0: mindenki remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Bibi Rexha, Faithless és a New Religion a folytatásban. Bibi Rexha az egyik legmeghatározóbb alakja annak az albán inváziónak, ami az elmúlt évtizedben nagyon rányomta bélyegét a globális popzenére. Ugye, hát ott van Bibi Rexha mellett Dua Lipa, Rita Ora, Eva Max, őket szoktuk emlegetni, a DJ között Regard, és érdekesség, hogy mindannyian albán gyökerekkel rendelkeznek, de a legtöbben diaszporában élnek. Londonban, az USA-ban vagy Németországban voltak gyerekek, úgyhogy egyszerre ötvöződik bennük a nyugati kultúra és a balkán gyökerek. Bibi Rexha, New Religion.

0: csak igazi mai sláger megy. Hamarosan egy olyan szupersztár, akinek lehet, hogy teljesen másfelé megy az élete, ha az apukája nem bakelit és vinil rajongó, és nem jár át az akkori Jugoszlávia területére, meg Magyarországra, a fekete piacra lemezekért, és ezzel megfertőzve a kisfiát. Tino Pionteket, akit ma a világ már úgy ismer, hogy Purple Disco Machine, a Hertz klasszikusából is készítette nagyon menő remixet, ezt hozom mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
3: Japán kutatók egy olyan új K-vitamin típust hoztak létre, amely háromszor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kutatásában. A K-vitaminról legtöbben a véralvadás vagy a csontok egészsége kapcsán hallottunk. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás igazolja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a NovelVK névre keresztelt változat, háromszor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a véragygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a NovelVK fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLU-R1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség megértésében és kezelésében. A NovelVK emellett stabil maradt a szervezetben és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonsága hasonló vegyületek között. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer-kór folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
2: Az egészségperceket hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most... Magyarország leghosszabb

Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy most egy szuper tehetséges énekesnő, dalszerző és most már lemezproducer is, Ray, aki Rachel Keane néven látta meg a napvilágot Dél-Londonban. Az anyukája gánai svájci származású, Nagy-Britanniában az állami egészségügyben dolgozik, mentális egészség vonalon, úgyhogy hát biztos jó tanácsokat tudja ellátni a sztárság kapcsán a lányát. Az apukája pedig a zenész világból jött, dalszövegíró és producer Yorkshire-ből.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

egy csak igazi mai sláger megy most az amerikai szupersztár Ray Dalton, aki félig mexikói az anyukája oldaláról, félig pedig afroamerikai. A zenei karrier felé először egy tanára terelgette, mindössze 6 éves korában. A Seattle-i gyerekkorus oszlopos tagja lett a kis Ray, és a középsulis évek alatt is folyton csak énekelt, ha épp nem teniszezett. Ez most egy szerelmes dal tőle, a Blood Running.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert egy hamarosan például ez az Accent és a Don't Leave, ami egy másik Accent dallal is versenyben van jelenleg a Top 50-es listánkon, és hát ugye jövő vasárnap együtt bulizhatunk vele is a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Serial, Sam Felt, a Switch Disco, Accent, Rádió 1-es DJ-k május 24-én pünkös vasárnap a Budapest Parkban. Ezt a dalt pedig hozom nem sokára.
1: Termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Egyre sürgetőbbé válik a napelemek újrahasznosítása. Az előregedő panelek első nagy hulláma hamarosan eléri életciklusa végét. A napenergia iránti globális kereslet folyamatosan nő, így a panelek gyártása is egyre nagyobb volumenben zajlik. A termelés azonban földrajzilag erősen koncentrált, csak néhány országban folyik bányászat és feldolgozás, ami kiszolgáltatottá teszi az ellátási láncokat. További problémát jelent, hogy a panelek előállításához használt ásványi nyersanyagok, mint például a réz, az ezüst, a poliszilícium vagy az alumínium kitermelése nem csak környezeti károkkal jár, de gyakran emberi jogi visszaélések is kísérik, beleértve a kényszermunkát is, derül ki a Business and Human Rights Resource Center dokumentációjából. Ahogy ezek az anyagok egyre szűkösebbé válnak, az áruk várhatóan jelentősen megemelkedik, így az újrahasznosítása nem csak környezetvédelmi, hanem gazdasági szempontból is egyre indokoltabbá válik. A technológiai fejlődés kulcsfontosságú szerepet játszik ebben a folyamatban. Az új megoldások lehetővé teszik, hogy a használt panelekből egyre hatékonyabban lehessen visszanyerni az értékes összetevőket. A Rystad Energy előrejelzése szerint 2040-re a várhatóan évente keletkező 27 millió tonna napelem hulladék körülbelül 6%-át fogják újrahasznosítani, és ez az arány folyamatos növekedésre van ítélve. A visszanyert anyagok piaci értéke is gyorsan emelkedhet. Az újrahasznosításból származó bevételek az idei 170 millió dollárról akár 2,7 milliárd dollárra is nőhetnek 2030-ra, írja a The Verge. A szükséges újrahasznosítási infrastruktúra fejlesztése már megkezdődött. Több nemzetközi vállalat is dolgozik a megfelelő technológia kialakításán. Például a japán NPC olyan gépet fejlesztett, amely képes automatikusan szétválasztani a hasznosítható elemeket. Az Arizonai Egyetem kutatói pedig olyan módszeren dolgoznak, amely csökkentheti az újrahasznosítás környezetre gyakorolt
1: hatását. A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1!

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Hú, mert csúszuperek a számok azért. Tehát nálam állandóan nettó. Kocsiba, otthon, bárhol vagyok. Egyszerűen nem is tudok szerintem nélkületek élni. Nálatok mindig vannak új slágerek, ami először lehet, hogy nem tetszik, nem megy bele a fülembe, de aztán hallgatom, és azt mondom, hogy ez nagyon jó, fantasztikus.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.
2: Hi, I'm Joel Corey, and you're listening to Radio 1.

0: napig remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

is ellátogat, aztán azt néztem, hogy nem sokára a Mi Bulink után Leszszagászban lesz majd jelenése. Ott is imádják Szemfeltet. Május 24, pünkös vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál, Cyril, Szemfelt, Speech Disco, Accent. Jövünk mindjárt!

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Stabil az üzemanyag ellátása, MOL szerint két horgásztavat is érint az aszbeszt szennyezés. Új vezető került az adóhivatal élére, Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok, lesz elég dízel és benzin a kutakon. Magyarországnak stabil az üzemanyag ellátása, ezt írta a MOL azokra a hírekre reagálva, amelyek szerint a kisebb kutakról elfogyhatott a dízel. A társaság szerint a MOL a saját termelésből továbbra is ellátja partnereit, és biztosítja, hogy az üzemanyag ellátás folyamatos legyen az országban. Komoly segítséget jelent a mezőgazdaságnak a most érkezett eső. Ez nem pótolja teljesen a korábbi hiányt, ám jelentősen javíthatja a terméskilátásokat. Erről Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke beszélt.
3: A szántóföldi növénytermesztés, kertészet, de ugyanúgy a legelőállományok tekintetében is rendkívül fontos volt, hogy csapadékhoz jussanak a növények. Volt, ahol 20-25 mm esett, főképp Somogy, Zala vármegyében, de Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye egyes területein is. Azonban a csapadékeloszlás hektikus volt, ahol egyáltalán nem esett, várják a gazdálkodók a csapadékot.
2: Két Vasvár megyei horgásztavat is érint az aszbeszt szennyezés. A Nyugat-Dunántúli vízügyi igazgatóság azt írta, az Abértó és a Dozmati víztározó parkolóiban és bekötő útjaiban is kimutatták az aszbeszt jelenlétét. A parkolókat ezért lezárták, és mindenkit arra kértek, hogy gyalog vagy kerékpárral se közelítsék meg a helyszíneket. Az aszbeszt veszélyes, mert ha valaki belélegzi a rostjait, akkor azok tüdőbetegséget és rákot okozhatnak. Szombaton lesz a futókörök napja, a sportról és a lokálpatrióta kihívásról szól a rendezvény. A résztvevők nem csak saját egészségükért tehetnek, hanem saját városukért is. Az elmúlt évek egyik legnagyobb közösségi szabadidősport eseménye 25 településen várja az érdeklődőket. Előzetesen online lehet nevezni. Új vezetőt kapott az adóhivatal, a kormányváltással megszűnt a NAV elnökének megbízatása. Vágújhelyi Ferenc helyett mostantól Tamásné Cineger Csilla képviseli a hatóságot. A személycsere a NAV szervezeti és működési szabályzatán alapul, mivel az elnök államtitkári pozícióban látja el feladatát. A tisztség az új kabinet hivatalba lépésével megszűnt, és a vezető feladat és hatáskörét az adószakmai elnök helyettes gyakorolja. Ma lesznek felhők az égen, de egy-egy záporra este, késő este van csak esély. Délután 18-20 fokig melegszik a levegő. Pénteken hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk, de több felé készülhetünk esőre, záporra, zivatarra. Helyenként a szél is megerősödik majd. Napközben 18-24 fokig melegszik a levegő. Szombaton egy mediterrán ciklon hoz majd némi változást, már reggel beborul az ég és esni is fog. Napközben egyre nagyobb területen alakulhat ki eső vagy zápor.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
2: Japán kutatók egy olyan új K-vitamin típust hoztak létre, amely háromszor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kutatásában. A K-vitaminról legtöbben a véralvadás vagy a csontok egészsége kapcsán hallottunk. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás igazolja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a Novelvéka névre keresztelt változat, háromszor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a véragygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a Novelvéka fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLUR1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség megértésében és kezelésében. A Novelvéka emellett stabil maradt a szervezetben, és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonság a hasonló vegyületek között. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer-kór folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Balázsék legjobb pillanatai is jönnek, Beston, 3-4-6 előtt egy kicsivel, aztán pedig a tegnapi nap legjobb pillanatai, ugye az élő kitelepülés. Ha valaki lecsúszott volna róla, most újra felidézhető. Győr, Sopron és Szombathely volt az első három állomás. Ma Dunaújvárosba megy kedvenc reggeli csapatunk, és a délutáni live mix, aztán Debrecen lesz majd a finálé. Most pedig David Guetta és a War Republic dala jön.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Egyre sürgetőbbé válik a napelemek újrahasznosítása. Az előregedő panelek első nagy hulláma hamarosan eléri életciklusa végét. A napenergia iránti globális kereslet folyamatosan nő, így a panelek gyártása is egyre nagyobb volumenben zajlik. A termelés azonban földrajzilag erősen koncentrált, csak néhány országban folyik bányászat és feldolgozás, ami kiszolgáltatottá teszi az ellátási láncokat. További problémát jelent, hogy a panelek előállításához használt ásványi nyersanyagok, mint például a réz, az ezüst, a poliszilícium vagy az alumínium kitermelése nem csak környezeti károkkal jár, de gyakran emberi jogi visszaélések is kísérik, beleértve a kényszermunkát is, derül ki a Business and Human Rights Resource Center dokumentációjából. Ahogy ezek az anyagok egyre szűkösebbé válnak, az áruk várhatóan jelentősen megemelkedik, így az újrahasznosítása nem csak környezetvédelmi, hanem gazdasági szempontból is egyre indokoltabbá válik. A technológiai fejlődés kulcsfontosságú szerepet játszik ebben a folyamatban. Az új megoldások lehetővé teszik, hogy a használt panelekből egyre hatékonyabban lehessen visszanyerni az értékes összetevőket. A Rystad Energy előrejelzése szerint 2040-re a várhatóan évente keletkező 27 millió tonna napelem hulladék körülbelül 6%-át fogják újrahasznosítani, és ez az arány folyamatos növekedésre van ítélve. A visszanyert anyagok piaci értéke is gyorsan emelkedhet. Az újrahasznosításból származó bevételek az idei 170 millió dollárról akár 2,7 milliárd dollárra is nőhetnek 2030-ra, írja a The Verge. A szükséges újrahasznosítási infrastruktúra fejlesztése már megkezdődött. Több nemzetközi vállalat is dolgozik a megfelelő technológia kialakításán, például a japán NPC olyan gépet fejlesztett, amely képes automatikusan szétválasztani a hasznosítható elemeket. Az Arizonai Egyetem kutatói pedig olyan módszeren dolgoznak, amely csökkentheti az újrahasznosítás környezetre gyakorolt
0: hatását. A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Megkeresjük azt az embert, akit a legrégebb óta hitegetnek valamivel a munkahelyén, és most bevallja nektek, a gyerekek töredelmesen bevallom, 6 éve azt hallgatom, hogy 8 éve, 10 éve, 4 éve, 5 éve. Jönnek már másfél éve lesz mindjárt, hogy a pedagógus igazolványom készül, nevetséges.
2: Hát, és ráadásul az egy igazolvány.
1: Hát azért az...
2: Ebben ez az igazán bosszantó, mert amikor azt mondod, hogy szeretnék 50 ezer forint fizetés emelést, arra még egy kicsit így azt mondod, hogy jó, nincs pénz a cégnek, és a többi, és a többi. Na de egy pedagógus igazolvány.
1: A 9 éve várok egy kis béremelésre. Figyelj, többször jeleztem, többször kértem, semmit nem kaptam. Tűnt Gábor, miben reménykedsz?
3: Érzelmekkel próbálnak meg amúgy jól lakatni nagyon sokszor. Tehát, hogy azt próbálják mondani, ez nem csak egy munka kapcsolat, hanem ez szinte a családunk vagy. Egy olyan család, ahol aztán nem gondolnak rád munkaidő után.
1: Na jó, de 9 év után még meg tud magadnak magyarázni, hogy biztos kapok. Hát 9 év után azért az már nagyon sok idő ahhoz, hogy ne várjál annyit.
3: Van egy ilyen jelenség amúgy, hogyha beleragadsz egy ilyen kategóriába egy cégnél, tehát hogy te vagy az ember, akivel meg lehet ezt csinálni. Tehát te
1: akkor benne maradsz.
3: Benne maradsz, és ugye minden esetben annak szoktak kedvezni, aki a sramlit ugye kiveri.
2: Aki türelmesen vár, és évente egyszer halkan megkérdezi, de ezért az sose fog előrelépni.
1: Igen, de most ez terápiás jelleggel oldhatja a többieket, mert sokan vagytok. Figyelj, 8 évig vártam, hogy bejelentsenek. 8 évet vártam, hogy bejelentsenek, addig hitegettek. 12 éve hitegettem magam, hogy jobb lesz itt Dániában, de most fogok felállni, és hazamegyek a családhoz. Ti kírta jó, de ő legalább magát. 3,5 éve várok arra, hogy kapjak egy komplett munkaruhát, amit egyébként kötelező viselni. 3,5 éve hitegetnek, volán küldenek.
2: Ráadásul kötelező.
1: 3,5 éve hitegetik, hogy kapj egy ruhát.
3: Ő amúgy ezt tisztántos a Mambo bárban, és...
1: Igen, nagyon várja már. Igen.
2: Ha már mondtad a ruhát, akkor van egy cipős is. Ő 9 éve vár arra, hogy kapjon egy munkavédelmi bakancsot. Esztergában vagy Esztergá mellett dolgozik. Minden hónapban kér, mert sportcipőben dolgozik, ami ráadásul tilos. A főnök mindig azt mondja, hogy pont elfogyott.
1: De 9 éve.
2: Várjál, de a 9 év alatt bárki, aki belépett a céghez, annak az volt az első, hogy itt a munkavédelmi cipő.
1: De ő miért nem kapja meg, érted? Tehát ő miért nem kapja meg 9 év után? Igen, tehát valami nem oké a lábával.
3: Annyi szényes a lába, vagy pedig majd úgy vannak vele, hogy hát ha leviszi valami a lábát, na hát ha leviszi, majd most a héten.
1: De van benne alázat. 9 évet várni egy cipőre, az szerintem alázatos. Tehát nem azt arra csapni, az nagyon alázatos.
3: Megvettem volna magamnak, és a számlát odat letettem volna a HRS-re.
2: Sose fizetik ki.
3: Irányt kell változtatni, én mindig ebben hiszek. Hogyha valaki folyton nem megmond, akkor el kell fordulni egy kicsit arrébb.
1: Igen.
4: Hát ha...
1: Négy évet vártam fizetésemelésre, tavaly felmondtam, átjöttem egy multibúta raktárba, itt csak fél éve hitegetnek az előreléptetésre. Másfél évet vártam arra, hogy céges autóm legyen, a fékek ne legyenek cserélve, és a gumikat is kicseréljék. Heti 2000 kilométert mentem az autóval, másfél éves várakozás volt.
3: Az amúgy munkakörön belül veszélyeztetés, csak mondom neked, az drága a munkáltatónak, neked meg a legdrágább, mert ugye meghalhatsz tőle. Szóval ezt azért érdemes mérlegelni amúgy, hogy belefér vagy nem fér bele, mert egy féktáv az mennyivel nő meg ilyenkor, amikor kopott gumival
2: mész?
1: Hát sokszorosára, igen. Igen. 2,5 évet vártam, hogy kisvezető leszek, mire végre előrébb tettek rá, egy hétre csődöt jelentett a cég anyagi problémák miatt. 2,5 éven ment rá.
3: 2 évig nem kaptam munkaruhát. Fogtam egy régi pólómat, úgy szétszincáltam, hogy úgy néztek, mint Tom Hanks a Lakatlan szigeten 2 év után. Másnap megkaptam az új munkaruhámat.
1: Mennyit vártál?
3: Előtte 2,5 évig. Ez 2,5 évig nem kapta, széttépte a pólót, bement, ugye, hogy úgy nézen ki, hogy mindenki számára ez
2: látszódjon. Legyen.
3: Látszódjon, hogy probléma van, és másnap megoldódott.
1: De tényleg miért vársz 2,5 évet egy munkaruhára? Tehát oda mész, bemész, odaadják, lemér, föl, leveszik a méretet, megkapod. Miért kell 2,5 évet várni egy munkaruhára?
2: Mert elfelejtettük, mert jaj, most pont nincs rá pénz, azért, mert leszarnak egyébként, ezért várták 2,5 évet.
3: Hát van valaki, aki nem priorizálja ezt, egyszerűen csak simán beakad a folyamatba. Hidd el, hogy néha olyan jó az időalkon mennek el.
2: Na, de egy olyan a... hely, ahol ez kötelező, hogy mindenki egyébként van 50 alkalmazott, és mindenki munkaruhában van, csak pont neked nem jut ki.
1: Hát egy ilyen balegság, kicsit
2: balegság. Hát már elkezdesz gondolkozni, hogy Sanyi most lépett be, neki is van. Itt a Zoli, 10 éve itt dolgozik, minden évbe kap. Én itt vagyok 2,5 éve, és nincs.
3: Hát igen, nem érdemelted meg.
2: Nem dolgoztál szépen.
3: Igen, lehet, hogy mindig a jó ilyen szűk nadrágot hordasz, hogy azt mondták, hogy jó lesz ez, jó lesz munkaruhának. Igen, ez itt, oké, itt, oké.
1: 20 éve hiteget a faterom, hogy elmegy nyugdíjba, és megkapom tőle a céget. Ez 20 éve zajlik.
2: Papa csak tud elengedni.
1: Papa nem tud, papa nem akarja ezt a történetet elengedni. Papa nagyon már.
3: Tudjátok, hány embernek a sztória? Pont múlt héten beszéltem telefonon egy kedves ismerősöm, aki most már 80 éves, és kérdeztem, ne is, akár a fiúk átvették?
5: Hát mondhatni átvették, de azért minden nap bemegyek.
2: generációváltásos a gyereket.
3: Felrakott kamerákat, ahogy tudja otthonról figyelni őket, hogy mi történik, és csak ő írhat alá. Elmondom, ez nagyon szabadságnak hangzik. Úgy érzem, hogy megkapták a bizalmat a srácok. Gratulálok.
2: Jöjjön a legpitiánerem.
1: Na, mire vár, mióta?
2: 9 éve várom, hogy kapjak egy kódot a kávé automatához, amivel ingyen van napi egy kávé.
1: Én őt szeretem, legyen ő a naphallgatója, ő nagyon cuki. 9 éve vár egy kódot.
2: 9 éve várja a kávé automata kódját az napi egy ingyen kávéhoz.
1: Ő nagyon aranyos. Bárki idén karácsonykor megkapott.
2: Szerintem meg lesz.
1: Józsi, idén tuti, hogy meg lesz. Karácsonykor ott lesz a borítékban. 9 éve várja, nem tud ingyen kávét inni. De lelkes, és ő kitart. Érted?
2: Mondjuk, ha nem kávézol, akkor megértem, de ez is egy olyan bosszantó szar, nem?
1: Ez nagyon piti.
2: Hogy semmiben néznek, hogy mindenkinek van kódja, csak neked
3: meg
2: nincs.
3: Egy kávé.
1: Én szeretem. Kávé. Igen, én ezt szeretem. Ő 9 éve várja. Talán lesz egyszer egy kódja, hogy ilyet ingyen kávét. 3 évet vártam, hogy tavaly kiharcolhassak 50 káfizó emelést. Idén is rápróbáltunk, azt mondta nekem, hogy júniusban. Nem várok, 8,5 év után mondtam fel. Danci mondta, írta nekünk, ebből 3 évet várt arra, hogy fizetésemelést kapjon. Azért ez kemény, gyerekek.
3: Ez kemény. Csomó ilyen arc van, akik így hozzátartoznak a mindennapjaidhoz, ha így végig gondolod. Reggelente vannak most már ilyen visszatérő arcok a 151-esen. Van egy hapsi, aki állandóan azt mondja, hogy ott dögöljél meg.
2: De várjál, neked mondja, nem, mindenkinek.
3: Mindenkinek. Úgy jön mögöttem, és hallom, ott dögöljél meg.
1: Ez a napi arc, akikkel találkozol?
3: Igen, a napi arcok, akikkel találkozol.
1: Na várjál, most elkezdtem gondolkodni. Látom a Ferit.
2: Így van, a Zsült.
1: Megismerem Zsült. Szerintem ez már nem rossz.
2: Szokott néha köszönni is.
1: De nem inkább azzal van, akitől megközlekedik? Nekem például volt egy ilyen arcom autóval, még Diózsó jártam dolgozni, minden reggel futott. Ugye róla meséltem. Intettünk egymásnak, én nem tudom, hogy ő éle, hal-e, hogy van, fut-e még. Minden reggel 5 óra 50-kor jöttem ki. Már vártam, és kicsit szomorú voltam, mikor nem jött. És így, na nekem ő egy olyan arc volt, aki hozzátartozik a reggelemhez. De ez inkább tömegközlekedés azért. Az állandó arcok, akik úgy hozzátartoznak az indulásodhoz, vagy a reggelethez.
2: Mondom azért, neked ki az arcot, tessék? Az én reggelem például úgy megy, hogy van a pékség, és valahogy egy héten legalább 4-szer úgy hozza a sors, hogy a csávó, a hajnali nyitós, mert ők 6-tól nyitva vannak, tehát már ugye a pékség, akkor megy a, hogy hívják, mindig kihúzza a kukát. Heti 4-szer találkozunk, pedig én kocsival vagy motorral jövök, egyes.
1: Reggel oda intetek egyre, van egy intés, van egy összenézés.
2: Igen, jön a kukával, kirakja, hello, hello, megyek tovább, egyes verzió. Kettes, van egy fehér alfás csávó, aki szintén, illetve hogy csávó, ezt nem tudom, mert benézni, nem tudtam, sötét volt, aki mi szintén Velencéről indul, de már csak az autópályán találkozunk. Ott is van, ott van villantás, nem csak az alfa miatt, hanem hogy onnan megyünk. A következő a kajafutár, akivel minden reggel találkozom, vagy jön be, vagy jön ki hajnalban, minden reggel találkozunk. Van a szőnyegcserélős csávó, ő vele
1: is. Ez egy szimulált valóság, akkor amiben élünk. Ezeket ide rakják.
3: Ezek
1: NPC-k. Ezek NPC-k, akiket beraknak a videójátékodba, hogy így érezd, hogy...
3: Jönnek, igen, történik, igen. Mint a Truman Show-ban.
1: Nekem tudod. Nincsenek ilyen arcaim, basszus.
3: De, és tudod, mi a fura, hogy ha eltűnnek, akkor már egy kicsit hiányzik. Tehát van például egy nőci, aki mindig rózsaszínben jár.
1: Minden reggel, amikor találkozom.
3: Akárhányszor eddig találkoztam vele, ne csinál, rózsaszínen haja. Igen, van egy rózsaszín kabátja. Ura. Rózsaszín a kabátja, rózsaszín a haja, rózsaszín pillangós lepkék, lepkés csattok vannak a hajában. Jaj, akkor van az ott dögöljél meg a hapsi, meg van a...
1: Ott dögöljél meg, és minden reggel mondja, hogy ott dögöljél meg.
3: Mögöttem, és nem csak nekem, mindenkinek, hogy ott dögöljél meg.
1: De várjál te több időbe indulsz, ez a hajnali indulásod, vagy a fél tízes érkezésed?
3: Ugyanazzal a busszal jön, a hajnalos. Ez a hajnalos.
1: És hogy felszer, hogy ott dögöljél meg. Mondd egy ilyet, és leül.
3: Ott dögöljél meg, kicsit beszélget magával, aztán, de az ott dögöljél meg kifejezés, és az rendszeresen elhagyja a száját.
1: De nem lehet, hogy neked mondja egyszer, fordulj vissza, hogy lehet...
2: Azt miért?
1: Azt miért dögöljek meg, és utána nem mondaná többet. Tehát, hogy rájön, hogy hallottad, és akkor már nem akarja mondani.
3: Nem, ő pörög a saját kis világában. Akkor van egy például egy kínai nőci, aki a rokonaival ilyenkor reggel videócsetel. Rohadt hangosan.
1: Buszon. Buszon szintén? Minden reggel?
3: Igen.
1: Nem áll, hogy ilyen arcaitok vannak. Ezt irigylem komolyan. Én magányosan beülök a kocsiba, bekapcsolom az ülésfűtést, dobok egy puszit a tükörbe. Ez ma azt mondom, ez ma megint...
3: Szomorú élet a tiéd. Nézd meg a miénk.
1: Ez ma megint egy jó nap lesz, Bali. Igen, Bali. Ma is jól nézel ki, Bali. Köszönöm, Bali. Utána bekapcsolom a rádiót, meghallgatom a híreket, és bejövök. Ehhez képest nekem unalmas az életem.
3: Színes életünk.
1: Neked mik az állandó arcaid?
3: Metró.
4: a parfümös. Én csak így hívom a hölgyet, minden évszaknak megfelelő. Most éppen tavaszi virág illatba leledz a hölgy.
1: És ugyanabba a kocsiba, ugyanoda, ott száll be.
4: Aztán van a papucsos. Crocs vagy Crocs?
1: Crocs, igen.
4: Téli verzió van, tavaszi verzió, nyári verzió.
1: Csak papucsban.
4: Csak papucsban.
1: Imádom, ilyen arcokkal jöttök.
4: Aztán van a sortnadrágos pólós. Akármilyen hideg van, katonai terepszínű sort, katonai terepszínű felső hátizsákkal, és ő végig sortnadrágba, és áll rövidújú pólóba. Mínusz 11 fok, ugyanúgy. Nyáron igen. Tudom, mikor vannak szabadságon. Mert ugye nyáron van egy fluktuáció, van egy űr, amikor ők eltűnnek.
1: Nekem is van egy munkatársam, aki a minden reggel együtt vénk a villamoson, de sosem köszön rám, csak ha már beértünk az irodába.
2: Az ilyen, addig nem ismer meg.
1: Addig nem ismer meg, igen. Minden reggel van egy macska, hogy kifordulok az utcából, ott ül, 10 éve köszönünk egymásnak. Ott ül a macska.
2: Macska felemeri a kezét és integet, aha.
1: A komornikot nem reggel, nem találkozol minden reggel? Balázs? De ez egyébként igen, kikészíti a papucsokat meg a kávét. Kéregető nő az Andrássy nagymező sarkán esernyővel, ha nem kap pénzt, akkor leanyáz mindenkit. Messze kerülöm, de basszus, pont arra van egy dohánybolt. Minden reggel van a buszomon egy helyemen ülsz néni. A helyemen ülsz néni, így hívja.
4: Jó, de jó. De jó. Bérelt helye van.
1: Középiskolás voltam, a kettes metró stadionok megállónál minden reggel jött egy fiatal srác, aki beüvöltött a metrokocsiba egy rizsák, és tovább ment. Minden reggel jött. Minden reggel jött, beüvöltött, és tovább ment. Ennyi volt. Sziasztok, nekem sincs ilyen üdvisti. Na, látjátok?
4: Ja, jó.
1: Na, azért...
4: Akkor nekem még olyan is van, aki nem úgy
1: jó,
4: fazon.
1: Persze.
4: Nekem van tényleg, most van egy, akik jönnek velem szembe, mert ők máshova mennek dolgozni, de már összeköszönünk. Ilyen is van.
1: Mikből maradok itt ki? Szerbusz Anna, szerbusz Ancsa. Érted? Érted? Hát...
3: És van egy olyan, amikor továbbfejlődik ez a kapcsolat, mert hogy szóba elegyedtek egymással.
1: Na, akkor holnapra dögöljél meg egyet, kérdezve meg csak jó. Annyit, hogy uram, ezt nekem mondta. Csak indíts el valamiféle barátkozást. Vele jó, ez a, ez a missionöd. Dögöljél meg. Néha átrejézél, és azt mondod, hogy mondta uram.
3: Az, csak... de az ilyenek engem nagyon gyorsan megszeretnek.
1: De nem látod, hogy te is csak bolond vagy, és a bolond a bolondot kiszúrja? Tudod, hogy a bolond megérzi a bolondot.
3: Hát ezért.
1: Csak mondom.
3: Hát ezért.
1: Hát ez nekem mondta uram, és onnantól ez azt nem mondom meg.
3: Látják, hogy csillog a szemem, és nyitott vagyok.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Neked is minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól, és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
7: Hogy kutyának a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Véd a kullancsok, szúnyogok és legyek csípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a FreshNap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
8: Most ne maradj le! Indulnak a hádanapok! Május 15-e és 17-e között 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós üzletünkben. Találd meg kedvenceidet a hádában, és csap le rájuk most kedvezményesen. Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
9: Költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Das Welt Auto negyed évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Das Welt Auto. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
10: Új sportba kezdenél, de drága a felszerelés? A Decathlonnál hiszünk abban, hogy egy sportág kipróbálása nem kell, hogy anyagi kihívások elé állítson. Ezért sportra tervezett, minőségi termékeket kínálunk kedvező áron. Fedezd fel választékunkat a Decathlon weboldalon, az appban vagy áruházainkban.
11: A napfény stílusa akcióban, a Dockyardban. Vasárnapig minden termékre 20%, míg a harmadik termékre már 30%-os kedvezmény. Válogassa Columbia, Helly Hansen, O'Neill, Fandango, Nautica, Lufta vagy Hoka termékeiből a kényelmes hétköznapokra, nyaraláshoz vagy akár az outdoor élményekhez. Vasárnapig minden akcióban, a Dockyard üzleteiben és a dockyard.hu-n.
5: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: egyen.
1: Bekérette a budapesti orosz nagykövetet a külügyminiszter. Nem kell járványveszélytől tartani a hantavírus kapcsán. TikTokos pénzhamisítót fogtak el a rendőrök, hunyadákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Bekérette a budapesti orosz nagykövetet a külügyminiszter a kárpátaljai dróntámadás miatt. Erről az első kormányülés közben beszélt a miniszterelnök Ópusztaszeren. Magyar Péter azt mondta, folyamatos kapcsolatot tartanak fenn a konzulátussal és kárpátaljai szervezetekkel, a támadást pedig elítélik. Kárpátalját heves dróntámadás érte, több település Munkács, Ungvár és Szolyva is érintett. Egy vasútállomás transformátorát és ipari létesítményeket is támadtak. Kárpátalja katonai kormányzója azt mondta, a háború kitörése óta ez volt a legnagyobb támadás a megye ellen. Kicsi az esélye annak, hogy járványt okoz a hantavírus, így véli a Pécsi Tudományegyetem virológiai nemzeti laboratóriumának vezetője. Kemenesi Gábor azt mondta, a kórokozó az utóbbi időben egy holland óceánjáron fertőzött, ám korábban is fordultak elő hasonló esetek.
2: Szűk közösségbe, közeli kontaktussal adták már át emberek ezt a vírust korábban is. Sikerült megfékezni néhány esetnél, vagy néhány tíz esetnél. Kijöttek a vírus genetikai adatai is, hogy esetleg van egy szokatlan mutáció, vagy egy szokatlan jelleg a genomban, ezek nem olvashatók ki, viszont azt látjuk, hogy a korábban is már rákcsálókról emberre ugrott Andes vírus, de ez nem az a fajta vírus, ami a Covid-nál már megszokott, könnyen légúton terjedő vírusok közé tartozik.
1: Közben újabb óceánjáró került bajba vírusfertőzés miatt, több mint 1700-an vesztegeltek egy óceánjáró hajón Bordóban. Az egyik utas meghalt és felmerült a hányást, hasmenést okozó norovírus kórokozó gyanúja. A tünetek több mint 50 embernél jelentkeztek. A TikTokon hirdette magát egy pénzhamisító, most kapták el a rendőrök. A 23 éves fiatal 10.000 forintosokat hirdetett, amelyekért kriptovalutában lehetett fizetni. Bár tagadta, hogy bárkinek adott volna a hamis pénzből, a kriptopénztárcájában több mint 18 millió forint gyűlt össze. Az ügyben hamisítás és csalás gyanúja miatt folyik eljárás, a férfi szabadlábon védekezhet. Négyes együttállást láthatunk május 20-án az Esti Égbolton. A Jupiter, a Holdsarló és az Ikrek csillagkép két legfényesebb csillaga egy elbetűt formáz majd. A különleges jelenséget szabad szemmel is megfigyelhetjük, akkor, ha nem lesznek felhők az égen. Ha lesznek felhők az égen, de egy-egy záporra este, késő este van csak esély. Délután 18-20 fokig melegszik a levegő. Pénteken hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk, de több felé készülhetünk esőre, záporra, zivatarra. Helyenként a szél is megerősödik majd. Napközben 18-24 fokig melegszik a levegő.
0: Közlekedési hírek.
1: A 2-es főúton Rétság és Hont között több szakaszon kábelt fektetnek le, az 56-os és 78-as kilométerek között helyenként útszűkület van érvényben.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék,
1: Viki,
2: Laci,
0: Anna, Júli, Sülike, Rákóczi Feri és Balázs! Micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor!
3: Reggeli műsor!
0: Balázsék!
4: Évtizedekig hittem, hogy ez nem tűkön ülök, hanem tülkön ülök. Majd csináljuk is
5: jó,
4: meg.
5: Jó, csináljuk meg, ez jó. Ez nagyon sok ilyen van, amiről kiderül, és azt gondolod, hogy ne csináld, ez így kell mondani. Hát ez... Nekem legendás, én 46 éveset tudtam, hogy a songuku pinca, a sonka gomba kukorica. Mondom, ez valami songuku, tudod, valami japán, mondom, sonka gomba kukorica. Hát tudtam!
6: És mindenki
5: azt mondta, hogy
6: persze.
5: 6 éves korom óta tudom.
4: Gyerekként a bensőségest kevet a belsőségessel. És ugye, hogy olyan belsőséges a hangulat, az azt jelenti, hogy mindenhol májak és szívek vannak.
6: Mert, hát az érdeklődési körödnek
4: igen, az a belső,
6: ételek,
4: az a, igen, az a belsőség. A belsőség, ami a tested belső részében van. A belsőség, ugye meg az a meghittségnek a szinonimája.
5: Igen,
4: és ezt rendszeresen máshogy használtam.
5: Én nekem most olyan például, én ezt sem tudtam, ez a faros lemez, hanem faros lemez.
6: Miért arra gondolod, hogy az faros?
5: Na, ez például nekem ez faros. Faros.
4: Jó, ne hát picsálj annak a faros lemeznek.
5: Fogalmam sem, hogy miért faros lemez. Hát faros lemez. Az farost lemez. Hát
6: persze, farostokból ragasztóanyag segítségével összepréselt lemez.
4: Jó, de művelt ez a Rákóczi Feri.
5: Figyelj.
6: Volt új kígyóson farost lemez.
5: Ez 48 évesen kell megtudnom ezt is.
6: Hogy nem faros.
5: Simán, mindig, hogy faros lemez. Hát nem faros lemez. Hát én sosem hallottam a téta végig, hogy farost lemez. Én azt nem tudtam.
6: Hol a fara a lemeznek?
5: Ez egyébként egy jó, persze gondoltam, csak egy faros lemez. Faros lemez. Hát sok dolgom nem volt azért faros lemez az elmúlt évtizedekben, csak amikor hallottam, akkor a tény nekem mindig nem
4: volt. Faros lemez.
5: Faros lemez tettem oda, de az nem teljesen volt. Nekem ez tök új.
4: És azt tudtad, hogy a szikszalag, az G-vel írek is szigetelő szalagot jelent, nem pedig szikszalag.
6: Igen, azt sokan úgy mondják, hogy
5: szikszalag. Abszolút, persze, szikszalag.
6: De az
5: K-val mondom.
4: Igen, de nem, mert az G-vel van.
5: Szikszalag. Nem, azt is K-val mondtam. Gyerekek, ez az én témám. Az azt hiszi Szent Ferencről, az azt hiszi Szent Ferencig.
4: Vagy a tejhatalom.
5: Tejhatalom.
4: Ugye, én nagyon sokáig azt hittem, hogy ez tej, mint a tejcsi.
5: És ezt úgy is mondtad, hogy ez tejhatalom.
4: Tejhatalom, és kinek van tejhatalom a cicákon kívül?
5: Igen. Igen, és hát ugye azt nem teljesen így mondják, de akkor gyújtsunk lámpát a fejben, hogy ez
4: tejhatalom.
6: Igen, de ki mondja így, hogy tejhatalom.
5: Tehát a teljesnek egy ilyen rövidite tejhatalom, ugye, az így mondják, de a tejhatalmat nagyon sokan megírták. Azt mondja, hogy Köcsey Ferenc gimibe jártam, ami különösen ciki, mivel a himnuszban lévő várállott most kőhalom, sort nagyon sokáig várárok, most kőhalomnak értettem, és mondtam.
4: És azt, hogy a szamár az nem máhás, hanem málnás. Málnás szamár.
5: Málnás szamárnak gondoltál
4: sokat? Megjött a málnás szamár. Ez mi?
6: Ő hozta a málnát?
5: Igen.
6: Sok málnát.
5: Kampó helyett, nagyon sokan mondták a kampó helyett a kampót. Feleségem nagybátyja meg volt róla győződve, hogy a kampó a helyes. Kampó.
6: Kampó.
5: Kampó.
4: A kampó.
5: A kis kampó. Egy kis tibeti szerzetes. A kis rimpocsa, a kis kampó. Nézd meg, milyen kis aranyos, igen.
6: Akkor a klasszikus gyerekek a rükverc, lükverc.
5: Lükvert,
4: nem is értem, hogy miért nem el van a kocsiban.
6: Ugye? Hogy mi az Isten az az elmentő?
5: Lükvert, igen, tényleg. Lükvert, lükvert. Sokan mondták így, igen. Anyósom a mai napig az ónos esőt olmos esőnek mondja. Nem hiszi el, hogy rosszul mondja. A férjem medicilin labdának hívta a medicil labdát 45 éves koráig. Puszi Anita, medicilin labda. Drága keresztényem énekelte gyerekként a Bújbúj Zöldák nevű gyerekdalban Csak bújjatok rajta helyett, csabújjatok rajta. Nőkként tudta meg, hogy a csabújatoknak semmi értelme, és az csak bújjatok rajta. Én a táppénz 10 évig táppénznek mondtam. Amire az nem
6: táppénz.
5: Hát az táppénz.
6: Táp.
5: Mert az táppénz. Mert ő most, akkor most is rosszul jelzem.
6: Nem, akkor távpénznek mondtad, de az táppénz.
5: Én nem, ő azt írja, hogy én a táppénz mondtam 10 évig táppénznek. Tehát ő most a hülye.
4: Érted?
5: De hogy táp...
4: T-A-P.
6: Igen, de akkor nem lehet T-A-V. Hogy távolmaradási...
4: Távolmaradási pénz, tehát máshogy, de nem lehetett értelme szót, nem mondhatok.
5: Ja, várj, akkor a pénzt tették a tá mellé. Tehát, hogy tá, pénz.
6: De nem, mert két tével írott.
4: Két táp, pénz. Távolmaradási...
5: Táppénz ott van. A keresőképtelen biztos, hogy a személy jövedelme képes pótló jövedelme arányos pénzbeli ellátás. A Magyar Állam Kistál által nyújtott társadalmi biztosítási ellátás. Ez a táppénz, igen. Tehát erre, ha kiírtak, akkor táppénzre mentél, igen.
4: Igen.
5: A fokhagymára a párom azt hitte, hogy az fokhagyma. Kodálykörönt helyett Kodálykörön, föld alatti megállónál gyerekkoromban. Kodálykörön. Na, azt tudtam.
4: Tetsz halott helyett teszt halott.
6: Az milyen? Kipróbálod, hogy milyen?
4: Teszteled
6: a halottságodat.
5: Sokáig azt hittem gyerekkorom, hogy úgy mondjuk, hogy kicsi a bocs, de erős.
6: Kicsi a bocs?
5: De és egyébként ez stimmel. Kicsi a bocs, de erős.
6: Bocs is kicsi, de azért az egy erős állat.
5: Igen, hogy az rendben van, igen. Igen. Én a halászülét boldog születésnapot számában úgy értettem, hogy köszöntünk most téged, Homár. Köszöntünk most téged, Homár. De szeretem.
4: Jó, nekem van még egy posztraumás emlékezésem.
5: Nem posztraumat, tessék.
4: Leszálltam a 7-es buszról 8 éves koromban Nyíregyházán, és ki volt rakva az újságos bódéba egy RTV részletes, vagy valami ilyen tévőség, és nagybetűkkel rajta volt, hogy Búék felülre, és egy család ült ott, és én azt hittem, hogy
5: Búék.
4: Búék, tehát Búék, tehát amit lakatosék. Sebestyénék.
6: Ja, hogy őket így hívják, hogy
5: tehát a bújékra.
4: És család ült, egy kanapén mosolyogtak, és feléjük volt írva, hogy bújék.
5: És azt gondoltad, hogy Kovácsék, Lajosék és bújék. És most a címlapon a búcsalád van.
4: Nem láttam még ezért, nem láttam, hogy soha rövid, és leírva, hogy 7 éves a vezetés.
5: Ez a búcsalád milyen érdekes? És kinek van ilyen vezetékneve, vagy bú?
4: Címlapon ez a néve, bújék.
5: Bújék. Vajon mit írnak a bújékról? Igen, hogy élnek ők? Nézzük egy kicsit. Jó, tessék, TV Paprika, kinek gyerekkori traumája, hogy évekig nem tudtad és nem értetted, hogy mi az Istent jelent, ugye, a tévé, és hogy összekötötted mindennel, csak azzal nem, hogy tölteni való, gyerekként nem tudtad.
4: Micsoda, az
5: egy
4: rövid, és nem tölteni
5: tudtad,
4: való.
5: Persze. A TV Paprika, jaj, de jó!
4: Tölteni való.
6: Mert tévében látott, vagy mi?
4: Hát mit tudom, hogy hülyék az emberek? Hát miért kérdőjeleznék meg a nevét?
5: Egy paprikát egy tévében, és rájött a tévében.
6: Ez csak az
5: előrök.
4: Hát azt, hogy nem alma paprika, hanem tévé.
5: Hát szerepel a tévében.
4: Hát nem a tévére gondoltam, azt, hogy van hülyeség, de tölteni
5: való. De ez tök jó. Az a tölteni való. Kombinált fogó, vagy kombinált fogó?
6: Na, azt mindenki kombináltnak mondja. Hát pedig az kombinált.
5: Kombinált.
6: Persze.
5: Na, akkor az jó, azt megijedtem, hogy ezt én rosszul mondom, nem, én is kombináltnak mondtam. Kombinált. De az nem kombinált akkor.
6: Nem, csak aha. Ugye mindenki úgy használja, egyszerűbb.
5: Kombinált. Jó, oké, megijedtem. Évekig bosszankodtam az iskolában, hogy lehet ilyen barom címet adni egy könyvnek, hogy fehér fólia. Miért nem esik szó a regényben a fóliáról? Évekkel később megvilágosodtak, hogy ez fehér lófia. Fehér fólia. Fehér fólia. Hátrébb az agarak helyett, hátrébb az agyarakkal.
4: Hát nem a hátrébb az agarakkal.
5: De az jó, de, az hátrébb az agarakkal.
6: Jó mondod, csak sokan azt mondják, hogy hátrébb az agyarakkal.
5: Vidd arrébb az agarakat, attól megnyugszol.
6: Rádúszítják az agarat, nem?
5: Ja, és akkor vidd hátra az agarat. Aha, az lehet egyébként. De az agyaraknak sokkal több értelme van.
4: Figyelj, ez nagyon kemény. Ez azt jelenti, hogy húzd meg magad, és a nemesi udvarházaknál állandó versengés tárgya volt, hogy kinek van szebb és ügyesebb agara. A szólás innen való. Mára jelentés kicsi átformálódott, és inkább használják az acsarkodó ember csitítására.
5: Igen, hogy hátrébb az agarakkal. Megint egy évvel öregebb lettél, bölcsebb kiskanál.
6: Mi van?
5: Hát ez nagyon király. Mert öregebb lett és bölcsebb is talán. Ne, ez tényleg teljhatalom. Már megérte fel kell, írja valaki.
4: Óriási.
5: Hány embernek esik most le egyébként egy csomó minden?
4: És milyen cuki, aki azt írta, hogy ő azt írta, hogy az úgy van az MSZ cím, hogy a liba baba és a 40 rabló.
5: A liba baba.
6: Hát mert hogy a
5: de cuki, baba, ez tök kedves.
4: A liba, igen. És a 40 rabló.
5: A liba baba és a 40 rabló.
4: Remélem, a liba babát nem rabolt el a 40 rabló a végén.
5: Ez nagyon cuki. 34 évesen tudtam meg, hogy az nem erőszak a disznótól. Csigabiga gyereki, ég a házad idekint.
6: Ideki.
5: Ideki, igen, most tudtam meg, hogy a csiga háza sose éget le.
6: Persze, ég a házad, tehát hogy nem, hogy lángol az építményed,
5: beszarás.
6: Hanem, hogy a fölötted lévő ég volt a házad.
5: Meg volt ez neked?
4: Ez a felismerés már meg volt 13 évező, de...
5: De ugye, hogy nagyot üt?
4: Igen, ez is nagyon ütött.
5: Ég a házad ideki.
4: Igen.
5: Soha büdös életben nem égett a csigának a háza. Hanem az ég a háza. Beszarok. Beszarok.
4: Ez költészet.
5: Ez maga a művészet. A feleségem vitamin paprikát vitamin paprikának hívja. Feladtam, nem bírom neki elmagyarázni. Üt, Tibi.
4: Nem hazudik.
5: A tejhatalom megütött. Tönkrementek, rengetegen tönkrementek, készítem, ezt nem bírják
6: feldolgozni. Jó, és a Paliban vagyunk?
4: Az Pariban vagyunk.
6: Hát persze.
5: És mondták így, hogy Paliban vagyunk?
6: Paliban vagyunk.
5: Jó, én a faros lemez után melyet kussolok.
4: Ezt akartam mondani, hogy
5: a TV Paprika meg a faros lemez után, mi meghúzzuk magunkat. Tehát így csőhülyék vagyunk.
6: Garambolozik, jaj, de sokat hallottam azt is.
5: Garambol, gével?
6: Igen, hogy nem karamboloz, a garambol.
5: Az de kemény.
4: És azt tudtátok, hogy a törpapa, az nem törpapa, hanem törp apa.
5: Mi van? Most azt érzem, hogy most fog lefőni a kávé. Mi van?
4: Tehát, hogy
5: nem.
4: Ez...
5: Micsoda?
4: Na, nem azon, hogy papa, hanem azon, hogy ő, ez a beosztása, ez a rangja.
5: Ő nem tör papa.
4: Nem tör papa.
5: Ő nem tör papa.
4: Hanem törp apa.
5: Ne csinálj!
6: Nem,
4: ő a törp,
6: nem, az törp apa.
5: Az törp apa.
4: Mondom.
5: Törpapa. Várj, mondjuk ki. Törpapa. És most a másik. Törpapa.
6: De nem mondod így, hogy törpapa.
5: Törpapa.
4: Törpapa.
5: Nem, az papa.
6: Törpapa.
4: Nem, kezdek el, nem.
5: Ne száll, hát de.
4: Törpapa.
5: Ebben a hangmannak a hangját, vagy ha hallgassuk, az törpapa.
4: Törpapa.
5: Nem törpapa.
4: Nem.
5: Ne csináld! Hát komolyan mondom, hát kész vagyok.
4: Most mit érünk legyünk ez a sok
5: információ? Azonnal kérdezünk, hogy a ChatGPT-t vagy a Wikipedia-t. Valaki ezt mondja, igen. Hát ez durvább, mint a tejhatalom. Ezt nem tudtam. Azt hiszem.
4: Jó, sos... nekem végem van, de kapcsolom.
5: Sose tudtam, hogy kinyújtotta fel a csigaházát, írják sokat. Ég a házad ideki. Tehát, hogy ég a házad. A rohadt életben. Azt a mennyi gyereket traumatizálnak ezzel, hogy a nyambat csiga elevenen elég, érted?
4: Lefagyott a Viberem.
5: Az a nyambat csiga nem fog elevenen elégni, hanem hogy ég a házad. Érted? Érted? Nem ég el a csiga.
4: Én is hogy megtámadták.
5: Hát csiga, míg a gyerek ég a házad ideki.
6: Hívjunk tűzoltót, meg.
5: Persze.
4: De máskülben miért, hogy tudnak kicsalogatni, ha nem azzal, hogy gyereki, mert baj van.
5: Hát, gyereki, mert baj van. Tök egyértelmű. Meg fogsz halni, el fogsz égni, gyereki a házadból. Generációkat traumatizáltak ezzel az izével. Na, mi van a törpapával?
6: Az törpapa. Az törpapa.
4: Törpapa. Nem, én nem hazudok egy ide.
6: De honnan tudod ezt? Ki volt írva, hogy törpapa?
4: Ott, figyelj, oda van írva, ez a pozíciója és a rangsor.
5: De ugyanúgy írod, tehát erre egybeírod, hogy törpapa vagy törpapa, azt ugyanúgy egybeírod.
4: Mert úgy van, hogy törp illa, törp erős, érted?
5: Érdekes.
6: Hát de törpapa.
4: Apa.
6: És nem lehet, hogy két P, tehát törp.
4: Nem két P, egy P. Törp apa.
5: És akkor az törp illa, vagy törp illa?
6: Vagy törp illa.
4: Gyakori kérdések.hu. Ha ők sose hazudnak.
5: Az biztos. Ők egy nagyon hiteles forrás. Ez biztos. Törp apa.
6: Na, akkor mondom, hogy miért törp apa.
5: Törp, ugyanis, de melyiket mondod, törp apa.
6: Törp papa. Így van. Nem? Ugyanis törp illa, ugye a szempillái után kapta a nevét. Óriási szempillái vannak, tehát a pilla megvan. Mi van előtte? Hogy tör. Tehát törp illa, törp papa. Köszönöm szépen.
5: Tehát az tör.
4: Ez volt az érvelésed?
6: Ennyi? Ez a törpilla.
4: És nem az van, csak
6: ott van a törpolyáca is, aki nem törpolyáca.
4: Akkor mondom, akkor a magyar helyesírás szabályt vegyük egy kicsit elő.
6: Nem törpolyáca, nem törpilla,
4: hanem olyáca. Összevonódik két szó.
6: Ez az, hogy nem, hanem törpolyáca.
4: Ha összevonódik két szó, és duplázódik benne a másra hangzó.
6: Most szúrod szívem magad, csak mondom.
4: Miért?
6: Azért, mert akkor törp papa. Hiszen összevonódott
4: a két. De nem, de minek?
6: Mert a törp...
5: Hasonulás van.
4: Igen, a feleslegestől megszabadulunk.
6: Oké, a törp pillában is ez történt.
4: Igen, és akkor magad ellen beszél, tesó.
6: És akkor a törp papában...
4: Szedjük össze magunkat, Feri. Gondolod végig, hogy mondasz.
6: A törp papában is összevonódott, tehát nem törp apa. És akkor a törp... Érted?
5: Törp erős.
4: Törp erős.
6: Oké, és a törp pilla.
4: De minek mondod? Miért ezt mondod? Törp pilla?
6: Nem mondod. Ugyanezért nem mondod.
4: De ez a nyelvtan miatt van.
6: Hát de ezért nem mondod a törp papába se.
4: De nálam meg az van, hogy más hangzó, magánhangzó követi, ez egy törp apa. Törp erős. Akkor miért törp perős?
6: Pilla.
4: Törp perős?
6: De az a törp pilla.
4: Törp perős.
5: Hát de most mi sem lehet perős?
6: Pilla. Én is el tudom még számtanszom mondani.
5: Az öreg perős.
4: Perőfalvára az öreg perős. De most nem hallod, a saját érvelésednek mész ellene.
6: Nem megyek ellene.
5: De jó, apa volt vagy papa, ezt mondja nekem, csak ezt mondja. A faros lemez is sem faros lemez, hanem faros.
6: Nem lehet papa, nem lehet apa, gyerekek.
5: Hát megdugta a törpillát, és lefiatod a 100 törpillát.
6: Hát nem lehet a törpilla a lánya, hát egy nő nincs a közelbe.
5: Olyat is láttunk már. Hát ez egy csúnya családi fertőzés, mint a kerti feminin.
6: Lusz, öregember, hát mit apázod, az egy papa.
4: Figyelj ide. Nézzük meg a szabályokat a nyelvtanban.
5: Várjátok, én addig olvasok egy pár SMS-t, addig vívjátok le. Figyeljetek, nekem kardinális felismerés, tehát hogy bárkinek van igaza. Ez eleve fölmerült, hogy lehet, hogy nem törpapa, már nagyon megdöbbentő számomra. De kíváncsi vagyok, mert hogy pro és kontra nagyon sok érv van, hogy melyik lehet az igazi. Évtizedekig azt hallottam, hogy szeresd a testem, bébi, míg le nem maratom. Furcsa volt, de üvöltve énekeltem. Baby sister.
4: De mindent benne van, hogy érzem magam. Nem tudod, ez a végessége az életekem. Igen. Amikor lemaradtad a testedet.
5: Szeresd a testet, baby, még le nem maradom. Még le nem maradom. Bobita, Bobita táncol, de ki az a szárnyati Géza? De jó.
6: Jó, de jó.
5: Szárnyati Géza malacra, de ki az a szárnyati Géza? Évtizedekig azt hittem, hogy szárnyati Géza. Nagyon jó. Nilsz Orgazmban volt a zene, azt hittem úgy van, hogy ott repül Mártom Ludom. Márton, Ludon. De hogy azt kérdezi, Márton, Ludon. Aha. Rohadt mítosz rombolók, Sanyi küldte nekünk.
4: Álljunk meg egy pillanatra.
5: Várja, érvek? Igen,
4: igen. Tehát, ha beírod a Google Translate-be, hogy angolra, magyarra, fordítsa le, mert ugye most angolul, ugye a, mit mondtál, hogy papa Smurf?
6: Igen.
4: Igen, ugye angolul, akkor az azt jelenti, hogy papa, magyarra fordítva, apát jelent, daddy-t vagy apukát.
5: Aha. Vagyis?
4: Tehát, ez azt jelenti, hogy
5: törpapa. Papa, még csak meg se hallod a különbséget.
6: Nem, de nem jó, hát nem az apukájuk, érted?
4: De miért nem az apukájuk?
6: Mert nem ő csinálta.
4: Tudod, mi a baj? Az a baj veled, Feri, az a baj, mert szerencsétlenek ősz a haja, már rögtön azt mondod, hogy egy öreg ember.
5: Lehet ebben a törpillát elmondom. Úgy megcsináltam, mint a húzat, és az meg lesz a húzat. Az egész vese, egy vérfertőzéssel indult, elmondom neked.
4: Az új törpök szerint a törpillát nem is, tehát a törpilla, ő egy ilyen kísérletnek az eredménye, amit amúgy a hókuszpók csinált. A törpillát hókuszpóktól szerezték meg az új törpillát.
5: És aztán nagyon elkapták.
4: Igen, de egy varázslat állt.
6: És aztán húszpókot is.
5: Orosz kémtorta, nagyon nagy duma. Hát az nagyon nagy duma. Egész gyerekkorában ezt hallgatta, hogy orosz kémtorta. Mennyire be lehetett szar, amikor kértek egy orosz kémtortát.
4: De miért? Mert benne a meggyek, nem azok a, azok a kémek.
5: Orosz kémtorta, nagyon jó. Leverlek, mint vaka poharat. A ChatGPT óta tudom csak, hogy nincs olyan állat, hogy vaka.
4: És miről szól a dal?
5: Leverlek, mint vaka poharat. Elvesztettem zsebkendőmet, szívott anyám érte. Nagyon röhögtem, amikor gyerekkoromban ezt így énekeltem.
6: Hívott.
5: Presszer számában nem a puha testű éjszaka, hanem a puha pesti éjszakát énekeltem.
6: Puha testű, testű
5: puha pesti éjszaka.
6: Az puha testű.
4: Puha testű éjszaka?
6: Puha pesti, igen.
4: Éjszaka, igen.
6: Az nekem is puha testű.
4: Puha testű, testű éjszaka?
5: Nem, az puha testű az eredeti. Nem. De hogy ő puha pesti éjszakát énekelt. De az nem puha esti, az puha,
4: puha
5: testű.
4: Esti éjszaka.
5: Nem, az nem puha testű éjszaka.
4: A puha testű éjszaka nem lett.
6: Hát igen, hogy egy olyan tudod ilyen.
5: Miért az puha esti éjszaka?
6: Hát szerintem is puha testű.
5: Ne szívassál már, az puha testű.
6: Puha testű éjszaka, hogy tudod, úgy körbeölel, olyan, olyan nagyon otthonos puha testű éjszaka.
4: De hogy lett puha testű?
6: Nem tudom, de nekem is, az nekem is puha testű.
4: De mit ír azt?
5: Puha testű, jó, nyugodjunk jó, meg, puha testű. Hú, hallod, puha most testű, már nem bírok egyikbe fogadni, már nem bírom. Az puha testű. És ő énekelte a puha pesti éjszakát énekelt. Tehát akkor ő énekelte rosszul puha esti éjszakakért. Hát gyerekek, szóval, hogy azért itt tényleg nagyon nagy felismerések vannak.
4: És valaki a pác sót, azt mindig egybe olvasta.
6: Igen, pácsó.
5: Az, pácsó. Igen, pácsó. Hát pácsó. Az, az a Ferinek is
6: az
5: a beszeneve.
6: Persze.
4: Pácsónak hívják.
6: Engem úgy kígyósan így hívtak, mert elmentünk kirándulni, vittük, hogy olvasgattam a konzervet, hogy mi az Isten az a nititres pácsó.
5: Nititres pácsó,
6: hogy
5: azért
6: lett pácsó. Hát persze, egybe volt írva, érted?
5: Pácsó,
6: gondolom.
5: Érted? Micsoda
6: hülyeség, ez ilyen nincs.
5: Azért meg a faros levesz. Hát azért itt is vannak rejtett tartalékok, meg a songugu pizza, érted? Pácsó, persze. Nagyon durva. Ákostól a valami véget ér, a forró betonon vasalok. Egyébként az bonanza, várjál, az még nem is Ákos. Az bonanza. Valami véget ér, forró betonon vasalok. Távoli hang csak a gyász mekkoran óta, atya Isten, ezt nagyon megint.
4: Ez egy életérzés, nem? De most gondolj be. Forró, beton, vasalók. Távoli hang csak
5: figyelj, a gyász. Valami véget ér, az a Haubernak, meg az Ákosnak az egyik legjobb dala.
6: Nagyon
5: tehát az, az, amikor a bonanzás utolsó időszak, az egyik legjobb daluk. Tehát az, az nagyon jó. De a forró, betonon, vasalók, az nagyon meleg.
4: Nagyon tetszik. Ez nagyon tetszik. És nagyon környezetbarát.
5: Hát ő kicsit ott vasalgatott a forró betonon.
4: Amúgy de most ott a DJ Pácsónak fognak hívni.
5: DJ Pácsó. És a vonat sem vár, elindult már. De hogy ő a várra gondol.
4: A vonat nem vár.
5: A vonat nem vár. Nem.
6: Hát hiszen nincs rajta bástya.
5: Hiszen
6: ugye?
5: Nem csinálják rajta lövészárkok bástyák.
4: De ez a vonat jó? Nem vár. De ez jó. A vonat nem vár. Elindult már.
5: Így van, a fagyi nem szőnyeg. Így van, a vonat nem vár. Oké, gyerekek, köszönjük az SMS-eket. Jó, nagyon sok jött, nagyon szerettük. Mindenki tegye helyre a saját maga meg.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

20 személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forint

kezembe a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigyel Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.

0: Balázs ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes! Ezt vártam! Kajapia motor rúgcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
5: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
6: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
7: Pontgyűjtés az Ecofamily-ben. Hama, a társ, akire mindig számíthatsz. Okos óra, Bluetooth fülhallgató és powerbank. Gyűjtsd a pontokat és váltsd lendületre, zenére, teljesítményre. Ecofamily. Drogéria, élelmiszer.
8: Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomírtás?
9: Igen, most viszont a gombák okoznak kihívást.
8: Próbálja ki a Maxentist. Az Adama új gombaölőszerét, ami napraforgóban és kalászosokban is hatékony. Max biztonság, max hozam, Maxentist.
10: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
11: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
12: Mi a Vannal tudjuk, mennyi munka sikerre vinni a vállalkozásod. Ezért segítünk, hogy üzleti ügyfelünként egy kézben tarthasd a mobil és vezetékes szolgáltatásaidat. Válaszd az üzleti mobil platinum tarifa csomagot új vezetékes üzleti internet mellé, akár 130 ezer forint készülék kedvezménnyel, ipekkel 2 évre. Az ajánlat kisvállalati előfizetők számára érvényes visszavonásig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. Van, minden pillanat számít.
3: Reklámot hallottak.
13: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
14: Autódaru, Kósvéber.
15: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
16: Szia!
17: Hello!
16: Az Intim Flóránk egyedi, ahogy a mi is azok vagyunk.
17: Bonjour!
16: Hola!
18: Ha sérül a

0: nem pop. GTI. 50 éve zenefüleinknek. Találkozzunk a jubileumi Volkswagen Golf GTI Roadshow-n. Próbálja ki ön is az új Golf GTI Edition 50 modellt Volkswagen márka kereskedésünkben. Május 15-től 6 napig. Óbudai Autójavító Kft. Budapest. GTI. Három betű, ami 50 éve teszi élménnyé az autózást.
1: Volkswagen.
2: Mennyi? 20 millió kedvezmény új lakásra? Igen,

0: lakásom.com.
1: A Balázsék Rúcsó május 14-én megérkezik Dunaújvárosba. Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival.

0: reklámot hallottak.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Bekérette a budapesti orosz nagykövetet a külügyminiszter. Stabil az üzemanyag ellátása, MOL szerint két horgásztavat is érint az aszbeszt szennyezés. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Bekérette a budapesti orosz nagykövetet a külügyminiszter a kárpátaljai dróntámadás miatt. Erről az első kormányülés közben beszélt a miniszterelnök Ópusztaszeren. Magyar Péter azt mondta, folyamatos kapcsolatot tartanak fenn a konzulátussal és kárpátaljai szervezetekkel, a támadást pedig elítélik. Kárpátalját heves dróntámadás érte, több település Munkács, Ungvár és Szolyva is érintett. Egy vasútállomás transformátorát és ipari létesítményeket is támadtak. Kárpátalja katonai kormányzója azt mondta, a háború kitörése óta ez volt a legnagyobb támadás a megye ellen. Lesz elég dízel és benzin a kutakon, Magyarországnak stabil az üzemanyag ellátása, ezt írta a MOL azokra a hírekre reagálva, amelyek szerint a kisebb kutakról elfogyhatott a dízel. A társaság szerint a MOL a saját termelésből továbbra is ellátja partnereit, és biztosítja, hogy az üzemanyag ellátás folyamatos legyen az országban. Két Vas vármegyei horgásztavat is érint az aszbeszt szennyezés. A Nyugat-Dunántúli vízügyi igazgatóság azt írta, az Abértó és a Dozmati víztározó parkolóiban és bekötő útjaiban is kimutatták az aszbeszt jelenlétét. A parkolókat ezért lezárták, és mindenkit arra kértek, hogy gyalog vagy kerékpárral se közelítsék meg a helyszíneket. Az aszbeszt veszélyes, mert ha valaki belélegzi a rostjait, akkor azok tüdőbetegséget és rákot okozhatnak. Új vezetőt kapott az adóhivatal, a kormányváltással megszűnt a NAV elnökének megbízatása. Vágújhelyi Ferenc helyett mostantól Tamásné Cinegecsilla képviseli a hatóságot. A személycsere a NAV szervezeti és működési szabályzatán alapul, mivel az elnök államtitkári pozícióban látja el feladatát. A tisztség az új kabinet hivatalba lépésével megszűnt, és a vezető feladat és hatáskörét az adószakmai elnök helyettes gyakorolja. A TikTokon hirdette magát egy pénzhamisító, most kapták el a rendőrök. A 23 éves fiatal 10.000 forintosokat hirdetett, amelyekért kriptovalutában lehetett fizetni. Bár tagadta, hogy bárkinek adott volna a hamis pénzből, a kriptopénztárcájában több mint 18 millió forint gyűlt össze. Az ügyben hamisítás és csalás gyanúja miatt folyik eljárás, a férfi szabadlábon védekezhet. Lesznek felhők az égen, de egy-egy záporra este, késő este van csak esély. Délután 18-20 fokig melegszik a levegő. Pénteken hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk, de több felé készülhetünk esőre, záporra, zivatarra. Helyenként a szél is megerősödik majd. Napközben 18-24 fokig melegszik a levegő.
1: Közlekedési hírek.
2: A 11-es főúton Szentendrénél, a 18-as kilométernél a burkolaton dolgoznak.

0: kérdést szeretnék nektek föltenni, ne lesz a monitoromról. Légy szíves, képzeljétek el egy gyönyörű hajóutat.
1: Megvan.
0: Oké, okay? Megvagy. Tudod, sok emeletes, oké, okay? Ez is meg.
1: Royal Caribbean, nem mindegy, mivel megyünk.
0: Carnival Cruise, Sunshine.
1: Nem, rossz, de csak Royal Caribbean, nem mindegy.
0: Oké, okay, okay, most véletlenül ide keveredtél.
1: Hát nem értem a plebs, hogy tud ezzel a hajóval utazni, nem mindegy, nem számít, menjünk ezzel.
0: Oké, okay, mész a Karib tengeren, csodálatos tájak, tudod, hogy fantasztikus ellátás, minden van a hajón, amint csak akarod, és egyszer csak lemész az ebédlőbe, és azt látod, hogy verik egymást az emberek.
1: Imádom. Azonnal filmesztelre vetközöm, és bevetem magam a tömegbe.
0: Tehát fogalmad nincs, hogy miért verekszenek.
1: De én levetközöm ezteleire, abból nem, abból nem is sosem volt baj. Igen, haj, bugyom, hogy nekem vesztelennek kellene. Gyerekek, legyünk vesztelenek, ez innen indul. De várj, de mi az, hogy összel egy hajón?
0: Egy hajón, egy ilyen nagy szálloda, hajó, tényleg csodálatos berendezéssel, aranyak.
1: De tehát azt gondolod, hogy tudod, mindenki jól fölöltözve, szépen megy vacsorázni, parfümhegyek, szép ruhák, Diorba mindenki, nagyot vacsorázunk, foglalt asztal, öntjük a pezsgőt, a kaviárt, nagyon, nagyon elegánsak vagyunk, hajózunk a Karib térségben, fú, de fancy, mind tudnak összeverekedni.
0: Ugye várod a kapitányi vacsorát, ahova kiöltözsz.
1: Igen, azért van egy kiöltözős vacsi.
0: Már
1: igen.
0: Tudod, hogy a következő célállomása nem tudom milyen Karib sziget lesz, ahol majd a kókuszpálmák között a hófehér tengerparton sétálsz, és ebben a pillanatban leérsz az ebédlőbe, ahol emberek ütik, verik, rúgják egymást.
1: Azt a mindenit! Azt nem, ide nem biztos, hogy mesztelen vagyok. Ez egy kicsit komolyabb bugyó. Azt gondolom, a papa, mama meg néhány verekednek. Itt elég komoly bugyó van.
0: Nem, olyannyira komoly, hogy a biztonsági őrök itt az egyik az elment. Tehát, hogy azt mondta, hogy ez gyereke kezelhetetlen ez a történet. Jász le nyugodtan még egyszer, Zsül.
1: Egészen durva bugyó.
0: Ott kell látod, ő itt fut.
1: Igen, svédasztalos kaja. Én nem tudom, hogy itt két banda esett egymásnak, vagy mexikóiak, vagy feketék, itt mindenki van.
2: És fentről a tetejéről meg drukkolnak, és kamerázók.
1: És vannak a kamerázók, akik azért felveszik a bunyót, hogy bármi lett. De az apropót nem is tudják, hogy
0: de
1: mi volt?
0: De tudjuk.
1: Mi verekedtek össze?
0: Elfogytak a csirkeszárnyak.
1: Ne! De egyébként ezt Magyarországon sem nem képzelünk.
0: Elfogyott a csirkeszárny.
1: Jó, de jó, hogy ez máshol is megtörténik.
0: Ugye?
1: Azért.
0: És én pont arra gondoltam, hogy végre egy csillogó fény a vaksötét éjszakában, hogy nem csak mi vagyunk ilyenek, hogy amikor ehetné egyébként lazacot, ehetné, nem tudom, rántott húst, akármilyen, oké, okay, van egy nagy adag csirkeszárny, roppanósra sütve, pirosra, és az utolsó három maradott, amit te ki akarsz venni, ám jön valaki, aki elveszi előre.
1: Ez úgy indul, hogy beáll eléd egy csávó, te már figyeled, hogy nagyon kevés van, de még abba bizony pár marad, és a csávó fölpakol egy halmot a tányérjára, és végignézed azt, hogy elfogy, annyit vissza, mennyit sose tud megenni, és ott eldurant. Tehát ott jön a Michael Douglas összeomlás, és ott eldurant, és mondod, hogy na jó, nem. Adjál át egy pár, és a csávó mondja, hogy nem, de elfogyod, adjál pár, és ott elindul a bunyó. Tehát valószínűleg az a fogyás pillanatában indulhatott.
2: Én a Hornet is nél szoktam ezt érezni.
1: Hogy nézed a legváros túrost,
2: nyújj
1: hozzá.
2: És hallod, hogy már nyitja a száját, hogy abból a sajtosból szeretném visszadarni.
1: A csirkemájashoz nem nyúlsz. Megöllek.
2: De hát ne üvéskedj, mert egy luxus hajón, hát oda olyan emberek mennek, akiknek hát valószínűleg megengedhetik maguknak azt, hogy tehát, hogy jó módúan.
1: Hát meg azt gondolod, hogy el is fogy, akkor azért viszonylag gyorsan visszatöltik. Tehát, hogy erre azért megvan az infrastruktúra, nem? Hogy elfogyott, oké, várok egy percet, visszatöltik. Tehát, hogy mennyire éhesnek vagy elvetemültnek kell lenni, hogy leteszed a tányérod, odaszólsz az asszonynak, hogy fogd meg a söröm, és elindulsz verekedni, hogy szerezél magadnak csirkeszárnyat. Mennyire alantas, miközben kifizettél 4000 dollárt, hogy hajózál a Karib térségben. Nem?
2: Egyébként annál bosszantóbb nincsen, amikor egy ilyen svédasztalos asztalnál ott áldogálsz a kis tányéroddal, te jönnél, és tényleg az utolsót veszi ki előled, és ott állsz kicsit csalódott.
1: Jó, ki hogy viselkedik svédasztalán, tessék? Kinek mi a túlélése, kinek mi a stratégiája, ki hogy megy? Éhes vagy, ott vagy, all inclusive nyaraláson vagy, 6 óra, fogod a tányér és elindulsz. Ugye elindulsz vadászni, ez innen indul, vadászol.
2: Felméred, hogy mit lehet enni. Igen, az első.
1: Te az vagy, aki először körbe
2: megy. Először körbe járok, megnézem, hogy mi a kínálat.
1: Júj, de profi!
0: Amatőr!
1: Tesz egy kört, hogy hát mit akar enni?
0: Jó. Hát nem jó, mert addig kiszedik. Hát nem érted? Mire kiszúrod, visszaérsz, nem lesz mit enned.
1: Te vagy az üres tányérral köröző. Csak kaját szemléző.
2: Körbejárok.
1: Igen.
2: Kicsit mérgesen nézek a gyerekekre, akiket elküldenek azért, hogy szedje tele a tányérját, és tudom, hogy annyit szed ki, hogy nem fogja
1: soha csinálni. Rohadt idegesítő a svédasztalnál. Egy gyerek a kis spagettit szed előtte. Igen. Felrugdosnám őket.
2: És barominek pazarlás is, mert nem tudod, hogy nem fog annyit megenni.
1: Picit a könyökén mindig lökni kell.
0: Elszaladt
1: ez a tányér.
0: Szedd csak föl, kisfiam, addig
2: érzel. Ennek megvan a rendje. Én cirkálok, Miró addig asztalt foglal.
1: Júj, de profik vagytok, a cápázók, oda nézd, te felpásztázod a kaját.
2: Felpásztázom, igen, és utána váltjuk egymást.
1: Ő te foglalod, és ő pásztázik. Majd kényesen mentek haza, ha folyamatosan pásztázok, és asztalt kerestek, sokat nem esztek.
2: Pásztázok, Miró már ott ül az asztalnál, tartja a helyet. Én odaülök, leülök, leveszem a tányéromat, ő is elindul pásztázni, összeszedi az előételt, és utána váltunk, és néha találkozunk az asztalnál.
1: Én teljes magányosságba vonulok. Ott hagyom a családot, és elindulok. Én vadászom. Tehát, hogy vadászom, borzasztóan szemtelen vagyok, iszonyatosan tolakodom. Rettenetesen parasztba nyomom. Én figyelj, ha éhes vagyok, én olyan könyörben telembe tolok át minden svédasztalnál, engem nem érek az idős néni. Én úgy lököm föl, hogy semmi.
2: Te veszed el az utolsó csirkeszárnyat?
1: Ha nagyon ideges vagyok, kiveszem a tányérjából. Látom, hogy elvitt az utolsó szeret görög dinnyét, komolyan megcsinálta. Sokat jártunk régen Törökországban, ilyen iszletes all-inclusive szállodák. És azt látod, hogy egyébként ez Magyarországon is így van, bármilyen fogadás van, ott mindenkinek vérben forog a szeme. Tehát a svéd asztal, ez egy harc, ott vagy harcolsz, vagy eltapostolsz. Szerintem ott két választásod van, vagy megölnek, vagy ölsz. Én az vagyok, aki ölt. Tehát ha nagyon éhes vagyok, mészárolok, megnézem, hogy hol a leghosszabb a sor, biztos, hogy bemegyek keresztbe, beállok a legelejére, átnyúlok keresztbe, figyelj!
2: Fú, de gyűlölnél.
1: És ott áll köntösbe, papucsba, érted? 3-4 órát vár. Beállok mögé.
0: Na, hát nem.
1: Nem mész oda cápázni? Hát de hogy nem.
2: És te vagy az, aki amúgy a fél panziónál, vagy teljes panziónál már a kapunyításkor ott áll?
1: Nem. Az nem. Meg mindig abban bízom, mondjuk 6-tól van vacsi, 8-kor leürül. Lemegyek, és látom, hogy never. Ez nem fog leürülni. Akkor viszont harcolunk. Na, gyertek. Egy lapos tányér. Utálom, barátaim. Egy lapos tányér. Ez egy csata. Szerintem ott vagy harcolsz, vagy eltapod. Nem így
0: ott
1: van?
0: Nincs időnézelő.
1: Nincs idő.
0: Ott azonnal beszedsz minden.
2: De nem szedek be, mert korlátozott a gyomrom kapacitása.
1: Akkor neked van egy előjátékod.
0: Az all inclusive, ott a gyomor végtelen.
1: Igen, tényleg.
0: Nincs ilyen.
1: És miért van az, hogy mindenki sokos állapotban van a svédasztal? Tehát ott egy ilyen pszichotikus állapotban vagy. Magyar szállod a külföldi, ott egyszerűen betépsz.
2: Mert a bőség szarú.
1: Betépsz, sokkal éhesebb leszel, mint ami vagy valójában, és tudod,
0: sokkal
1: hogy
0: többet
1: ha az a roseibli elfogy, nem lesz több. Tehát,
2: hogy pontosan tudod, hogy 3 perc múlva újra töltik.
1: Ugye, a csirkemelyes risotto elfogy, kész. Az akkor néni kiveszi, nem lesz több. És akkor harcolsz.
2: De hogy egyébként tök durva.
1: Nem vagyok egyet. Senki nem vagyok tekintete. Gyerek, idős, sejt.
0: Beteg, rokkad, mindegy.
1: Semmennyire nem
2: érdekel. Ha be van fizetve a félpanzió, vagy az all inclusive, azt le kell enni.
1: Nem is ez, hanem hogy legyünk túl gyorsan a vadászaton, tudod, és jön a jó része, hogy együnk. Harcoljuk meg, amit meg kell, és nem távozzunk a csatamezőről. A robokat hagyjuk hátra, és menjünk.
0: Maradékon meg
1: persze,
2: de akkor te vagy az, aki egy tányérre teszi az előételt, a főételt, a desszertet.
1: A gyümölcsöt, a desszertet, leöntöm egy kis ivólével, ráöntöm a kólát, ráöntöm a forró
0: húst,
1: rádobok egy kis somlóit, tehát én ezt menjünk, csapassuk.
0: Ezért tanulsz meg egy kézzel 3 tányért vinni, hogy gyönyörűen föl tud tenni. Ott nincs olyan, hogy majd visszajövök. Nem lesz, és nem fog ugyanúgy kinézni. Testemmel árnyékolok, oké? Okay? Testemmel árnyékolok, 3 tányért pincérfogásba összefog, és ahogy mész végig elejétől, attól zég mindent fölpakolsz. Ott utána, ott nincs én olyan, hogy majd elvisznek
2: tálcát, valami. Ki.
0: Nem vagyok
2: bunkó. A csévingből az egészet.
1: De tényleg, és elmész például a desszertes részhez, fagyis rész. Az egész. Ah, azt látod, hogy a kisgyerek folyik a takony az órán. Próbálj megfogni az ura, ízért ilyen szedőt, a fagyi szedőt, azt se tudja, hogy kell olyan béna. És tudod, próbálj egy nyomó, hogy arcé kiszedni a vanília fagyit, te meg álszod.
2: Én olyan
1: most segítek. Fogom a kanalamat, belerakom a kanalamat. Na, bistike, most majd kiszeded ezt a rohadt fagyit, eltakarod szintén a nagyádba. Érted? És ott áll, és negyed óráig szed egy darab gombócot, miközben a diszkréten elhízott apuka mögötte már fedi a fenét arra, hogy 13 gombócot akar kiszedni. Most beelőzöm őket, vagy megöregedek? Hát persze, hogy beelőzöm őket. És azonnal elkezdesz harcolni. Ugyanez a levesnél. Megy a tökölés, szed, forró a tárgyért, kiszedi. Figyelj, őrület. Tehát az csak így lehet szerintem.
2: Az a baj, én ilyenkor ilyen anyaüzemmódba kapcsolok.
1: Az mit jelent?
2: Az, hogy a gyerekeknek... Igen. Leülök.
1: Tejed, megindul a tejed.
2: Elfolyik
1: a tejed, vagy mit
2: nem, hogy beindul egy ilyen gondoskodási ösztön, és elkezdek segíteni a gyerekeknek.
1: Tehát, ne,
2: hogy
1: Jézusom, a svéd asztalnál?
2: Igen, hát ott áll, eddig ér neki a személygér az asztal.
1: És akkor?
2: Nyúlkál bele, de nem tudja kiszedni.
1: Semmi, rácsapsz merőkanállal a kezére.
0: Ezért, hogy old meg, kicsim. Majd én kiszedtem, utána annyit bénázolom, amennyit akar.
1: De koszos körömmel, taknyos kérdés. Na, takarodjál!
2: De előbb végzek, úgyhogy segítek neki kiszedni a spagettit, mert úgyis
1: azt segítesz kiszedni a spagettit. Én csak azt mondom, adod a segítek, elveszem a fogót, és
2: és már viszont
1: is. Hopp, kisfiam megint ilyes maradsz. Hát az élet kegyetlen. Az élet egy harc, jól megtanulod. Hát ilyes leszel ma is. Na jó. Ne segítesz a gyerekek
2: segítek
1: meg.
2: Segítek neki, igen, mert hogy az, egyik, az egy dolog, hogy mellé szedi az egészet, sokkal többet szed, mint amit meg tud enni, úgyhogy inkább szedek neki. Én is utána elküldöm.
0: És ott állsz egész vacsora alatt, és jószolgálati nagykövetként, mint az Ábel, értett Tamási Áron. Ő se Amerikában, ő csapolt a vizet, vagy mi volt már a regényben. Ott állsz.
2: Igen. Igen, a desszertes pultnál, a fagyisnál.
1: A fagyis, a hát ott milyen szerencsétlenkedés megy.
2: Hát azért én oda állok néha, és akkor segítek a gyerekeknek kikanalazni a fagylaltot.
1: Na, ez cuki.
2: Vagy benyúlkál, próbálja.
1: Nincs bennem részvét. Ilyenkor, ha éhes vagyok, nincs, semmilyen részvét nincs bennem.
2: És megkérdezem, hogy miért szeretnél.
1: Még meg is kérdezed, hogy mit szeret. Hát dobjál oda neki egy gombozót.
3: Cukorszóra,
1: ez van. Cukorszóra, ez van. Cukorszóra, ez van. Segítesz, nem cuki vagy, nem? Szerintem ott harcolni kell.
2: Anna, te gladiátor vagy?
1: Meg nem bírom a nyomakodást, és gyorsan túl akarok lenni rajta. Tehát ez a verekedés rossz, tudod, és hogy valahogy menekülni
2: akarsz. De
1: hát te
2: vagy a verekedő.
1: Ezért verekedek én is, hogy legyek rajta túl, önvédelem csak. Mindenki, minél előbb ki akarsz onnan menni, mert ott mindenki lögdösödik, mindenki gyorsan legyek rajta túl.
2: Mindenki kultúráltan állna sorba, és végig is állják a sort, és mindenkinek jut. Te vagy az, aki előre megy, és mivel te előre mész, ezért a többiek vérszemet kapnak, és mennek után.
1: Egy dolog nincs miattam sor. Tehát, hogy
2: a... hát ez az.
1: Érted, aki sort csinál, az nem én vagyok. Én megfogom, kiszedem, ott se vagyok. Kész.
0: Ali már a személyzet előtt ott van a reggelinyításra.
1: Hatkor verem az üveget. Nyissátok ki.
2: De szobába fel nem rendeled a kaját akkor?
1: Nem, mi szeretünk így lemenni, meg szerintem az tök jó. Meg a szobában tudod mindig egy ilyen kis részét kapod meg. Tehát néha mondjuk egy-egy reggelit nem rossz felkérni, de én szeretek így lemenni vadászni.
2: Te szereted a hangulatát.
1: Van ennek, persze, nem? Hát azért most elfogy a Petre Zsejmes krupli, hát azért mi? Azért ez milyen izgalmas. De érted, ott az utolsó csepp ivólé. Hát azért csak megharcolunk az utolsó barackos ivóléért.
0: Jó, megjött a legprofibb. Én oda viszem a széket a svéd asztalhoz.
1: Az jó. De hogy tényleg mi megy ott, egyébként tényleg mi megy. De török szállodákban is, magyar szállodákban is. Tehát, hogy ott mindenki nagyon éhes, mindenki nagyon ellenséges.
2: A rosszul lét.
1: Tessék?
2: Oroszok.
1: Oroszok nagyon durván tolják.
2: Azok mekkora tahók. Törökországban, az nagyon durva. Egyiptomban, brutál.
1: Elképesztően
2: tolják. Nálunk le van osztva. Tehát mi professzionálisan csináljuk. Karina megy a gyümölcslevekért. Én a mini pékáruért, Péter a kávékért. És utána mindenki megy külön portjára, de ezzel befoglaljuk az asztalt.
1: Megőrülsz, figyelj, leosztják, hogy milyen foglalják az asztalt.
2: És elindul a portja.
1: Én csak kulcsot meg szobakártyát dobok le általában.
2: Ez gyűlölöm.
1: Miért?
2: Ez olyan, mint amikor amikor elmész a izébe a medence szélére, tudod, és ledobálod reggel a török közödet.
1: Ketten vagyunk, hatot rakok. Bolondozol. Szerinted nem akarom reggel eldönteni, hogy a hatból melyik ágyon feküdjek.
2: Kint a teraszon kilépsz, azt gondolod, hogy van hely, odalépsz, és ott van egy mobiltelefon az asztal.
1: Szállodában nincs nálam semmi. Csebi, vegyem le a műkezemet.
2: Ültesd le valamelyik gyereket.
1: Vegyem ki, hát
0: és mi odaddig üljön ott a gyerek? Hát ő is éhes.
2: Ezért kell minimum ketten menni nyaralni. Hát az egyik foglalja az asztalt.
1: De nem foglalsz aztán, lerakod a szobakártyát, vagy a telefonodat, vagy arrébb rakod kicsit a zsebkendőt, vagy nem tudom.
2: Na hát én viszont ebben vagyok kérlelhetetlen.
1: Leülsz oda, ahol le van foglalva. Hát na van. Szerintem az sokkal prostabb, mint izé verekedni a krémesért.
2: A teraszon ülni, nem bent a izében.
1: De bent a szobakártya, a telefonod azt jelzi, hogy vége van, haver. Arrébb rakod. Az kemény. És én vagyok a paraszt, érted, a vanília gömbbel. Meg a pasírozottal. Miközben te arrébb rakod a cuccomat az asztalnál. Hát nem tudsz mit lerakni egy szállodában. Nincs nálad nagyon semmi. Mert a mobiltelefon, ha olyan a hely, akkor azt lerakom. De ha nem, akkor necces, de a szobakártyádat tudod lerakni. Nagyon nincs más nálad. Nem egy szállodában.
2: Nyelent
0: narancslé. Ott van a profik.
1: Komplett menüvel foglalják az asztalt. Pékárúval, narancslével, meg izével.
0: És olyan nincs, hogy egyikőtök addig ott marad, míg a másik kettő vissza nem tér?
2: Nem, elmegyünk, három portja. Kész. És milyen érdekes, hogy hajlamos vagy, amikor ilyen befizetett kajád van, hogy túlzabálásra. Tehát addig eszel, amíg rosszul nem leszel. Tehát, hogy nem az van, hogy van egy ilyen mértékletesség, tartod a diétádat, vagy minden, de ha be van fizetve, akkor
1: Például pont az ellenkezők mérni meg. Azt veszem észre, hogy a svéd asztalán hamarabb jól lakom, mert annyi kaja van, és annyira eltelsz attól, hogy amennyit látsz, hogy szerintem vizuálisan már a felével jól laksz. Én például nem tudok sokat enni. Tehát, hogy borzasztóan, proszton tolom, de nem ilyen megrakott tányérra, nem bírok sokat. És rájöttem, hogy nem kifizetődő. Tehát, hogy én például saját a svédasztalos, ilyen, nem tudom, török szállodában voltunk, nem tudsz annyit tenni, mert végig szeded, megnézed, és a felével eltelsz. Nem eszem sokat, fura.
2: Akkor neked már az all you can eat sem olyan.
1: Az all you can eat, hát én azokban nem nagyon járom. Amerikában van sok all you can eat. Ott van ez a rendszer kialakulva, de az nem is. Ez az $5 befizet, mint a kaszinóba, és akkor annyit eszel. Ez Magyarországon annyira nincsen.
2: Van Magyarországon, ugye nagyon, van egy nagyon híres lánc, ilyen 3 vagy 4 étterme van itt Magyarországon, és van egy ugyan ilyen grillpult, ahol a nyers húsokat teszik ki, és te neked ki kell szedned a nyers húst, és el kell vinned a grillpulthoz.
1: És volt utána szóltak csak, hogy megkérdezik. Jaj, ne!
2: Visszatolja a sírkemet.
1: Ne, Juli!
2: És szóltunk neki, hogy így,
1: ne!
2: Ez
1: kicsit olyan inasabb. Kivel jártok ebédre, és én vagyok a tűrhő. És rám mondjátok, hogy nyersen eszitek a csirkehúst a társaságban.
2: Akivel voltunk, és szóltunk neki, hogy hát ezt még meg kell sütni, el kell vinni a grillpulthoz. Ő összeszedegette a nyersúsokat. Furcsa volt neki, kicsit az állag.
0: De biztos ez valami új divat.
1: Meg ez a sztori, ez viszi a végét, nem? Leűsz Józsi a kacsátot, hogy nyersenezi a csirkehúst. Hát azért.
0: Ilyen jó, kellemetlen szólni a haveroknak.
1: De először vittétek étterembe, nem tudta.
2: Zavarba jött.
1: Kicsit megilletődött a tömegtől.
2: A sok kaja.
1: Igen.
3: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Már csak 2 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24. Pünkösd vasárnap. Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest

0: Egy születésnapja.
1: Hallgasd a Rádió Egyet, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió Egy, csak igazi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió Egy születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkban.
3: Délután 5-kor a

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Mobilnetet kitart a hónap végéig? Otthoni net bírja, ha egyszerre megy a streaming és a gaming? TV-ben mindig találsz műsort? Lebeszélhető percekkel jól állsz? Nem? Akkor beszéljünk és alakítsuk az igényeidhez az előfizetésed az új sávos kedvezménnyel. Ez is egy ország tuning. Telekom.
4: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
5: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
6: Skoda.
7: A kutyád szíve a tiéd. Örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden hatodik kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
8: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
9: Dehogy is.
10: A csirkemellnél nincs jobb.
11: Mondom, hogy a szárnya jó.
12: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
13: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
14: A napfény stílusa akcióban, a Dockyardban. Vasárnapig minden termékre 20%, míg a harmadik termékre már 30%-os kedvezmény. Válogassa Columbia, Helly Hansen, O'Neill, Fandango, Nautica, Lufta vagy Hoka termékeiből a kényelmes hétköznapokra, nyaraláshoz vagy akár az outdoor élményekhez. Vasárnapig minden akcióban, a Dockyard üzleteiben és a dockyard.hu-n.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
15: Egy jó befektetés ott kezdődik, ahol egy új városrész születik. A Lánynegyed Budapest 13. kerületének legújabb komplex ingatlan fejlesztése, ahol a tudatos tervezés és a hosszú távú befektetési szemlélet találkozik. Élhető környezet, 2 hektáros park és kiváló infrastruktúra gondoskodnak az időtálló értékről. A lakások gépesített konyhával, felszerelt fürdőszobával, elektromos edényekkel és páramentesítő készülékkel kerülnek átadásra. Egy otthon, ami időt ad. Egy befektetés, ami jövőt teremt. Ismerd meg a részleteket a www.langnegyed.hu weboldalon.
16: Oldtimerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
17: Hé, te kóstoltad már a Pizza Mi új havi pizzáját?
18: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizza Mi élményt.
19: Tavaszi lakásakció a Big George Property-nél.
6: Új lakások 10 budapesti helyszínen, most akár 16 millió forint kedvezménnyel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel. Válasz több száz lakásból és költözz akár idén. Ne várj tovább, az ajánlat meghosszabbítva 2026. május 15-éig érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon.
9: Indítsd velünk a nyarat! Május 20-a és 25-e között jön a Belvárosi Bor és Pezsgő Fesztivál a Szabadság téren. 300 féle bor és pezsgő, street food és igazi fesztivál hangulat. Csütörtökön Chris Rudy élő koncert. A belépés ingyenes. Belvárosi Bor és Pezsgő Fesztivál. Ott találkozunk! Ott találkozunk!
19: A Rádió 1. A Rádió 1. Nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: fok, a forradalom 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is, csak igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottak.
1: Hírek a Rádió 1-en.
3: Stabil az üzemanyagellátás, a MOL szerint két horgásztavat is érint az aszbeszt szennyezés. Új vezető került az adóhivatal élére, Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok, lesz elég dízel és benzin a kutakon. Magyarországnak stabil az üzemanyag ellátása. Ezt írta a MOL azokra a hírekre reagálva, amelyek szerint a kisebb kutakról elfogyhatott a dízel. A társaság szerint a MOL a saját termelésből továbbra is ellátja partnereit, és biztosítja, hogy az üzemanyag ellátás folyamatos legyen az országban. Komoly segítséget jelent a mezőgazdaságnak a most érkezett eső. Ez nem pótolja teljesen a korábbi hiányt, ám jelentősen javíthatja a terméskilátásokat. Erről Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke beszélt.
4: A szántóföldi növénytermesztés, kertészet, de ugyanúgy a legelő állományok tekintetében is rendkívül fontos volt, hogy csapadékhoz jussanak a növények. Volt, ahol 20-25 mm esett, főképp Somogy, Zala vármegyében, de Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye egyes területein is. Azonban a csapadékeloszlás hektikus volt, ahol egyáltalán nem esett, várják a gazdálkodók a csapadékot.
3: Két vasvármegyei horgásztavat is érint az aszbeszt szennyezés. A Nyugat-Dunántúli vízügyi igazgatóság azt írta, az Abértó és a Dozmati víztározó parkolóiban és bekötő útjaiban is kimutatták az aszbeszt jelenlétét. A parkolókat ezért lezárták, és mindenkit arra kértek, hogy gyalog vagy kerékpárral se közelítsék meg a helyszíneket. Az aszbeszt veszélyes, mert ha valaki belélegzi a rostjait, akkor azok tüdőbetegséget és rákot okozhatnak. Szombaton lesz a futókörök napja, a sportról és a lokálpatrióta kihívásról szól a rendezvény. A résztvevők nem csak saját egészségükért tehetnek, hanem saját városukért is. Az elmúlt évek egyik legnagyobb közösségi szabadidősport eseménye 25 településen várja az érdeklődőket. Előzetesen online lehet nevezni. Új vezetőt kapott az adóhivatal, a kormányváltással megszűnt a NAV elnökének megbízatása. Bágújhelyi Ferenc helyett mostantól Tamásné Cinege Csilla képviseli a hatóságot. A személycsere a NAV szervezeti és működési szabályzatán alapul, mivel az elnök államtitkári pozícióban látja el feladatát. A tisztség az új kabinet hivatalba lépésével megszűnt, és a vezető feladat és hatáskörét az adószakmai elnök helyettes gyakorolja. Ma lesznek felhők az égen, de egy-egy záporra este, késő este van csak esély. Pénteken hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk, de többfelé készülhetünk esőre, záporra, zivatarra. Helyenként a szél is megerősödik majd. Napközben 18-24 fokig melegszik a levegő.
1: Közlekedési hírek.
3: Az Útinform írja, hogy az M7-esen hídépítés miatt a 43-as és 47-es kilométerek között új terelés épül ki. Budapest felé a külső és a középső sáv járható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben Balázsék!
6: Anna, Júli, Zsűr!

0: Gyümölcs Family. Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék!
1: Jó reggelt!
2: Szevasztok!
1: Hello, drága szombat! Aminden itt mennyien vagyunk, te jó Isten!
2: Mikor voltunk itt, gyerekek? Ki emlékszik rá? Mert én azt mondom, hogy már négy éve voltunk
1: itt utoljára, tényleg? Négy éve. Akkor azért vagytok ennyien, reménykedtek valamiben. Juliska, hello, jó reggelt!
2: Juliska!
1: Új csajunk van, Eszter pihen, Nyuli melegváltásban.
3: Igen, holnap Eszter jön, és aztán utána én Debrecenben.
2: És hát külön köszönjük a domina csizmát, Juli.
1: Oda nézzél!
2: Nagyon készültél erre az alkalomra.
3: Na, kikeresztem meg rendesen.
2: Milyen igen. volt az utazás egyedül?
3: Figyelj, teljesen jó, 2,5 óra alatt leértem. Úgyhogy minden oké volt.
2: Nem le.
1: Két és fél óra?
3: Kérek, igen, ide értem, tehát két és fél óra alatt ide értem.
1: 8 órát ültünk nyerekbe, úgyhogy ahhoz képest a két na, és fél óra az semmi. Hát figyelj, mi megjártuk Tolnát, Baranyát megint. Ferko összerakott egy laza, mennyi? 320 kilométert? Mennyit hát raktál össze?
2: Nem szórakozni jöttünk.
1: Hát nem, ez nem. Hát persze, ez nem szórakozás.
3: Merre jártam?
2: De itt vagyunk, megnéztük ismét Ausztriát, még mindig szép. Egyébként pont azt mondtam, hogy van itt motoros kolléga, hogy rohadjon meg, már elnézést, hogy fél órára vagytok a csodától. Én ugye Békés megyébe, ha elindulnék bárhova, már órák, napokig mész, mire igen. találsz valami jót.
1: Igen, igen, igen. De itt, hát figyeljetek, átmegyünk a határon, és olyan szerpentinek, olyan hegyek, olyan gyönyörű, persze ez az oldal is gyönyörű. Egy motorozás szempontjából valami egészen elképesztő. Úgyhogy 9 óra óta kisebb megállásokkal szigor van. Figyelj, menni kell, indulunk, megyünk. Én minden például alszom egy 5 percet gyorsan, annyira vagyok már fáradva. De komoly a brigád, úgyhogy itt tempót kell menni. Egy órával a kitelepülés kezdete előtt estünk be a szállodába, de egy gyors zuhany és...
3: Panaszkodott is, hogy fegyelmezetlenek vagytok.
2: Igen, egy kicsit. Hát van ilyen ebédszünet, érted? Itt egy programterv van, mondom, hogy 25 perc. Még látom, ez fekszik a motoron, a másik kell. Hát mondom, felnőtt férfi, hogy intézd már otthon reggel, érted? Ne hurcápoljuk itt Ausztria szerte a izéket, az óriási adagokat. És akkor beszaladtunk, nem fogjátok kitalálni, természetesen magyar pincér volt ott is, mint mindenütt, minden egyes helyen. Mondta, hogy nagyon finom ételénk van, mondom, 5 rántott húst kussolsz, hozod, azt már vége is. Gyerünk!
1: Mire megfújom a levest, állnak föl, hogy megyünk tovább. Tudod, én ott szöszmötölök, próbálom felvenni a tempót, de nincs, figyelj, és egyébként azért fárasztó, szóval az, hogy persze ülsz egy helybe, de maga a koncentrálás az, hogy kanyar, kuplunk, kanyar, kettes váltasz, én azért 4-5 óra után már lefőtt a kávé, szóval,
2: hogy... ügyes vagy, meg kell megint igen.
3: De azt hiszem egyébként, hogy a kapcsék hátul, mint a grid girlök, tudod, így állandóan jönnek.
1: Ja, persze, vonulnak.
2: Persze. A csajok. Viszont a tegnap esténk egy gyerekek, hagyd meséljem el, hogy ezzel is, hát azt a férfit, aki évek óta itt van velünk, viszi a hátán ezt az egész műsort, még tovább emeljen, elmentünk ugye Erhard úrhoz megenni a szokásos éves spárga adagunkat plusz italok, csak ásványvíz. Visszaérünk a hotelba, ott még megbeszéljük, hogy akkor reggel mikor van reggeli, hogy indulunk, mi történik, és megyünk föl, amikor látom, hogy Balázs oda megy ez a recepciós fiatal emberhez, hogy neki fogalma nincs, hogy hol a kártyája, úgyhogy adjon már egy belépő kártyát a szobába. Mi előre mentünk, mondok, ezt nem várjuk meg, míg lecseszik, hogy már megint elhagyta a kártyát, megint, meg akármicsodát. Fölmentünk, és ott mentünk el a szobája előtt, ami természetesen az elmúlt 6 órában sarkig nyitva, érted?
1: Persze, hát ahogy kell a szállodában. Kitárva, persze. Csak rend a lelke mindennek.
2: És hát Laci, a mi szerkesztőnk, zseniális agyával azonnal mondta Szilárdnak meg nekem, hogy üljünk be a szobába és csukjuk be az ajtót. Úgyhogy beültünk, érted, ki a kis kanapéra, ki a nagy ágyra, én a kis székre, becsuktuk az ajtót, halljuk, hogy motoszkálás zajlik a kintről, na mondom, megérkezett a Balázs, és ott hullafáradtan, ez már olyan 11:30 körül volt, kattan az ár, nyit az elektromos zár, kinyitja az ajtót, fia, olyat ugrott a csávó, hogy nem láttál ilyet.
1: Elváltunk, ugye a recepciónök előre mentek, én saját gondolataim bajoltam, beültek, és nem mozdultak meg, és mint a szellemek így ültek a szobámban, mozdulatlanul. Én még így félig csukott szem, hogy alva magamon beszél, hogy megyek be, és 3 ember ül az ágyamon, meg a széke. Én annyira megijedtem. És tudod, egyszer lepök, rossz szobában vagy, ezeket nem ismerem, úristen, elnéztem a szobaszámot. Mire lepörgeted, hogy nem ismered őket, ezek a feriek? Miért mozdulatlanok? Meghaltak útközben? Szellemek? Figyelj, annyira megijedtem. Mondom, ti mi az Isten csináltak, takarodjatok. És mondják, hogy nyitva volt a szobaajtó. És rájöttem, miért hagytam nyitva a szobaajtót. Leteszteltem ma reggel. Azért hagytam nyitva, mert egy ilyen önműködő, záródó szobaajtó van, amit a felén így elengedsz, és elsétálsz, hogy majd bezárodik. De megakadt a padlószőnyekbe alul, és valószínűleg nem zárt be teljesen, ezért 6 órán keresztül furra nyitva a szobám, benne az irataim, a pénzem, a nadrágom, minden. Úgyhogy ott a takarítónők ott nagy bujálkodást rendezhettek.
4: Figyelj,
1: gyere, nyitva van a varázsszobája, most aztán!
2: Kenjük össze a bűntessük meg magunkat!
3: A sípasztartót fogok neked adni ajándékba. Egyébként azt kell neked rácsatoljuk, és akkor nem hagyod el.
1: Figyelj, mint a kísértetek. És beültek a szobába, én annyira nagyon megijedtem, mint még soha. Üvöltöttem, hogy felugrottam hirtelen, mondott, rohadék, hogy mit csináltak itt a szobámban.
3: A folytatásra vagyok kíváncsi.
1: A folytatása elvonultak. Csendes. Semmiféle
3: sem dolog. Nem.
2: Abban a szobában, Juli, neked se lett volna kedved semmihez. Ahogy az kinézett, gyerekek. Ahogy az...
3: Erre ne vegyél mérget.
1: Fél óra alatt olyan kuplerájt pakoltam, hogy az elképesztő. Ott kapunk valami kis levelet? De cuki vagy, aranyos vagy, valami kis levelet szeretnél nekünk odaadni, vagy csak tartod, vagy csak az apukát kér valamit, nem tudom. Valami van. Add azt a levelet. Kislányokat nem várakoztatunk meg. De cuki vagy.
3: Rajzoltál
1: a Feri bácsinak, ugye?
2: Áj, nagyon kedves vagy. Azt mondja, Balázs bácsinak szeretettel.
3: Igen.
2: Tessék, a tiéd.
1: Mit rajzoltál nekem? De arra is bácsizol. Ennyi, ez. Ilyen régen voltunk itt, hogy mióta nem voltunk itt, szóval helyen bácsi lettem.
3: És magadtól rajzoltad, vagy anya kérte?
1: Anya kérte, hogy rajzolj valamit.
2: Magától.
1: Figyelj, és ez micsoda? Ki ő? Én vagyok rajta?
2: Ki van rajta?
1: És még ki van rajta? Magyar a gyerek? Nem? Mindegy.
3: De ez az csak egy kicsit megilletődött.
2: Szegény, hát egy mikrofon.
1: Persze, jó, a kicsi még nem kell.
2: Szóval
1: jó.
2: Ki van rajta? Balázs meg?
5: Balázs és a Róza.
1: Aranyos vagy, köszönöm szépen.
2: Nagyon köszönjük. Nagyon akkor vagy. Volt még egy transzparens, azt itt láttam valahol.
1: Oda néz, ott.
3: A virslisek.
1: Gyere közelebb.
2: Az van ráírva, hogy gyere rám virsli.
1: Pia, a virslevésünk nagyot megy. Szóval annyira egyszerű játék, de tényleg iszonyatosan búcsús játék, de hogy közben imádják a hallgatók. Hát tegnap a Master Goodos csávó óriásit ment.
3: Ja, aki álladon bemutja.
1: Hát semmit nem, csak annyit tudok mondani, hogy Master Good, ő beépített ember volt, de nagyon nagy forma volt, igen.
2: Tényleg Master Goodosok fölvettétek a csávót? Tehát kapott egy állandó állást?
1: Lackót vigyétek a turné mindenhol magatokkal, mert nagyon nagy forma volt. Mr. Rinna könyvet is hoztatok? Te jó Isten ez, ekkorát megy ez a sztori, itt áll valaki.
3: Ide is eljutott.
1: Mr. Rinna könyvet tett, szegény, te ezért pénzt adtál.
3: Ajándékba kaptad, ha vagy fizettél érte.
1: Igen.
2: Gyere már ide, haver.
1: Nem hallottad azt a szenvedést, amit csináltunk ezzel adásban? Te még ezt meg is vette? Szia!
6: Az apukám azt akarta, hogy ezt írassátok alá.
1: Ó, de édes, ő nem tudta jönni. Rinával, igen. És elküldött téged?
6: Igen.
1: És hol van?
6: Otthon. Most éppen dolgozik éppen. Nem
3: te ez téged küldött ki. Mennyire jó.
1: Ki küldött ki?
2: Korrekt az öreg. Mi?
1: Igen.
2: Megyél, fiam, írasd alá. Igen. De aláírjuk. És ha már Mr. Rina, itt volt nálam az a hölgy, aki elküldte, azt képzétek el, a szombathelyi könyvesboltban, az eladási lista első helyén áll.
3: Nagyon szívesen.
2: A Mr. Rinna könyv, úgyhogy
1: itt Szombathelyen.
2: Hát azt ő innen küldte Szombathelyről a képet, úgyhogy ő volt az, aki ezt beküldte nekem, azt mutattam nektek, hogy első hely, és akkor most ide jött, és a szombathelyi piacról hozott nekünk egy csomó mindent.
1: Jó nagy a baj, de akkor azért, ha ez a könyv itt föl tudta küzdeni magát.
2: Normális
3: de ez csak is nekünk köszönhető.
1: Persze,
3: hát, viccelj, hát
1: a könyv önmagában tök unalom. Tehát amit próbáltunk vele csinálni, de mi is már untuk a végén, azért hagytuk abban, mert már nem olvastunk vele többet, mert mi is örültük az uralomtól. Jó, Faternak aláírjuk, jó? Meg van ígérve akkor egy aláírás. Milyen vizetet mondani? Ugyanúgy, mint Rinna, ő is börtönben van, nem?
3: Azért nincs itt.
1: Azért nincs itt a Szombathelyi fegyházban.
2: Mr. Rinna példaképe.
1: 23 éve van, Mr. Rinnát olvassa bent a börtönben. Jó, aláírjuk a pavának, és akkor meg vagyunk. Na, szóval hogy a játék, amivel kezdünk majd fél után, várjál, azt mondja, hogy...
3: Festős.
1: Aha, igen. Na, a festős játékkal indulunk, ugye ez a kis trilakos játékunk, és itt a nyereményünk. A nyereményünk itt 100.000 forint cash, ezt lehet megnyerni. Ugye itt tisztára kell mosni a vászlat, tulajdonképpen ez a játék lényege, és aztán jön majd a grilles játék, és akkor a Master Good játék, meg minden más, így a legvége fele.
2: Lesz itt minden, viszont...
1: Lesz itt minden, gyerekek.
2: A beköszönésünknél volt egy jellegzetes és azt hiszem felejthetetlen hang.
1: Így van, szólaltassuk meg a
2: hölgyet. Szerintem igen, kész csókolom.
1: Első sorban tetszik lenni Michael Jackson koncerte. Milyen a buli?
6: Nagyon jó.
1: Igen?
6: Igen.
1: Hozzánk tetszik jönni, vagy utánunk van valami rendezvény még? Vagy
6: nincs, miatt, miatt csak tetsz? Ide.
1: De aranyosnak tetszik le. Egy keresztnevet kaphatunk?
6: Zsuzsanna.
1: Zsuzsa. És milyen itt az első sorba?
6: Nagyon jól. Hát én nekem jó, mert alacsony vagyok.
2: Igen.
3: Mikor érkezett? Mióta áll itt? Hány órát kellett ezért várni?
4: Tessék?
3: Mikor érkezett? Hány
6: négy
3: óra?
6: Négy óra előtt.
2: Ó, jó, ügyes volt a regán Lili, jó zenéket játszott.
6: Nagyon jó volt.
2: Nem ijedt meg a kék hajától?
6: Nem. Hát manapság ez már többnek is van ilyen.
1: Egyébként igen, ez már egy megszokott. És tetszik minket hallgatni minden reggel, vagy online, vagy
6: minden
1: hogy?
6: Minden nap, és igen? Már több éve. És egyszer nem tudtam önöket fölhívni.
1: Na. Mire baj volt?
6: Nem
1: gázrobbanás? Vagy mi történt?
2: Mi volt a baj? Vérnyomás csökkentő kellett?
1: Mi történt?
6: Nem szedek semmi gyógyt.
2: Az látszik is, nagyon-nagyon tip-top a hölgy.
1: Igen, gratulálunk. És miért tetszett minket hívni pár évvel ezelőtt?
6: Hát mikor ilyen játékok voltak, vagy valamire lehetett jelentkezni.
3: De most van a vírslevő bajnokság.
6: Azt nem vállalom be.
1: Gurulás-gurulás verseny esetleg, az se, nem?
6: Hát? Az még talán.
1: Igen, tényleg? Na, tényleg, összeáll ez a mai nap. Tetszik egyet gurulni pluszba, valamit tudunk.
6: Jó, gurulok.
1: Tudunk adni. Csak így egyedül vagy unokákkal, gyerekekkel?
6: Egyedül
1: vagy csak...
6: vagyok.
1: Egyedül.
3: A betekeri saját magát.
1: Jó, megnézzük akkor. Keresünk valakit, és akkor megrendezzük a gurulás verseny. Plusz tulajdonképpen, így is mondhatni. Jól van, oké, drága szombathelyek, mindjárt visszamegyek, és akkor ránézzük az SMS-ekre is, mert közben hallgatóink, akik hallgattak bennünket, jó. Azért írogatnak nekünk.
2: Jó, de közben hát megérkezett, itt van a mi kabala emberünk, aki végigköveti a roadshow-t. Hello, Gábor!
1: Szia, Gábor!
5: Madácsi Zsergő, szép délutánt kívánok Szombathelynek!
1: Azt a mindenit, és megint az első sor. Nyugodt út, békés út, megérkeztem, minden oké?
5: Így van, szépen nyugodtan lebuszocskáztam Győrből.
1: Győrből buszosztál ide?
2: Busszal jönni? Nincs vonat?
5: Most egyszerűbb volt, kétnék változatosság.
2: És ugyanolyan, mint a vonat, vagy azért ez jobb?
5: Nem tudom most így igazából. Nyugalmasabb volt, csendes volt.
1: Tök jó, akkor itt vagy.
5: Két és fél óra alatt ideértünk.
1: Figyelj, kutya van a lábad alatt, úgyhogy ha van motoszkál, ne ijedj meg, jó? Csak szólok, próbálok neked súgni, hogy nem valaki négykézláb mászkál, hanem egy kutya van a lábadnál.
3: Nem a felisi magad.
1: Nem a felisi magad, hanem egy kutya van a lábadnál, Gábor, csak szólok, mert ugye nem látod, csak jelzem, hogy ott van egy kutya.
5: Egyébként legutóbb, mikor itt voltunk Szombathelyen, akkor esős idő volt itt.
2: Hogy mondja, hogy itt voltunk?
1: De emlékszel, mikor voltunk?
5: Így van.
1: Melyik évben voltunk, Gábor? Segíts.
5: 22-ben, és pont annyira esett az eső itt a sarkon, az egyik kínaiba vennem kellett egy esernyőt.
1: De csinálj, tényleg, és erre így emlékszel?
5: Így van.
1: Féltek, 4 éve nem voltunk itt. Tényleg? Így hanyagoltunk benneteket?
3: Szégyen gyalázat.
1: Vannak városok, ahol ilyen ritkán megyünk, olyan kicsi ez az ország. Mi azt hiszük minden, hogy évben, hogy szinte mindenhol megyünk, mert hogy állandóan az a már megint Miskolc, megint Debrecen. De miért maradt ki ez 4 évig nekünk, hogy miért nem jöttünk? Megbántottatok minket utoljára? Vagy nem éreztük jól magunkat?
2: Megdobáltatok? Vagy baj volt?
3: Talán az értekezletem, mint te mondtad volna, hogy nem, ide nem akarsz jönni, nem?
1: Igen, ez mondtad, mert nem menjünk Szombathelyre, olyan furák ott az emberek, nem tudom, mindenki csak úgy néz egy irányba, olyan furán nézegettek. Engedjük el Szombathelyre. De aztán látod valahogy mégiscsak kikötöttünk. De azért ritka, hogy 4 évig nem megyünk valahova.
2: Igen, meg ez nagy hely vagytok, jó hely vagytok, sokan vagytok. Nem lehet, hogy Laci lefeküdt valakivel, nem mertünk visszajönni.
1: A stábba történt valami, gyerekek, hogy városban mi nem megyünk vissza, annak nyomósokkal van. Vagy összetörtünk valamit a hotelbe, vagy nem
3: Laci lefeküdt valakivel.
1: Vagy nem fizettük az étterembe, vagy történt valami stábon belül. Tehát 4 évig nem szoktunk hanyagolni egy város, de akkor most itt vagyunk, ez a lényeg. Jól van. Oké, ott van Lackó, és szia Lackó, ő is megjött.
2: Igen.
1: Vele kell ám jóban lenni, ő választja játékosokat, úgyhogy őt kell szeretni. Már nem úgy, hanem csak úgy értem, hogy szólni
3: neki. Lehet
2: úgy is. Bármi lehet
1: természetesen. Jól van, Gáborkám, örülünk, hogy itt vagy akkor. Jó?
2: Enni, kaptál? Adjunk valamit?
5: Nem, kérek semmit. Legközelebb, ha turnét szerveztek, szóljatok nyugodtan, nálam vezet van, hogy mikor hol voltunk.
1: Ne csak vezeted.
5: Igen.
1: De mi fölírod?
5: Excel táblázatban van írva otthon folyamatosan.
1: De hogy miért, hogy ezt egyszer valaki számon kéri? Vagy ez,
5: nem, csak miért, úgy, nem, csak úgy kíváncsiságból, hogy tényleg, hogy nagyjából mikor merre jártam, és akkor úgy vezetem, hogy nagyjából mikor hol voltunk.
2: De sem késésekkel, kilométerekkel gondolom.
5: Kilométerrel, igen.
1: Ugyan? Ne csinálj, tehát leírod a kilométert, hogy mennyi volt, hol voltunk.
3: És az időjárást is
1: valószínűleg. Időjárást is jegyzett.
5: Nem, vannak olyan emlékezetes helyek, mint Sopron, Zalaegerszeg, ahol 99%-ban eddig mindig esett az eső.
1: Igen, ezt ugye múltkor is megállapított, tegnap is mondtuk szegény soproniaknak, hogy oda megyünk valamire, ott mindig szar idő van, nem tűnik is, hogy mi az oka.
3: De óriási mákunk van ezen a héten egyébként.
1: Persze, hát mondtad, hogy indultunk... tegnap elvitte Sopront a szél, így.
3: Hogy szombaton betettük azt a cikket, hogy valami évszázados eső jön.
1: Ja,
3: ahhoz
1: igen,
3: képest
1: igen.
3: Egyébként tök jól megúsztuk.
1: Igen, múlt héten azt olvastuk, hogy egy rekord mennyiségű eső, hogy meg jól választottuk.
2: Ahhoz képest, gyerekek, ez tökéletes.
1: Gábor, akkor vizsgáld már meg nekünk, hogy hol voltunk régen, és akkor holnap
5: gyere. Azt tudok mondani kettőt is.
1: Nem gondoltam, hogy ennyire felkészült vagy, gondoltam, adok egy kis házi feladatot, hogy mondd már meg holnapra, akkor, hogy mi az a város, ahol régen voltunk, mert akkor jövőre úgy rakjuk össze, hogy Gábor ajánlásával, mert akkor te vezetted ezeket, mivel csak úgy bökünk a térkép, itt régen voltunk, igen, menjünk. Azt hogy két éve voltunk, de akkor állíts hát össze például... holnapra nekünk egy ilyen kis prezentációt, jó?
5: Jó, jó? A holnap út közben megcsinálom.
1: Jó, de ezért most mondhatsz egyet fejbe, hol voltunk régen?
5: Salgótalján.
1: Hát oda nem ez is akarunk igaz menni nagyon.
2: Szegények.
1: Mi ezt sem csináljuk ott. Nem, régen tényleg jártunk, ezért még ott valami téren voltunk, ott ilyen koncsi épület előtt, ilyen borzadványos téren.
2: Ott sajnos csak koncsi épület van.
1: Ja tudom, akkor mondtam, hogy zárják be a hotelt, ahol aludtunk.
2: Ott laktunk így az erdő közepébe, gyönyörű piros műbőr garnitúrák voltak, még 1962-ből, és szerintem még a pártitkár cipője nyoma is rajta volt, ugye?
1: Felfogadatlan. Én tudom, mi elkezdtük mások a megszólást, és 20 percig arról értekeztem, hogy azonnal bontsák le a hotelt, aztán majdnem lett egy polgári
3: pénzsejelentés.
1: Beült és elmondta, hogy szóval figyeljetek, gyönyörű helyen van, erdő közepén, óriási hotel, de hogy azonnal rendeljék ki a buldózereket, és bontsák le a hotelt. Piros műbőrfotelekben aludtunk, ilyen 70-es évek Lenin szobrok körülbelül így kell elképzelni a hotelt. És ott mikor voltunk, Gábor, azt is tudod?
5: Az még 21 volt, ha jól emlékszem. Például Tatabányán is rég voltunk. Hát most olyan rég voltunk Tatabány, hogy akkor még láttam.
2: Mondjuk ez, Gábor, az tényleg.
1: Aranyos vendég.
2: Ki ez miért, ugye?
1: Igen, akkor még láttalak benneteket, most már nem.
2: Tatabánya,
1: 21 Tatabánya, aha.
5: Nem, Tatabánya az még 20 elő, az még Covid előtt volt.
1: Covid előtt, hát tudtuk, attól utána ott már nem érdemes menni, úgyis vége van.
5: Ha van még fél percem, akkor üdvözölném Julit, és személyesen is megköszönöm neki Szegeden a segítséget.
3: Jaj, nagyon szívesen.
1: Várj, most a mi Júlinkot mondod, vagy Szegeden van egy Júlit, akit esetleg...
5: Nem, Szegeden nincs külön Júlim.
1: Júli segített neked valamit?
5: Igen, elvitt a szállásra, és kiszálltunk az autóba, és holnap egyenes másik irányba indultunk el.
3: Nem igaz! De.
1: Csak hagyta, hogy egy kicsit bolyongjál, tudta, hogy nem lát semmit. Menj csak, Gábor, menj arra, rádasban!
5: Nem, utána lestoppoltunk három srácot.
1: Uha, ez egy extra bizarr történet lesz a végén. Te meg három srác, meg a Júli.
3: Aztán milyen jó lett.
1: Júliska nem mondta.
3: És itt kezdődik, izgalmas lett.
5: Igen, de erről már nem beszélünk.
3: Az úgy volt, hogy kocsival voltam, igen, én őt kiraktam, és parkolóhelyet kellett találjam.
1: Ott hagytál egy vakembert az útfélén. De jó Isten, Jézus
2: már. Várjál meg, Gábor, vigyázz, jövök.
1: Gábor, addig bolyongott a nádasba, kicsit eltévedt, beesett a tóba.
3: Ott volt másik két ember, akiknek a gondjaira bíztam, hogy vigyázzanak rá.
1: Addig kirabolták Gábort. Két bolgár kamionos volt Szegeden, kirabolták a Gábort, az ott hagyták. Jó, hát ez olyan Julis történet. De megoldódott a végén.
5: Persze, megoldódott minden, úgyhogy nem, mert pont olyan rossz helyen volt a szállás, hogy egyből a villamosinek mellett. Nem, villamos megálló. Igen, mert emlékszem, hogy Júli pont úgy tudott leparkolni, hogy a kocsinak a hátulja kilógott egy kicsit. És ezért sietett, hogy nehogy gond legyen.
1: Ez tökéletes.
2: Te is be tudsz szállást választani, hogy kilépsz a főbejáraton, az paf!
1: Igen. Jól választott, Gábor.
3: Csücsüle, Gábor, mindjárt jövök.
5: Mondják, hogy házhoz jön a villamos, na hát most...
1: Na jó vagy, gyerekek. Oké, jól van, Gábor, akkor holnapra kérünk egy rövid prezentációt, állítsd össze a városokat, prezentáld nekünk, hova kell mennünk jövőre, milyen várost anyagoltunk, hol, mikor jártunk, és akkor összeállítjuk a jövőt.
2: Szépen tett sorrendben.
5: Mit vegyek figyelembe, lélekszámot?
1: Tessék?
5: Mit vegyek figyelembe, lélekszámot esetleg?
1: Persze, hát lélekszámot, átlag életkort, átlag keresetet.
3: COVID, hol volt a legjobb a hangulat? COVID, hát, hogyha mindenhol ott voltál, akkor pontosan
5: tudod. Hát akkor az említett két helyhoz kiesett.
1: Hát mindig az például még Salgót terjába. Hát nincs kedve az embereknek nevetni. Hát érted, hát Tatabányán laktál, te nevetnél. Hát ki nevet, ott érted.
5: Na most gondolkozhatok akkor.
1: Jó van, holnapra összeállítjuk. Oké, tartunk egy rövid szünetet, ránézzük az SMS-ekre is majd, jó? Mert hogy közben azért reggeli hallgatóink is írnak nekünk. Lesz majd telefonos interjúnk egy picit komolyabb témában, és jönnek a játékok, úgyhogy Lászlót lehet boldoggá tenni, ha valaki szeretne jelentkezni. Itt egy evőversenyes jelentkezők az már van. Gurulással a hölgy opcionális, ugye azt még azért át kell gondolni. De felvettük a várakozási listára, úgyhogy jövünk mindjárt. Jó, pici reklám, pici hírek, aztán itt vagyunk már is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
2: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobiltarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
3: Szevasz, Lacikám! Megint festesz?
4: Mit csináljak? Minden évben lepatogzik a fáról a lazúr.
3: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
4: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
3: Új Lazurán Aqua PU Extra. Ha hosszú évekre tervezel. Lazurán. Az időtálló favédelem.
5: Tudtad, hogy az adód 1%-a egy család életét változtathatja meg? Az egy lépéssel több alapítvány a Fogadj Örökbe egy családot programján keresztül már több mint 180 tartósan beteg gyermekeket nevelő családot támogat havonta. Eddig 4500 rezsi és gyógykezeléssel kapcsolatos számlát fizettek ki 120 millió forint értékben. Most te is tehetsz egy lépéssel többet. Egy lépéssel több. Hajós István Alapítvány. A hirdetés a Dévo Magyarország és a Miss Universe Hungary támogatásával valósulhatott meg.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Álláshirdetés ingyen? Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
8: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Minden Manner termék 20% kedvezménnyel kapható. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
9: Költözés. Egy hétvégi kiruccanás. Az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Dászvelt autó negyed évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat garanciával, országos hálózattal. Dászvelt autó. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
0: Reklámot hallottak.
10: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
11: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
12: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
11: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
12: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: Juhú! Szülinapi kaparós játék az Osamban. Vásárolj bizalomkártyával, gyűjts sorsjegyeket, a fődíj egy Zsíko 7 Super Hybrid.
14: Többféle Rexona Deo Spray most bizalomkártyával 34% kedvezménnyel. 1459 forint helyett csak 949 forint.
13: Irány az Osan! Spórolj okosan!
15: Felejtsd el a telefonálgatást! A megoldás ott van a kezedben.
16: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
15: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
16: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
15: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
16: www.citytaxi.hu.
17: Nem lehet elfelejteni 3 betű. Nem pop. GTI.
18: 50 éve zenefüleinknek. Találkozzunk a jubileumi Volkswagen Golf GTI Rócsón. Próbálja ki ön is az új Golf GTI Edition 50 modellt Volkswagen márka kereskedésünkben. Május 15-től 6 napig. Óbudai Autójavító Kft. Budapest. GTI. Három betű, ami 50 éve teszi élménnyé az autózást.
19: Volkswagen.

0: magabiztos jelenlét, modern technológia, megbízhatóság. Ismerje meg a legendás SUV legújabb változatát és egyéb kedvezményes ajánlatainkat a Sakura nyílt napokon, május 11-e és 16-a között. toyotasakura.hu.
1: Mennyi? 20 millió kedvezmény új lakásra? Igen, most akár 20 millió forint kedvezménnyel vásárolhatod meg Dunaparti álomotthonod az Intergál Group exkluzív lakóparkjában. Részletek weboldalunkon. Újlakásom.com. Megjegyezted? Újlakásom.com.
2: Reklámot hallottak.
3: Hírek a Rádió Egyen.
4: Bekérette a budapesti orosz nagykövetet a külügyminiszter, nem kell járványveszélytől tartani a hantavírus kapcsán, TikTokos pénzhamisítót fogtak el a rendőrök, Hunyadákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Bekérette a budapesti orosz nagykövetet a külügyminiszter a kárpátaljai dróntámadás miatt. Erről az első kormányülés közben beszélt a miniszterelnök Ópusztaszeren. Magyar Péter azt mondta, folyamatos kapcsolatot tartanak fenn a konzulátussal és kárpátaljai szervezetekkel, a támadást pedig elítélik. Kárpátalját heves dróntámadás érte, több település Munkács, Ungvár és Szolyva is érintett. Egy vasútállomás transformátorát és ipari létesítményeket is támadtak. Kárpátalja katonai kormányzója azt mondta, a háború kitörése óta ez volt a legnagyobb támadás a megye ellen. Kicsi az esélye annak, hogy járványt okoz a hantavírus, így véli a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának vezetője. Kemenesi Gábor azt mondta, a kórokozó az utóbbi időben egy holland óceánjáron fertőzött, ám korábban is fordultak elő hasonló esetek.
5: Szűk közösségbe, közeli kontaktussal adták már át emberek ezt a vírust korábban is. Sikerült megfékezni néhány esetnél, vagy néhány tíz esetnél. Kijöttek a vírus genetikai adatai is, hogy esetleg van egy szokatlan mutáció, vagy egy szokatlan jelleg a genomban, ezek nem olvashatók ki, viszont azt látjuk, hogy a korábban is már rákcsálókról emberre ugrott Andes vírus, de ez nem az a fajta vírus, ami a Covid-nál már megszokott, könnyen légúton terjedő vírusok közé tartozik.
4: Közben újabb óceánjáró került bajba vírus fertőzés miatt, több mint 1700-an vesztegeltek egy óceánjáró hajón Bordóban. Az egyik utas meghalt és felmerült a hányást, hasmenést okozó norovírus kórokozó gyanúja. A tünetek több mint 50 embernél jelentkeztek. A TikTokon hirdette magát egy pénzhamisító, most kapták el a rendőrök. A 23 éves fiatal 10.000 forintosokat hirdetett, amelyekért kriptovalutában lehetett fizetni. Bár tagadta, hogy bárkinek adott volna a hamis pénzből, a kriptopénztárcájában több mint 18 millió forint gyűlt össze. Az ügyben hamisítás és csalás gyanúja miatt folyik eljárás, a férfi szabadlábon védekezhet. Négyes együttállást láthatunk május 20-án az Esti Égbolton. A Jupiter, a Holdsarló és az Ikrek csillagkép két legfényesebb csillaga egy elbetűt formáz majd. A különleges jelenséget szabad szemmel is megfigyelhetjük, akkor, ha nem lesznek felhők az égen. Ma lesznek felhők az égen, de egy-egy záporra este, késő este van csak esély. Délután 18-20 fokig melegszik a levegő. Pénteken hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk, de több felé készülhetünk esőre, záporra, zivatarra. Helyenként a szél is megerősödik majd. Napközben 18-24 fokig melegszik a levegő.
3: Közlekedési hírek.
4: A 11-es főúton Szentendrénél, a 18-as kilométernél a burkolaton dolgoznak, mindkét oldalon sávszűkítésre, sávzárásra lehet számítani.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek.
1: Hello, szombathelyiek! Hogy halljam?
0: Hello, drága szombathely! Hello, gyönyörű ez időnk az... van! Figyelj, írnak a soproniak, figyelj, jönnek az SMS-ek. Egyrészt, hogy mit kívánok a szombathelynek, hogy ma ilyen idő van, tehát, hogy azt nagyon szépen elmondták. Illetve, hogy hétágra sütő a nap Sopronban, és írják, hogy ez valami, tényleg valami, Balázsék átok, hogy egy napra oda megyünk, 8 fok, ma már szikrázó napsütés és jó idő.
1: Fordítsunk rajta, nagyon szívesen, ahogy Ráskó Eszter szokta igen. mondani. Szerintem kedves szívesen. Sopron, hogy elintéztük nektek, hogy jó idő van. Oké?
0: Okay? Igen, igen,
1: ennyi.
0: Igen.
1: Na, ha már Sopron, akkor mielőtt belekezdesz az SMS-ek böngészésébe, találtam valakit neked.
0: Na. Sopronból?
1: Igen.
0: Mi Sopronból?
1: Ismerős?
2: Szia Balázs, tegnap találkoztunk a Wellness-be. Gyorsan visszamentél.
0: Ja, figyelj, te voltál a csajszi a hotelből.
2: Igen.
0: Igen, kézzed rájöttem, alsógatyába vagyok. Hát mondom, azt figyelj, most ugye mit tudok csinálni? Vagy beülök

0: A vízbe alsogatyába, vagy vercsereként távoztam. Még megkérdeztem a merülőmedencét, hogy van-e.
1: Így van, mondtad, pontosan. Hogy nincs. És Dézsa van, igen.
0: És Dézsa van. De most boxer alsóbot beülni az annyira tré a medencébe, úgyhogy levonultam a kis köntösömbe, körbenéztem, ez egy szép wellness. És úgy, hogy visszamentem a szobába, sikertörténetet zártam a hoteletekbe. Nagyon jó volt.
1: De figyelj, Balázs, és igazából a lenti rész, az fürdőruha mentes rész.
0: Igen?
1: Ott pedig vártak rád az osztrák mamik.
2: Az a baj, hogy az osztrák mamik vártak, ha te vártál volna, igen, akkor lehet, ez is ment volna.
0: Ez így először azt gondolom, az ember is ott pedig vártak rá, tudod, a 20 éves recepciós kislányok, hogy valaki, az osztrák mamik már kivették a fogaikat, nagyon vártak téged.
2: Mikor jön a Balázs?
0: Ez a kis magyar fiú, olyan kis helyes. Ja, volt egy ilyen fürdőruhamentes rész, az a lenti rész, na oda nem mentem le. Oda nem mentem le.
1: Igen.
0: Tehát ott osztrák mamik voltak, talán jobb is, hogy nem mentem le, mert így akkor tudtam vacsorázni. Tehát, hogy, de oda te megpróbáltál szem leküldeni, hogy menjek le, igen, vagy ajánlottad a lenti részt.
2: De nem vagytok felkészülve ilyen emberekre, mint a Balázs? Nincsen ott valami fürdő alsó, vagy bármi?
0: Nem, azt hiszem, én nem vettem föl a titkomat, nem mondtam, hogy nincs fürdőruhám.
1: Nem mondtad, igen, hogy nincs.
0: Csak mondtad, úgy láttad, hogy rajtam a talástalanságot, és elvonultam. Igen.
1: Jó, mondjuk nagyon néztem, hogy 16 óra valamennyikor lejöttél, és 5 órakor kezdtetek.
0: Ja, persze, lazába tolom, persze. Hát én még készültem szaunázni egyet, amíg wellnessizek egyet, fél óra már a téren kell lennem, de fél óra alatt figyelt.
1: Simán.
0: Persze, persze. És ott dolgozol, és akkor most mit csinálsz itt?
1: Igen, hát most szabadnapos vagyok, és eljöttem hozzátok.
3: Tegnap nem tudtad odajönni, meg hát rossz idő volt, mindenki jött volna ki, ugye? Okos.
1: Tegnap dolgoztam, úgyhogy nem tudtam kimenni.
2: Meg ott várt téged a merülőmedencénél.
0: Nem volt merülőmedence.
1: Nem volt.
0: Igen. De most tényleg, Pasinak itt szállodában, most Feri, mondd meg össze, most alsógatyában milyen? Tehát ne menjünk már le, nem? Legalább egy fürdőruhát.
3: Én gatya nélkül szoktam, úgyhogy korrekt.
0: Igen? Bevisz a medencébe, beülsz.
2: Ő megy az alsó szintre.
0: Bevisz az alsó szintre.
3: Nekem jó ott is. Hát ugye vészhelyzet van, hát nem hoztunk fürdőnadrágot, akarsz szaunázni, wellnessezni, akkor most, most te szóltál volna, ha leveszi a fürdőköt, pent és alsó gatyába van?
1: Nem, mert volt már olyan eset,
0: persze,
1: úgyhogy igen, és hát előfordult már.
0: Persze, még nem ez a nyomorultságos fecske, tehát nem ez az, ez a boxer, amit azért fürdőruhának
2: is. Jó, de fékcsíkos.
0: Persze, fehér színű, igen, diszkréten jaffás, ahogy kell, így van. Na jó, hát akkor örülünk, hogy itt vagy. És ma szabad nap van a szállodából? Akkor
1: igen,
0: ma nem kell dolgozzon.
1: Igen, ma nem, szerencsére.
0: És szombathelyi vagy, tehát itt laksz?
1: Nem, Sopron.
0: Ja, Sopron, csak igen. Átautóztál, vagy átjöttél.
1: Így van.
0: De ezt nevezem lelkesedésnek, azért ez nagyon, nagyon rendi vagy. Jól van, örülök, hogy találkoztunk.
1: Én is.
0: Tegyetek már el egy fürdőgatyát nekem, jó, ha megyek legközelebb. Egyébként maga a hotel nagyon szép lett, felújították.
1: Nagyon.
0: Igen,
1: nagyon,
0: megcsinálták, úgyhogy az nagyon, nagyon, nagyon szép lett. Jól van, jó, hogy itt vagy, köszi szépen. Azt mondja, hogy azt írva, itt vagyunk Tapolcáról, ma van a szülinapom, nagyon örülnék egy ajándékcsomagnak. Ki a Tapolcás?
3: Ki az? És szülinapos.
0: Ott te vagy a Tapolcás, aki jelentkezik.
3: Hát így jársz, ha lehet.
0: Ez nagyon messze vagy.
3: Van ez így?
0: Intézünk majd egy ajándékcsomagot. Tapolcára jöttél, csak miattunk ide át Szombathelyre.
3: És hanyadik szülinap?
0: 33. Gatyára sikerült felkötni, Bali, kérdezi valaki, egy csajszi a sorokból, ma teljesen jó vagyok. Juli ígérte, hogy hoz egy övet, reggel felállítam.
2: Én is hoztam, ott van a szálláson, csak át kellene, gyere érte.
0: Most jöttem Tanzániából, kapok egy ajándékcsomagot, ír egy másik hallgat, igen.
2: Meg kellene találni, hogy ki az, aki a legtávolabbról jött.
0: Igen. Na várj, azt tudod, mit jelent. Tehát akkor elindul egy ilyen.
3: Egymásra licitálás.
0: Nem. Etel közből, meg nem tudom, hogy honnan
2: csak
0: jöttem.
2: Csak is lakcímkártyával.
0: Igen. Jól lefogyott az Eszter, hogy nézem, írja valaki. Köszönjük szépen. Miért nem vagyunk élő videóban? Ez nem igaz, vagyunk. Tehát, hogy van élő videó, vagyunk, itt vannak a filmeseink, stábunk van, gyerekek.
3: Hol úgyhogy valószínűleg nézni?
0: Rosszul nézel YouTube-on. Minket. A YouTube-on lehet bennünket nézni, ha rossz helyen keresel,
2: ne
0: akkor
2: a retron
0: nem. Igen, a retro most nem, az nem jó, így van. Oké, hír a játékunk, Ferenc, ez az első.
3: Már
0: mit szólsz hozzá?
3: Már kezdhetjük is, alig várom.
0: Csajos jelentkezéseink vannak, pasis jelentkezéseink. Kicsit ráégette a hírára, hogy a csajok takarítanak. Azért ez nem vagyunk.
2: Adjátok előre Ferit.
0: Na, ott vannak a játékosaink, ugye itt is 100 000 forintot dobunk nekik. Baromi egyszerű a játék, összekerünk két vásznat, és gyorsan László már kenni is egyébként, és gyorsan le kell takarítani. Borzasztóan egyszerű a játék, már tényleg ilyen észbontóan nem bonyolult.
3: Laci,
0: és
3: te egy perverz állat nem, vagy. Nem. Gyerekek,
2: borzasztóan egyszerű a
3: Laci élvezi ezt.
0: Laci szeret.
3: Imádja, fölrázni érten a mustárokat.
0: Meg adjátok a gyerekeknek, hadd kenjék össze ők is. Ott van néhány gyerek, azt imádnak így maszatolni, úgyhogy ők is összekenhetik nyugodtan.
3: Gyere, odamész és nyomod rá, mint a vadállat az összes tejszínhabot.
2: De ne a Lacira.
3: Csinálja, ne a Lacira.
0: Igen, Lacit kiméljük. Lacinak még este jelenése van, úgyhogy fontos.
3: Várjál,
0: azaz. Kell megjelenie.
3: Nagyon.
2: Közben valaki írt, hogy kőszegnél tartok, sietek. Bécsből jövök.
3: Hát az mi? Az itt van, igen, egy köpésre.
0: Figyelj, megvárunk. Hamar
3: itt, csak nem izé festményt kell csinálni. Gyere a másikra, ugyanazt kell rárajzolnod. Szandra, hello!
4: Hello, sziasztok!
3: De neked mi van a cipődben?
4: Cipőfűző.
3: De ez? Hát ez hogy néz ki?
4: Hát ez a divat.
3: Tényleg ez most menő? Amúgy Feri bácsi boomer, tudod, azért sokat ne várjál tőlem. Figyeljetek, olyan cipője van Szandrának, hogy egy ilyen nagy fehér, van benne egy sima fehér cipőfűző, meg egy ilyen mennyasszonyi ruhadarab.
4: Az.
3: Ezt te magad csináltad, hogy ezt így adják?
4: Jó pénzért így adják.
3: Tényleg? Drága, mi?
4: Drága.
2: Vedd le róla, mutasd fel!
3: Nem, már megmutattuk a kamerában, mert nagyon-nagyon ügyesek vagyunk technikailag.
0: Amit Eszter észrevett egy óra után, hogy van egy hatalmas kivetítő.
3: Baranéz
0: látja, hogy mi történik.
3: Jó, ahogy látom, azért Júli se csípte még ezt a vonalat.
0: Igen.
3: És Szíti a másik játékosunk, akinek normál cipője van, ennek nagyon örülök, nem tudok rajta időzni, neki viszont nagyon izgi szemüvege van. Ez munkavédelmi?
5: Igen, ezt itt adták.
3: Ja, hogy nehogy a szemetekbe fröccsenjen az anyag. Hogy érzitek, melyik őtök lesz gyorsabb ebben? Tehát ugye kétféle takarító nő van, az egyik, már hogy az, aki ugye takarít, tehát nem szakmailag, hanem otthon, aki nagyon alapos és nagyon lassú, és van, aki ilyen nagyon gyorsan összecsinál minden, kész, mennyi, te melyik vagy?
5: Én inkább az alaposabb.
3: Azt most ne lejtsd el,
0: Szintia. De rajta látszik, ugye egy
3: kicsit az a
0: bepecselős, tűhtig, igen, egy fürdőkádat is olyan szépen kimos, mosdót, vécét.
2: Oda készül, lavorral.
0: Lavorral, igen.
5: Meleg vízzel.
0: Látszik rajta, olyan kis pedes.
3: És hogyha a párod, férjed a takarítás után levágja a szakállát, avagy megborotválkozik, és ott szőrdarabok maradnak, akkor mi az első mondat, ami eszedbe jut?
5: Ilyet nem csinál, jól van nevelve.
3: Megvan félemlítve.
2: És ezt hogy érted el?
0: Igen.
5: Nehéz volt, és sok idő.
2: Ezt nem kapott vacsora.
3: Igen. Szegény most már csak ül. Szandra, nálad, hogyha a pasi valamit hagy maga után, takarítást követően?
4: Hát el kell pakolnia.
3: Ez az, itt is megvan nevelve
0: milyen kemények a csajok, igen? Milyen kemények a csajok?
2: Szombathelyen fegyelem van.
0: Itt Fred van és fegyelem, Feri. Itt nem szórakoznak a férfiak, csak hogy a szakálunkat levágjuk, meg mindenféle szőrt a mosdóba.
3: Ott maradnak a szőrdarabok, fúj.
0: Na jó,
3: WC ülőke sincs fölhajtva.
4: De fel van.
3: Hoppá, hoppá, egy pont, ahol elcsúsztunk. Ahol elcsúszunk. Na kérem szépen, hát ma szürke és zöld színű hátterünk van, köszönjük szépen a Héránk, hogy az összeszínt bemutatja, összemocskoltunk mindent, a lényeg az, hogy szép tiszta legyen a végén, jó? 3, 2, 1, indul. Jó, a takarítás, a hérás csajok elindultak már, huha.
2: Olyan, egy Jackson Pollock festélye, amit most vágnak haza.
0: Igen, Szintia, annyira alapos nézek, nagyon kis pedáns. Ma sikerült a legjobban összegyúvázni, mit kentetek rá?
3: Amit találtunk.
2: Ez csapott meg majonéz szerintem.
0: De ez ma jó lett, eddig nem volt ennyire.
2: Nálunk is így néz ki az ablak.
3: Igen, takarítás után.
0: Igen, takarítás után, még karácsony után így néz ki. Szintia ügyi egyébként azt kell, hogy mondjam, nagyon akkurátus, nagyon pedáns, szépen rendesen csinálja.
3: És itt a vége, megállunk, már nem nyúlunk, mondom, nem nyúlunk hozzá.
0: Ez ilyen rövid volt.
3: Igen, azt mondta a Laci, hogy 30 másodpercet kapnak a hölgyek, hogyha ez megy.
0: Beszigorítottál, Lackó.
2: Befegyített.
0: Hétfőn ez még hosszabbnak tűnt.
3: Na kérem szépen, nekem van ötletem, de ugye szokás szerint a közönséget fogjuk kérdezni, ki az, aki azt mondja, hogy Szintia táblája a tisztább, az emelje a kezét. Szintire egy rokont tudod fölá megmutatni.
0: A család nagyon népes. Igen.
3: Illetve még a tér másik végéről, aki nem látja, hogy milyen a tábla, ő is jelentkezett. Ki az, aki szerint Szandra volt az ügyesebb, több rokonnal bírunk. Hát akkor egy nagy tapsot Szandrának, mert megérdemli, van egy 100 000 forintos Szandi. Nyereményed, Szandi.
0: Mi lesz
4: nagyon
0: vele?
4: Nagyon szépen köszönöm.
0: Mit csinálsz vele?
4: Ott a gyerkőc, szerintem rá fogjuk költeni.
0: Mennyi idős?
4: 4 éves lesz augusztusban.
3: Az még nem akar semmit egy 4 éves gyerek. Menjetek el az izével, a hapsiddal.
4: Nem, a gyerek.
3: Nem, a gyerek az első. Nagyon szép teljesítmény. Szandra, gratulálunk, Szintia. Adunk azért egy ajándékcsomagot, jó? És látod, az alaposság nem mindig segít egy ilyen játékban.
5: Igen, ez így van.
3: Nem baj, az nem baj.
2: Kicsit elszomorodott.
0: Igen. Hát, előtte se volt túl vidám.
3: Igen. Nézd csak, még Rádió 1-es ajándékcsomag is van, jó? Úgyhogy gratulálunk neked, és hát Szandrának meg még jobban, te pedig mindjárt megkapod akkor a 100 000 forintot cashbe. Nem? Utalunk?
0: Mit utalunk, csinálunk? Gyerekek, utalunk pár nap.
3: Korrektek vagyunk.
0: Korrektek vagyunk, így van. Na mi van ezzel az azbest sztorival, gyerekek, itt Szombathelyen? Meséltek nekünk, tudom, hogy ez
2: egyszerre hördült fel.
3: Ki húztad a gyufát?
0: Nem, akkor még foglalkoztunk ezzel adásban egy-két hete, hogy ez így előlep, már nem ül el az azbest, az nem ül, de alakul.
3: Nem, az nem.
0: Kaptatok
3: olyan
0: valami megoldást?
3: Na ki az azbest szakértő, szevasztok? Van, hol van?
2: Bitumen töntenek rá, ha jól hallottam. Igen.
0: Ugye foglalkoztunk vele, csak mondjuk itt az országos hallgatónak, nem is, hogy Szombathelyen, hogy kiderült, hogy itt Ausztriából hoztak egy bányából mindenféle ilyen azbesztel mérgezett dolgot, amivel térkövet csináltak, meg játszóteret, meg leburkoltak egy csomó minden parkolókat.
2: Egyébként Sopronban is van bőven.
3: Mit szóltatok, amikor meghallottátok az azbeszt sztorit?
6: Ledöbbentünk, de én nyugod vagyok, mert úgy gondolom, hogy régen az összes tetőfedő, aki azbesztel dolgozott, az mindeteknek kellene, hogy legyen.
2: És már nem is
3: van. Például nem szellőztetsz, nem nyitsz ablakot, vagy hogy lehet védekezni, mire kell figyelni?
6: Eső után szellőztetek, meg este, mikor nincs olyan por.
3: Mondjuk ha eső után,
2: akkor az egész nyarat.
3: Nem, sok nem volt.
2: Akkor sok oda leszünk nagyon.
3: Áporodott a levegő a szobában.
0: Ez kicsit olyan, mint Csernobil 86-ban, tudod, hogy még nagyba szedtük a bodzát, meg szellőztetünk, mikor már itt volt a felhő fölöttünk, csak nem szóltak róla az oroszok.
2: Hát ő legalább tudják.
0: Történő, most már legalább...
2: Mi a boldog tudatlanságban?
0: Ilyen azbeszegyezés már nem marad nagyon sokáig titokban.
3: És most ígértek valamit?
6: Nem tudom, nem követem annyira.
3: Na jó van! Senkit nem rázott meg ez a dolog.
0: Sokkal megnyugtatóbb, hogy ti sokkal nyugodtabbak vagytok, mint ami az országos sajtóban van. Mert ott viszont ország, hogy mit csoda dráma van Szombathelyen, meg most már Soproniak is, meg azbeszt, meg nem tudom, néha szellőztetek kicsit a kutyát, megsétáltatok. Hát most jön az azbeszt, vagy nem nagyon, nem érezzük, amit lélegzünk. Jó, ha ti ilyen nyugodtak vagytok, akkor rendben van, tehát akkor mi sem fogunk ezzel nagyon foglalkozni. Két hete volt talán témánk, ugye elmondta a Greenpeace-es csávó, hogy azért ez elég nagy dráma, hogy ezek a genyó osztrákok rakták ide a bányájukból az azbesztet, leszórtunk itt mindent, aztán itt most nem is nagyon lehet felszedni. Tehát nincsenek igazi megoldása.
3: De most már ne tegyél beléjük pánikot.
0: Meg fogunk halni mindenki.
2: Eddig nyugodtan jöttünk, nem volt semmi problémájuk, most ide jössz, hogy
0: bedobodok. Jó, akkor elengedjük ezt a dolgot, nincsen semmi.
2: Mit szóltál az UFO-s videómhoz, amit küldtem?
0: Hát ezt elmondtam tegnap, Júli, ugye ezt nem tudom, nem biztos, hogy hallottátok a tegnapi adást. Kelenföldön UFO-t láttak, hát már önmagában az egy Kelenföldön UFO-t látnak, hát az aluljáróban ott azért sok minden történik Kelenföldön, de ezt látták az égbolton is. És Júli belinkelte, hogy az ő gyereke is látta a videót, vagy a férjed, vagy ti láttátok.
2: Nem, ezt Miroslav készítette.
0: Miroslav.
3: És hát megnézhetetlen bizonyíték. Tehát még ez volt.
0: Hát román volt tintázva, nyilván full makonya részek
2: attól,
0: volt.
2: Attól, hogy mennyire volt betintázva, az a felvételen nem változtat. Te is láttad.
0: Berakott egy videót, amin feketeség van. És a 30. másodpercben, ha kivárod a feketességet, akkor egy ilyen pici pötty így átúszik, ami lehet műhold, lehet repülő, lehet helikopter, lehet drón, és azt mondja, Juli, ez a kelenföldi UFO. Hát figyelj, ha láttál már olyat, ami nem győz meg semmiről, az Juli home videója a kelenföldi UFO-ról. Figyelj, semmi nincs benne igazából, és ahogy vártam, azon írtam, Juli, küld át, itt a bizonyíték, megmutatjuk a Ferinek, hát a Feri leteszi a haját, ott repked a csóva, kijön majd az UFO-ból, ahogy lenyúlod a
2: nem
0: földön.
2: Nem nézted elég figyelmesen.
0: Mi van rajta?
2: Ott van középen.
0: Azt láttam egy pici
3: pötty.
0: Ez a bizonyíték, ezt fogom a Ferinek odaadni.
2: Hát nem nézte meg ő se elég alaposan. Ott van középen a fehér pötty, egy picit mozog, majd ide-oda cikázik.
0: Majd eddig olyan tényleg nem néztem, hogy kikapcsoltam.
2: Hát ez az.
3: De tudod, ott volt az a rész, amikor Mirónak elfáradt a keze. Meglászta a telefont, és ide-ide cikázik rajta az a macak. Juli, ez, hagyjál már békén.
2: Akkor mi volt? Tényleg.
0: Kicsi gülűszeműek előjöttek egy fénydarából, és a videó másik részében lézerpisztolyjal lövöldöztek mindenki.
3: Igen, de sajnos akkor már lemerült a telefon, azt már nem tudtuk fölvenni.
2: Hát mi a túró volt, ha nem UFO? Bezdám fölött, a nagy büdös semmi közepén, hát ott nem volt semmi. Itt a csillagos ég.
0: Valamiféle különleges észlelés az azbeszten kívül? Semmi? Jó, Szombathely nyugalomban és békesség.
3: Akkor na, viszont rebrátunk. Szeretettel köszöntöm, igen? A szombathelyi főtéren italozó fiatalságot, akik egy-egy pohár csörrel a kezükben érkeztek meg. Gyakorlatilag majális hangulat. Ja, látom, rövid italok is van. Nem áll!
2: És még meg se kínáltátok?
3: Hát, ezt nézd meg. Mondtam, hogy egy-egy sör, erre elővettek még négyet, és van egy csomó, hát a kiskifli, csavaros kiskifli. Hogy vagytok, srácok?
7: Hát, péntek van.
0: Igen. Igen. Hát az új péntek. Igen.
7: Igen. Holnap Ausztriában ünnepszóval mi.
3: Ja, hogy kint dolgoztok Ausztriában, és nem kell kimenni.
0: Aha. Mit ünnepelnek holnap az osztrákok? Milyen ünnepük van holnap?
7: Fogalmam sincs.
0: Ez a beszéd. Ez mióta érsz kint? 30 éve. Így is csak.
7: Századik Mária.
3: Századik Mária. Van.
0: És kijöttetek egy kicsit lazítani, és italozni, mert hogy holnap nem kell dolgozni.
7: Így van.
0: Jó van, srácok. Az ital rossz és veszélyes.
7: Munkából jöttünk ide hozzá.
3: Mit dolgoztok?
0: Fogalmam sincs. Csak adják a pénzt. De tényleg mit csináltok, srácok? Na. Mi a meló?
7: Mi pedig egy csoki gyárban dolgozunk.
3: Tök a csoki gyárasok, te meg az ablakgyáras. Tehát ablak és csoki gyár.
0: Ablak és csokoládé Ausztriában. Itt mi küzdünk az azbeszelők, meggyártják a
3: hát
0: csokoládét.
3: Kinek, mi hát
0: kinek mit dobott a gép?
7: Idézett a kormánya.
2: Valakinek csokit.
0: Gyönyörű, így van. Jó van, srácok, jó mulatást, jó érezzétek jól magatokat, köszi, hogy jöttetek. Tartunk egy pici szünetet megint, reklám, muzsika, hírek, hát minden, ami kötelező, és aztán jövünk vissza.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

játszon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler kompakt hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat a tetőfokára hágjon, jön a délutáni Live Mix is a Rócsóval. Délután 4-től 5-ig a lemezjátszóknál a Disco Sheet és New Age.

nézzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérefalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor rúgcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenye és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dom térre. Részletek szegedi szabadtéri.hu.
6: Te felmostál koszos vízzel?
5: Ugye nem?
6: De hát a koszos vizet hordod szét te is.
5: A Tineco koszmentes felmosóporszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosóporszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
7: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
8: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jysknél. Most 40-70% kedvezményt kínálunk minden matracra és fekvőbetétre, és 20-60% kedvezményt minden étkezőasztalra és étkezőszékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
10: Szevasz, tavasz, hello Front Row, viszlát, bolhák és fullancsok. A Front Row-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes puharágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és kullancsok ellen. 3 havi védelem egy dobozban. Keresd a Front Row-t a tavaszi időszakban akciósan, az állateledelboltokban és online. Mert a Front Row védelem.
11: A napfény stílusa akcióban, a Dockyardban. Vasárnapig minden termékre 20%, míg a harmadik termékre már 30%-os kedvezmény. Válogass a Columbia, Helly Hansen, O'Neill, Fandango, Nautica, Lukta vagy Hoka termékeiből a kényelmes hétköznapokra, nyaraláshoz vagy akár az outdoor élményekhez. Vasárnapig minden akcióban, a Dockyard üzleteiben és a dockyard.hu-n.
12: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Május

0: Auto webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bartiauto.hu oldalon.
1: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkre tegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape. For your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos pároloktatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
3: A buddhizmus nem más, mint egészséges józaneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
2: Társadalmi célú reklám hangzott el.
4: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Otthon start program feltételeinek megfelelő lakások a 13. kerületben. Megérkezett a Virágpiac lakópark. Modern otthonok egy gyorsan fejlődő városrészben. Élhető zöld környezet, okosan tervezett terek és egy hely, ahol valóban új fejezet kezdődhet. Fedezd fel a részleteket a buyerproperty.com oldalon, és találd meg nálunk álmaid otthonát. Virágpiac lakópark, új életre hangolva.
6: Méter múlva fordulj balra, majd haladj egyenesen. Vagy tudod mit? Tedd le a kocsit a következő mellékutcában, és inkább metrózzunk. Tervezz újra spontán, hiszen ha van bankkártyád, van jegyed. Utazz könnyedén a PNGO-val.
7: Tavaszi lakásakció a Big George Propertynél. Új lakások 10 budapesti helyszínen, most akár 16 millió forint kedvezménnyel, és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel. Válasz több száz lakásból és költözz akár idén. Ne várj tovább, az ajánlat meghosszabbítva. 2026. május 15-éig érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon.
8: Induljon a barkácsolás kis tarcsán a Mester utca 5 szám alatt. Május 7-e és 17-e között szupernyitási akciókkal várjuk. Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az obi.hu-n. Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarrokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban.
9: Szeretnél egy Hyundai SUV-t, ami tényleg mindenre kész? Ami rengeteg modern extrával, intelligens megoldásokkal és kifinomult kényelmi funkciókkal felszerelt? Mindezt olyan árért, ami most igazán üt. Hyundai Kona már 7.999.000 forinttól, Tucson 9.999.000 forinttól kapható az Autópalasz Délpestnél. És mi a legjobb hír? Azonnal elérhetőek nálunk. Hyundai SUV-k. Bárhol, bármikor. www.autopalaszdelpest.hu.
10: Az utalvány évközben is jól jön. A Revin ajándékutalvány évi 96.000 forintig kedvező adózással adható a kollégáknak. Országosan közel 17.000 elfogadó helyen használható élelmiszerre és sok minden másra. Lepd meg dolgozóidat a választás szabadságával. A figyelmesség megtérül. www.revin.hu.
4: Rádió 1. Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
11: A Bethesda gyermekkórházban mindenki azon dolgozik, hogy mi, gyermekek meggyógyuljunk. Ha tehetném, én nekik adnám az adóm 1%-át. Ön viszont könnyedén megteheti. Kérem, rendelkezzen még ma, és ajánlja fel az adója 1%-át a Bethesda gyermekkórháznak.
12: Készült a Bethesda Kórház Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklám hangzott el.
4: A Rádió Egyen.
13: Bekérette a budapesti orosz nagykövetet a külügyminiszter. Stabil az üzemanyag ellátása, MOL szerint két horgásztavat is érint az aszbeszt szennyezés. Hunyadákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Bekérette a budapesti orosz nagykövetet a külügyminiszter a kárpátaljai dróntámadás miatt. Erről az első kormányülés közben beszélt a miniszterelnök Ópusztaszeren. Magyar Péter azt mondta, folyamatos kapcsolatot tartanak fenn a konzulátussal és kárpátaljai szervezetekkel, a támadást pedig elítélik. Kárpátalját heves dróntámadás érte, több település Munkács, Ungvár és Szolyva is érintett. Egy vasútállomás transformátorát és ipari létesítményeket is támadtak. Kárpátalja katonai kormányzója azt mondta, a háború kitörése óta ez volt a legnagyobb támadás a megye ellen. Lesz elég dízel és benzin a kutakon, Magyarországnak stabil az üzemanyag ellátása, ezt írta a MOL azokra a hírekre reagálva, amelyek szerint a kisebb kutakról elfogyhatott a dízel. A társaság szerint a MOL a saját termelésből továbbra is ellátja partnereit, és biztosítja, hogy az üzemanyag ellátás folyamatos legyen az országban. Két vasvármegyei horgásztavat is érint az aszbeszt szennyezés. A Nyugat-Dunántúli vízügyi igazgatóság azt írta, az Abértó és a Dozmati víztározó parkolóiban és bekötő útjaiban is kimutatták az aszbeszt jelenlétét. A parkolókat ezért lezárták, és mindenkit arra kértek, hogy gyalog vagy kerékpárral se közelítsék meg a helyszíneket. Az aszbeszt veszélyes, mert ha valaki belélegzi a rostjait, akkor azok tüdőbetegséget és rákot okozhatnak. Új vezetőt kapott az adóhivatal, a kormányváltással megszűnt a NAV elnökének megbízatása. Bágújhelyi Ferenc helyett mostantól Tamásné Cinege-Csilla képviseli a hatóságot. A személycsere a NAV szervezeti és működési szabályzatán alapul, mivel az elnök államtitkári pozícióban látja el feladatát. A tisztség az új kabinet hivatalba lépésével megszűnt, és a vezető feladat és hatáskörét az adószakmai elnök helyettes gyakorolja. A TikTokon hirdette magát egy pénzhamisító, most kapták el a rendőrök. A 23 éves fiatal 10.000 forintosokat hirdetett, amelyekért kriptovalutában lehetett fizetni. Bár tagadta, hogy bárkinek adott volna a hamis pénzből, a kriptopénztárcájában több mint 18 millió forint gyűlt össze. Az ügyben hamisítás és csalás gyanúja miatt folyik eljárás, a férfi szabadlábon védekezhet. Ma lesznek felhők az égen, de egy-egy záporra este, késő este van csak esély. Délután 18-20 fokig melegszik a levegő. Pénteken hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk, de több felé készülhetünk esőre, záporra, zivatarra. Helyenként a szél is megerősödik majd. Napközben 18-24 fokig melegszik a levegő. Szombaton egy mediterrán ciklon hoz majd némi változást, már reggel beborul az ég és esni is fog. Napközben egyre nagyobb területen alakulhat ki eső vagy zápor.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
14: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Viki, Laci, Anna, Juli, Sűr!

0: Jó reggelt, szép reggelt. Olyan témával folytatjuk, mert hogy közben azért próbálunk mi nyilván itt a játékok, meg a kitelepülés mellett azért olyan tartalmat is gyártani, hogy nem csak a helyi erőket és helyi hallgatóinkat érinti, hanem mindenkit. És nagyon nagy örömmel olvastuk azon hírt, hogy egy olyan megszólalónk, akit nagyon sokszor hívtunk, és nagyon sokszor segített nekünk, és hát nagyon sokszor volt megszólalónk, fontos posztot kap a jelenleg alakuló kormányban. Ugye Gyurko Szilviáról van szó, gyermekjogi szakértő. Tényleg rengetegszer volt a vendégünk.
1: Iszonyú felkészült, nagyon-nagyon jó szakember.
0: Iszonyú felkészült jogász, aktivista, hazai gyermekvédelem. Hát mondhatni tulajdonképpen egyik legmeghatározóbb alakja, aki ugye felkérést kapott, és hát utólag ugye kiderült, hogy el is fogadta a felkérést, és a Szociális és Családügyi Minisztériumban a Gyermekjogi és Gyermekvédelmi Államtitkári feladatra kérték fel. És hát azt kell, hogy mondjuk, hogy mi ennek baromira örülünk, mind szakmailag, mind emberileg, őt nagyon-nagyon jónak tartjuk, felkészültnek, terepen dolgozónak, hosszú évek óta a gyermekvédelemben munkálkodónak és a gyerekekkel foglalkozónak, úgyhogy nagyon-nagyon jó hír. Arra gondoltunk, hogy felhívjuk egy rövid interjú erejéig, hogy mik a legfontosabb prioritások, hogy lehet egy ilyen mély gödörben lévő dolgot, mint a gyermekvédelem, azonnal rendbe tenni, mik a legfontosabb intézkedések. Hát hallottuk azért, hogy itt mit történt az elmúlt években, hogy történt, és hogy mennyire minden fontos volt, a politika, meg a falazás, csak éppen a gyerekek nem. Viszont talán most van azért arra lehetőség, hogy komoly munkával, ráfordítással, és valódi szakértelemmel, valódi terepen dolgozó emberekkel egy kicsit a hányatott sorsú gyermekvédelmet rendbe tegyük, és a gyerekek azok tényleg valódi segítséget kapjanak, és ne egy ilyen politikai csatározás és céltábla és saktáblán való mozgatás áldozatai legyenek, hanem valódi szakemberek dolgozzanak ott.
2: Mi minden feladat nagyon fontos most, ugye azt tudjuk.
0: Abszolút, igen, de szívünk
2: megyődöltünk. De hogy ez meg a szívünkhöz legközelebb álló, amiért mi is nagyon sokszor megemeltük a hangunkat, elmondtuk a véleményünket róla, és Szilvit meg mindig lehetett hívni, annyira imádtam, hogy ahogy eddig is hozzáállt, most meg, hogy jó helyre kerül ez a poszt, ez szerintem még nagyobbat fog ezzel lökni.
1: Hát meg végre egy olyan szakember, aki nem csak íróasztal mögül látott gyerekeket, hanem ott volt kint terepen, velük dolgozott, értük dolgozott, tehát abszolút képben van, egy felkészült, nagyon felkészült szakember, úgyhogy hála Istennek a megfelelő ember megfelelő posztba került.
0: Igen, nagyon-nagyon jó volt olvasni, és tényleg nagyon örültünk. Szerintem akinek gyereke van, de ha nincs, akkor is azért nagyon érzékenyen érítették az utóbbi évek kiderülési témái, hírei, amik történtek, mint gyermekvédelem. Hát egyáltalán volt ilyen, hogy gyermekvédelem. Úgyhogy Szilvinek mi nagyon-nagyon örülünk, aki itt is van velünk. Hello Szilvi, jó reggelt, illetve hát most szép délután neked. Csáó, örülünk, hogy itt vagy.
3: Sziasztok!
0: Hello, szia!
2: Hello!
0: Na hát először is gratulálunk neked! Mondhatni a felkéréshez, vagy a kinevezéshez. Mi azt hallottuk, hogy hezitáltál egy kicsit. Juli mondta, hogy nem volt annyira egyértelmű, hogy te ezt elfogadod. Mind gondolkoztál, vagy miért hezitáltál?
3: Hát ugye ez egy nagyon új szerep, meg nagyon újfajta felelősségvállalás, és végig kellett azt is gondolnom, hogy a Hintalovon alapítványban ez hogy tud jó lenni, a kollégák hogy tudnak jól lenni, meg én is hogy tudok jól lenni, úgyhogy sok minden végig gondolandó volt.
0: Tehát azért nagyon nagy előnyöd, ugye erről beszéltünk, hogy hosszú évek óta vagy terepen, hosszú évek óta ismered, látod a rendszer alapvető hiányosságai, tehát nem valaki kívülről érkezik, hanem te azért egy belülről, hát hogy is mondjam, csak terepről jövő ember vagy, ami valószínűleg nagyon nagy előny.
3: Hát részben igaz, hogy végig közvetlen kapcsolatban voltam gyerekekkel, felnőttekkel, szakemberekkel. Ez nekem is nagyon sokat adott mindig, hogy nem egy íróasztal mögül formálok véleményt, hanem azok között próbálok mozogni a lehető legtöbbet, akik ott vannak a frontvonalban. Miközben én azért egy civil szervezetben voltam, tehát hogy megvolt az a fajta luxusom, hogy távolságot is tudtam tartani, illetve nem voltak ellátási kötelezettségeink, ami azt jelentette, hogy bizonyos fajta ügyekre, vagy bizonyos fajta megkeresésekre tudtunk nemet mondani. Ebből a szempontból én azt gondolom, hogy mindig is próbáltam jelezni azt, hogy a legnehezebb helyzetben azok vannak, akik a gyerekvédelem frontvonalában mindent is el kell, hogy vigyenek borzasztó nehéz körülmények között.
2: Föl kell most adnod azt a munkát, amit eddig végeztél?
3: Én nagyon nem szeretném, mi több a saját csapatomat is úgy próbálom felépíteni, hogy olyanok legyenek benne, akiknek közvetlen kapcsolat van gyerekekkel. Ugye eleve az első 100 nap programjának az egy nagyon markáns része, hogy nagyon szeretnék mindenkinek a szemébe nézni, hogy a szakemberekkel közvetlenül felvenni a kapcsolatot, mert az elmúlt időszakban alapvetően azt élték meg az én tapasztalatom szerint, hogy nem kérik őket, hogy nem együttműködnek velük, hogy nem partnerség van, hanem egyfajta utasítási és számonkérési rendszer. Az biztos, hogyha azt akarjuk, hogy a gyerekek jobban legyenek, az valahol ott kezdődik, hogy az értük felelős felnőttek is jobban legyenek. Szóval nekem nagyon nagy ambícióm az, hogy egy bizalomépítés, egy partnerség történjen, és ehhez meg nyilván az kell, hogy ne csak halljanak rólam, meg ne levelekben kommunikáljunk, hanem legyen lehetőség beszélgetni és közös asztalok körül ülni.
2: És ez elsősorban ugye nem is pénzkérdés, ám, hogy ezt a bizalmat kiépítsd.
3: Hát ez a része azt gondolom, hogy nem. Ez leginkább figyelem, meg elköteleződés, meg az a fajta nem csak szimbolikus gesztus, hanem én nagyon-nagyon komolyan gondolom, hogy a gyerekek nem tudnak jobban lenni, mint azok a felnőttek, akik értük felelősek, akár családról van szó, akár intézményekről. Szóval azt komolyan venni, hogy itt a felnőtteknek jár a tisztelet, a megbecsülés, a szakmai partnerség, az egyrészt nagyon fontos, másrészt meg a gyerekvédelem kapcsán azt is tisztán kell látni, hogy sajnos jelenleg vannak olyanok a rendszerben, akiknek semmi keresni valójuk gyerekek körül, mert hogy bántják, vagy bántalmazzák, vagy visszaélnek velük szemben, és ahhoz, hogy ez a szakma meg tudjon tisztulni, és akiknek ott nincs keresni valójuk, ki tudjanak kerülni belőle, ahhoz nagyon fontos ez a fajta szakmai összefogás is, illetve megteremteni annak a lehetőségét, hogy az eddig eltusolt ügyek, és az abban részvevő emberekkel szemben megindulhassanak azok az eljárások, amik lehetővé teszik, hogy őket, hogy ők egyszerűen kikerüljenek a rendszerből.
0: Hát én azt gondolom, itt az első és legfontosabb dolog, egyáltalán felmérjétek, hogy milyen állapotok vannak. Nyilván terepen vagytok, dolgoztatok, de hát ugye tulajdonképpen az elmúlt években azért ez egy megszokott hatalmi gyakorlati rendszer volt, hogy a belügyminisztérium az elmúlt években semmilyen információt nem adott nagyon ki. Amit tudunk, az sokszor egy-egy újságíró vagy egy-egy oknyomozás kapcsán hát robbant ki, és aztán lett ugye mindenféle mozgatórugója különböző politikai erőknek, de hát igazából nem is tudjuk, hogy milyen állapotban van, illetve tudjuk, meg gondoljuk a gyermekvédelmet, de hát leginkább gondolom a struktúrákat kell egyáltalán felmérni, hogy az a gödör, amiben van a gyermekvédelem, az mennyire mély.
3: Ez abszolút így van. Ráadásul nem csak gödrök és mélységek vannak, hanem magasságok is, tehát nem csak azt kell felmérni, hogy hol vannak elakadások és problémák, hanem azt is, hogy hol vannak erőforrások, és hol vannak olyan szakmai közösségek, akik javaslatokat tudnak tenni, akik egyáltalán gondolkodnak a saját szakmájukról és munkavégzésükről úgy is, hogy ez mások számára is erőforrás lehet. Igazából ebből a szempontból nagyon pazarló volt az elmúlt rendszer, azért, hogy nem tekintette ezeket a szakembereket partnernek. Tehát a 100 nap, az első 100 napnak a programja, az ugye azon túl, hogy bizalom és kapcsolatépítés és közvetlen kapcsolódás a szakemberekhez, ezen túlmenően nagyon fontos azt is feltárni, hogy egyáltalán miben vagyunk, meg hogy mi az, amivel dolgozni tudunk, és ezt úgy kell megcsinálni, hogy közben a körmünkre ég egy csomó minden, a sajátos nevelési igényű gyerekek helyzete, a férőhelyeknek a hiánya, és az, hogy gyakorlatilag szinte befagyott a jelzőrendszer, nem csak a kormányváltás miatt, hanem egész egyszerűen amiatt a dermedtség miatt is, ami az elmúlt időszakban a sok pontján a rendszernek jelen volt. Úgyhogy igen, abszolút jól mondtad, hogy ez egy elsődleges feladat.
1: Mi van még a tennivalók listáján? Tehát mit tartalmaz még ez a 100 napos program, vagy... amiről beszéltél.
3: Hát nagyon sokat dolgozunk azon, hogy jó struktúrát, meg protokollt tudjunk felállítani arra, hogy hogyan lehet arra jelzőrendszert megerősíteni a gyermekvédelmen belül. Ugye ez egy prioritás, hogy végigvigyük azokat az ügyeket, amikről tudjuk, hogy már megtörtént bántalmazások. Illetve az is fontos, hogy azok a szimbolikus ügyek, amik az elmúlt években a közbeszédet is uralták, vagy abban megjelentek, akár Bicske, akár a Szülő utca kapcsán, azok az elmaradt vizsgálatok, amik sosem történtek meg, azokat valójában le tudjuk folytatni, hogy az áldozatoknak, az érintetteknek és a közösségeknek valami fajta megnyugvást tudjunk nyújtani. Ebből a szempontból a traumaszenzitivitás is fontos, meg az is fontos, amire ti utaltatok, látjuk, hogy az elmúlt időszakban a média és a nyilvánosság sokfajta szerepet átvett, de ennek nagyon nagy ára van. Az áldozatok feladták sok esetben a magánélethez való jogukat, sok esetben beleálltak olyan küzdelmekbe, amik nem segítették a traumafeldolgozást. Úgyhogy nekem nagyon komoly ambícióm az is, és nagyon bízom benne, hogy ebben tudunk jól együttműködni újságírókkal, tartalomgyártókkal, hogy hogyan lehet a gyerekvédelmet kivonni a bulvárból, és hogy lehet újra szakmai kérdéssé tenni, amihez sokkal nagyobb transzparencia kell majd a minisztérium részéről, sokkal több adat, információ, miközben ezzel párhuzamosan megpróbáljuk jobban megvédeni az áldozatokat és azokat, akiket bántás, illetve bántalmazásért.
0: Hát meg valahogy a politikából kellene kivenni a gyermekvédelmet, nem? Tehát mi is ilyen nagyon sokszor beszéltünk veled, és a civil szervezetekről nem véletlenül hívjunk most se, hogy valahogy a politikai napirendről kellene fura módon, de tényleg a politikát kivenni a gyermekvédelmet. Tehát a gyermekvédelemnek nem szabadna egy politikai furkosbotnak lennie, vagy bármilyen előny vagy haszonszerzésnek, nem? Tehát pont az lenne a cél, gondolom, hogy kiléptetni a gyermekvédelmet a politikából, már nyilván amennyire ki lehet. Hogy szakemberek dolgoznak szakemberekkel azért, hogy jobb legyen a gyerekeknek. De ez nem egy politikai kérdés.
3: Ez így van. Hát ugye az elmúlt időszakban a gyerekvédelem egy politikai termékké vált, miközben a valódi politikai akarat azzal kapcsolatban, hogy változások történjenek, az hiányzott. Tehát, hogy az nem probléma megoldás, hogy mondjuk a Szőlő utca kapcsán az egészet bezárjuk, eladjuk, és a javítóintézeteket, mint intézmény, akkor kivonjuk a gyerekvédelemből, és átrakjuk a büntetés végrehajtásba. Ez nem megoldás, ez nem politikai akarat, ez valami fajta masszatolás, ami helyett igazából azt kellene megteremteni, hogy a gyerekvédelem az egy olyan ügy, amiben szakmai kérdéseket szakmai alapon kell eldönteni, és a politikának egy nagyon jól körülhatárolt feladata van, ez pedig az, hogy biztosítsa azt a hátteret, és biztosítsa azt a szabadságot, hogy ez a szakma jól tudjon működni. Ehhez kell pénz, paripa, fegyver, meg kell az a fajta két lépés távolság, hogyha van a gyerekvédelemmel kapcsolatban probléma, meg kihívás, akkor nem az arcát védi az intézmény, vagy nem az intézmény jó hírneve a fontos, hanem mindig az abban érintett gyerekek érdeke és szükséglete az elsődleges.
0: Hát ahogy beszéltünk róla, ez a gödör, ez nagyon-nagyon mély. De mi nagyon örültünk neked, ugye régóta beszélünk telefonon, sokszor hívtuk téged, sokszor kértünk tőled szakmai hozzászólást, tanácsot hosszú-hosszú. Évek óta ismerjük egymást, és dolgozunk együtt, úgyhogy
1: hát
0: ennek
1: nagyon örülünk.
0: Abszolút, abszolút hiteles személy, és hát nyilván mindannyian szülők vagyunk, gyerekeink vannak, tehát hogy pontosan tudjuk, hogy mekkora a baj, és hogy hány gyerek van bajban. Úgyhogy nagyon-nagyon drukkolunk, és nagyon örültünk neked annak, hogy valódi szakmaiság kezdett el ebben lenni. Nyilván szakemberek eddig is voltak, meg csomóan küzdöttek, ott voltak, dolgoztak. Sok szerencsét kívánunk neked, meg sok erőt, meg sok jó szakembert, aki ott maradt még és dolgozik, hogy valami megváltozzon. Úgyhogy nagyon-nagyon. Nagyon-nagyon rukkolunk. Köszönjük szépen. Csáó Szilvi, köszönjük szépen. Gyurko Szilvi, köszönjük szépen. Csáó, köszönjük.
1: Hello.
0: Végre itt van Juli, hú, küldte nekünk valaki. Rohadjatok meg, hogy mennyi kajátok van. Kaptuk ezt is SMS-ben.
2: Kérsz?
0: Valaki szeretne? Nyugodt szóljatok. Tehát figyeljetek, mi kiadjuk az üdítőt, kiadjuk a kaját. Átmehet ez egy ilyen mindent bedobálunk, mindent elosztogatunk. Nagyon szívesen lesz nekünk. Bekészítik, de annyi cukrot akarnak letolni rajtunk, hogy ennyit nem tudunk megenni.
2: A három alkesz haverom már jelentkezett.
0: Igen, alkesz, rácok meg. Igen. Megírták egyébként, hogy milyen ünnep van Ausztriában holnap. Valami Krisztussal kapcsolatban.
2: Mária.
1: Áldozó csütörtök.
0: Áldozó csütörtököt tartanak. Igen. Csak hogy tudjátok, ha már ott dolgoztok kint, jó, hogy áldozó csütörtök van.
2: A pénzük jó, az ünnepük meg nem kell, mi?
0: Mi nem tudjátok, hogy ott vagytok 20 éve, hogy mit ünnepelnek. Igen, áldozó csütörtök.
1: Erre nem kerestem rá, de egy hallgató küldte, hogy holnap apák napja van Németországban, és szabad napot adnak rá.
2: Ezt most már tényleg
0: ezt
2: nem hiszem
0: most
2: el.
0: Mondod?
1: Hát itt írják.
0: Szabad nap van apák napja?
1: Igen.
2: Jó, akkor holnap Dunaújváros
1: előtt. Nagyon sajnáljuk.
0: Várj, két gyere, két szabad nap? Vagy hogy van?
1: Nem, gyere, szerintem...
0: Egyszer vagy apa, egyszer két gyereke és egyszer vagy apa, az egy szabad
1: igen,
0: nap.
1: Igen, anyák napjára sem, nem annyiszor ünnepeljük, ahány gyereked van. Egy
0: bocsánat, miért nem adnak Magyarországon szabad napot apák napjára?
2: Szerintem remek ötlet, és adjanak anyák napjára.
1: Melyik az a minisztérium, amelyik de kérni kell?
0: Kit is bírunk még a minisztériumon?
1: Azonnál most ebben a pillanatban hívjátok.
0: Adjon egy másik telefonszámot, ezzel intézzük, hogy szabad nap legyen az apák napja. Egyébként tényleg így van. nincs akkora hype, mint az anyák napjánál. Fontos az anyák napra, szeretjük elvirágot adni. Ja, van egy kicsit súnyogva ez az anyák napja. Németországban szabad napot kapnak.
2: Nem, nem, nem vagyunk olyan kiemeltek, mint ti.
1: Mit szeretnétek kapni?
0: Egy szabad napot.
1: Ja, csak egy.
0: Egy szabad napot intéz el nekünk. Hívjál föl valakit valamilyen minisztériumban.
1: Mindjárt átnyálazom a telefonkönyvemet.
0: Pesten mikor van, vagy Magyarországon? Mikor van?
2: Semmikor, szerintem nincs.
0: De van.
2: Ilyen ünnep, hogy akkor azt így kitűzve, és akkor nincs, hogy
1: de egyre többen
2: ünnepik. Mert ha most holnap van apák nap, és nálunk is szabad nap, akkor az Eszter meg a Júli csinálja a kitelepülést.
0: Igen, akkor szevasz.
1: Júniusban, június 21-én van, vasárnap.
0: De azért milyen szociális a gondolatban, hogy azt mondják, hogy németek, hogy oké, figyelj, apa vagy, te ezt vállaltad, utódot nemzettél, fel is neveled, ha minden igaz. Az, hogy jó apa vagy, vagy nem, azt nem tudjuk eldönteni, de egy szabad nap pluszban neked jár, mert apa vagy. Szerintem ez tök tisztességes, nem azért nekünk is legyen, de hogy a gondolkodás milyen más, nem? De...
2: hogy ugyanúgy szülő vagy.
0: Szülő
2: te
0: vagy,
2: is.
0: Legyen neked is egy szabad napot. De... igen.
1: Figyelj, ezzel kihúzták Magyarországon, illetve általában a vélek fogát, mert hogy Magyarországon ugye május első vasárnapja.
0: Az az anyák napja,
1: így van. Az eleve szabad nap.
0: De azt hiszem az egyébként nemzetközi, tehát hogy ez nem csak igen, május első igen, vasárnapja igen. Nálunk, hanem az azt hiszem nagyon sok helyen, tehát május első vasárnapja az anyák napja. Hallod ezt, Ferkó, szabad napoznak a németek.
2: Én most már tudom, hogy mit fog zászlajamra tűzni, hogy ezért fogok én a tűzbe menni, ha kell, hogy a magyar apáknak is legyen egy napja.
1: Egy népszavazást. Minimum.
0: Minimum egy 13 embert itt költsük el.
2: És nem ám hétvégén, vagy hétfő, vagy péntek, az lesz a mi napunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán

0: egy születésnapján.
1: Hallgasd a Rádió Egyet, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió Egy, csak igazi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió Egy születésnapi fesztiváljára.

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
4: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
5: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
6: A csirke szárnya legjobb a grillen.
7: Dehogy is. A csirkemellnél nincs jobb.
6: Mondom, hogy a szárnya jó.
8: Ne veszekedjetek, mindkettő finom. De az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a csibét csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több bíz.
9: Midea, a klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea, a világ első klímagyártó.
10: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 millió 990 ezer forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
11: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobiltarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
12: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: Induljon a barkácsolás kis tarcsán a Mester utca 5 szám alatt. Május 7-e és 17-e között szupernyitási akciókkal várjuk. Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az obi.hu-n. Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarrokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban.
14: Juhu! Szülinapi kaparós játék az Osamban. Vásárolj bizalomkártyával, gyűjts sorsjegyeket, a fődíj egy Jéko 7 szuperhibrid.
15: Többféle Rexona Deo Spray most bizalomkártyával 34% kedvezménnyel 1459 forint helyett csak 949 forint.
14: Irány az Osan, spórolj okosan!
16: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a Csak a Gyulai akciós vagy a Gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a Gyulai kolbászos legénylepényt sem! Wow, Dom Pepe!
17: Az utalvány évközben is jól jön. A Revin ajándékutalvány évi 96 ezer forintig kedvező adózással adható a kollégáknak. Országosan közel 17 ezer elfogadó helyen használható élelmiszerre és sok minden másra. Lepd meg dolgozóidat a választás szabadságával. A figyelmesség megtérül. www.revin.hu.
4: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
12: töltsd velünk a nyarat! Május 20-a és 25-e között jön a Belvárosi Bor és Pezsgő Fesztivál a Szabadság téren. 300 féle bor és pezsgő, street food és igazi fesztivál hangulat. Csütörtökön Chris Rudy élő koncert, a

0: Autós Show-n. Próbálja ki ön is az új Golf GTI Edition 50 modellt Volkswagen márka kereskedésünkben. Május 15-től 6 napig. Óbudai Autójavító Kft. Budapest. GTI. Három betű, ami 50 éve teszi élménnyé az autózást.
1: Volkswagen.
2: Mennyi? 20 millió kedvezmény új lakásra?

0: Mikáson.com.
1: Reklámot hallottak.
2: Hírek a Rádió Egyen.
3: Stabil az üzemanyag ellátása, MOL szerint két horgásztavat is érint az aszbeszt szennyezés. Új vezető került az adóhivatal élére, Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok, lesz elég dízel és benzin a kutakon. Magyarországnak stabil az üzemanyag ellátása. Ezt írta a MOL azokra a hírekre reagálva, amelyek szerint a kisebb kutakról elfogyhatott a dízel. A társaság szerint a MOL a saját termelésből továbbra is ellátja partnereit, és biztosítja, hogy az üzemanyag ellátás folyamatos legyen az országban. Komoly segítséget jelent a mezőgazdaságnak a most érkezett eső. Ez nem pótolja teljesen a korábbi hiányt, ám jelentősen javíthatja a terméskilátásokat. Erről Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke beszélt.
4: A szántóföldi növénytermesztés, kertészet, de ugyanúgy a legelő állományok tekintetében is rendkívül fontos volt, hogy csapadékhoz jussanak a növények. Volt, ahol 20-25 mm esett, főképp Somogy, Zala vármegyében, de Hajdú-Bihar és

0: a csapadékot.
1: Két Vasvár megyei horgásztavat is érint az aszbeszt szennyezés. A Nyugat-Dunántúli vízügyi igazgatóság azt írta, az Abértó és a Dozmati víztározó parkolóiban és bekötő útjaiban is kimutatták az aszbeszt jelenlétét. A parkolókat ezért lezárták, és mindenkit arra kértek, hogy gyalog vagy kerékpárral se közelítsék meg a helyszíneket. Az aszbeszt veszélyes, mert ha valaki belélegzi a rostjait, akkor azok tüdőbetegséget és rákot okozhatnak. Szombaton lesz a futókörök napja, a sportról és a lokálpatrióta kihívásról szól a rendezvény. A résztvevők nem csak saját egészségükért tehetnek, hanem saját városukért is. Az elmúlt évek egyik legnagyobb közösségi szabadidősport eseménye 25 településen várja az érdeklődőket. Előzetesen online lehet nevezni. Új vezetőt kapott az adóhivatal, a kormányváltással megszűnt a NAV elnökének megbízatása. Vágújhelyi Ferenc helyett mostantól Tamásné Cinege Csilla képviseli a hatóságot. A személycsere a NAV szervezeti és működési szabályzatán alapul, mivel az elnök államtitkári pozícióban látja el feladatát. A tisztség az új kabinet hivatalba lépésével megszűnt, és a vezető feladat és hatáskörét az adószakmai elnök helyettes gyakorolja. Ma lesznek felhők az égen, de egy-egy záporra este, késő este van csak esély. Délután 18-20 fokig melegszik a levegő. Pénteken hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk, de többfelé készülhetünk esőre, záporra, zivatarra. Helyenként a szél is megerősödik majd. Napközben 18-24 fokig melegszik a levegő. Szombaton egy mediterrán ciklon hoz majd némi változást, már reggel beborul az ég és esni is fog. Napközben egyre nagyobb területen alakulhat ki eső vagy zápor.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk még mindig Szombathelyen, gyerekek, bizonyám. Szombathely, szép állomás, ugye? Mondhatni. Tulajdonképpen tudjuk, hogy mi történik.
1: Elénekeltessük velük? Tudjátok ezt a dalt?
0: Ez egy
1: szép állomás.
0: De szerintem a szombathelyek utálják ezt a dalt. Tehát aki szombathelyen lakik, az utálja, mert valószínűleg mindig ezzel kínozzák őket, nem?
1: Fogalmatok nincs erről a dalról. Te ismered ezt a dalt?
2: Nem.
3: Nem.
1: És akkor nem is tudod, hogy miről szólhat vajon.
0: És itt az elsősorban a hölgy, az 20 milliós bünti lesz, ha ő ismeri azt a dalt. Az nagyon jó. Jó, ne énekelj neki.
1: Ismered a dalt?
3: Nagyon, igen, sajnos.
0: Tudtam, hogy jó.
1: De elhatárolódsz.
3: Az a szerencse, jöjjön be Szombathely az NB1-re, aztán hajra a radás, hajra Szombathely!
1: Ez van lendület.

0: köszönjük szépen, van lendület, így is van. Hogy áll most a szombathelyen foci, vagy gyerekek? Szegény győriéket már leoltottam. MB3? MB3-ban vagytok? De jó, hát az nagyon király. De legalább van csapatotok, ezt is elmondhatjátok magatokról. Oké, okay, amit elszel iszol, nyugodj meg, jó. Oké, okay. Semmi baj, mindjárt.
1: Ő csak hiszik, ahogy igen, látom, csak hiszik.
0: Ez a beszél, gyerek. Én szombathelyen itt aztán tudnak inni.
2: Fogyott belőle.
0: Az helyes.
3: Szombathely szép állomány.
0: Igen, nagyon jó. Ő a milyen.
3: Nagy ott a sürgés forgás.
0: Ajándékcsomagot neki, igen.
3: Kis tányűl a padon.
0: Jó, köszönjük szépen. Jókor kaptad el. Minusz 20. Júj, te érezted, Feri.
1: Hogy ebből lesz.
2: A rutin meg az évek.
0: Erőtek is. Egy nevet kaphatunk csak, hogy kinek köszönhetjük ezt a szép kis éneket.
1: Zsolt.
0: Zsolt. Köszönjük, hogy jöttél.
1: Itt megyünk oldalt, hátul, és akkor megyünk a Diego palacsintáját főtekerjük.
0: Dani, itt most nem tekerjük be?
1: Ne,
0: a mai adásban abszolút belefér szerintem még ez is, hogy itt...
1: Hát kérdezzük meg a hölgyet, pluszba, hogy akar.
0: 70 pluszba tekerünk egyet. Jó, szevasztok.
1: Az a baj, hogy hogy hívják nála kitekerésnél...
0: Ó, te tudsz ilyen kerülőtet sokkal.
1: Igen, itt hátul el lehet jönni, hogy a kitekerésnél nehogy szegény ott beüsse magát. Már itt is vagyunk,
0: hoppácska.
1: Megérkeztünk, Laci összeállította a csapatokat, nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi ez, vegyes vágott vagy se.
0: Hello, sziasztok, sziasztok.
1: Igen, két pár, sziasztok. Azt mondja Zsombor és, bocsánat, Dóri.
4: Sziasztok.
1: Egy pár vagytok, vagy csak most így összeálltatok, hogy kell valakinek az utalvány?
4: Nem, egy pár vagyunk.
1: És összeköltöztetek, szerelem van.
5: Hát azért jöttünk, hogy megnyerjük a pénzt, és össze tudjunk költözni.
1: Ja, még nincs közös lakás, még nincs semmi, közös élet.
5: Így van.
1: Aha. De hogy most ez meg lesz ez a százas, akkor szerintetek dombon a tanya, tehát abból már lehet lakást felújítani?
5: Hát hogy ne lehetne, egyetem vagyunk, úgyhogy minden menni fog.
0: Egyetem.
1: Hova jártok?
5: Egerszegre.
1: Ki fog befeküdni, és ki fog tekerni?
5: Én fekszek be, és ő gurít a célba.
0: Nagyon jó.
1: Oké. Okay.
0: Jól van. Másik párunk. Szia, Réka. Hello, Réka. Réka, te gurulsz majd?
6: Igen.
0: Jó, jól van. Dani, te pedig tekersz.
4: Az a cél.
1: Nagyon jó a pólód. Esküszöm, két gyerekkel ezelőtt még normális voltam. Ez van a Rékára írva. Réka, mi változott két gyerek után?
6: Hát sok minden. Főleg a második után.
0: Két gyerek
1: az volt
0: már
1: nehezebb, mi?
6: Igen, egy 13 és egy 3 éves.
0: És 13 éván nagy volt, és bevállaltatok erre még egyet?
6: Igen.
1: Az de véletlen, vagy tervszerű volt?
4: Nem, egy pár vagyunk, ismerősök vagyunk.
1: Ja, hogy jó, hogy ismerősök, nem te vagy az.
0: Ezt mi nem kérdeztük, most egy pár vagytok.
1: Csönd legyen,
0: jelenek a senkit, így van.
1: Szóval, oké?
6: Én már játszottam veletek egyszer, 2018-ban.
0: Egy masszázszalomban, valamikor, amikor
6: felé. Nem, szombathelyen.
0: Tényleg? Igen. És akkor is kiválasztottunk?
6: A hordó fölött ültem a víz.
0: Akkor volt a hordós játékunk, tényleg. Beengedtünk embereket hordóról, így a vízbe, ha labdával dobáltak, borzasztó elmés játék volt az is.
1: Nyertél?
6: Természetesen.
1: Jaj, de nagy a magabiztosság, akkor most nagyon erre készülsz, Rékát fogod gurítani.
4: Igen, de hogyha ő már nyert, akkor enyém az ő része is.
1: Akár. Hát ezt majd ledumáljátok, ez nekünk már nincs közünk igazából.
0: Igen, ezzel már nem tudunk mit csinálni.
1: Jó, akkor a feladat egyszerű, tehát nagyon. A hölgyek lefekszenek, mondom, lefekszenek a hölgyek, ugye a szélére, a kis palacsintás szőnyegünknek.
0: Azt még nem láttam srácok... közelről ezt a játékot, de jó szürreálisnak tűnik.
1: Bár jó,
0: mi? Igen, eddig csak kivetítő láttam, de nagyon elmés. És ezeket mindám az irodában találjuk ki hosszú munkával.
1: Na, gyerekek, ott éve. Micsoda brainstorming megy.
0: Igen.
1: Na, tehát...
0: Várjál, meg meghallgatom, Réka, milyen utasításokat ad. Mit mondtál, mi volt az utasítás?
6: Ja, semmi.
0: Fekszik a földön, és próbálja magyarázni, hogy tekerje.
1: Teljesen
0: szűrre.
1: Tehát betekeritek a lányokat, és utána a feltekert műfüvet elviszitek, már eltekeritek, vagy elgurítjátok, ugye a másik pirosig, és ott a lányoknak ki kell szabadulni. Hogy a lányok hernyómozgással fognak-e majd kijönni, vagy pedig kigurítják magukat, azt rájuk bízzuk, tehát amelyik jobbnak tűnik. Oké? Ennyi a feladat, látom az izgatott tekinteteket, hogy ebből még bármi is lehet.
0: Jézusom, mi történik? Figyelj, ez egy tömegkarambol.
1: Azaz.
0: Hova gurítol?
1: Jó,
0: te jó
1: meg vagy, gyereki, a férfiak most már nem segíthetnek, nem segíthetsz.
0: Emberek vergődnek a műfűből, beszorult.
1: Nagyon aranyos
0: édesem,
1: vagy.
0: Édesem, te beszorultál.
1: Nagyon aranyos, hogy csak 3 méterrel a cél előtt megálltatok, Réka kicsim.
0: Meg vagyunk. Gyerekek, itt olyan vergődés volt a másik oldalon, Feri, te azt nem láttad, mert Rékáig arra koncentrált, a Dóri az hernyomozgásba kiszabadult a műfűből. Te jó Isten, szürreális volt ez.
1: Hát Dórikám, hogy vagy?
5: Soha jobban.
0: Gurultál már műfűként téren ennyi
5: még
0: ember
5: nem,
0: előtt,
5: de
0: nem?
5: Lehet belekezdek, már nagyon
1: jobb. Volt, még izgalmas volt, tehát Zsombor és Dóri, ugye, akik egy pár, ők nyerték a versenyt. Réka, értem, a főháborodás, ilyenkor tudom, aki veszít, az mindig rosszul érzi magát. A Danival dumáljá, hogy a piros csík az itt van. Tehát Dani rátolta az emberekre az egész, hogy hívják ott, műfüvet, azt ott hagyott téged a francba szíven.
6: Hát sajnos ez van, nem baj. Ügyes volt.
1: Így van.
4: Gyakoroltunk eleget.
1: Igen, nem próbáltátok meg. Egy óriási tapsot.
0: Gratulálunk, ügyesek voltatok. Gratulálunk.
1: Mondom, óriási.
0: Ember, ember nem vergődött így műfűként, hogy egyszerűen, hogy Dóri megpróbálta magát kiverekedni.
1: Úgyhogy a Diego jön nektek egy 100 000 forintos vásárlási utalvánnyal, jó?
5: Nagyon szépen, köszönjük.
0: Ügyik voltatok. Ügyik voltatok.
1: Zsombiban mindig ennyi a lendület?
5: Még több is.
0: Igen. Zsombi belül robbant pezsgőt. Nem, Zsombi nem, nem az az ideges.
1: Gyere, gyere szívem, add át akkor az ajándékot, és köszönjük szépen.
0: Figyelj, itt közben vannak ilyen, nem tudom, hagyományőrzők vagy katonák? Kicsit mindig borzongok, amikor ilyet látok, de hogy
1: ti beül... mindjárt úgy megvernek, mint a lovat haverezni.
0: Nem, a Jani kedvence volt a hagyományőrző katonák. Igen, nagyon szerették.
1: Nagyon szerették. Hát ugye Szombathelyen vagyunk. Ja, igen.
2: Találtad, Szaváriának is.
1: Szaváriának is nevezzük, mi a seregben.
0: Erős lesz.
2: Nem csak a seregben, hanem közel 2000 éve Szavária néven ismerted a lakott település, és van egy jellegzet, egy több mint 25 éves hagyomány.
1: Ne alapítottad.
2: Igen. A várost is persze, természetesen. Így van, időszámítás előtt 50 körül, de akkor még Claudiusnak hívtak. Tehát ez az egy másik tészta.
0: Mindig van ebben valami borzongati való, amikor felnőtt férfiak hagyományőrzőset játszanak, és beöltöznek katonának, nem?
2: És ugye? Népesítettük be a várost.
0: Igen,
2: mindig odafigyeltünk.
0: Igen. Mindenki megszökött
1: valahol. Ő a harmadik csávó, ő ezt nem akarja.
0: Téged ide elhurcoltak, ugye? Ezt nem akarom.
1: Túl szulejtettek?
4: Nem hurcoltak ide.
0: Én ezt nem akarom. Bezaroltak, az egyesületbe bezaroltak. Vagy kijövök ide most a Balázsékot, vagy ki vagyok rakva az egyesületből.
2: Ez így van. Ez, és vannak a speciális mutatványok, mint a kardérehányás, és a többi, az így van.
1: Ez az gyakoroljátok rendesen, minden héten kedden.
2: Nem szerdán, de este.
1: Ágyunk, az a lényeg, hogy ágyunk.
2: Lényeg, így van. De a történetnek a lényeg, hogy augusztusban mindig van itt egy hatalmas rendezvény, Közép-Európa legnagyobb historikus rendezvény, a Szavária Történelmi Karnevál.
1: Nagyon szépen köszönjük a meghívást.
2: Nagyon szívesen, és látunk benneteket.
1: Jó. Beöltözhetek, ha eljövök? Várjál már, nyugi.
0: Ne tegyek könnyen műgéretet, Feri.
1: Ha eljövök, mondtam, hogy ha eljövök, akkor én kapok egy ilyen szettet magamra?
2: Természetesen, is nem veheted le két napig.
1: Ja, akkor nem, köszönöm szépen. Nagyon jó. Éles a fegyver, vagy ez ilyen kamu?
7: Nem, ez nem kamu, természetesen éles.
1: Aha. Hát akkor köszönjük szépen, hogy megjelentetek, és sok sikert.
0: Köszönjük,
1: hogy bánunk a
0: rendezvényes. Ügyesek legyetek, ne hányatok senkit kardére.
1: Úgy van egyébként, figyelj, úgy állnak föl, hogy minden második nem szeretne itt lenni. Azt látom az arcot.
0: Köszönöm.
1: Második, nem tudjuk, ezt imádjátok.
0: Igen, ezt én is láttam az arcukon egyébként. Igen, 3-ból 2, ugye ide zsarolták. Azt mondták, vagy jöttök, vagy nem jöttök.
1: Vagy ki vagy rúgva.
0: Jól van még egy játékunk, ugye, illetve pontosabban, várjál, hogy állunk? Tehát van még a grill versenyünk, ugye, amikor a sütővel kell rohangálni, az van még nekünk. Hello, Juliska, te is előkerültél? De mit csinált? Honnan kerültél ide mellőlem?
6: Zsolt.
0: Te Zsoltan voltál, jó, közben megjelent a Juliska is. Szóval van még a sütős játékunk, ugye, Feri, és mi van még? Hogy állunk?
1: Hát gyakorlatilag a vízlé. Juli, légy szíves, a legjobb délutáni programunkat nem mondd már, hogy még nincsen, virsli evés lesz majd, és akkor van egy hölgyünk, aki azt mondta, hogy ő megalázó vereséget fog mérni bármilyen férfire, nagyon várom, mert eddig az történt, hogy volt egy női csapatunk, ugye Sopronban, vagy Győrben, volt egy férfi csapatunk Sopronban, az már nagyon erős volt, mi lesz, hogyha csinálunk egy vegyeset, hát itt bármit lehet, ha valaki azt kéri, akkor az lesz.
0: Abszolút, így van. Úgyhogy jövünk.
1: A haverod jelentkezik, hogy enne.
0: Ő nagyon kemény van, de mondjátok meg, hogy tényleg mindjárt jönnek érte, ne tűnjön el, jönnek, hamarosan begyűjtik, és megvan.
1: Figyelünk rád végig, testvérem.
0: Itt vagyunk, ő nagyon keményben van. Jó, jövünk mindjárt egy pici szünet, és már is folytatjuk még a két utolsó játékkal, jövünk rögtön vissza.
8: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, ittattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

7-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler kompakt hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat a tetőfokára hágjon, jön a délutáni Live Mix is a Rócsóval. Délután 4-től 5-ig a lemezjátszóknál a Disco Sheet és New Age.

jelentkezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigyel Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapi a motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: A külvilág zajos. Az otthon csendje az Internord nyílászáróival kezdődik. Válassza a biztos döntést. Most egyedi kedvezményes árakon. Internord. Európa első számú ablakmárkája.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Mit olvassunk ma?
7: A láthatatlan kincset.
8: Törődésed igazi kincs. Adj mellé pénzügyi tudást is. Nyiss Erste Cseperedő bankszámlát egyszerűen akár online, április 15-e és június 30-a között, és a számlavezetéshez járó új könyvünk segít, hogy gyerkőcöddel felfedezzétek a pénzvilágát. Irány az erstebank.hu/cseperedő. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajs.hu honlapra. Higgy magadban. Erste.
9: Mobilnetet kitart a hónap végéig? Otthoni net bírja, ha egyszerre megy a streaming és a gaming? TV-ben mindig találsz műsort? Lebeszélhető percekkel jól állsz? Nem? Akkor beszéljünk és alakítsuk az igényeidhez az előfizetésed az új sávos kedvezménnyel. Ez is egy országtuning. Telekom.
10: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
11: Most ne maradj le! Indulnak a hádanapok! Május 15-e és 17-e között 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáros és kilós üzletünkben. Találd meg kedvenceidet a hádában, és csapd le rájuk most kedvezményesen! Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
12: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jüsknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, 30-70% kedvezményt minden szolárlámpára, és 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony árú termékeket. Jüsk.
13: Scandinavian Sleeping and Living.
14: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
15: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
3: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
16: A tehetséges fiatalok támogatásával a jövőnket építjük. Ők a holnap nagy tudósai, művészei, sportolói és kiemelkedő szakemberei. Ajánlja fel adója második 1%-át a 18-23-as technikai számon a Nemzeti Tehetségprogramnak. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából.
3: Társadalmi célú reklám hangzott el.
17: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
18: Az amerikai szupersztár Jason Derulo turnéja Magyarországon. A nyár egyik legnagyobb bulija június 10-én a Budapest Park színpadán. A világhírű amerikai popsztár Jason Derulo legnagyobb slágereivel érkezik, hamisítatlan buli hangulattal. Június 10-én a Budapest Parkba. Jegyértékesítés budapestpark.hu és eventim.hu.
19: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Auchanból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Auchan kuponkóddal 20% kedvezménnyel, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
20: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
21: Itt minden az élmények körül forog!
0: Rotonda. Újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun. Ausztria legnagyobb szabadidő parkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
21: familypark.at.
22: Tavaszi lakásakció a Big George Propertynél. Új lakások 10 budapesti helyszínen, most akár 16 millió forint kedvezménnyel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel. Válasz több száz lakásból és költözz akár idén. Ne várj tovább, az ajánlat meghosszabbítva. 2026. május 15-éig érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon.
23: Itt a május, jönnek a Joy napok az XXX Lutzban.
24: Irányoz XXX Lutz!
23: Válogasson 20% kedvezménnyel több ezer termék közül csütörtöktől vasárnapig áruházainkban és online. További részletek az xxxlutz.hu oldalon. Nagy választék, szuper árak. XXX Lutz.
25: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
26: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
25: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket. Rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
26: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
25: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
27: Hamarosan költözhető otthonok várnak rád a 13. kerületben. Hozd az egész családot és választhatok együtt kínálatunkból. avicogroup.hu.
28: Vásároljon Ariston Velis vízmelegítőt májusban, töltse fel a vásárlást igazoló számlát és visszanyerheti a teljes vételárát. Részletek a www.arisztonnyereményjáték.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak.
29: Hírek a Rádió Egyen.
30: Bekérette a budapesti orosz nagykövetet a külügyminiszter, nem kell járványveszélytől tartani a hantavírus kapcsán. TikTokos pénzhamisítót fogtak el a rendőrök, hunyadákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Bekérette a budapesti orosz nagykövetet a külügyminiszter a kárpátaljai dróntámadás miatt. Erről az első kormányülés közben beszélt a miniszterelnök Ópusztaszeren. Magyar Péter azt mondta, folyamatos kapcsolatot tartanak fenn a konzulátussal és kárpátaljai szervezetekkel, a támadást pedig elítélik. Kárpátalját heves dróntámadás érte, több település Munkács, Ungvár és Szolyva is érintett. Egy vasútállomás transformátorát és ipari létesítményeket is támadtak. Kárpátalja katonai kormányzója azt mondta, a háború kitörése óta ez volt a legnagyobb támadás a megye ellen. Kicsi az esélye annak, hogy járványt okoz a hantavírus, így véli a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának vezetője. Kemenesi Gábor azt mondta, a kórokozó az utóbbi időben egy holland óceánjáron fertőzött, ám korábban is fordultak elő hasonló esetek.
31: Szűk közösségbe, közeli kontaktussal adták már át emberek ezt a vírust korábban is. Sikerült megfékezni néhány esetnél, vagy néhány tíz esetnél. Kijöttek a vírus genetikai adatai is, hogy esetleg van egy szokatlan mutáció, vagy egy szokatlan jelleg a genomban, ezek nem olvashatók ki, viszont azt látjuk, hogy a korábban is már rákcsálókról emberre ugrott Andes vírus, de ez nem az a fajta vírus, ami a Covid-nál már megszokott, könnyen légúton terjedő vírusok közé tartozik.
30: Közben újabb óceánjáró került bajba vírusfertőzés miatt, több mint 1700-an vesztegeltek egy óceánjáró hajón Bordóban. Az egyik utas meghalt és felmerült a hányást, hasmenést okozó norovírus kórokozó gyanúja. A tünetek több mint 50 embernél jelentkeztek. A TikTokon hirdette magát egy pénzhamisító, most kapták el a rendőrök. A 23 éves fiatal 10.000 forintosokat hirdetett, amelyekért kriptovalutában lehetett fizetni. Bár tagadta, hogy bárkinek adott volna a hamis pénzből, a kriptopénztárcájában több mint 18 millió forint gyűlt össze. Az ügyben hamisítás és csalás gyanúja miatt folyik eljárás, a férfi szabadlábon védekezhet. Négyes együttállást láthatunk május 20-án az Esti Égbolton. A Jupiter, a Holdsarló és az Ikrek csillagkép két legfényesebb csillaga egy elbetűt formáz majd. A különleges jelenséget szabad szemmel is megfigyelhetjük, akkor, ha nem lesznek felhők az égen. Ma lesznek felhők az égen, de egy-egy záporra este, késő este van csak esély. Délután 18-20 fokig melegszik a levegő. Pénteken hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk, de többfelé készülhetünk esőre, záporra, zivatarra. Helyenként a szél is megerősödik majd. Napközben 18-24 fokig melegszik a levegő. Szombaton egy mediterrán ciklon hoz majd némi változást, már reggel beborul az ég és esni is fog. Napközben egyre nagyobb területen alakulhat ki eső vagy zápor.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok. Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri. Na?

0: reggelt kívánunk mindenkinek, drága szombathelyek, itt vagyunk még mindig a főtéren. Hát beborult, már nem az égborult, csak elment a nap, de itt most nagyon jó idő van. Sopron, amit nem adtunk volna, hogy ilyen idő legyen. Holnap Dunaújváros, Városháza tér és Debrecen, gyerekek, Debrecen, Kossuth tér. Itt zárulunk majd, úgyhogy hát itt lesz vége a mulatságnak.
1: Gyertek nyugodtan!
0: Jó?
1: Gyertek nyugodtan. Közel van.
0: Megugorjátok, persze, nincs messze. Átjutok egy kicsit, ott is vagytok. Hát nézd, vegyetek példát Gáborról. Itt áll az első sorban, ott volt Győrbe, ott volt Sopronban, mindenhol ott van.
2: Van egy hallgató, aki Győrbe jött. Az előbb beszélgettem vele, úgyhogy az előbb elkapott Zsolt.
0: Elkapott Zsolt, Zsolt, aki itt megszólítottunk az előbb?
2: Igen, a biztonsági őr, mint egy bodyguard próbált védeni, majd egy
1: de nem volt mitől.
2: De nem utána átléptünk egy határt.
0: Az jó, hát én csak azt hiszem, hogy egyszer csak fölbukkasz mellettem, és mondtad, hogy Zsoltán voltál, mondom, az erős lehetett ugye ebben a formában.
2: Ölelgetősre vette a figurát.
0: Aha, de finoman abuzált, finoman molesztált egy kicsit, nem érdekes. Jó, nem de Zsolt érdekes. Úgy van benne a munkahelyén, hogy nincs benne a munkahelyén, de a hasonlása benne van a munkahelyén. Tehát Zsolt...
2: Ezt hívják munkamegosztásnak.
0: Azt mondja, hogy Gyulinak gyönyörű lábai vannak. Juli ott egy köszönöm. Ilyen. Igen.
1: Ez jó lesik. Juli, nem?
2: Nagyon.
0: A nyári SMS-t kérdezi valaki, hogy megvan-e. A gyerekek, visszatekerhetem, ha ragaszkodtok hozzá, akkor megkereshetjük. Többször is elküldte nekünk?
1: Igen. Édesem.
0: Ő itt van, azt mondja, hogy 37 napra vagyunk, tartson ki minden szülő, akinek iskolás a gyereke, most már tényleg nincsen sok. 7 óra, 47 perc és nyári szünet. Páros dedikált ajándékjegy, Oti nem említette, ez nem tudom, hogy mire van.
1: Hát, hogy azt szeretne érte kapni.
0: Ja, ezért?
1: DJ Oti ajándékjegyért.
0: Ja, biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem vagyunk se megvetőek, se lefizetetőek. Ezt, ha önszorgalomból írod, azt beolvassuk, ha ez kiderül.
1: Semmi, menj tovább, ne.
0: Ja, ő a kabal arcunk lesz, vigyük magunkkal.
1: Jó, de veled alszik.
0: Szóval, hogy nem, mi azokat az SMS írókat szeretjük, akik nem várnak semmit, ugye? Tehát nincs ellenszolgáltatás, nincs semmi, hogy én ezért küldöm, vagy azért küldöm. Azok a legszimpibek. Ha kiderül, hogy valaki ezt valamiért csinálja, azt a kicsit más polcra helyezzük át. Azt már annyira nem szeretjük.
1: Ott a vége a barátságnak.
0: Ott vége van a barátságnak, átrakjuk egy másik polcra, igen.
2: De annyi melóvademben igazán meghálálhatnánk.
0: Nem.
2: Nem?
1: Júli, nem. Mikor tanult már ebből a műsorból?
2: Soha.
1: Igen, a jó szíved.
0: Nem, ismerve őt, én tudom, ismerem az ilyen humorizáló embereket. Ő ezt önszántából küldi, és szeptemberben el fogja kezdeni a következő visszaszámlálást. Tehát, hogy nincs ezzel. Nincs ezzel baj. Na gyerekek, 2 darab játékunk maradt a végére?
1: De micsoda játékunk maradtak,
0: viszont várja, eltűnt a csaj az első sorból, aki az elején felajánlotta, hogy agyonveri a pasikat. Laci azóta azt üldözi, már ott van, mert hogy sokkal több virslit tud bedugni a szájába. Erre rám virsli, igen, ezt mondta, és ugye hát a tegnap a Master Good azért nagyon nagyot ment Lacival, aki még az elköszönésbe is írt nekünk. Tehát Laci nagyon megalakult a játék alatt, azért ezt így mondhatjuk. De most komoly kihívóra akadt, mert egy leányzó jelentkezett, hogy a pasik tegnap gyatrák voltak, és hogy ő bárkit leeszik a pult alá.
1: Itt van Laci.
0: A tegnapi játékos.
1: A tegnapi Laci. És már Master Good-os sapka van jó rajta, tehát biztos, hogy fölvették a csámot.
0: Ú, de jó, akkor jó, lejátszuk akkor milyen Weber Grillt, és
2: nem felvették, ő volt a beépített ember.
0: Persze, őt viszik magukkal.
2: Persze.
0: Igen. Hát fia, a szponzor okos, bármis a Héra, vagy a Weber, több mindegy, kitalálnak maguknak még egy beépített ember, és viszik végig a turnét, így plusz megjelenést kapnak. Hát Laci tegnap annyit adott még az egyik szponzorunknak, hogy...
2: Még teli szájjal is.
0: És még ránkért esemest az elköszönben. Csak a Master Good, igen. Szóval itt van Laci, is előkerítjük, de előtte még grill tologatás?
1: Így van, Weber grill játékunk van, és csak most látom, de egyébként már tegnap pedig így észrevettem volna, hogy ők azért itt kajáltatják a népet rendesen. Mit ad?
3: Palacsintát adunk, sziruppal.
1: Szirupos palacsinta.
2: Az egy jó grill kaja.
1: Hát látod, pont ez az izgi benne, hogy azt gondolnád, hogy palacsintát nem csinálsz grillen, de hát hogyha jó grillje van az embernek, akkor csinál.
0: Ja, palacsintának miközben a grillhez, vagy miért attól, hogy amerikai?
1: Csinálni, igen, amerikai palacsintát grillen kint meg tud csinálni.
0: Aha, életemben nem csináltam egy palacsintát grillen.
4: Nagyon finom palacsintát csinálnak.
0: Na, ő is egy beépített ember.
1: Megvették
0: az apukámja Weber, engem hozott, én fogok megszólalni, mindig takarodjatok.
1: Ügyes vagy, kicsit kész még palacsintát? Igen, még kérem. Egy extra adagot kérünk szépen.
0: Na, nagyon jó. De mit te Feri, te grillesztél már palacsintát?
1: Igen, hát desszertet is lehet ugyanúgy csinálni.
0: Ugye de ráöltöd a sütőre, vagy hova teszed?
1: Így van, ez egy plancsalapnak hívják, tehát egy nagy lap, és akkor azon szépen meg tudod sütni.
2: Tehát nem a rácsra.
0: Igen,
1: a rács, hogy lecsorog. Ne próbáld ki.
0: Körülményesen látom, hogy öntöm rá a rácsat, az elég sok becsöpög azért az égéstérbe, az nem annyira.
1: Igen, nem a te világod, de nézd, csak ott csinálják a palacsintát a kis kivetítőnkön. és akkor így azért ez egyszerűbb a dolog, de például simán egy csokis brownit is meg tudsz benne sütni.
0: Csak hát láttad, hogy grillezek, tavaly ott voltál nyaralóban, tudod, hogy nem vagyok azért az a nagy...
2: Sok alkohollal.
0: Nagyon sok alkohollal grillezünk, nagyon gyorsan.
1: Hát figyelj, viszont az italkínálatod olyan volt, hogy sírtunk, úgyhogy megvagyunk. Hát, engem nem zavart, hogy grillezel.
0: Na, mi a helyzet a játékosokkal?
1: A biztonsági őrünket kérdezem, hogy mindent rendben talál-e a játékkal.
0: Jó, ott van!
5: Igen. Én azt látok mondani, hogy
0: igen?
5: Ő kezát akar veled fogni.
0: Ő nem lehet, hogy egy ilyen kézfogásfetisiszta vagy?
1: De te ezt szereted? Te mindenkivel kezet fogsz?
5: Nem, veled.
1: És ő ki?
6: Ő azt mondta, hogy elintézi idehoz.
1: Zsemi. De te ismered őt?
6: Nem, most találkoztam.
1: Találkoztatok először, igen. Nagyon jó.
0: Várj, de mi az ember? Hogy hívják? Zsolti?
5: Igen, én vagyok a...
1: Hát Zsolt, most azt csináljuk, hogy aki oda megy hozzád, hogy velem kezet akar fogni, azt idehozott hozzám, és kezet fogad.
5: Okay.
0: Jó.
5: De
1: azt mondta, oké.
0: Oké, te várjál, Zsolti.
5: Te most kezet fogsz vele, bár...
0: Zsolti, nagyon jó vagy. Zsolti, imádom, figyelj, Zsolti. Akar
5: találkozni.
0: Zsolti, figyeld végig a játékot, hogy minden rendben van.
5: Hozzanak valahogyan ide.
0: Nem hall.
2: Te leszel a közjegyző.
0: Zsolti, figyelj, itt vagyok, erre, nézd ide, itt látsz engem? Te leszel a játékban a közjegyző. Figyeld, hogy végig
1: mi... Juli tudja.
0: Jó,
5: meg vagyok.
2: De... És a végén kezet fogsz vele.
0: Igen. Jó? És a nyertessel kezet fogsz.
5: Milyen játék lesz?
0: Tessék?
2: Nem érdekes.
0: Zsolti, nem, azt neked nem kell tudni, hogy milyen játék lesz. Nem ez a lényeg, csak figyeld a játékot, hogy legyen minden szabályos. Jó?
1: Jó? Minden szabályos.
0: És ha bárki szabálytan, lőd le nyugodtan a szolgálati fegyvereddel. Jó?
5: Nincs fegyvered.
0: Tudom. Azért nem tudjuk ezt mondani.
1: Mert ha lenne, akkor biztos használnád. Ezért mondtuk, hogy ne használd.
0: Így jó, maradj itt, Zsolti,
5: végig. Ő ki itt mellettünk? A haverom most itt vártam még, és veled akar találkozni.
1: Te találkoztál valaha a Zsoltival? Nem. De akkor miért mondod, hogy a haverod, ha nem is láttátok még egymást?
5: Hát most itt már, és megígértem neki, hogy veled összehozom.
0: Nagyon jó, hogy össze is hozod őket. Örülök, örülök. Zsoltinak lehet, hogy sok volt az azbeszt.
6: Zsolti vagyok, szóval ki
1: nem lehet, hogy te is Zsolti vagy, ne szórakozzatok
0: már. Úgyis az egész családot elhoztad, Zsolti. Jézusom, mindenki itt van?
6: Nézd meg, várja.
1: Nem kell, most már előneved a személyedet. És Szlovákiából most azért jöttél, mert mi itt vagyunk.
6: Igen.
1: Nagyon jó. Adorján Zsolt, valóban. Nagyon jó, szuper. Köszönjük, meg vagyunk. Zsolt, így álljál, ne menjél közelebb.
0: Ja, Zsolt, hogy mindig kérdezek, eddig minden rendben, Zsolt?
1: Minden rendben?
5: Megoldjuk.
1: Jó, mindjárt ez a válasz. Oké?
0: Okay? Zsolt, mi emberünk.
1: Ez a Weber grilltoló bajnokság. Világos, Zsolt?
5: Igen.
1: Jövök. Az első, van egy Balázsunk. Szia, Balázs.
6: Szia, Feri.
1: Szombathelyi?
6: Gráci.
1: Gráci, ja, te már ki is költöztél, te végeztél ezzel az országgal, csak a Weber grillért jössz haza, mi?
6: Természetesen azért jöttem.
1: Azt mondja, hogy igen, jó. Mit csinálsz kint?
6: Építész vagyok.
0: Wow, értelmiséges, hallgat bennünket, ez ritka.
1: Van diplomát.
6: Van ám.
1: És hallgatsz bennünket.
6: Hallgatlak át.
0: Ez nagyon megtisztelő.
1: Tedd
2: fel neki a szeles kérdést.
0: Így van.
1: Igen. Tehát Balázs az egyik játékos, Attila a másik játékos. Hello.
7: Sziasztok.
1: Szombathely?
7: Nem, Felsőmarác.
1: Felsőmarác, ez Ausztria?
7: Nem, ez az Őrség kapuja.
1: Az Őrség kapuja.
0: De szeretem az Őrséget.
1: Voltunk ott motorozni, ne tudok róla számolni, és Sebestyén Balázs maga az erdőbe is járt motorral. Ezt nem tervezte, csak nem. Egy kanyart elcseszett. De jó, szép.
0: Szezonnyitó motorozás volt, még nem ment annyira. Benéztem egy kanyart, kiegyenesítettem, majdnem átestem a szalakorlátot, de megálltam, hallott, tehát szerencsés volt.
7: Voltatok.
0: Igen, volt, nagyon szeretjük az Őrséget, sokat járunk ott.
1: Gyönyörű hely.
0: Nagyon aggódom igen. Zsolti miatt, megvan, ott van?
1: Jövök, várjál, Zsolt.
0: Zsolti, meg vagy? Hol vagy, Zsolt?
1: Elment a hova másik végére.
0: Zsolt, hát te vagy a bíró, nehogy-e, hova mi?
1: Minden rendben
0: mit csinálsz?
1: Van?
5: Igen, hát, ja, hogy vissza is kell tolni.
0: Zsolt, ne menj el, te vagy a bíró, Zsolt, maradj akkor, ott, ahol vagy.
5: Először, az hittem idáig.
1: Jó vagy, Zsolt.
0: Jó. Indítsuk el a játékot, mert még van egy masszergúdunk is, gyorsan tolják le akkor a versenyt.
1: Na, srácok, akkor fölvenni a védőfesztet, sapkát fölvesszük.
0: Zsolt, megint helyet változtat.
1: Oda-vissza szlalom, jó?
2: Zsoltot nem kell megkerülni?
0: Nem,
1: nem.
0: Imádom, ő a mi kabala figyel.
1: Várjál, megkérdezem, Zsolt, eddig rendben van minden?
5: Nem láttam, hogy ott a...
1: De most jó vagy, oké, jó van, nem láttam, hogy
2: ott a... Küldd el onnan
0: Zsolthoz. Zsolt, tartsák ki, csak szemed a pályán, Zsolt, figyeld, hogy minden rendben van-e. Jó?
1: Oké, na srácok, 3, 2, 1, tessék! Jó? Már öltöznek a fiúk, Zsolt, eddig minden oké? Eddig nagyon jó, és most jön a grill kinyitása.
5: Elindultak.
1: Közvetítsd, ez az.
5: Na, kettő, igen, nem tudom, az egyes pálya, nagyon jó. A kettes pályásért, hát szerintem az egyes pálya.
0: Tisztak nézi, Jenő, elkezdett meg úgy eltakács. Nagyon jó.
4: Hajdupé.
1: Az újjaj az nagyon jó, az újjaj az remek volt.
5: Gyere vissza egyes pálya. Még, három másodperc.
2: Magyarország behúzta.
0: Mi történik a rádióban, kérem szépen, mi történik? Rángatják az emberek a szegény grillsütők. Zsolt, nagyon jó, oké. Ki nyert akkor, Feri?
1: Ki nyert?
5: Az egyes fajat, nem tudom.
1: Attila, rá van írva. És csak... Attila, gratulálunk, úgyhogy tiéd ez a kiváló, kinyitható, vihető, hordozható Weber grill. Jó vagy?
8: Nagyon jó vagyok, köszönöm szépen, kicsit elfáradtam.
1: Igen, hát ez ilyen, itt azért sport teljesítmény van, és akkor a tervezünk most sajnos, hogy építészünk, bocsánat, Balázs grill nélkül marad, de biztos kapsz valami ajándékot, jó?
6: Így értem.
1: De remek volt, köszönjük szépen. Várjál, itt van Weber grill úr maga.
9: Sziasztok, gratulálok az első helyzetnek, Attila. Balázs, sorry, de a csipesz az jár, azt tudod, megígetni.
1: Az egy jó csipesz, az megvan. Köszönjük szépen, óriási voltál.
6: Köszi.
1: Figyelj, ugye ne vigyem a következő játékra a mester.
0: Nem kell vinni, csak tartsd ott mindig magad mellett. Élesedik a szituáció, ha Zsolt ott van engem, az megnyugtat. Csak legyen ott, csak ott...
1: Mondjad, Zsolt, mit mondasz neki?
5: Mindenképpen Zsolt van.
1: Mindenképpen Zsolt.
0: Ja, nem kell, mert csak legyen ott.
1: Meg vagyunk.
0: Oké, na és akkor gyorsan még gyerekek ebbe a fél órában, mert vagyunk időben, benne vagyunk. Megvan a lányversenyző, aki felajánlkozott az első egy percben. Ott van melletted, vagy megtaláltad?
1: Szerintem megvan, ő megvan. Is. Juli, légy szíves.
0: Csak legalább Juli. A kivetítőn nézd
1: nem,
0: akkor.
1: Gyere nem, gyere ide.
0: Vagy menj oda. Nézd meg, hát úgy figyeljetek, ezt a műsort már csak azzal tudjuk feldobni és megkoronázni.
2: A behányok.
0: Ha te most még, ha itt Szombathelyen egy ilyen gyönyörű helyen még így összeállnyod a macskakövet, az csodálatos lesz. Akkor tényleg meg vagyunk, és akkor ez majd kerek műsor.
1: Akkor föltettük az írapotot.
0: Akkor föltettük az írapotot, igen.
1: Óriási sor áll egyébként itt a kis hotdogokért. Petra pedig most egy picit megilletődve ül itt. Hello.
10: Nem csak fázom.
1: Ja, hogy fázom, majd a jó vésli fölmelegít. Mit szólsz az ellenfeleidhez? Józsi és Krisz veled szemben milyenek? Hogy néznek ki?
10: Jó képűek, és igazából jó fejek is.
1: De verhető a csapat? Hogy érzed?
10: Nem engednek el. Meglátjuk.
1: Meglátjuk, nagyon jó. Józsi, te hogy állsz a vésléléssel?
11: Nagyon éhes vagyok.
1: Nagyon, így készültél reggel óta.
11: Így van.
1: Szombathelyi vagy?
11: Igen.
1: Nagyon szuper, és akkor Krisz van még itt velünk.
2: Kire Zsolt?
1: Kriszen úgy látszik, mintha ne is érdekelné a vésléléssel.
12: Abban a pillanatban, azért jöttünk, hogy nyerjünk.
1: Nagyon jó, oké. Na, Juli, hát akkor ott van még egy hely neked, kicsim, üljél le, légy szíves.
0: Tényleg benevezed a Julit, berakod?
1: Csak
0: édesen.
1: Ülj oda le, nem kell lenned.
0: De
1: csak
0: szemét vagy. Kicsim.
1: Hát én nem akarom, hogy te álljál. Tudod, hogy a szívem legfontosabb csücske vagy ebben a műsorban, drágám.
0: Jó, nagyon fontos kardinális kérdés.
2: Ez rohadt kellemetlen lesz.
0: Maradj ott, így, kitartás. Kardinális kérdés, mit csinál ebben a pillanatban Zsolti?
1: Keresem, Zsolt.
2: Itt van velem szemben.
0: Jó, megvan, az enyém, ott van. Jó, megvan. A szeme a versenyen van, engem ez megnyugtat, hogy Zsolt folyamatosan ott van. Jó,
1: Zsolt,
0: van.
1: Mit gondolsz most, hogy áll, tisztességes, erős küzdelem lesz?
5: Várjál, kivel áll szemben a Juli?
1: De mindegy.
0: Imádom, ő a napkarakter.
1: Maradj itt, köszönöm. Jó, ez a vonal, itt nem szabad tovább jönni.
2: Zsolt az előbb nagyon kereste egyébként Rákóczi Esztert.
1: Igen? Rokonom, nagyon szeretem Esztikémet.
0: Abszolút, részletekbe összeteszünk a valóságot, ez ettől szép, hogy ilyen kis mozaik darabkákból összeáll. Jó, indítsuk el a dolgot, jó? Mehetünk akkor Ferencbe.
1: Oké, tehát a víz és különböző szószok ott vannak. Laci méri az időt, figyelj, 3, 2, 1, tessék! Na, Petra, jó, gyerekek, hát a Petra nem viccelt, amikor azt mondta, hogy ez neki nagyon megy. Juli, közben egy mondatot, hogy vagy kicsim. Igen, Juli?
0: Julinak ez nem erőssége. Sajnálok, Juli. Már könyvbe lábadt a szeme, ő ezt nem bírja. Mutat.
1: Petra kettesével nyomja a vízsliket. Nézd meg, hogy micsoda technikája van.
0: Nagyon büszkék vagyunk rá, Petra.
1: És a nagyon ügyesek.
0: Igen, nagyon büszkék vagyunk rá. Szóljatok, ha Juli elfeküdt, jó?
1: Szerinted ki bírja? Ja, már te is rosszul vagy. A Julitól vagy rosszul, Petra? Juli, menj már arrébb, ne itt hányjál, légy szíves.
0: Teljesen.
1: Nagyon szuper. Ja, én már látom, hogy kitől van rosszul. A Józsi gyerekek ilyen botrányos férfit még nem látszom.
0: Szólaljon meg,
1: hogy vagy Józsi? Ő se tud megszólalni.
0: Ez jó, a hangokat halljuk, az a jó, az a jó.
2: Ez egy jó játék, egyébként most elfordultam, hallani. Mert különben baj lesz.
1: Tegyél ki most már magadért, mert én benned bízom elejétől fogva, hogy mondja a Szentírás.
0: Petra transzparensen jött, hogy ő indulni akar a versenyen, és azt mondta, hogy minden férfit legyőz, úgyhogy te tényleg tedd a magad. Juliska, mi a helyzet?
1: Hogy érzed magad, Júlcsa?
2: Jó. Józsi Rázs?
0: Ó, tudod, mennyi férfinek tetszik most, amilyen hangokat kiadsz, Júli? Ne, tudod,
2: Józsi Rágás nélkül tolja be a virsliket.
1: Igen.
0: Kapcsoljuk megint a külpolitikai szakértőnket, Zsoltit. Csak Zsolti egy fél mondat erejére. Hogy értékeled a versenyt, Zsolti?
5: Hát szerintem a Csajci.
0: Jó, köszönjük szépen. Szerintem nagyon fontos
1: a Csajci. Szerintem a Csajci. Jó, Petra, neved magadra. Petra, én tudom a neved, ez a lényeg. Már is megy, és itt van a tegnapi bajnokunk. Mit lát, bajnok úr?
11: Szoros küzdelem. Szép, tiszta verseny, de azért ez a 20 darab nem hiszem, hogy meg lesz. Mint nem hivatalos Észak-Dunántúli Mark Nagykövet.
0: De jó!
11: Csak a Master úr.
1: De jó, de jó vagy. 10 másodperc, gyerekek, utolsó 10 másodperc húzzunk bele. Petra nagyon szépen tartja magát. Mondja, Zsolti!
5: És meggyered! Négykettős halmabdát és meggyártál!
0: Így van, Zsolti. Köszönjük szépen, nagyon hasznos volt megint.
1: Zsolti, szurkol, itt a vége, megállhatunk. Azaz. Egy nagy tapsot adjunk mind a három versenyzőnknek, mert zseniálisak voltak. A nem hivatalos, gyere, mi van, ne nézz oda.
2: Semmi gond.
0: Azt a mindenit. Ki nyert, gyerekek, ki a nyertes?
1: Én hát most... egyelőre nem tudom, most azt tudjuk, hogy ja, Petra rosszul van.
2: Nem, nincsen rosszul, csak az utolsó, a finishben még betolt egy párat rágás nélkül, és most igen, ez, ennek ki kellett jönni.
1: Hát gyerekek, ez egy ilyen verseny, mi
2: de
1: mondtuk, hogy ez így fog idézni.
2: Egyébként.
1: De ügyes vagy, hogy te ezt bírod, Juli.
2: Hát nem nagyon
1: még
2: néztem
1: nem tudom.
0: Napról napra egyre jobb a játék, gyerekek. Mondom, péntekre meg lesz a csúcs. Jól van, oké, okay, na akkor most lemérjük, vagy számolunk?
1: Most
0: vagy
1: számoljuk,
0: számolnak a csajokba,
1: számoljuk, és akkor mindjárt eredmény hirdetés.
13: 14,
1: akkor Józsi a bajnok, Józsi a király.
0: Szép volt, Józsi, gratulálom. Józsi, kár, nagyon ügyes vagy.
1: 14 darab virsli. Viszont Krisz, azt kell mondanom, hogy azért Petrus sarokba szorított, mert ő is ugye 10-et evett meg. Úgyhogy Józsi, tiéd az ajándékunk, gratulálunk. Jó, és akkor 100 000 forinttal lettél gazdagabb, ha minden igaz, ha nem csalnak az emlékeim. Így van.
0: Okay. Így van. Egy rövid összefoglalót szeretnék kérni a külpolitikai interpersonális haditudósítóktól, Zsoltitól, csak hogy foglalja össze a látotokat, és hogy mindent rendben találtál.
1: Mit láttál az elmúlt 3 percben, Zsolti?
5: A Csaj szerintem simán legyőzte a fiút az a 2 darab virslővel.
1: Nagyon jó vagy, köszönjük szépen.
0: Ez egy hihetetlen összefoglaló.
1: A számlálóbizottság más mondott, de erre most mi nem fogunk fölülni erre a dologra. Mondjad?
5: Ha dekára nézzük, szerintem azok a virslik a Csajnál nagyobb a gond.
1: Aha, érted? Tehát zseniális. A Mosserwurd virsli, ami olyan gyártási technológiával készül, érted, hogy ott semmi, ott nem lehet hibázni. Zsolti szerint a Csajnak nagyobb virslit adtunk.
0: Zsoltit nagyobb megkedveltük. Jó van, gyerekek? Petra. Okay. Jövünk vissza nem sokára, megint kell egy röpke kis szünetet tartani, és aztán még eljövünk. Ha forró és fájdalmas búcsút veszünk tőletek, és egy-két mondatot
1: szép
0: még mondunk.
1: Volt, Juli.
0: A holnapi, illetve a holnapi utáni dologról. Jól vagy, Juliska? Ki bírtad?
2: Igen, figyelj.
0: Jól lehoztad.
2: Petra tartotta bennem a lelket.
0: Jól lehoztad, jól van. Na jövünk mindjárt egy pici szünet, és itt vagyunk már is.
14: Senki ne pánikoljon! Pár perc szület, és Balázsék ismét visszatérnek!
15: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Na srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
16: Hát, ha hoztok viszteket, tettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
1: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
0: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
1: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
0: Inkább a motorodat.

találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hang

jelentkezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigyel Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes! Ezt vártam! Kajapi a motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Ezt nem hiszem el. Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök. Nem nyomom a dudát. Ha ismerős a monológ, próbálja ki a homeopátiás Datív Pészineót. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Minden veget a termék 30% kedvezménnyel kapható. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
8: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk. Az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
9: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
10: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
11: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 millió 990 ezer forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
3: Reklámot hallottak.
12: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
8: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
13: Hé, te kóstoltad már a Pizzami új havi pizzáját?
14: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizzami élményt.
15: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
16: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
15: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
16: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
15: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
16: www.citytaxi.hu.
17: Szeretnél egy Hyundai SUV-t, ami tényleg mindenre kész? Ami rengeteg modern extrával, intelligens megoldásokkal és kifinomult kényelmi funkciókkal felszerelt? Mindezt olyan árért, ami most igazán üt? Hyundai Kona már 7 millió 999 ezer forintó.

0: Gyülina pikaparós játék az Osamban. Vásárolj bizalomkártyával, gyűjts sorsjegyeket, a fődíj egy GECO 7 Super Hybrid.
1: Többféle Rexona Deos Spray most bizalomkártyával 34% kedvezménnyel. 1459 forint helyett csak 949 forint.
0: Irány az Osan, spórolj okosan!
2: Megérkezett Budapestre a Kujbus Elektro Kft. Új üzlete, az elektroshopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés, minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. elektroshopdebrecen.hu.
3: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
4: Reklámot hallottak.
5: Hírek a Rádió Egyen.
6: Bekérette a budapesti orosz nagykövetet a külügyminiszter. Stabil az üzemanyag ellátása, MOL szerint két horgásztavat is érint az aszbeszt szennyezés. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Bekérette a budapesti orosz nagykövetet a külügyminiszter a kárpátaljai dróntámadás miatt. Erről az első kormányülés közben beszélt a miniszterelnök Ópusztaszeren. Magyar Péter azt mondta, folyamatos kapcsolatot tartanak fenn a konzulátussal és kárpátaljai szervezetekkel, a támadást pedig elítélik. Kárpátalját heves dróntámadás érte, több település Munkács, Ungvár és Szolyva is érintett. Egy vasútállomás transformátorát és ipari létesítményeket is támadtak. Kárpátalja katonai kormányzója azt mondta, a háború kitörése óta ez volt a legnagyobb támadás a megye ellen. Lesz elég dízel és benzin a kutakon, Magyarországnak stabil az üzemanyag ellátása, ezt írta a MOL azokra a hírekre reagálva, amelyek szerint a kisebb kutakról elfogyhatott a dízel. A társaság szerint a MOL a saját termelésből továbbra is ellátja partnereit, és biztosítja, hogy az üzemanyag ellátás folyamatos legyen az országban. Két Vasvár megyei horgásztavat is érint az aszbeszt szennyezés. A Nyugat-Dunántúli vízügyi igazgatóság azt írta, az Abértó és a Dozmati víztározó parkolóiban és bekötő útjaiban is kimutatták az aszbeszt jelenlétét. A parkolókat ezért lezárták, és mindenkit arra kértek, hogy gyalog vagy kerékpárral se közelítsék meg a helyszíneket. Az aszbeszt veszélyes, mert ha valaki belélegzi a rostjait, akkor azok tüdőbetegséget és rákot okozhatnak. Új vezetőt kapott az adóhivatal, a kormányváltással megszűnt a NAV elnökének megbízatása. Bágújhelyi Ferenc helyett mostantól Tamásné Cinege Csilla képviseli a hatóságot. A személycsere a NAV szervezeti és működési szabályzatán alapul, mivel az elnök államtitkári pozícióban látja el feladatát. A tisztség az új kabinet hivatalba lépésével megszűnt, és a vezető feladat és hatáskörét az adószakmai elnök helyettes gyakorolja. A TikTokon hirdette magát egy pénzhamisító, most kapták el a rendőrök. A 23 éves fiatal 10.000 forintosokat hirdetett, amelyekért kriptovalutában lehetett fizetni. Bár tagadta, hogy bárkinek adott volna hamis pénzből, a kriptopénztárcájában több mint 18 millió forint gyűlt össze. Az ügyben hamisítás és csalás gyanúja miatt folyik eljárás, a férfi szabadlábon védekezhet. Ma lesznek felhők az égen, de egy-egy záporra este, késő este van csak esély. Délután 18-20 fokig melegszik a levegő. Pénteken hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk, de többfelé készülhetünk esőre, záporra, zivatarra. Helyenként a szél is megerősödik majd. Napközben 18-24 fokig melegszik a levegő. Szombaton egy mediterrán ciklon hoz majd némi változást, már reggel beborul az ég és esni is fog. Napközben egyre nagyobb területen alakulhat ki eső vagy zápor.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Jó reggelt kívánom mindenkinek. Milyen szépen csillog az üvegen a nap. A lemerő nap így bevilágítja egy kicsit még a teret. Egy haverom kérdezi, hogy a virsli számláló hölgy szinglie, írja Tomi. Persze, egy haverom kérdezi, igen.
1: Azt, nem adom a virsli számláló hölgyet. Nem?
0: Igen.
2: Vagy csaltot akarjátok?
0: Tényleg, hogy a Weber grillnek nem kell a palacsintás, Robi kérdezi. Tényleg a Robit kiközvetíthetnénk, igen. A palacsintás Robi. De jó is volt, benn volt palacsintás Robi, és egy nem akármilyen rokonnal. Kérdezzétek meg Zsoltit, milyen volt, amikor rátört a

0: ezt írja valaki, lehet, hogy ez valami helyi információ.
1: Simán benne van a csávóval.
0: Simán el tudom képzelni, hogy Zsolti meglepett.
1: De várjál, de Zsolti ellenállt.
0: Zsolti ellenállt, igen, mit lehet, hogy leadott
2: ilyen. Zsolti?
0: Hát elengedtük.
2: Ja, ott van.
0: Nem, ott van. Okay, Zsolti nem megvan.
2: Megy. Népszerűsködik.
1: Igen, barátokat talált. Ahogy látom.
0: Szilveszter közben megírta egyértelműen belügyminiszteri jelölést. Tehát, hogy sem, nem állhatunk meg addig, amíg Zsoltit nem nevezik ki. Na jó van, drága szombatelyek. Mondjuk azért egy-két mondatot a holnapról. Megyünk holnap egy nagyot ugrunk távban. Ugye Dunaújváros. Ezt talán Gábor kellene megkérdezni. Ő jött a mi kis Excel táblánk. De gyerekek, ott is jó rég voltunk. Szóval Dunaújváros is az a város szerintem, vagy legalábbis nekem nem rémlik, ahol nem ilyen tavaly meg tavaly előtt voltunk, hanem ilyen szerintem 4-5 éve. Mi a helyzet, Gábor?
3: Gábor? Még Covid előtt.
0: Ne csináld! 6 éve nem voltunk Dunaújvárosban se. Akkor viszont most ide jól választottunk, mert ilyen elhanyagolt városokat választottunk. Szombathely tíz szegényeket magukra hagytuk, Dunaújvárosban sem voltunk, még Covid előtt voltunk, te jó Isten!
2: Már csak egy tatabányát kellene akkor,
0: egy és akkor megvagyunk a körrel, így van.
3: Meg pápa!
0: Tessék?
1: Meg pápa!
0: Visszatért Zsolti.
1: Igen, a haverom.
0: Igen, Zsolt haverja. Pápa, igen. És ugye Városháza tér, ott leszünk, illetve vétek Debrecen, Kossuth tér. Hát Debrecen gyerekek, azért Debrecenbe 2-3 évente elmegyünk. Tehát ott voltunk.
1: Nagyváros,
0: meg ott
1: szeretjük.
0: Ott legutoljára talán akkor voltunk, amikor is egy délelőtti egyszemes kitelepülésünk volt, egy ilyen rántotta sütő verseny. Emlékeztek?
1: Igen, igen, igen.
0: Ilyen ipari mennyiségben sütötték a rántottát.
1: Guinness rekord született, akkor is voltunk.
0: Olajszagunk lett, Guinness rekord volt, és ami egy reggel alatt megsütöttek, nem tudom, 10 000 tojásból, nem tudom hány embert etettek meg.
1: Én azóta nem ettem rántottát.
0: Igen, igen, igen, igen. Finoman olajszagon
1: üldögéltünk. Az kemény volt.
0: 4 órában, akkor volt.
2: Lemérgeztetek egy egész várost?
0: Ja, de az is egy jó 2-3 éve volt. Úgyhogy ha valaki még érez magában erőt, vagy jönne, vagy szeretne nyerni, akkor egészen nyugodtan. Jó,
1: szóval
0: úgy, várunk mindenkit.
1: Összepakoljuk az utazó nagy cirkuszunkat, és továbbállunk. Holnap akkor Dunaújváros.
0: Holnap Dunaújváros. Mire készüljünk, Ferenc, holnap? Mármint, hogy mi, úgy értem, hány száz kilométert tervezel? Holnap van egy pihenőnapunk, egy lazább napunk. Lehet az, hogy csak átmegyünk Dunaújvárosba, mindenféle. Hát, hogy is mondjam, csak Ausztriába átnézés nélkül. Csak átmegyünk, pihenünk, macíroztatunk.
1: Nem megyünk Ausztriába, Csehország felé megyünk.
0: Csehország felé megyünk. Nagyon jó túrának, igen. Kicsit belenyalunk Lengyelországba.
1: Persze, Balti-tenger, megnézzük, érted, öbölmenti országok visszafelé, jó. És odaérünk.
2: De egy pihenőnap sincsen.
1: Mindegyik nap az.
2: Világos, igen, de hogy mondjuk ilyen kis wellness, vagy kis masszíroztatás, vagy valami.
1: Én fölajánlottam, ahogy jöttünk ide, hogy mondom, ez akkor igaz, wellnessbe aludjunk, és holnap délelőtt pihenőnap, és csak átgurulunk. Ott ül veled szembe a férfi, aki hát azt mondta, hogy motorozni jöttünk, kis haver.
0: De jó, de a felajánlás az így volt, hogy figyelj, hogy holnapra van egy masszázs, hogy akarod, elmondom, nem tudom. Beleikodhatnánk egy pihenő napot, bár az van betervezve, hogy megyünk a Balaton felvidékre. Egy kicsit elmegyünk Badacsony felé, nagyon jó idő lesz. Ott fölmegyünk egy kicsit, megnézzük Fredet, átmegyünk Balatonra, kicsit kompozunk. Szóval ültem, mondom, most tényleg áztassam magam meleg vízbe, és hagyjanak itt, érted, és elmenek motorozni, este küldjük képet, mondom, jó, hát itt szó nincs, itt a puák mennek csak el.
1: Kicsit egyébként ez volt a terv, hogy azt mondta, hogy szívesen marad. Adna, mert akkor itt hagyjuk.
0: Olyan nagyon komoly megállás nem volt. Jó, szóval akkor holnap is arra számítsunk.
1: Menjünk, persze, kemények vagyunk.
0: Hogy durvát menjünk. Mi az itinerár, mennyi van betervezve?
1: 370, azt hiszem. Nem
0: 370-nel járjunk, tehát... Szombathely, Dunaújváros, abba te beletettél 370-et.
1: Igen, az... hát vannak szép helyek Magyarországon.
2: Hát mint körbe-körbe valahol.
1: Igen, azt viszont elfelejtettem mondani, hogy 7-es indulás van, jó?
0: Jó, mindenképpen. Ma is erős voltam a reggelinél, mert 8:30-kor jelentem meg, úgyhogy mindent kihagytam. Jó, akkor holnap, gyerek. Ezért jöttünk. Ez a beszéd. Ezt most már végigcsináljuk. Aki kihullik, hogy aki nem jön, az puha.
1: Mondtam, hogy mennyi kilométert fogunk menni egész héten.
0: Azt jelezted, igen.
1: Igen, ha nem lesz meg a végén, hidd el, hogy az egy rossz érzés. Hogy ott volt a lehetőség, hogy még
0: gondoljunk. De nem csináltuk meg.
1: Igen. És én így nem akarlak.
2: Mennyi ebben. Az egész heti penzum?
1: Hát azoknak, akik ugye férfiak voltak, és péntek óta jöttek, azoknak 3000 kilométer.
2: Jó, mennyi a Balázsnak?
1: Hát
0: 600. A puhák vasárnap este érkeztek, de szerintem így az 5 nap alatt így is meg lesz, hát szerintem mennyi, 2000 szerintem 1800 körül meg vagyunk. Tehát ők a 8 nap alatt mennek majdnem 3000 kilométert. Azért az úgy...
1: Most
0: az...
1: néz rá az SMS falra, ilyenkor szokták megírni, hogy egy nap alatt megyünk, hogy
2: egy
1: nap alatt megyünk, hogy itt van.
0: Kérdezi valaki Balázsban, hánykor nyit a hotelszobát? Besin zárva, gyerekek. Tehát aki bejön, az csak így lökje meg az ajtót egészen nyugodtan. Hozzám szabad a bejárás, amit találtok, elvihetitek. Tegnap 6 órán keresztül volt nyitva, úgyhogy...
2: Hallod, ez Zsolt?
0: Hallod, Zsolt? És a szeretette már...
1: Szeretette beköltözik.
0: Zsoltikám, a legkirályabb vagy, ma este az 507-esben vagyok, egy forró teára meg egy rumra a vendégem vagy, jó? Ott vagy.
3: Csak... Hol kell menni, meg
1: Igen, igen, igen, de te, igen. Te mindig szomjas vagy.
0: Hova kell menni, mert nagyon szomjas vagyok. Hozd a pápai haverodat, kárban nagyon-nagyon fogunk bulizni este a szobámba. Jó, Zsoltikám, úgyhogy várunk szeretettel.
1: Jó, jegyezd meg 507-es, csak azért, mert az a kapcsi szobája.
0: Igen, ott nem én vagyok, igen.
2: De ő szereti a társaságot.
0: Na jól van, gyerekek, menjünk, akkor elbúcsúzunk, drága szombatélyek, köszönjük szépen. Nem ígérjük, hogy visszajövünk jövőre, de nem hanyagolunk el benneteket ilyen sokáig, jó? Tehát azt nem csináljuk, hogy 6 évig nem jövünk. Ha még vagyunk, meg még megy a műsor, meg még tudjuk, hogy mi van, akkor valamikor visszalátogatunk, de köszönjük szépen, hogy ennyien itt voltatok. Tényleg nagyon sokan voltunk, úgyhogy nagyon drágák vagytok. Holnap Dunaújváros, és ahogy mondtuk, akkor Debrecenben zárjuk a sort, jó? Zsoltinak legalább egy ajándékcsomag, gyerekek. Valami.
1: Tehát szerintem azért... már összeszedett mindent mindenkitől.
0: Megindult.
2: Köszönjük egy gyorsan.
0: Köszönjük egy gyorsan. Elindult a mikrofon felé. Holnap Dunaújvárosban találkozunk. Puszi mindenkinek.
3: És uraim, Balázsék holnap reggel visszatérnek. A Rádió 1-en pedig pár perc múlva jönnek az igazi maislágerek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán

0: Rádió egy születésnapján.
1: Hallgasd a Rádió egyet, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent.
2: Rádió egy, csak igazi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió egy születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkban.

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jüsknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, 30-70% kedvezményt minden szolárlámpára, és 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony árú termékeket. Jüszk.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: A kutyád szíve a tiéd. Örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden hatodik kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
6: A napfény stílusa akcióban, a Dockyardban. Vasárnapig minden termékre 20%, míg a harmadik termékre már 30%-os kedvezmény. Válogass a Columbia, Helly Hansen, O'Neill, Fandango, Nautica, Lufta vagy Hoka termékeiből a kényelmes hétköznapokra, nyaraláshoz vagy akár az outdoor élményekhez. Vasárnapig minden akcióban, a Dockyard üzleteiben és a dockyard.hu-n.
7: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körül. További részletek márka kereskedéseinkben vagy a kgmhungary.hu-n.
8: Pontgyűjtés az Ecofamily-ben. Hama, a társ, akire mindig számíthat. Okos óra, Bluetooth fülhallgató és powerbank. Gyűjtsd a pontokat és váltsd lendületre, zenére, teljesítményre. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
9: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
10: Úgy is tett.
11: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
12: Te is hallottad? Most vasárnapig 20% kedvezmény a Heavy Tools teljes áru termékeire a márkaboltokban és online. Válogass könnyed női ruhák, férfi lemvászoningek, beachshortok és szandálok közül. Állítsd össze 20% kedvezménnyel Heavy Tools outfited a városi napokra vagy a nyaraláshoz. Részletek heavytools.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: Otthon Start program feltételeinek megfelelő lakások a 13. kerületben. Megérkezett a Virágpiac lakópark. Modern otthonok egy gyorsan fejlődő városrészben. Élhető zöld környezet, okosan tervezett terek és egy hely, ahol valóban új fejezet kezdődhet. Fedezd fel a részleteket a buyerproperty.com oldalon, és találd meg nálunk álmaid otthonát. Virágpiac lakópark, új életre hangolva.
14: Itt minden az élmények körül forog. Rotonda, újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun, Ausztria legnagyobb szabadidő parkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
15: familypark.at.
16: Tavaszi lakásakció a Big George Propertynél. Új lakások 10 budapesti helyszínen, most akár 16 millió forint kedvezménnyel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel. Válasz több száz lakásból és költözz akár idén. Ne várj tovább, az ajánlat meghosszabbítva. 2026. május 15-éig érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon.
17: Itt a május, jönnek a Joy napok az XXX Lutzban.
18: Irány az XXX Lutz!
17: Válogasson 20% kedvezménnyel több ezer termék közül csütörtöktől vasárnapig áruházainkban és online. További részletek az xxxlutz.hu oldalon. Nagy választék, szuper árak. XXX Lutz.
19: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma.
10: Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
19: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
20: Az igazi elismerés az ügyfeleinktől érkezik, nem egy zsűritől. A Mercedes-Benz Miskolc szervize másodszor nyerte el a Customer Care Award-ot, a kiemelkedő ügyfélélményért járó díjat. Köszönjük, hogy bizalmukkal és visszajelzéseikkel már 10 éve elismerik munkánkat. Mercedes-Benz Miskolc, bízhat bennünk!
21: Rádió 1, Rádió 1.
22: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
23: A Betesda gyermekkórházban mindenki azon dolgozik, hogy mi, gyermekek meggyógyuljunk. Ha tehetném, én nekik adnám az adóm 1%-át. Ön viszont könnyedén megteheti. Kérem, rendelkezzen még ma, és ajánlja fel az adója 1%-át a Betesda gyermekkórháznak.
24: Készült a Betesda Kórház Alapítvány megbízásából.
22: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: ahogyan csak igazi mai sláger megy, és most kezdődik az igazi visszaszámlálás. 10 nap és itt a Rádió 1 születésnapi fesztiválja, jön a nyári szezon első nagy eseménye, nekünk pedig az év bulia, mert hogy a Rádió 1-esek végre összegyűlhetnek és együtt bulizhatnak a kedvenc DJ-ikkel és a kedvenc világsztárjaikkal. Velünk ünnepel majd Sam Feld, a Switch Disco, Cyril, Accent is, megmondom az összes Rádió 1-es DJ. Na, melyik világsztárunk zenéjét játszottam nemrég adásban? Mondhatod, szia!
1: Sam Feld, Hard Like Mine.
0: Tökéletes. Kivel beszélek, honnan csörögtél?
1: Szia, Laci vagyok, és Várpalotáról.
0: Szóval Várpalotán felismerted ezt a dalt. Nagyon ügyes vagy. Sam Feld pedig jön a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára. Ő az egyik világsztárunk. Május 24-én pünkös vasárnap találkozhatunk, Lacikám, ha tudod a Rádió 1 szlogenjét.
1: Természetesen Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Mert hogy te csörögtél be 10-ként.
1: Szuper, köszönöm szépen.
0: Jár a taps, gratulálok.
1: Köszönöm szépen.
0: És ez egy páros belépő. Mit kezdesz vele? Kit hívsz meg?
1: Ő testvéremet születésnapi alkalmából.
0: Ó, szülinap a szülinapon.
1: Igen, igen.
0: Akkor ez a tietek.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Szuper, nagyon szépen köszönöm. Nagyon örülök neki, köszönöm szépen.
0: És a többieknek mondom, drága Rádió 1-esek, feladni tilos. Ezután is figyeljük a műsort, a világsztárjaink dalaival pedig megnyerhető a páros belépőjegy a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára. A játék folytatódik.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
4: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
5: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
3: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
5: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
3: Inkább a motorodat.

0: jelentkezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigyel Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a héra falait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Hát

0: Balázs ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes! Ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a Magyar TV paprika kilója csak 1099 forint. A magszegény görög dinnye kilója Lidl Plusszal pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
5: Válts a jövőre! Omoda és GQ benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9.490.000 forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern design és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodajco.hu weboldalra. Omoda és GQ. Alap az extra.
6: Tudtad, hogy az adód 1%-a egy család életét változtathatja meg? Az Egy lépéssel több alapítvány a Fogadj örökbe egy családot programján keresztül már több mint 180 tartósan beteg gyermekeket nevelő családot támogat havonta. Eddig 4500 rezsi és gyógykezeléssel kapcsolatos számlát fizettek ki 120 millió forint értékben. Most te is tehetsz egy lépéssel többet. Egy lépéssel több. Hajós István Alapítvány. A hirdetés a Divu Magyarország és a Miss Universe Hungary támogatásával valósulhatott meg.
4: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Gelatelli vaníliás pálcikás jégkrém mandulával 33% kedvezménnyel csak 299 forint, a 150 g-os piros szeletelt mozzarella 29% kedvezménnyel pedig csak 449 forint. Lidl, igazán megéri.
7: Szevasz, Lacikám! Megint festesz?
8: Mit csináljak? Minden évben lepattogzik a fáról a lazúr.
7: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
8: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
7: Új Lazurán Aqua PU Extra. Ha hosszú évekre tervezel. Lazurán. Az időtálló favédelem.
9: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesészenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dómtérre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
10: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
11: Dehogy is!
10: A csirkemelnél nincs jobb.
11: Mondom, hogy a szárnya jó.
12: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi nyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több víz.
3: Reklámot hallottak.
5: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Jó hangulatban, munkaidőben, aztán a roadshow-n a hangulat fokozódik. Dunaújvárosban, a Városháza téren, 4 órától Juhász Gerivel és a Diszkós Itten live mix, 5 órától pedig érkeznek Balázsék. A Rádió 1-en csak igazi mai sláger.

megy, csak igazi ma is láger megy. Nagyon remélem, hogy mindenki készen áll egy újabb játékra. Valakire vár egy páros belépő a Rádió egy születésnapi fesztiváljára, csak észre kell venni a következő zenei órában az egyik világsztár fellépőnk dalát. Május 24-én a születésnapunkon nekünk zenél Sam Feld, a Swiss Disco, Accent, de én most Cyril zenéjét készítettem el.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park

0: Rádió 1 születésnapján.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent.
2: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára.

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: A külvilág zajos. Az otthon csendje az Internord nyílászáróival kezdődik. Válassza a biztos döntést. Most egyedi kedvezményes árakon. Internorm. Európa első számú ablakmárkája.
4: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jyszknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, 30-70% kedvezményt minden szolárlámpára, és 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony árú termékeket. Jyszk.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
7: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkretegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape. For your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos pároloktatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
8: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Például fél kiló friss marhacomb 12% kedvezménnyel 2199, a 3x200 g-os passzírozott paradicsom csomag 12% kedvezménnyel 515 forint. Mindig Aldi.
9: Ezt nem hiszem el. Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök. Nem nyomom a dudát. Ha ismerős a monológ, próbálja ki a homeopátiás Datív Pisineót.
10: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Héjobbi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódos bónusz oldalon.
12: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Gelatelli vaníliás pálcikás jégkrém mandulával 33% kedvezménnyel csak 299 forint, a 150 g-os piros szeletelt mozzarella 29% kedvezménnyel pedig csak 449 forint. Lidl, igazán megéri. Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: igen, csak igazi mai sláger megy. Május 24-én pünkös vasárnap, 10 nap múlva a Rádió egy születésnapi fesztivál. Együtt bulizunk Szemfel, a Switch Disco, Cyril vagy Accent fellépésén, utánuk pedig a Rádió 1-es DJ-k szettjén. A buliról részletek a radio1.hu-n, 5 órakor kezdünk majd, és soha nem akarunk róla majd hazamenni. Hajnalig toljuk majd, kora reggelig. Nézzük ki a mázlista, aki ott lehet. Rádió 1, tessék!
1: Szia! Jelentkeznék a játékra.
0: Hogy hívnak téged?
1: Katának hívnak.
0: És dolgozol, Kata, fogadjunk.
1: Hát, rohadtul, igen.
0: Hallom a hangodból, kicsit visszafogott vagy. Szerintem irodában dolgozol.
1: Hát, ezt nagyon jól eltaláltad.
0: Nem kiroszos vagy, mert akkor lenne hangod, akkor kieresztenéd.
1: Tudom én kiereszteni, de az nem most lesz.
0: Na, drága, melyik dalt hallottad, miközben nagyon-nagyon dolgoztál?
1: Cyriltől a Sound of Silence-t hallgatjuk. And in the naked light I saw.
0: Cyril, mint mondtam, az egyik világsztár fellépője a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának. Te pedig azt mondtad, hogy hallgatjuk a Rádió 1-et, többes szám. Mi a meló?
1: Könyvelési pénzügyi területen dolgozunk.
0: Ott mindig a Rádió 1 szólhat akkor. Szeretném hallani a szlogent, hogy tudod?
1: Rádió 1, csak igazi, ma is sláger megy.
0: Te lettél a 10. telefonáló!
1: Ez az! Megyek bulizni!
0: Kivel?
1: Azt még nem tudom, de megyek.
0: Jól van, hát akkor a családnak üzenjünk most, hogy nálad van egy jegy a páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára. Tessék téged megrohamozni, jó?
1: Így, várom az ajánlatokat.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Gratulálunk! Yay!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, ittattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forint

Európában minél több virsit a Mesterkut virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játszom Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapi a motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
5: Álláshirdetés ingyen? Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
3: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
6: Úgy is tett.
7: A csirke szárnya legjobb a grillen.
8: Dehogy is.
7: A csirke mellnél nincs jobb.
8: Mondom, hogy a szárnya jó.
9: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több bíz.
10: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
3: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
11: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a magyar tévé paprika kilója csak 1099 forint. A magszegény görög dinnye kilója Lidl Plusszal pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
3: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
12: A buddhizmus nem más, mint egészséges józan eszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
3: Társadalmi célú reklám hangzott el.
9: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park

0: Rádió 1 születésnapján.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára. A

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Dohnányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dóm térre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Te felmosnál koszos vízzel?
5: Ugye nem?
4: De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
6: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jüsknél. Most 40-70% kedvezményt kínálunk minden matracra és fekvőbetétre, és 20-60% kedvezményt minden étkezőasztalra és étkezőszékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jüsk.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
9: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Május

0: Autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
1: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkre tegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape, for your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos párologtatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
2: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a magyar tévé paprika kilója csak 1099 forint. A magszegény görög dinnye kilója Lidl Plusszal pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
3: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
4: A tehetséges fiatalok támogatásával a jövőnket építjük. Ők a holnap nagy tudósai, művészei, sportolói és kiemelkedő szakemberei. Ajánlja fel adója második 1%-át a 18-23-as technikai számon a Nemzeti Tehetségprogramnak. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából.
3: Társadalmi célú reklám hangzott el.
5: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
6: Az amerikai szupersztár Jason Derulo turnéja Magyarországon. A nyár egyik legnagyobb bulija június 10-én a Budapest Park színpadán. A világhírű amerikai popsztár Jason Derulo legnagyobb slágereivel érkezik, hamisítatlan buli hangulattal. Június 10-én a Budapest Parkba. Jegyértékesítés budapestpark.hu és eventim.hu.
7: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
8: Induljon a barkácsolás kis tarcsán a Mester utca 5 szám alatt! Május 7-e és 17-e között szupernyitási akciókkal várjuk! Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az obi.hu! Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarnokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb Bobiban.
9: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
10: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
9: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
10: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
9: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
10: www.citytaxi.hu.
11: Végre egy bejövős fesztivál Budapestől egy hétnyire. Július 2-3-4 Dunapartfest, Rátkeve, Dash, Betonhofi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton.
12: Július 2-3-4 Jegyek dunapartfest.hu.
13: Az igazi elismerés az ügyfeleinktől érkezik, nem egy zsűritől. A Mercedes-Benz Miskolc szervize másodszor nyerte el a Customer Care Awardot, a kiemelkedő ügyfélélményért járó díjat. Köszönjük, hogy bizalmukkal és visszajelzéseikkel már 10 éve elismerik munkánkat. Mercedes-Benz Miskolc, bízhat bennünk!
14: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás, már 154.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

24-én pünkös vasárnap, 10 nap múlva a Rádió 1 születésnapi fesztivál, fellép nálunk Szemfeld, a Switch Disco, Cyril, a Rádió 1-es DJ-k, és Accent is, aki ez a dal, szóval, hogyha Accent és a Don't Leave megszólal, akkor 10-én tessék telefonálni a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Az amerikai szupersztár Jason Derulo turnéja Magyarországon. A nyár egyik legnagyobb bulija június 10-én a Budapest Park színpadán. A világhírű amerikai popsztár Jason Derulo legnagyobb slágereivel érkezik, hamisítatlan buli hangulattal június 10-én a Budapest Parkba. Jegyértékesítés budapestpark.hu és eventim.hu.
3: Megérkezett Budapestre a Kuibus Elektro Kft. Új üzlete az Elektroshop Debrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés. Minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 505.

0: ajánlatainkat online kiadványunkban az obi.hu-n. Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarnokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban.
1: Indítsd velünk a nyarat! Május 20-a és 25-e között jön a Belvárosi Bor és Pezsgő Fesztivál a Szabadság téren. 300 féle bor és pezsgő, street food és igazi fesztivál hangulat. Csütörtökön Chris Rudy élő koncert. A belépés ingyenes. Belvárosi Bor és Pezsgő Fesztivál. Ott találkozunk. Ott találkozunk.
2: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
3: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
2: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
3: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Az igazi elismerés az ügyfeleinktől érkezik, nem egy zsűritől. A Mercedes-Benz Miskolc szervize másodszor nyerte el a Customer Care Awardot, a kiemelkedő ügyfélélményért járó díjat. Köszönjük, hogy bizalmukkal és visszajelzéseikkel már 10 éve elismerik munkánkat. Mercedes-Benz Miskolc, bízhat bennünk!
5: Szeretnél egy stabil, folyamatosan növekvő cégnél dolgozni? Gyártósori és elektronikai technikusokat, mérnököket keresünk a Procter & Gamble Csömöri gyárába. Határozatlan idejű munkaszerződéssel, versenyképes fizetéssel és vonzó juttatási csomaggal várunk. jelentkezz.im@pg.com.
6: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: szeretnék jelentkezni, Noémi vagyok.
1: Noémi, mit kellett észrevenni a Daily Mix-ben? Mi volt ez a zene?
0: Accent és a Don't Leave.

0: ugye tudod a Rádió 1 szlogenjét.
1: Így van, remélem. Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
0: Mert 10-ként hívtál fel!
1: Úristen, ha már tudnád, hányszor próbálkoztam, elsőként már bejutottam egy csomószor. Nagyon örülök neki.
0: Hát végre itt vagy, 10. lettél, mindent tudtál, úgyhogy adom ezt.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Nagyon örülök neki, én minden évben ott bulizok veletek egyébként, de nagyon örülök, hogy ott leszek most az idén is. Nagyon
0: az összesen örülök, ott voltál?
1: Az összesen szerintem.
0: Aj, de jó volt,
1: amíg nem. De

ugyan csak igazi mai sláger megy a Daily Mix után is. A játék pedig folytatódik. A Rádió egy születésnapi fesztiváljának világsztárjaival páros belépője nyerhető, ugye? És amikor Cyril-től

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Az amerikai szupersztár Jason Derulo turnéja Magyarországon. A nyár egyik legnagyobb bulija június 10-én a Budapest Park színpadán. A világhírű amerikai popsztár Jason Derulo legnagyobb slágereivel érkezik, hamisítatlan buli hangulattal. Június 10-én a Budapest Parkba. Jegyértékesítés budapestpark.hu és eventim.hu.
3: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu!
4: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
5: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
4: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
5: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Megérkezett Budapestre a Kujbus Elektro Kft. Új üzlete az elektrosopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés, minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. elektrosopdebrecen.hu.
7: Oltánerek tavaszi randevúja Budapesten. Családi programok, veterán járművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
8: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
9: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
8: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
9: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
8: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
9: www.citytaxi.hu.
10: A Toyota idei harmadik újdonsága, a 6. generációs öntöltő hibrid RAV4 megérkezett a Sakurába. Magabiztos jelenlét, modern technológia, megbízhatóság. Ismerje meg a legendás SUV legújabb változatát és egyéb kedvezményes ajánlatainkat a Sakura nyílt napokon, május 11-e és 16-a között. toyotasakura.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: És most!

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. 10 nap már csak, és a Rádió 1 legjobb dance dalaival, az összes DJ-nkkel és a kedvenc világsztárjainkkal megünnepeljük a Rádió 1 születésnapját. Május 24, pünkös vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A világsztárjaink dalaival pedig páros belépőkhöz lehet jutni, csak meg kell hallani a műsorunkban. Halló!
1: Szia, Norbi vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Norbi, szia! Melyik dalt vetted észre a műsoromban?
1: Cyril és Ed Sheerantől a Camera.
0: És ki érkezik közülük a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára?
1: Cyril.
0: Tehát a nyerődal, jön tehát Cyril. Na sorolt fel, hogy ki érkezik még, az előbb egyébként elmondtam.
1: Accent, Swiss Disco, Sunset.
0: És még ki?
1: Remélem, hogy én.
0: Ha, tudod a Rádió 1 szlogenjét?
1: Rádió 1, csak igazi ma is láger megy.
0: Akkor te is!
1: Nagyon szépen köszönöm. Nagyon örülök.
0: Kit hozol magaddal?
1: Hugomat.
0: Hugodat. Jó, őt hogy hívják?
1: Andi.
0: Andinak üzenjük a rádióból, hogy veled ott lesz ezen.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Nagyon örülök. Köszönöm szépen.
0: Itt a Rádió 1-en. Csak igazi mai sláger megy a folytatásban is. Nagy Rádió 1-es klasszikusok is közöttük. És a játék is folytatódik, amikor ismét zenél a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának egyik világsztárja. Páros belépőjegyet lehet nyerni a szülinapunkra.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
3: Oltalmerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veterán járművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
4: Hamarosan költözhető otthonok várnak rád a 13. kerületben. Hozd az egész családot és választhatok együtt kínálatunkból. avicogroup.hu.
5: Induljon a barkácsolás Kistorcsán a Mester utca 5 szám alatt. Május 7-e és 17-e között szupernyitási akciókkal várjuk. Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az obi.hu-n. Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarrokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban.
6: Autódaru, Kósvéber!
7: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
8: Szeretnél egy stabil, folyamatosan növekvő cégnél dolgozni? Gyártósori és elektronikai technikusokat, mérnököket keresünk a Procter & Gamble Csömöri gyárába. Határozatlan idejű munkaszerződéssel, versenyképes fizetéssel és vonzó juttatási csomaggal várunk. jelentkezz.im@pg.com.
9: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
10: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
9: A Vitagen C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagen C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
10: Vitagen C. Saját flórám, saját életem.
9: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
11: Idén is Kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak.
12: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
11: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
13: Indítsd velünk a nyarat! Május 20-a és 25-e között jön a Belvárosi Bor és Pezsgő Fesztivál a Szabadság téren. 300 féle bor és pezsgő, street food és igazi fesztivál hangulat. Csütörtökön Chris Rudy élő koncert. A belépés ingyenes. Belvárosi Bor és Pezsgő Fesztivál. Ott találkozunk! Ott találkozunk!
0: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: time.
1: Ez a Rádió Egy, ahol csak igazi mai sláger megy.
2: Csak igazi mai sláger megy.
3: Szuperek vagytok egyébként, ha nem lennétek, nem is tudnám, hogy vészelném túl ezeket a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
2: Te felmosnál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
5: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Május

0: Autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
1: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Gelatelli vaníliás pálcikás jégkrém mandulával 33% kedvezménnyel csak 299 forint, a 150 g-os piros szeletelt mozzarella 29% kedvezménnyel pedig csak 449 forint. Lidl, igazán megéri. Reklámot hallottak.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
4: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
6: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
5: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
6: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
5: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobilappal könnyebb megy.
6: www.citytaxi.hu.
7: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenye klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás már 154.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
8: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján három napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak.
9: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
8: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
10: Szia!
11: Hello!
10: Az Intim Flóránk egyedi, ahogyan mi is azok vagyunk.
11: Bonjour!
10: Hola!
12: Ha sérül a hüvelyflórád, bakteriális vaginózis alakulhat ki.
10: A Vitagin C hüvelykrém prebiotikummal, C-vitaminnal és tejsavval segíti és táplálja a saját flórádat. Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
12: A Vitagin C vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
13: A Toyota idei harmadik újdonsága, a hatodik generációs öntöltő hibrid RAV4 megérkezett a Sakurába. Magabiztos jelenlét, modern technológia, megbízhatóság. Ismerje meg a legendás SUV legújabb változatát és egyéb kedvezményes ajánlatainkat a Sakura nyílt napokon, május 11-e és 16-a között. Toyota Sakura.hu.
14: A rádió egy már minden.

0: korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgasd az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgass vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új rádió 1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

zenéli. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: egyen, csak igazi mai sláger megy. Aki figyelt, az már az óra elején hallhatott egy dalt a rádió egy születésnapi fesztiváljának egyik világsztárjától. Na de ki zenélt? Vajon Accent? Cyril? Sam Felt? A Swiss Disco? Ugye ők mindannyian velünk ünnepelnek május 24-én pünkös vasárnap a rádió egy születésnapi fesztiváljára, és ott lesznek a rádió egyes DJ-k is. Lássuk, hogy ki volt a legszerencsésebb ebben az órában. Halló?
1: Ja, Gábor vagyok, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Honnan csörögtél?
1: Most éppen dolgozom, Dunaharasztiban vagyok.
0: Na, a Rádió 1 Roadshow mai állomása meg Dunaújvárosban lesz, onnan nagyon könnyen elérhetsz minket. Gyere ki, 4 órától várunk téged is, de mondd most, hogy melyik volt a nyerődal.
1: Igen, a Swiss Discotól az I Find You.

0: csak cserébe.
1: Rádió egy, csak igazi mai sláger vagy.
0: Nyertél,
1: Gábor! Nagyon szépen, köszönöm.
0: Tizedikként hívtál fel?
1: Köszönöm szépen.
0: Semmilyen program nincs beírva neked jövő hét vasárnapra. Pünkös vasárnapra?
1: Ez mindenképpen benne lesz volna.
0: Akkor most már írd be, igen.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió egy születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Nagyon szépen köszönöm, nagyon örülök.
0: Hölgyeim és uraim, amikor ismét megszólal egy dal a Rádió egy születésnapi fesztiváljának bármelyik fellépőjétől, akkor ismét játszani fogunk itt a Rádió 1-en.

0: mert hogy 4 órától live mix Juhász Gerivel és a Diszkósittel, 5-től pedig Balázsék egészen este 8-ig. Erről minden fontos információ most megtudható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
3: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
4: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
4: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.

Hallgasson személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hang

üzembe a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigyel Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes! Ezt vártam! Kajapi a motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Tudtad, hogy az adód 1%-a egy család életét változtathatja meg? Az egy lépéssel több alapítvány a Fogadj Örökbe egy családot programján keresztül már több mint 180 tartósan beteg gyermekeket nevelő családot támogat havonta. Eddig 4500 rezsi és gyógykezeléssel kapcsolatos számlát fizettek ki 120 millió forint értékben. Most te is tehetsz egy lépéssel többet. Egy lépéssel több. Hajós István Alapítvány. A hirdetés a Dévo Magyarország és a Miss Universe Hungary támogatásával valósulhatott meg.
5: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Héjobbiakban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
6: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
7: Álláshirdetés ingyen? Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
8: Válts a jövőre! Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9.490.000 forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern design és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodagyeko.hu weboldalra. Omoda és Gyéko. Alap az extra!
9: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál. Akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
10: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
9: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező.
11: Thrive.
12: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal.
13: A teljes hiteldíj mutató e-hitel max esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre, 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
14: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a Magyar TV paprika kilója csak 1099 forint. A magszegény görög dinnye kilója Lidl Plusszal pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
3: Reklámot hallottak.
15: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Magyarországon elsőként mi kezdtük el játszani ezt a dalt a Mix műsorainkban, a megjelenése után közvetlenül, mert a DJ-ink látták benne a lehetőséget. Bibi Rexha következik, akinek az eredeti neve Bleta Rexha, albán származású családból származik, a Bleta jelentése albánul méhecske.

egyik igazi mai sláger megy. Egy óra múlva Dunaújvárosban a Városháza térre érkezik a Rádió 1 Roadshow. Pontosabban a kollégák már meg is érkeztek, ott vannak, építik a helyszínt. 4 órától Juhász Geri és a Diszkósít kezd egy live mixel, 5-től 8-ig Balázsék, addig pedig mi eltöltünk még együtt egy zenei órát egy munkaidőben, és a Rádió 1 születésnapi fesztivál egyik világsztárja ismét meglep valakit egy páros belépővel. Felkészül?

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24. Pünkösd vasárnap. Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest

0: egy születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió Egyet, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent.
2: Rádió Egy, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió Egy születésnapi fesztiváljára.

0: bevonásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
4: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
3: Mondom, hogy a szárnya jó.
5: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibét csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több bíz.
6: Lehetünk az új bankot. A 30 éves Magnet Banknál most nem csak egy számlát nyitsz, hanem egy lehetőséget is kapsz. Új lakossági számlanyítással 30 ezer, új céges számlával akár 60 ezer forint jóváírás vár rád, amit megtarthatsz, vagy egy számodra fontos, jó ügy támogatására is felajánlhatsz. Mert a Magnetnél a pénznek nem csak értéke, hanem hatása is van. Magnet Bank. Jó ügyek, közösség, de elsősorban a bankod.
7: Álláshirdetés ingyen? Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
8: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
9: Úgy is tett!
10: Válts a jövőre! Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9 millió 490 ezer forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern design és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodagyeko.hu weboldalra. Omoda és Gyéko. Alap az extra!
11: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Gelatelli vaníliás pálcikás jégkrém mandulával 33% kedvezménnyel csak 299 forint, a 150 g-os piros szeletelt mozzarella 29% kedvezménnyel pedig csak 449 forint. Lidl, igazán megéri. Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

jelentkezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapi a motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hey Jobbi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
6: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a Magyar TV paprika kilója csak 1099 forint. A magszegény görög dinnye kilója Lidl Plusszal pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
7: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál. Akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
8: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
7: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező. Thrive.
9: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíjmutató e-hitel max esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre, 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
10: Válts a jövőre! Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9 millió 490 ezer forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern design és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodagyeko.hu weboldalra. Omoda és Gyéko. Alap az extra.
6: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Gelatelli vaníliás pálcikás jégkrém mandulával 33% kedvezménnyel csak 299 forint, a 150 g-os pilos szeletelt mozzarella 29% kedvezménnyel pedig csak 449 forint. Lidl, igazán megéri. Reklámot hallottak.
11: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: kedvesedjen, csak igazi mai slágermeccs. A Rádió 1 születésnapi fesztiváljának világsztár fellépőivel és a dalaival pedig minden órában páros belépőjegyet lehet nyerni. Cyril, Samfeld, Accent, a Swish Disco, bárkinek a dala nyerő lehet a világsztárjaink közül. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ebben az órában ki lett a mázlista. A Rádió 1, tessék!
1: Szia, játékot szeretnék jelentkezni.
0: Szia, hogy szoríthatlak téged?
1: Zita vagyok.
0: Jó füled van, mert egy nagyon jó dalt észrevettél a műsoromban, Zita.
1: Szenved.

0: kérem a rádió egy szlogenjét.
1: Rádiója, csak igazi mai sláger megy.
0: Te kapod a jegyet!
1: Nagyon szépen köszönöm. Reméljük, idő is jó lesz.
0: Tökéletes lesz az időjárás. Én ezt most mondom neked, úgyhogy készülj nagyon szép rucival. Meg valakivel, mert hogy valakit hozhatsz. Ki lesz az?
1: Hát a pici lányom.
0: Leányzóval közös buli. Akkor ez igen. A kérdés.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió egy születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Nagyon jó, örülök neki, köszönöm szépen!
0: Hölgyeim és uraim, pár perc múlva 4 órától kapcsoljuk Dunaújvárost, a Rádió egy rócsó következő helyszínét,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24. Pünkösd vasárnap. Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest

0: egy születésnapján.
1: Hallgasd a Rádió Egyet, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió Egy, Csaki Gabi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió Egy születésnapi fesztiváljára a Budapest parkba.
3: Délután 5-kor

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek Ford.hu.
3: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
4: Úgy is tett!
5: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
6: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a magyar tévé paprika kilója csak 1099 forint. A magszegény görög dinnye kilója Lidl Plusszal pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
7: Válts a jövőre! Omoda és GQ benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9.490.000 forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern design és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodagq.hu weboldalra. Omoda és GQ. Alap az extra.
8: A külvilág zajos. Az otthon csendje az internet nyílászáróival kezdődik. Válassza a biztos döntést. Most egyedi kedvezményes árakon. Internorm. Európa első számú ablakmárkája.
9: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Gelatelli vaníliás pálcikás jégkrém mandulával 33% kedvezménnyel csak 299 forint, a 150 g-os pilos szeletelt mozzarella 29% kedvezménnyel pedig csak 449 forint. Lidl, igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
10: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
11: Juhú! Szülinapi kaparós játék az Osamban. Vásárolj bizalomkártyával, gyűjts sorsjegyeket a fődíj egy GECO 7 szuperhibrid.
12: Többféle Rexona Deo Spray most bizalomkártyával 34% kedvezménnyel 1459 forint helyett csak 949 forint.
11: Irány az Osan! Spórolj okosan!
13: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
14: Az utalvány évközben is jól jön. A Revin ajándékutalvány évi 96 ezer forintig kedvező adózással adható a kollégáknak. Országosan közel 17 ezer elfogadó helyen használható élelmiszerre és sok minden másra. Lepd meg dolgozóidat a választás szabadságával. A figyelmesség megtérül. www.revin.hu.
15: Itt a május, jönnek a Joy napok az XXX Lutzban.
16: Irányos XXX Lutz!
15: Válogasson 20% kedvezménnyel több ezer termékeket közül csütörtöktől vasárnapig áruházainkban és online. További részletek az xxxlutz.hu oldalon. Nagy választék, szuper árak. XXXLutz.
4: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Osamból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz, hiszen az Osam kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
17: Szeretnél egy Hyundai SUV-t, ami tényleg mindenre kész? Ami rengeteg modern extrával, intelligens megoldásokkal és kifinomult kényelmi funkciókkal felszerelt? Mindezt olyan árért, ami most igazán üt? Hyundai Kona már 7.999.000 forinttól, Tucson 9.999.000 forinttól kapható az Autópalasz Dél-Pestnél. És mi a legjobb hír? Azonnal elérhetőek nálunk. Hyundai SUV-k. Bárhol, bármikor. www.autopalaszdelpest.hu.
10: Megérkezett Budapestre a Kujbus Elektro Kft. Új üzlete, az elektroshopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés, minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. elektroshopdebrecen.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Zsuzsi, itt van DJ Junior, és itt van Bárány Attila. Ők melegítik elő a terepet Balázséknak a következő egy órában. Szevasztok!
1: Hello, hello! Sok szeretettel köszöntjük a dunai városiakat. Innentől kezdve nem lesz kegyelem, gyerekek. Úgy, ahogy egyébként azt a diszkosítben szoktuk csinálni. Hadd szóljon!
2: Szevasztok, szép estét mindenkinek. Itt vagyok, én DJ Junior vagyok, és innentől kezdve nyomjuk, ami kifér a csövön. A diszkosít csapata a játszóknál.

0: játszani, ki az, aki szeretne nyerni. Ott van, nagyon-nagyon sokan. Hát tudjátok, hogy nálam mindig a tizedik nyer, úgyhogy elkezdek leszámolni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ha pont nem volt csalás.
1: Imádom a tiszt. Hogy hívnak?
0: Hogy szólíthatnak?
2: Vivi vagyok.
0: Vivi, nagyon nehéz kérdésekre kell válaszolnom. Műveltségi kérdésekkel készültem. Készen állsz?
2: Készen.
0: Igen?
2: Készen, igen.
0: Meg kell mutatnod itt a körünkben a DJ-ket. Mutasd meg! Ha nem tudod, nem nyert. Én DJ!
3: Mondom, hogy nem nyert. Na ez a baj, gyerekek, ez a baj. Jó, új játékos kérünk, köszi!
0: Új játékos? Nem.
1: Vivien, tudod a szlogent, reméljük.
0: Biztosan tudod.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Megadjuk!
1: Na nehogy megadjuk! Hány belépőt szeretnél a születésnapi fesztiválunkra, Vivi?
2: Kettő
1: már is a tiéd, várunk szeretettel Cyril Samfeld, a Switch Disco, Accent, valamint a Rádió 1 DJ-k, a fellépők. Gergő, szia, te pedig DJ vagy, ez komoly?
4: Így van.
1: Mióta is, mi a művészneved? Van-e művészneved?
4: Van művésznevem, DJ Zoltek néven tevékenykedek.
1: Azt a mindenit, mindig jól jön nálunk egy DJ. Mióta űzöd ezt a szakmát?
4: Hát egy 3-4 éve már legalább.
1: Ki a kedvenc Rádió 1 DJ-d?
4: Bárány Attila.
1: Mi a Rádió 1 szlogen?
4: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
1: Hány belépőt szeretnél a születésnapi fesztiválra?
4: Kettőt legalább.
1: Lehet négy?
4: Lehet négy is.
1: Akkor négyet adunk neked, Gergő, ott találkozunk. Köszi a játékot.
3: Gratulálok. Köszönöm. Mindenképpen.
1: Rádió 1 születésnapi fesztivál. Ne felejtjétek, jövő vasárnap, május 24, nagyon-nagyon közeledik a dátum. A Budapest Parkban találkozunk nagyon sok Rádió 1 hallgatóval. Junior Attila, ti jöttök?
3: Oké, először is szeretném megköszönni.
5: Én is, én annyit akartam mondani, hogy javul az ízlésed, jó. Akkor a Junior is kedvenc ízed lesz.
3: Figyelj, de nagyon fontos, hogy fizetésemelést kérek és adok majd belőle. Most pedig megyünk tovább. Az igazi mai slágereket egészen 5 óráig ez a két vénpiperköz nyomja nektek. Úgyhogy várunk minden Dunaújvárosit és mindenkit ide.
1: Gyere!
3: Mutassuk!

0: szerettük.
1: Na de most szeretnétek-e menni? Akkor nálam műveltségi kérdésekkel lehet bejutni, úgyhogy a következő. Ki az a két műsorvezető, akit itt látsz ebben a pillanatban?
2: Fú, nagyon
1: félek. Mondom az alternatívákat. A. Bárány Attila, DJ Junior. B. Jamina és Metzger Viki. C. Nem tudom, nem érdekel, Rádió egy csak igazi mai sláger megy, kérem a nyereményem.
0: C.
3: Imádom!
1: Igen! Akkor már is van páros belépőd a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára.
0: Nagyon örülünk, nagyon szépen köszönjük, és Rádió 1 csak igazi mai sláger.
2: Jaj, de jók vagytok! Hölgyek, hányan jönnétek, hány belépőre lenne szükségetek? Hány?

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy képenforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

ellenfelek egyikét. De hogy a hangulat a tetőfokára hágjon, jön a délutáni Live Mix is a Rócsóval. Délután 4-től 5-ig a lemezjátszóknál a Disco Sheet és New Age.

ébrezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek Ford.hu.
5: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
6: Szevasz, tavasz, hello Front Pro. Viszlát, bolhák és pullancsok. A Front Pro-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes puharágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és pullancsok ellen. 3 havi védelem egy dobozban. Keresd a Front Pro-t a tavaszi időszakban akciósan, az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
7: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre. 30-70% kedvezményt minden szolár lámpára és 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony árú termékeket. Jysk.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
11: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
12: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
13: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 24-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 millió 990 ezer forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
3: Reklámot hallottak.
14: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
15: Egy jó befektetés ott kezdődik, ahol egy új városrész születik. A Lánynegyed Budapest 13. kerületének legújabb komplex ingatlan fejlesztése, ahol a tudatos tervezés és a hosszú távú befektetési szemlélet találkozik. Élhető környezet, 2 hektáros park és kiváló infrastruktúra gondoskodnak az időtálló értékről. A lakások gépesített konyhával, felszerelt fürdőszobával, elektromos edőnyökkel és páramentesítő készülékkel kerülnek átadásra. Egy otthon, ami időt ad. Egy befektetés, ami jövőt teremt. Ismerd meg a részleteket a www.langnegyed.hu weboldalon.
16: Fordulj balra, majd haladj egyenesen. Vagy tudod mit? Tedd le a kocsit a következő mellékutcában, és inkább metrózzunk. Tervezz újra spontán, hiszen ha van bankkártyád, van jegyed. Utazz könnyedén a PNGO-val.
17: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Auchanból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Auchan kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
18: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
19: Itt minden az élmények körül forog! Rotonda! Újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában! Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun, Ausztria legnagyobb szabadidő parkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
20: familypark.at.
21: Itt a május, jönnek a Joy napok az XXX Lutzban.
22: Irányos XXX Lutz!
21: Válogasson 20% kedvezménnyel több ezer termék közül csütörtöktől vasárnapig áruházainkban és online. További részletek az xxxlutz.hu oldalon. Nagy választék, szuper árak. XXX Lutz.
23: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
24: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
23: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
24: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
23: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
24: www.citytaxi.hu.
25: Hiszünk a különlegesben. Manzetti, az öltönyök házában várja önt a modern elegancia. Az ország egyik legnagyobb öltöny választéka. Helyben igazítással. Öltönyök háza.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: igazi reggeli műsor.
1: Reggeli műsor.
0: Balázsék!
2: Hello!
3: Ez tegnap is így indult, Hello, Dunaújváros, aztán végeztünk velük, igen. Hello, Feri, hello, Eszter! Hello! Te megjöttél egy villával?
4: Hoztam neked egy kis finomságot.
3: Júj, hol járt az a villa?
4: Azt mondtad, hogy szeretsz mindent, ami tovább jelölődik két hétnél egy kocsiban, és találtam neked egy fél szilvás gombócot.
3: Úristen, a kocsidba? De hát ezen penész van.
2: Nemes penész, nem lesz semmi bajod.
3: Hol járt ez a villa? Hol járt ez a pogácsa?
4: Nézd a szemembe.
3: Ú, basszus, Jézus Isten, mi az Istened?
4: Nem megér?
3: Mi nem merek vele, nem tudom. Kocsi, hol találtad?
2: Ne tedd le, koszos lesz.
3: Ja, most találtad? Most kaptuk? Igen. Tényleg azt hittem, a kocsitból van, várjál.
4: De meg mered enni?
2: De mi ez?
4: Ez ilyen fine diningos mocsi.
3: Óvatos legyél. Elmondom neked, hogy a kocsiba találta, beleszúrt egy villát, azt elhozta. Tehát, hogy az ott rajta nem sajt, hanem hárometes penész, csak szólok.
4: Vagy egy kelet-ázsiai édesség, vagy a kocsimban volt az ülés alatt.
3: Igen, én a másodikra tippelnék.
2: Azt tudod, hogy a mocsi az, amiben a japán nyugdíjasok általában belehalnak, ugye szilveszterkor eszik.
3: Megfulladnak.
2: És megfulladnak tőle.
3: Igen.
2: Jó, megfulladnak. Kit akartok kiírni?
4: Most, 59 éves vagy, Feri, most már megengedheted magadnak.
3: Igen. A bátor oda néz meg is, Ete. Oda néz.
4: Szeretlek meg téged, Sebestyén Balázs.
3: Elbúcsúzunk tőle.
2: Ez basz.
3: Mondtam.
2: Ez nem mocsi, ez tényleg a kocsitban van.
3: Kocsitban jön. És az penész.
4: Finom.
3: Hello, kedves dunaújvárosiak! Sziasztok, megjöttünk, jó reggelt, illetve kellemes délutánt, üdvözlünk benneteket a turnénk utolsó előtti állomásán. Te jó Isten, mennyien vagyunk, gyerekek! Azért ezt állapítsuk meg, amíg Feri kér egy kis vizet, hogy lefújtsa ezt a penészes valamit, amit kapott. Gyerekek, tele van a tér, az van, tele van a tér. Komolyan mondom, hát ez elképesztő.
4: Nincs mit csinálni, úgy látom.
3: Nincs mit tenni, megállapítottunk.
2: Köszönöm szépen, hogy az utószületésnapomra ennyien eljöttetek. Köszönöm.
3: Na most milyen rendesek vagytok, egy tapsot a szülinaposnak, aki egész héten motorozik, eszik, kiszik, hedóba van, mi meg megyünk utána, mint a kis csirkék.
2: És hedóba vagytok ti.
3: És hedóba vagyunk mi is, igen. Gyerekek, ez egy komoly túra, amit nyomunk. Szóval nem mondom, hogy itt 8 percet tudtam aludni ma a szállodai szobában, melkasomon a telefonnal, de már meg volt határozva, hogy 16:30 találkozó a recepción, indulunk, úgyhogy itt komoly túra van, nincs
2: ha
3: idő.
2: Ha nem vagyok, nektek ma nincs Balázs.
3: Ez így van.
2: Bent,
3: ez így
2: szívesen,
3: van.
2: Szívesen, ahogy Eszter szokta mondani, szervusz szívesen.
3: Szervusz szívesen.
4: Nagyon kislány, látom, nekem hoztátok őket.
3: Ja.
4: Adjátok hát őket. Hányat tudok elvinni? 4-5.
3: Nagyon sok, igen, nagyon sok gyerek van. Tényleg, tegnap is nagyon sok gyerek volt. Pedig rondán beszélünk, csúnya dolgokat mondunk, de valahogy mégis kijönnek a gyerekek.
4: Hát továbbképzés.
3: Hogy tanulják csak, nem baj, hogy megtanulják, hogy mit csinálunk.
2: Tényleg szülők, nem féltitek a gyereket tőlünk?
5: Nem.
3: Tényleg?
2: Miért?
5: Volt már rosszabb is.
3: Volt már rosszabb?
4: Mindig ezzel indokolják.
3: Igen.
2: Mi volt a rosszabb?
5: Azt nem mondom.
3: Egy német Balázsgyűlés ugyanezen a téren itt két héttel ezelőtt.
2: Kevesebben voltak.
3: Nagyon fiesek hangzottak el így. Nem kell tőlünk félteni a gyerekeket, mi vigyázunk a gyerekekre. Abszolút, úgyhogy nem mondunk semmit, meg tényleg rendesek vagyunk.
4: Figyelj, annyit, hogy mondjak, hogy a lányom új terror szöveget talált ki magának. Ugye régen a dögöny volt, hogy
3: igen.
4: Azt mondta, hogy dögöny, és akkor két tököllet beleszaladt a gyomrodba, és az update-elt az egészet, és most az van, hogy a legváratlanabb pillanatban rád üvölt, hogy szaktanári!
3: Igazán jó arc.
4: Szerintem kis reflexió az iskolai fegyelmezésre. Fogadt most, és rám volt, szaktanári!
3: Jó, hát, de teljesen váratlanul, csak
4: teljesen
3: úgy.
4: Teljesen váratlan, nagyon random helyen.
3: Jó. Ez ma jelszavunk, jó?
2: Szaktanári.
3: Bárki bármit mond, vagy rosszat csinál, vagy nem játszik jól, vagy nem eszik elég virslit, vagy nem tudja gyorsan a grillt, azonnal megintjük egy szaktanárira.
4: Jó.
3: Így van. Kit látsz? Mi a helyzet? Hát, ki van
2: nagyon,
3: előtted?
2: Nagyon sok kedves embert, és egy, hát hogy is mondjam, egy verssel érkezett a fiatalember.
3: Uha!
4: A Félelem és Rettegés Las Vegas című filmből.
3: Igen.
2: Csak azt szeretném megkérdezni, hogy ezt te írtad?
6: Ezt én, ez ilyen csúnya.
2: Na, ezt akartam mondani. Hát általános iskola, szerintem az Eszter lánya szebben ír. Héj, ma a fejem fölött repült el egy héja, jó lenne már egy kis héra. Figyelj csak, ez szarvers.
6: Itt nem a vers a lényeg, hanem hogy a héra.
2: Játék. Ne hülyéskedj, tényleg?
6: Mit játék?
2: Játszani.
4: Ki játszottak téged, Feri?
2: Igen, de versileg azért vannak benne hibák, ezt látod.
6: Hát igen, nem túl helyes, de viszont ha már így megszólítottál egyébként, azt elmondanám, hogy köszöntöm itt a Weber Grillt, rokonaim egyébként, mert én Weber
2: Grillt. Ne hülyeség, mindenkit
3: mindenkinek benyalsz?
2: Szponzornak játszani akarsz mindenhol?
4: Hónap
6: nem, mert amúgy engem Weber Kristófnak hívna, csak ezért.
3: Oda néz, családi vállalkozásban volt. Családi vállalkozás.
4: Egy mondatban megtudod
6: a viszont, folyamatosát. Viszont a Hérához vagyok hű, úgyhogy én velük járok.
2: Lakás felújítasz, hogy mit csinálsz?
6: Nem. Hát
2: nem csak hű vagy.
6: Buliznék egy jót, is kell a lóvé.
3: Kell a lóvé. Mennyi ott 100 000-et adunk, vagy mennyit adunk? Ott 100 000-et adunk.
2: Igen, csak oda azért, igen, így.
4: Jó, de hogy kérdezem már meg az úriembertől, hogy figyelj, Weber úr, hogy itt Dunaújvárosban milyen egy igazi jó buli? Hogy néz ki? Mi a váza?
6: A Dunaújváros, nem tudom, mely székesfehérvári vagyok, de Székesfehérváron nagyon jó buli van, úgyhogy gyertek oda.
3: Árulóban köztetek. Áruló akarja elvinni a dunói városiaktól a játékot.
6: Itt van közel egy megye.
3: Honnan jöttünk?
2: Szaktanári.
4: Megvárjuk, amíg széttépítek, jó? Őt addig nem folytatjuk.
3: Honnan jöttünk, nem? Az elkerülő, valahogy úgy jöttünk.
2: Éva, hogy ott mi van te, hogy nem lehet közlekedni?
6: Nagyon nagy dugó, én is busszal jöttem onnan egyébként, és körülbelül lépésbe alattunk még busszal is, szóval.
3: Igen, de ez a Székesfehérvár, ez bármikor bemész, az 10 éve túrják. Én nem tudom, mit csinálnak, ásatások vannak.
2: Rendet raknak a városba, megtaláltak valami régi királyt, biztos.
3: Ott biztos, hogy 30 éve keresek valakit, vagy elhagytak valamit.
4: Most én jöttem a belsőbe 30-al.
3: Igen, feltartottad a forgalmat?
4: Kicsit nyugodtan jöttem.
3: Te éjszaka hazaértél rendesen?
4: Hazaértem, éjszaka volt minden.
3: Elváltunk Szombathelyen.
4: Sopronból.
3: Ráadásul Sopronba.
4: Igen, Sopronból Budapestre mentem, hogy aztán ide jöjjek, hogy innen menjek Gyulára. Na, ezt adjátok össze.
3: Várj, te hazamentél?
2: Figyelj csak, mi nem megyünk Gyulára.
4: Azt nem te döntöd el.
3: Igen, mert hogy holnap nekünk, holnap még van egy Debrecen, de te tőled elváltunk ugye Sopronba, és te még éjszaka nekiindultál.
4: Igen.
3: Hazaértél rendesen?
4: Hazaértem rendesen, de fenyegetőek voltak a román kamionosok, ezt el tudom nektek mondani.
3: Szóval. Azok mindig fenyegetőek, főleg a parkolóban még egy 10 000-es is királnak, akkor vigyázz, mert akkor ott nagyon durva dolgokat
4: hajtanak. Én nem
3: akarom.
4: Nagyon egyedül vagyok, kislány vagyok, és egyedül vagyok ebben a parkolóban.
3: De megpróbáltok megvigasztalni, valaki már jön a mentő gyerekek. Hogy vagytok, kedves dunaújvárosiak, minden rendben? Jól vagytok? Tavasz van, meghoztuk a jó időt, Sopron nyalta csak be, mindenhol jó idő van, Sopronban álltok. Ott a mester, ott a mester.
1: Jó, egy, csak igazi ma is rágel megy.
2: Nagyon jó, ügyes vagy, ötös.
3: Eddig erős a csapat, azt kell, hogy mondjuk.
2: Ez is szaktanári, de ez dicséret.
3: Azonnali szaktanári, így, hogy van.
4: Három szaktanáriból igazgatója, csak mondom.
3: Igen, aki többször megintünk. Na, ki van ott?
2: Na, de ki van itt, és egyébként, ha figyeled, egyre bejebb húzódik. Tehát a hétfői kitelepülésen még ott volt a szélén.
3: Igen.
2: Aztán egyre bejebb, és most teljesen középen itt van a mi Gáborunk.
3: Szevasz, Gábor!
7: Kodácsi Zsergő, szép délutánt kívánok!
3: Te nem vicceltél, hogy mind az 5 alkalomra jössz? Nem szórakozol?
7: Hát nem, kulturáltan fogalmazok, nem szoktam segget csinálni a számára.
3: Nem, megint itt vagy. Már akarnánk, se tudnánk elbújni, mert mindenhova követsz bennünket, így van. Holnap is még Debrecen?
7: Igen.
3: Helyes. Mivel jöttél?
2: Megcsináltad az Excel táblát, amit kértünk?
7: Igen, megvan. Átnéztem, átfutottam. Úgyhogy... Amiről már tegnap beszéltünk, Salgótarján Tatabánya, illetve Nagy Kanizsa.
3: Na, csak mondjuk el Eszterre, hogy nem tudja, Eszter, megkértük Gábort, hogy egy Excel táblát arról, hogy hol nem voltunk, illetve hol voltunk nagyon régen, mert kiderült, hogy visszamenőleg 10 évre vezeti, hogy melyik városban mikor voltunk, milyen idő volt, mióta nem voltunk, és mikor kéne újra menni. Konkrétan Excel táblája van Gábornak erről. És tegnap megkaptuk, hogy 4 éve nem voltunk Szombathelyen.
4: Gábor, meg foglak ismertetni a férjemmel, ő is Excel szexuális, és
3: ebben gondolkodik, ebben él.
4: Azt nagyon szereti. Akkor kicsit mindig megcsillan a szemében a fény, akkor azt mondod, hogy kéne egy függvény.
3: Igen.
4: Függvény.
2: Na, csinálom én.
3: Gábor ugyanez. De akkor most hol vagyunk? Tehát akkor most mi van?
7: A Dunaújvárosban vagyunk.
3: A Dunaújvárosban, de...
2: Mikor voltunk utoljára? Soha nem voltunk.
3: Ne, voltunk, dehogy nem.
2: Hozzatok, már volt.
3: 8 éve. Nem viselkedtetek rendesen, azért nem jöttünk.
4: 8 éve, még kicsi voltam és kopasz.
3: Azóta nagy lettél és megnőtted. De várjatok, az nem lehet, hogy 8 éve ne lettünk volna. 8 éve voltunk utoljára? Akkor itt valami történt. Itt valakit vagy a Jani abuzált, vagy nem tudom, itt valami volt akkor 8 éve, a szállodába, vagy őt, itt valami kellett, hogy legyen,
4: mert
3: nincs, hogy 8 évig nem megyünk valahova.
4: De ez most Sztálinváros, vagy Leninváros?
3: Hát ez egy jó kérdés. Kommunisták vagytok, ezt akarja kérdezni, na valljatok, tessék, mondjátok.
4: Halljuk
3: el.
4: Halljuk először a rigmusokat.
3: Igen, halljatok, szintakkor, mik vagytok valójában. Szóval akkor 8 éve nem voltunk. Hát azért az jó rég volt, konkrétan egy gyerek felnő közben, mióta mi ezt megjártuk, és még mindig rádiózunk. Aki akkor született, az most már 8 évesen állít a kitelepülésre.
2: És van-e itt 8 éves gyerek most, az a kérdés?
4: Ezt nem kérdezheted meg, Feri.
2: De megkérdezheted.
4: Jelentkezzetek!
2: Ugye?
3: Vigyázzatok, ne adjátok oda a gyerekeiteket! Tudjátok, happyben Sántikán születésnapos, bármit megengedhet magának.
4: Ott van,
2: hát nem,
4: ott
2: van, csak nézd meg. Ugye mi itt voltunk 8 évvel ezelőtt, kire hasonlít az a gyerek? Nézzem.
3: Igen, az mondjuk erős lenne.
4: Kicsit a Lacira.
2: Igen. Na, megvan.
3: Egyébként ezt megmondjuk őszintén, ezt azért 15 éve várjuk egymással kapcsolatban, hogy valaki egyszer odáll és azt mondja, hogy Feri, én vagyok, te vagy az apám. Igen. Amíg még beszéltük egy Janival, hogy valaki egyszer ezt vallja be, sírnánk a röhögéstől, ha nem nekünk mondja, tudod? Az zseniális sztori lenne. Anya mondta, te vagy az apukám, kaphatok egy ajándékcsomagot? Nagyon vártam a találkozást, 8 éve voltál itt utoljára, Feri.
4: Az erős lenne. Szülte valaki vagyonkezelőt az elmúlt 8 évben, mert mind a kettőnek van pénze, szóval megér, nem?
3: Senki? Nem, senki? Senki ebben a formában.
4: Viszont látok hátul egy Rákóczi Feri hasonmás verseny győztes.
3: Nem
4: tudom, hogy mennyire jó. Egy kisbabával az ölében áll, akinek a leghátul fehér pólóban.
3: Leghátul fehér pólóban.
4: Fekete baseball sapka, fehér póló, kisbaba az ölében.
3: Na ő. Kisbaba az ölében? Feri, remélem az övé.
4: Most menekülni.
2: Loptad?
3: Elviszed a gyereket?
4: Nem, hagyom,
3: hogy hozz vissza! Na, de miért? Nem látok. Én nem is látok ilyet. Te halucinálsz.
4: Nem szabad megütni, csak viccel.
3: Igen, kácsoljátok el. Üssétek meg, verjétek, hogy hozzátok ide.
4: Letette a gyereket, most már nem. Majd előkerítitek. Valaki biztonságőrt küldjetek oda.
3: Jó, mert hogy van egy versenyünk, aki a mai napon a legjobban hasonlít Rákóczi Ferihez, nő is lehet. Tehát, hogy ez abszolút. Ez komolyan, tök komolyan mondom, ez nem kizáró ok. Tehát nincs az, hogy csak férfi. Ha találunk egy olyan nőt, aki nagyon hasonlít, vagy ő hasonlít a legjobban, kap egy plusz ajándékcsomagot, ez egy mellékvágányai mai játékainknak, hogy közben a nyolcason beúszhat az, aki a leginkább hasonlít Rákóczi Ferire. Nő, férfi, bárki lehet, mindenkinek örülünk. Adás végéig kell egy ember találnunk, aki nagyon hasonlít.
2: Ha van véletlenül valakinél egy puli kutya, ő nyert.
3: Abszolút. Kutya is nyerhet, anyuka is nyerhet, apuka is nyerhet, igen, border collie. Igen, mindenki nyerhet. Egy Rákóczi Ferenc hasonmásot kell találni.
2: Eddig egyet találtunk, hát... Te szerintem messze vagy. Tehát én veled vagyok itt.
3: Zép próbálkozás volt.
2: Igen. Igen. Igaz, hogy én, hát nem.
3: Igen.
4: Nekem az is jó, hogy a szagotok hasonlít.
3: Jó, ez Eszter fogja orrat.
4: Ez Marlboro, fokhagyma, kis szégyen. Ezt a kombinációt keresünk, jó? Sok motorolaj.
2: Fokhagyma, nem is láttam napok óta ilyet.
3: Na gyerekek, végezzünk egy közvéleménykutatást. Ki az, aki játszana, ma részt akar venni valamely játékon, jó? Ki az, aki nem játszana egyáltalán? Ki az, aki miattunk van itt? Ki az, aki az utánunk jövő rendezvényre jött? Nagyon helyes, jó van. Ki az, aki fogalma nincs, hogy hol van? Azt. Na, hát ezért nem jövünk ide 8 évet, mert ennyien
2: vagytok közt. Melyik játékot játszanád szívesen?
8: Hát azt a szőnyeg tekerőset.
3: Szőnyeg a szőnyeg tekerőset.
2: De egyedül vagy, ugye?
8: Hát itt a fiam.
2: Itt a gyerek. Te tekernéd őt?
8: Tekerném.
3: Anyádat betekerheted egy szőnyegbe, aki majd mint egy bogár vergődik itt a téren, azt ne hagyd ki. Figyelj, az szerintem a legjobb.
2: Az menő.
3: És ráadásul az első játékunk, úgyhogy az, figyelj, tegnap olyan vergődés volt, azon sírtunk, tök szürális volt, keresztbe görgették egymást, és az egyik csaj beszorult a szőnyegbe. Az erős volt, mire
2: kiszabadult. És nem érték el a pálya végét.
3: És nem tudták áttekerni egymást a pálya végére.
2: És a csaj kiugrott belőle, hogy ő nyert, mert kiszállt, ezt mondtuk, hogy van még 3 méter.
3: Igen, hát,
2: pici túlvezérelt.
3: Túlvezérelt volt a vegyecske. Na jól van, gyerekek, egyébként a szőnyegjátékkal kezdünk, igen.
2: Van egy fontos közlendünk.
3: Figyelünk.
9: Sziasztok. Az lenne a kérdésem, hogy igazán...
3: Hol vagyok? Ja?
9: Csak Rákóczi Ferenc.
3: Hát várj, kire hasonlítasz? Hát lehet, mert indíthatunk egy B-versenyt.
9: Többször hallottam, hogy Zaher Gábor. Őt nem lenne benne.
3: Egyébként figyelj, de most, hogy fölém hajolnál itt hajnalban, én elhinném, hogy a Zaher vagy. Tehát, hogy azt gondolom, hogy az a szia Balázs, megint itt vagy a detoxba. El tudnám mindig. Kicsit egyébként, megmondom őszintén, kicsit Zaher.
2: Nem rossz, figyelj, tényleg.
4: Szerintem egy másfél liter konvers után...
3: Igen, kicsit. De várj, ezt mondták már neked?
9: Nagyon sokan.
3: Sokan?
9: Egészségügyben dolgoztam, és éjjel-nappal megkaptam ezt.
3: Hogy a Zaherhez hasonlít. Jó, gyerekek, eddig van egy Zaher Gábor hasonló. Kicsit savanyú, kicsit, de a miénk. Egy Zaher Gábor hasonlásunk van. Jó, oké, rendben van. Akkor bővítsük ki a versenyt. Bárki hasonlít bárkihez, az keressen meg bennünket, jó? Szép. Tágítsunk ezen, jó? Jó. Mindenki hasonlíthat valakihez, jöjjön, hogy ő szerinte kihez hasonlít. Aki a legjobban hasonlít ahhoz, aki amit állít, az nyert. Jó, kibővítettük a versenyt, nem haragszol, nem vagy félték egy Zaher Gáborra. Nem te a Feri.
2: Ja, én meg főleg nem. Ó, sőt. Nekem van például egy Gáborom, aki hasonlít Gáborra.
3: Egyelőre Gábor vezet a Gábor hasonlás versenyben. Így van. Ebben nagyon jók vagyunk. Igen. Jól van, gyerekek. Szőnyeg játékunkkal indulunk. Akkor az a Diego-s játék. Ugye ott párokat keresünk majd, akik szépen betekerik egymást. Közben a Master Good már gyártja a kis cateringünket. Hoddogokat, ha valaki szeretne nyerni. A Weber is hozott némi kaját, úgyhogy...
2: Weber úrnál óriási palacsinták vannak, igen. Menjetek, gyerekek.
4: Micsoda.
3: Bizony. Nem, brutál, miket
4: ez
3: csinál.
4: Ez mikor történt?
2: Ez minden nap történt, csak tegnap vettük észre.
3: Igen, tegnap jutott el hozzánk, hogy palacsintasütés is van a grillen. Magán a grill lapon süti a palacsintát, ja.
4: Ez mágiának hangzik.
2: Azért az kell nézd.
3: Az így ebben
2: ja,
3: a formában.
2: És várjál, valami kedvenc zenekarod ismeri Weber urat, és adott valamit, hogy adják oda neked.
4: Úristen. Úristen, remélem,
2: nem tudom, mi az.
4: Remélem, olyasmi, amiért letöltendő börtönbüntetés lehet kapni. Vagy
3: 3 gram zöld színű, és mondták, hogy ezt egyszernek adjátok, hát ő rendelte.
4: Ez a kedvenc oregánok.
3: Igen. Mert tegnap küldtek neki valamit?
2: Igen, valami kedvenc, egy zenekartól idéztél is valamelyik nap, és az a zenekar ismeri Weber urat, ezért odaadott neki valamit, amit oda kell adni neki. Ennyit tudom.
4: Látod, ez a demencia azért csak itt van a küszöbön, Feri.
2: Mi az a demencia?
4: azért most már, hogy most már sudokuzni kell, hogy megtudjuk a megoldást.
2: Jó,
4: ez
2: hát most nem jegyzek meg mindenféle zenekart, akit ő te idézel.
4: Hát ez egy probléma.
2: Igen,
4: ez egy párkapcsolati probléma.
2: Válás lesz belőle.
4: Válás.
3: Ennek az lehet az oka, hogy az 5. napja folyamatosan iszunk, vagy a 4. napja. Leültünk tegnap este is, és azt mondta mindenki, hogy ma semmit. Ma lefekszünk, 10-kor ágyba vagyunk, jól viselkedünk, és nem csinálunk semmit. Ez volt szombaton, így ültök le vacsorázni.
2: Ennek a vége az lett, hogy álltunk a szálloda előtt a motorok mellett, üres rumos üvegekkel, amit valami szemét aljas alkoholisták odarejtettek a motorkerékpárjainkhoz. Fúj, főáborító!
3: Csillagos ég alatt romantikázott még 5 férfi 10:30-kor, úgyhogy az utolsó kortyot is megittuk. Úgyhogy hát itt azért komolyban van a brigád, azt kell, hogy mondjam. Nagyon komolyban van a brigád. Ez egy ilyen hedótúra, megállapítottuk
2: én
3: valójában.
2: Évek óta nem ittam egy kortyot se, tehát az...
3: De most behozzuk. Most azért így behozzuk.
4: Nem, amíg egyedül jártak Ferék motorozni, addig pedótúra volt.
3: Igen.
4: Most így megyek a hedótúra.
3: Meséltek erről, illetve mutattak fényképeket, de mondtam, hogy ezt nem akarom. Ezt a részét nem akarom tudni. Igen, de te azért jól viselkedtünk tegnap, mondhatni, nem? Tegnap is azért nem volt nagyon vészes a történet.
4: Jó, ki az, aki megölelni Balázs, hogy Isten igazából? Az ezt meg kell kérdezni. Jó, oké.
3: Okay. Nem vagytok túl sokan azért.
4: Igen,
3: hát azt mondani. Hittem azért nagyobb azért tülekedés lesz.
4: Jó, ki az,
3: lesz.
4: Aki ájulásig csókolózna Ferivel?
2: Én.
3: Egy baj,
4: ez egy férfi.
3: Ez a mindenség. Ájulásig csókolózna. Lesz egy ilyen külön versenyszámunk is.
2: Ki ájul elő, vagy én?
3: Aki előbb. Jó, akkor tele vagyunk a jó versenyszámokkal.
2: Miért akarod megölelni a Balást?
10: Mert kedvenc műsorom a Balázsék.
3: Ja, igen? Jasztem, Balázsot mondod, régi emlékek is értenek.
10: Nagyon jó volt a hajsza.
2: A hajsza is jó volt.
3: Az jó volt, és az tényleg jó volt.
2: És szerinted is jó vicceket tud mondani a Balázs?
3: De rohadjuk vagy.
2: Tetszik neked is. Melyik a fagy is a kedvenced?
3: Te szemét. Tegnap arra utalsz, hogy ma kiszóltak nekem egy kocsiból, hogy nagyon szeretem a vicceidet, Balázs. Oda nyomtak a lábam közé egy 6 éves gyereket. Már nem úgy, hanem hogy így gyorsan forduljon meg, csináljunk egy fotón, hogy figyelj, azt se tudja ez a gyerek, hogy ki vagyok. Ne, állj oda, a kis pistike oda. Nagyon szeretjük a vicceidet, Balázs. Kiszóltak a kocsiból.
2: Gyere már te is!
3: Gyere már ide, mama is jöjjön már ide! Ő is csinálja egy fotót, gyerek, azt se tudta, hol van, megfordítottam, mondom, tudod, ki vagyok? Nem, fogalmam nincs, állj oda, Pistika, állj oda, Balázsot, betott a lábam közé, csinálj egy fotót, majd úgy végezett, nagyon szeretjük a vicceidet, Balázs, azt elviharzottak, mi meg így álltunk, hogy ez mi volt, ez a teljesen szürreális jelenet. Nagyon szimpatikus csáttársaság volt.
4: Egyszer az Alléban egy csecsemőt akartak a kezembe adni, és mondta, fiatal, hogy nem fogom meg a csecsemőt.
3: De hogy egyébként mi a cél vele? Tehát, hogy fogd meg a gyereket, hogy lefotózzalak, hogy mit szeretne?
4: Hát attól féltem, hogy nem kéri vissza. Tehát nálam fog maradni.
2: Hát ez olyan,
3: igen, elrohan vele, tudod, ott maradt, és ott maradt a gyerekkel.
2: Mint a pápa választás után, tudod, a pápa megy és megérinti a kisdedeket. Ugyanazt várják el tőled is.
4: Csak te papa vagy.
3: Igen, egyszer nekem ki akarták venni a kezemből a gyereket. Hogy hagyd fogja már meg.
4: Le akarták csipogni a Tesco-ba.
3: Egerszalóka volt, ezt meséltem, mert igen, le akarták csipogni. Egerszalóka, ez esetleg 60 fokos termálvízbe áldogálok, így félig bent, és fogom a benincs. Odén egy okos csáó, és meglátod. Add már ide ki te gyereket. Hát mondom, el szoktam vinni a gyerekeket, beviszem a 60 fokos benne. Add már ide egy kicsit. Mondom, micsoda? Add már ide egy kicsit a gyereket. Hát ha nem, egyrészt ott ül a feleségem, meglátja, akkor neked véged van, mondom, még oda is adnám. Hát csak elviszem az asszonynak, aki fekszik, én megmutatom, hogy az a te gyerek, add már ide. És azt hitte a csáv, hogy átadom neki a termába, el akarta vinni, megmutatni a feleségének a Benit. Beni akkor 1 éves, hogy fogtam a vízbe, hogy Bene essen. A kis ad már ide, Balázs, legyen már, ott fekszik az, hogy megmutatom a gyereket. Hát ez milyen? Mondom, én még csak odaadnám, de mondom, ott fekszik a nejem, meglátja, véged van. Na jó, ne legyél már ilyen, most így, így vagy, nem adod oda.
2: Nem lesz annak a gyereknek semmi baja.
3: Az nem lesz annak a gyereknek semmi baja.
2: Semmi baja, vigyázok.
3: A 48 fokos termálvízbe, ott véletlen megbotlik, gyerek elcsuklik a vízbe, akkor kész.
4: Igen, de fordítva működik. Tehát elkérheted volna az ő gyereket, hogy láttam, hogy
3: megy
4: ezt a gyereket.
2: Csere gyerek.
3: Simán, simán odaadta volna, de a gondolat az nem tudom mi. Odaadod, elviszi, megmutatja, visszahozza. Hát ez egy jó áru kapcsolás.
2: Szereti az asszonynak ne kelljen fölkelni.
3: Maradjon ott fekve.
2: Visszajön, persze.
4: Én ennél kevesebbtől is kiborultam. Volt, hogy mentünk vásárolni, és a gyerek ült a kocsiba, ott elő, tudod, a bevásárló
2: kocsiba.
4: A ülőrészbe. És látom, egy éves körül lehetett, és egy néni odaadott, és igyekezte, hogy tudod.
3: A fejét így bizergálni.
4: Igen, igen, mondom, csókolom, hogy tudom, hogy nem tetszik écesnek lenni, de...
3: Igen, de hogy mit tetszik csinálni?
4: De még 3 percből is lehet, hogy de.
3: Igen,
4: de miért?
3: De hogy miért érzik azt, igen? Időseknél ez eleve van egyébként, hogy úgy minden gyerek ilyen tácsi-tácsiba vannak, de hogy egyébként meg tök jogosan akos a gyereken az gondolat, hogy ne fogdossa, nem?
2: Tehát
3: nem
2: fölnevelt négyet, érted már most az ötödik,
3: a nagy baja nem lesz. Baja.
4: Szerintem az időseknek a gyerek olyan, mint a férfiaknak a dekoltázs, hogy úgy van, hogy ha nem akarod, hogy nézzem, akkor mi osztad ide?
3: Igen. Tudod? Ha csúgasszorogassam már meg kis hortacukor kis fejecskejét. Igen.
4: Akkor meg kell, ő jött ide, minek hoztad ide?
3: Mint férfiaknak a dekoltázs, igen? Hát minek hoztad ide melléidet? Ha nem akarod, hogy megnézem.
4: Igen,
3: ez kell, hogy ugyanazt. Melyek osztani rá a... Na jól van, gyerekek. Oké, álljunk akkor neki a mai napnak, jó? Mindjárt játszunk egyet. Itt most még nekünk mi van? Nekünk még most hírek, meg igen, reklám, meg zene, meg muzsika, meg mindenféle finomság.
2: A csókolózós fiú engem néz.
4: Igen,
3: ki néz?
2: Folyamatosan néz a csókolózós csávó.
4: Az a szép hosszú hajú fiú?
2: Igen, aki mondta, hogy ő smár.
3: Rahan.
4: A velején is smárolni. Most ne smárolsz vele amúgy.
3: A Dunaujvárosi Rahan.
2: Nézd már egy kicsit a Balázst, sokkal szebb, mint én.
4: De látszik, hogy gyönyörű haja van.
2: Jó, igen, én értem, és akkor szép gyerekünk lesz, vagy mi?
4: Nem tudom, hogy fúnád hátulat, hogy bele tudsz túrni.
3: És van egy ilyen kicsit perverz, ilyen kedves mosoly az arcán, amikor már úgy látod, hogy ki vagy kötve egy ágyhoz, ott áll mögötte, tudod, és úgy szabad préda vagy, Feri.
2: Mondjuk most már kezd tetszeni.
3: Igen. Azt csinál veled, amit akar. Van egy ilyen mosoly az arcán, hogy este 9-kor úgyis az ágyamban vagy, Feri.
4: Én azt hiszem, hogy a Dunaujváros megváltoztatná a Feri életét.
3: Igen, igen. Hol van a Feri? Az előbb itt volt mögöttünk motor. Elnézett egy kagyart. És holnap előkerül. Nagyon sántít, nagyon nehezen ül le, tudod. Mi történt, Feri? Nem tudom, ez a Rahan tényleg...
4: Barátságos egy város, ez a Dunaujváros.
3: Ez a Rahan tényleg erre volt innen a térről. Na jól van. Oké, tartunk egy pici szünetet. Jó, és aztán göngyölünk, és akkor le is játszunk az első játékunkat, hiszen rengeteg sponsor van, meg rengeteg nyeremény.
4: Figyelj.
3: És itt a csajokat lehet inzultálni, persze csak barátságosan, hogyha valaki szeretne esetleg játszani, akkor hajrá. Mit találtál?
4: Azt van ideírva, hogy nagy műfűves palacsintatekerés.
3: Ez a hát ez a neve, igen, a
4: játék, de hogy ezt nem lehet úgy csinálni, hogy plusz pont annak, aki közben megeszik 10 palacsintát.
3: Dehogy nem. Itt közben össze lehet rakni a Diegót a Mastergooddal, a Webert a Diegóval, a festéket a Webert. Mindent lehet. Amit szeretnél, ma az van. Jó? Mindent meg tudunk csinálni.
4: Nagyon tág tér akkor.
3: Igen. Jó, úgyhogy ma szabad kezed van.
4: Fél óra múlva vonatozunk, srácok, úgy készüljetek. Jó?
3: Egyébként ezt élném.
4: Az óriási lenne.
3: Igen.
4: Terinem, akkor vezetni a vonatot?
2: Dehogy nem. Nagy zene, azt hadd szóljon.
3: Ne vonatozat, légy, ez nem a Fási Muzsika TV. Dehogy nem áll. A tényleg vállal, itt vonatoznátok, az lehet már nagyon, az kérni. Nagyon boomer.
2: Simán. Eszter szedi a jegyet, mehetünk.
3: Nagyon retro. Nagyon retro.
4: Na jó.
3: Na jövünk mindjárt egy pici szünet, aztán itt vagyunk már is.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Balázsék hamarosan folytatódik.
11: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
12: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyél el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek ford.hu.
13: Ezt nem hiszem el. Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök. Nem nyomom a dudát. Ha ismerős a monológ, próbálja ki a homeopátiás Datív Piscineót. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
14: Lehetünk az új bankot. A 30 éves Magnet Banknál most nem csak egy számlát nyitsz, hanem egy lehetőséget is kapsz. Új lakossági számlanyítással 30 ezer, új céges számlával akár 60 ezer forint jóváírás vár rád, amit megtarthatsz, vagy egy számodra fontos, jó ügy támogatására is felajánlhatsz. Mert a Magnetnél a pénznek nem csak értéke, hanem hatása is van. Magnet Bank. Jó ügyek, közösség, de elsősorban a bankod.
15: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
16: Álláshirdetés ingyen? Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
17: Mi a Vannal tudjuk, mennyi munka sikerre vinni a vállalkozásod. Ezért segítünk, hogy üzleti ügyfelünként egy kézben tarthasd a mobil és vezetékes szolgáltatásaidat. Válaszd az üzleti mobil platinum tarifa csomagot új vezetékes üzleti internet mellé, akár 130 ezer forint készülék kedvezménnyel, ípekkel 2 évre. Az ajánlat kisvállalati előfizetők számára érvényes visszavonásig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. One. Minden pillanat számít.
18: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 millió 990 ezer forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy 5-ajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
19: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
20: A buddhizmus nem más, mint egészséges józan eszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
19: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 10-ig a Rádió Egyen.
1: Hát te Ferkó, itt aztán sietik el, mert itt aztán tele vagyunk, ám reklámra ránk szóltak, hogy gyorsan lekjátsz a játékot, úgy elment az idő, hogy 50 koma. Összen koma, abba kell hagynunk, hogy nem azért csinál, csak én kimegyek veled nagyon szívesen, és tényleg a kisrác fogja betekerni az anyját. Figyelj, ilyet még nem láttál, legszürreálisabb valóság lesz, amit megélünk. Mutert betekerik a szőnyegbe, és gurítgatja a srác, érted? Anyádat mikor tekerhetted szőnyegbe azért? Igen, semmi, anyádat nem tudtad szőnyegbe tekerni. Ennyit változott a világ. Hol lehet ki? Mennyi ki is? Mennyit középen? Itt, mint Mózes. Szétnyitom a tömeget. Nem nyitom szét a tömeget. Ezt régen megtudtam csinálni, most már nem működik. Kimegyek veled, Ferkó, segítek neked, jó?
2: Gyere, most nyisd tömeget, gyere.
1: Megnézem.
2: Tömeget kell nyissunk, köszönjük.
1: Eszter, te őrködjél a színpadról.
3: Jó, én addig bebújok ebbe a dobozba.
1: Jó, ha bármi rendeleneset lát, szóljál, jó?
2: Szevasztok, hello, apró, vigyázz magadra.
1: Szevasztok.
2: Hozzá valamit.
1: Valaki megfogta a seggem, csak szólok. Nem azért, de hogy.

0: Perónak a Dunai Városi.
1: Jó, várjál, de jó eset?
0: Szerintem pasi volt, és az a durva, hogy tetszett. Ja? Na, itt vagyok. Szevasztok, ciao, hello.
1: Látni itt akarom. Is vagyunk, meg vagyunk.
0: Na, hát figyelj, a legkirályabb.
1: Beni és Barbara, és apu, nem, anyu meg gyerek.
0: Balázs, és mindjárt fölveszi, és akkor megnézzük, mert bocsánat, elfejtett a neved. Andi, hello. Tekert már a gyerek valaha szőnyegbe?
2: Még nem.
0: Milyen érzés lesz, Balázs? Jó lesz, mi? Anyádat betekered a szőnyegbe, gurított. Fia, az utca végé is legurithatod, ha akarod.
1: Mi az
0: egyébként
1: a legkellemetlenebb dolog anyáddal kapcsolatban, amit most meg fogsz bosszulni?
2: Tekerés.
1: A tekeréssel.
2: Kerés.
1: A tekerés, jó.
0: A tekerés.
1: Jó, tekerünk tekerés. Biztos, hogy te fekszel?
2: A Laci mondta, hogy én feküdjek.
0: Laci. A Laci, azt mondták
3: ez
0: a Laci.
3: Ez nem igaz, mert ti mondtátok, hogy szeretnétek
0: feküdni. Igen,
2: igen. Igen, csak hogy én feküdjek.
0: Hát persze, mondta, hát persze.
2: Tekerhetne a Laci?
0: A Laci tekerje.
1: A legjobb emberünk, neki mindig kiváló ötletei vannak.
0: Én igen. Lacinak megírták SMS-ből, hogy Laci úgy néz ki, mint Váberer György. Hát lesz írták neki, Laci úgy néz ki, mint Váberer György. Ez milyen SMS? Most jött nekünk. Ez nem is igaz. Na, kik vannak még itt?
1: Beni és Barbie, sziasztok!
4: Sziasztok!
1: Egy pár, vagy csak itt összeismerkedtetek, tesó?
4: Egy pár.
1: Barbie, szerinted is?
2: Igen.
1: Kicsit ilyen, ilyen bizalmatlan arcod volt, hogy elhangzott az egy.
0: Fél tőlünk, mindenki fél tőlünk egy kicsit, nem akarnak nagyon velünk beszélni.
1: Jó, nálatok akkor most ez úgy igazságos, hogy a Beni fekszik.
4: Legyen úgy.
0: Jó? Legyen úgy, jó.
1: És akkor így körülbelül Balázs és Barbie egy súlyba és izomzatba vagytok, és akkor legyen az, hogy a nagyobbak fekszenek egy kicsit, a kicsik megtekernek.
3: Jó, de ne legyen ilyen egyszerű, szerintem feküdjön hason.
0: Hát hason kell, hason indul.
3: Lesz, hogy hátra indul.
0: Nem, hason indul. Andikám, feküdj le akkor gyorsan, jó?
1: Benikém csillagom, gyere!
0: Ugyanúgy.
1: Szépen egy kis helyet hagyjatok a szélén,
0: teljesen
1: ugye?
0: Teljesen szürális, egy gyerek tekeri az anyját, ugye? Ennél vadabbat nem látta.
1: Balázs, várjál!
0: Várjál, még ne tekerd!
1: Ujjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Anyád mennyit ígért a pénzből?
2: 200.
1: Az egészet neked adta?
0: 100 000 forint? Azt a mindenit neki. Igen. Jó, oké. Lehasalt mindenki. Innen indulunk, Ferenc? Hogy
1: igen,
0: indulunk?
1: Innen indulunk. Tehát jó. A feladat a következő, nyugodtan feküdjébe ér te is, ameddig ő van, betekeritek, elgörgetitek. Figyelj oda, aztán nem fogod tudni a játékot. Elgörgetitek a másik piros csíkig, és ott már ti nem segíthettek, önállóan kell a két játékosnak kimászni, oké? Okay?
0: Az a legszürelmesebb rész.
3: Annyit szeretnék még kérni, igen? Hogy esetleg, hogyha a Balázsnak nem megy olyan könnyen, akkor engedjük meg neki, hogy a körülálló gyerekek, akik ott állnak még néhány.
0: Kicsi a rakást játszanak Andival, ja?
3: Jó. Tehát, hogy látom, hogy egy csomó olyan kis törpe, na ők még mehetnek jó. Segíteni, jó?
0: Balázsok meg van engedve a segítség, Balázsik oldalán még gyerekek tekerhetik a mutert egy kicsit, jó?
3: Mehetünk? Ha nagyon nehezen megy, akkor ott a srácok, lányok, légy szíves, jó?
0: Indítsuk el akkor gyorsan fel.
1: Na tessék, 3, 2, 1, tekerés!
0: Jó, Balázsnak lehet segíteni.
1: De jó, figyelj! Megőrülsz magától,
0: gurul.
1: A gyereket, gurítsad. Tök ügyes volt. Hát Barbikám, kicsi csillagom. Ez amúgy
3: csalás. Ez magától gurul.
1: Eddig hát nem vagy rossz, Balázs.
0: Mi történik azon az oldalon, Jézus Isten? Az a legjobb. Hagyd ott anyádat, ott hagyd, úgy, ahogy van.
1: Gyere, mász ki! Nagyon jó. Ezt megvárjuk, gyerekek.
0: Ez nagyon jó. Hagyd úgy, figyelj. Így. Sose láttad így anyádat, most kell lefotózni, ezzel a fotóval zsarolható lesz a buter. Nagyon jó. Mi történik? Várjál, megkérdezem. Hogy vagy? Mit csinálsz?
1: Tényleg.
0: Nem tud kiszabadulni a fűből konkrétan. Nem,
1: meg vagy, ez az, állj föl. Úristen, gyerekek, egy álló palacsinta. Add ide a kezed, gyere.
0: Teljesen szürreális, ami történik. Andi nagyon nehezen szabadult ki. Hello, Andi.
2: Andi, gyertünk.
0: Meg, persze. Annyi, Andi, hogy ti keresztbe gurultatok a hosszába helyett, úgyhogy teljesen jól csináltátok.
3: Jól vagy, Andi? Forog már a világ?
0: Meg vagy?
2: De én viszem ezt a szőnyeget.
0: Jó, azt neked adjuk. Figyelj, egy teraszt le lehet vele borítani, vagy egy erkét, vagy valamit. Nagyon jó.
1: Egy nagyon nagy tapsot kérünk Andiéknak, mert zseniális voltak.
0: Oldalt gurultak. Oldalt. Érted? Nagyon jó. És itt vannak a nyerteseink is. Benikém, te magadtól mentél.
4: Túl erősen lökött.
0: Igen, Barbie lökött egyet az elején, és te legurultad az egész távot magadtól. Ügyesek voltatok. Gratulálunk, Barbikám, ügyes voltál. Ami azt jelenti, hogy
1: a
0: nyeremény...
1: A 100 000 forint.
0: 100 000 forint.
1: Érkezik is.
0: Mi lesz a sorsa?
4: Még nem tudom. Várhatlanul ért egyébként, mikor így megkérdezték, hogy játszunk-e. Még nem döntöttem el.
0: Jó,
3: kicsit olyan ez, mint egy ilyen beiktatási beszéd, nem?
0: Igen, még mindenki.
3: Nem gondoltam rá, de váratlanul ért.
0: Igen, jó van. Költsétek hasznos dolgokra. Jó, 100 000 forint, gratulálunk akkor nektek.
1: Ugye
0: Diego, jó volt
1: távol. Diego utalvány,
0: így van.
3: Jó, és a nagyon erős 14 év alattiak mit kapnak?
1: Egy puszit tőled.
0: Andikám, neked is gratulálunk, nagyon cuki voltál, keresztbe gurultál, egy ajándékcsomót, ezért adunk neked, horizontálisan elnézted a pályát, teljesen szürreális volt, ami történt.
2: Nagyon szépen köszönj.
1: Várjál, itt még van valami, mi ez?
5: 20.000 forintos ajándékutalvány a Dióba.
1: Na
5: jó. Csak azért, mert nagyon ügyesek voltatok. Édesem. Is.
1: Hazudsz, ezt te is tudod.
0: Mindjárt.
1: Nagyon szuperek voltatok, Andi és Balázs, gratulálunk, és természetesen Beniéknek is szuper volt.
0: Mit néztek el egyébként a pályát? Egy kicsit jövök itt közben, verekedek
3: át magam. Lehet, hogy a térkővel volt a baj, nem? Mert lehet, hogy a térkővel volt a baj. Le, hogy kicsit így fedd, lejt.
0: Igen, itt be tudtok engem engedni, és akkor visszamerészkedünk.
1: Szavászkodsz, mi?
0: Köszönjük szépen.
1: Szevasztok!
0: Kit találtál?
4: Sziasztok, hello!
0: Puszi.
4: Szia!
1: Mi van veletek, jó vagytok?
5: Jó, köszönjük.
1: Asid?
5: Férjem.
1: Tényleg, mióta?
5: Most lesz 3 éve.
1: Kicsit úgy, ahogy ide léptem, hátrébb léptél, hogy hagyjuk apát egyedül szerepelni.
4: Ez az első kitelepülésünk, és biztos azért.
1: Miért nem jöttetek eddig?
4: Nem tudom.
0: Mást hallgattuk.
1: Mert nem voltunk itt, ugye 8 éve.
0: Igen, most vettük először kitelepülésen?
4: Igen.
0: Mondjuk sűrűn nem jövünk, amint kiderült, ugye 8 évente igen. Jövünk, úgyhogy azért ez
4: az. Vártuk a Janit is, de hát már...
3: Itt vagyok?
1: Ott van. Kicsit megváltozott, de ott van. Na és milyen ilyen?
4: Versenyére szerettem a Janiéra jelentkezni, de hát lemaradtam.
1: Igen, mert egy néhány dologban igen, különböztök igen, csak, igen. Tehát ennyi. És mi, erre számítottál ilyenre, vagy kevesebbet?
4: Erre, igen. Pontosan erre.
1: Oké. Okay. Jó,
3: ez egy jó beszélgetés volt.
1: Nincs ebben több, én is azt
0: jó,
1: érzem.
0: Köszi, hogy jöttetek, meg örülünk, hogy itt vagytok mindenkinek. Jól van, gyerekek. Oké, okay. Mi a második játékunk? Lackót adjátok nekünk vissza. Jó, tartunk egy pici szünetet.
3: Lackó, és most azt... Váber egy győrrel beszélget a Facebookon.
0: Lackónak zseniális idétek, megírták, hogy Váber egy győr. A virslevés a második mutogatja nekem mindenféle nemzetközi jelzéssel, amit én megértettem, hogy mire gondol. Lemutogatta, hogy mi a
3: levés. Megvannak a versenyzők? A vízlevése? Nincsenek meg. Nincs. Jó, figyeljetek ide.
0: Mocskos versenyt akarunk.
1: Nagyon jó evő férfiakat.
3: Mocskos verseny, az egy dolog, igen? De hogy nem kell, hogy férfiak legyenek, lehetnek nők is, de nekem kákabelű nők ne jelentkezzenek. Rendes asszonyokra van szükség, jó? Tehát aki keresztbe is tud nyelni.
0: Igen. Ugye hétfőn ettek a csajok Győrbe, kicsit ilyen, visszafogott volt. Kedden alakult, tegnap már Juli majdnem elhányta magát, addig ment a verseny, és ugye azt szeretnénk, hogy péntekre ez odafejlődjön, hogy vért hánynak a játékosok, fuldokolnak egyben. És a szemükön keresztül, úgyhogy olyanok jelentkezzenek tényleg, akik, ahogy Eszter is mondja, képesek a lehető legmocskosabban elfogyasztani azt a 30 darab virslit. Hogy ilyen igazi evőverseny legyen, amit Amerikában látunk. Összenyomják a kezükkel, pépet csinálnak belőle, öklendeznek, megfulladnak.
1: Szétjened magadon a szószokat.
0: Így van, leütik magukat ketchup, tehát egy nagyon gusztustalan verseny szeretnénk. Jó?
3: Tehát akkor azt mondod, hogy lesz...
1: Abba a csávóban látom a potenciált ott.
3: Benne ott
1: a... Ő, azaz.
3: És szerintem ő beszorult valahova, és nagyon idegen húzni.
0: Igen, ő nem az evőversenyt, ő szeretne kiszabadulni a tömegből. Mit akartál mondani ezt, hogy szerinted? Mit kezdtél?
3: Szerintem azt kéne csinálnunk, hogy legyen külön díj, tehát ilyen művészeti ágban, aki mondjuk esetleg extra performance-szal megbolondítja a dolgot.
0: Benne vagyok.
3: Annak adunk 4 kiló virslit.
0: Jó, külön még a nyeremény mellé?
3: Nem, hát azt nem nyeri meg a nyeremény, mert azt nyeri meg a legtöbbet, meg külön díjat.
1: Jó. Egy szépségdíj. Vagy
3: igen.
1: Csúnyaságdíj.
3: Igen, a Huncut Virsli díjat megkapja.
0: Én láttam, mondom, egyszer egy hotdog evő versenyt Amerikában, ott úgy csinált az egyik csáv, hogy fogta a hotdogot, ilyen literes kancsó volt kirakva nekik. Míg az egyiket ette, a másikat beáztatta a kancsóba. Meg volt egy
1: ilyen. De várj, ott a zsembé,
0: meg kellett tenni a hotdogot és a kiflit is, és beáztatta. És mire oda jutott, addigra mindig egyet beáztatott, és ilyen pépszerűt vett ki a kancsóból, mert meg volt egy engedve, hogy igyenak. Szétáztatta a kancsóba, jól hangzik, és azt tette meg, érted? És a többiek nem értették, hogy hogy halad ilyen gyorsan, szétázott a kifli, és mindig bedobta a literes kancsóba magát a kiflit, az ott szétázott, és a pépet ette meg, és
3: de
0: meg is nyerte.
3: Orgászat előtt.
0: Igen, pontyokra, ha mész.
3: Igen.
0: Így ette a csávó, és ilyen rommá nyerte magát, ami 30 vagy 35 darab teljes hotdogot evett meg kiflivel együtt.
1: Az kemény.
0: Azért az úgy...
1: Az nagyon szép.
0: Azért az
3: utána a kancsót, utána még felszíthatott.
0: Igen, és utána megette a kancsót is.
1: De mi körülbelül 20 virslinél tartunk, ugye?
0: Az
1: 18.
0: Az nagyon 18. Gyatra. De az gyatra?
3: Kicsit szégyellem magam a népnevében is, de hát van itt valaki, aki nem ismer határokat.
0: Van itt Dunaújvárosban az, aki mocskos módon tud megnyerni egy ilyen verset?
3: Jó, mi az? Ki az? Olyan jelentkezzen, aki evett már meg van brutál adagot valamiből.
0: Egy biciklit.
3: Na, tessék, azt a fiatal embert kérdez, csak meg a napszemekbe.
0: Melyiket? Napszemekbe?
3: Igen, ő
0: mi volt a legdurvább dolog, amit
3: kollégista gyomor.
0: Amit megettél? Mi volt a legdurvább dolog, amit megettél?
4: Négy girosztál?
1: Már sült krumpli van mindenes salátával? Az nem rossz.
0: Egy év alatt? Vagy összesen? Vagy
1: egyszerre?
4: Egyszerre, igen.
0: Egyszerre.
1: De fogadás volt, vagy éhes voltál csak simán?
6: Fogadás.
3: Fogadás. Jó.
1: Akkor egy 4 gírosztálasunk van.
0: Jó, a gyerekek, okay. Az nem rossz adag. Az nem rossz adag.
3: Nézd csak oda, Feri, oda néz, ott vannak még a szép emberek. Na, oda.
1: Aha, igen.
0: Igen, gyere csak egy kicsit közelebb. Kire gondoltál? A T betűs mézősapkásra?
1: Hogyan tudnál meggyőzni bennünket, hogy te egy megfelelő alany vagy a mocskos virslievésre?
7: Nagymamám, az... Mindig megfőzte a kis körömpörköltet nagyban. 4 családra, 4 voltunk otthon. Kiszedtem nekik mindig egy tányérral, a lábos bevittem magamnak, elfogyott. 20 perc múlva, nem is kellett 20 perc, jöhetett a nagy kilós meleg szendvics. Nincsenek határok. És aki itt most jelentkezik, az csak veszít.
0: Jó, hogy megtaláltad, Eszter? De hogy megtaláltad?
3: A nagy tébetű az azt jelenti.
1: Igen, tanuló.
0: Tanulóban van. Jó, ő kell nekünk.
3: Jó,
0: ő kell nekünk.
3: Volt. Ki volt még, aki azt mondta, hogy beles? Ott a hátul, srácok. Na gyerünk, na valami extrémet azért. Valami.
0: A szakállas, körszakállas? Hú, az erős mezőny, erős mezőny.
3: Gyertek mind a ketten, gyertek csak előre.
1: Jó, akkor nagy darab.
0: Ők most tettek meg egy óvodás csoportot, ahogy látom.
3: Olyanok, mint egy amerikai filmben egy ikerpár.
0: Igen, megették fél Dunaújvárost idefelé vezető úton.
3: Mit tudtok?
0: Mi van, srácok, na?
8: Hát én körülbelül 4 kilós hamburgerhús.
0: 4 kilós hamburgerhús. Egyszerre. Annyit van most benned, vagy annyit tettél meg egyszerre?
8: Egyszerre.
0: Egyszerre.
8: Egy kiló steakburgonyába.
0: Egy kiló steakburgonyába.
1: Nagyon jó, és a haver?
9: Hát nekem csak 250-es pizza volt egyszerre, amiben...
3: De 250 ez a hossza? 250 centi?
0: Vagy köbb centi, vagy ez mi az, hogy 250?
3: 250 kiló? Mi?
1: Két darab 50-es.
3: 250-es.
0: Ja!
3: Akkor a feljön a kocsidon.
0: Igen, jó.
1: Na, közben kérdezem a körömpörköltesed, hogy még mindig vállalja?
0: Figyelj, nagyon erős brigádot rakjuk össze. Nagyon erős brigádot. Jó. Ott az a hármas kell nekünk.
3: Az a hármas, megvagytok.
0: És egy csaj tegyünk mellé. Nem?
1: Minek?
0: Nem kell? Meg vagyunk, így hárman legyenek? Egyenek hárman.
3: És akkor hogy jelentkezik, kérdez csak meg, ő mit tud. De hogyha ha nem tudsz valami durvát,
0: akkor... Nagyon durvát kell. Tessék. Most nem mondasz elég durvát, nem vagy bent. Legalább az, hogy megették két ifát,
3: két
0: egy fótkocsit.
1: Ne hülyéskedj már, darázs derek új.
0: Igen, mit tettél?
10: Mindenki ezt mondja, hogy vékony vagyok, de annyit tudok enni, és gyorsan. Anya mindig rám szól, hogy ne egyek gyorsan.
0: Igen?
3: Neki az anyukája a referencia személy.
1: Igen. Amit anya mond, az úgy van.
0: Hatos legyen, tegnap is volt egy kislány, tőle többen megkérdezték, hogy van-e felnőtt filmes múltja. Tehát, hogy látták, hogy fajja a vízséget, úgyhogy azért egy lánynak óvatosnak kell lenni. Jó, meglátjuk. Mit bírsz?
3: Mi a legnagyobb mennyiséget megettél valaha?
10: Hatalmas nagy nyíregyházi hamburgerek, girosztálak.
1: Most nem kell itt ez a nyíregyházi.
0: Megint ez a lefizető szöveg. Mi nyíregyházi vagy?
10: Nem, de sokat járok oda.
0: Miért jársz oda?
3: Gasztroturista.
0: Igen, a nyíregyházi, azért a nagyon jó hamburgerén, ami nyíregyházán van. Hát az olyan híd.
10: A legjobb barátnőm miatt járok oda.
0: Jó, hogy barátnőd nyíregyházi.
10: Igen. És csomószor, amikor eszünk, a maradékokat is mindig megeszem.
0: Ó, ezt nem akarjuk tudni.
3: Jó, oké. Sopronban megállítottak, hogy én is a föld itt vagyok. Mondom, igen, és honnan? Karcagra.
0: Mennyire jól hallgatja a műsor.
3: De az is messze van.
0: Igen, alapot.
3: Ti, meg akik távol vannak innen.
0: Igen, végül is Karcag is földi. Na jó, gyerekek, akkor itt egy nagyon erős mezőnnyel ugrunk ennek neki. Ez ma szerintem ma feltesszük-e az íra pontot, úgyhogy megnézzük, mire képes Dunaújváros, jó?
3: Tudnátok enni?
0: Mindegy is, ránézésre mindegy, miben vannak. Okay.
1: Azt mondja nekik mindegy.
0: Jövünk akkor mindjárt. Jó pici szünet, aztán már is folytatjuk.
11: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
12: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
11: Már csak 2 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24. pünkösd vasárnap. Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy

0: egy születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió Egyet, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló, mondd a szlogent.
2: Rádió Egy, csak igazi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió Egy születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkban.

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek ford.hu.
3: Te felmosnál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
4: Mit olvassunk ma?
5: A láthatatlan kincset.
6: Törődésed igazi kincs. Adj mellé pénzügyi tudást is. Nyiss Erste Cseperedő bankszámlát egyszerűen akár online, április 15-e és június 30-a között, és a számlavezetéshez járó új könyvünk segít, hogy gyerkőcöddel felfedezzétek a pénzvilágát. Irány az erstebank.hu/cseperedő. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban. Erste.
7: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jysknél. Most 40-70% kedvezményt kínálunk minden matracra és fekvőbetétre, és 20-60% kedvezményt minden étkezőasztalra és étkezőszékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Újra vár a Szegedi Szabadtéri Játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök Hajnala Táncmű, a Három Testőr Kalamb Musical, Cinefonik filmzenei koncert a Budafoki Doknányi Zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked Musicalhoz feledhetetlen estéket a Dom térre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
10: Szevasz, tavasz, hello Front Pro, viszlát, bolhák és pullancsok. A Front Pro-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes puharágó tablettával megvédhetett kutyádat a bolhák és kullancsok ellen. 3 havi védelem egy dobozban. Keresd a Front Pro-t a tavaszi időszakban akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
11: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy. A legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
12: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
13: A csirke szárnya legjobb a grillen.
14: Dehogy is, a csirke mellnél nincs jobb.
13: Mondom, hogy a szárnya jó.
15: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
16: Most ne maradj le! Indulnak a hádanapok! Május 15-e és 17-e között 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós üzletünkben. Találd meg kedvenceidet a hádában, és csap le rájuk most kedvezményesen! Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
17: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7 millió 999 ezer forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körül. További részletek márkakereskedéseinkben vagy a KGM Hungary.hu-n.
18: A
7: ajándék uzsonnás doboz a Regnum kölyök termékek mellé. Vásárolja a Spár és Interspár üzletekben legalább 1599 forint értékben Regnum kölyök termékeket, melyek nem tartalmaznak hozzáadott tartósítószert, színezéket, ízfokozót, sem foszfátot, és szerez meg gyermekednek a praktikus és menő Regnum kölyök uzsidobozt. Az akció május 7-től június 3-áig, vagy a készlet erejéig tart.
16: Te is hallottad? Most vasárnapig 20% kedvezmény a Heavy Tools teljes áru termékeire a márkaboltokban és online. Válogass könnyed női ruhák, férfi lenvászoningek, bícsortok és szandálok közül. Állítsd össze 20% kedvezménnyel Heavy Tools outfited a városi napokra vagy a nyaraláshoz. Részletek heavytools.hu.
18: Tudtad, hogy az adód 1%-a egy család életét változtathatja meg? Az egy lépéssel több alapítvány a Fogadj Örökbe egy családot programján keresztül már több mint 180 tartósan beteg gyermekeket nevelő családot támogat havonta. Eddig 4500 rezsi és gyógykezeléssel kapcsolatos számlát fizettek ki 120 millió forint értékben. Most te is tehetsz egy lépéssel többet. Egy lépéssel több. Hajós István Alapítvány. A hirdetés a Dévo Magyarország és a Miss Universe Hungary támogatásával valósulhatott meg.
19: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
1: Reklámot hallottak.
15: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
20: Egy jó befektetés ott kezdődik, ahol egy új városrész születik. A Lime negyed Budapest 13. kerületének legújabb komplex ingatlan fejlesztése, ahol a tudatos tervezés és a hosszú távú befektetési szemlélet találkozik. Élhető környezet, 2 hektáros park és kiváló infrastruktúra gondoskodnak az időtálló értékről. A lakások gépesített konyhával, felszerelt fürdőszobával, elektromos edényekkel és páramentesítő készülékkel kerülnek átadásra. Egy otthon, ami időt ad. Egy befektetés, ami jövőt teremt. Ismerd meg a részleteket a www.langnegyed.hu weboldalon.
21: Száz méter múlva fordulj balra, majd haladj egyenesen. Vagy tudod mit? Tedd le a kocsit a következő mellékutcában, és inkább metrózzunk. Tervezz újra spontán, hiszen ha van bankkártyád, van jegyed. Utaz könnyedén a PNGO-val.
22: Induljon a barkácsolás kis tarcsán a Mester utca 5 szám alatt. Május 7-e és 17-e között szupernyitási akciókkal várjuk. Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az obi.hu-n. Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarrokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban.
23: Juhu! Szülinapi kaparós játék az Osamban. Vásárolj bizalomkártyával, gyűjts sorsjegyeket, a fődíjat Jéko 7 Super Hybrid.
24: Többféle Rexona Deos Spray most bizalomkártyával 34% kedvezménnyel, 1459 forint helyett csak 949 forint.
23: Irány az Osan, spórolj okosan!
15: Az utalvány évközben is jól jön. A Revin ajándékutalvány évi 96 000 forintig kedvező adózással adható a kollégáknak. Országosan közel 17 000 elfogadó helyen használható élelmiszerre és sok minden másra. Lepd meg dolgozóidat a választás szabadságával. A figyelmesség megtérül. www.revin.hu.
25: Indítsd velünk a nyarat! Május 20-a és 25-e között jön a Belvárosi Bor és Pezsgő Fesztivál a Szabadság téren. 300 féle bor és pezsgő, street food és igazi fesztivál hangulat. Csütörtökön Chris Rudy élő koncert. A belépés ingyenes. Belvárosi Bor és Pezsgő Fesztivál. Ott találkozunk. Ott találkozunk.
15: Klikkelj a rádió1.hu-ra. Lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát. facebook.com/rádió1hungary. És kövess minket TikTokon is.
1: Rádió 1.
15: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
26: Tudta, hogy az elmúlt évben 342 kis állatot fogadtunk be. Tavaly szinte minden nap örökbe adtunk egy állatot. Így a segítségünkkel új életet, szerető gazdát kaptak. Mi megtesszük, amit csak lehet. Tegyen hozzá Ön is 1%-ot. Készült a Rex Kutya Otthon Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Good Family. Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék!
1: Itt vagyunk 8 óra 18 perc, jó reggelt, még már 8 órát mondok, de még nincs 8 óra, csak beborult kicsit az ég. Itt vagyunk ugye Dunaújvárosban, még mindig a Túrrénk utolsó előtti állomásán. Brutál a brigád, gyerekek, az evős versenyünkre, brutál a brigád, amit összeválogattunk. Nagyon komoly arcokat válogathatok össze, rendesen izgulok, hogy a rekordomnak annyi üdvasszer, good Laci írt nekünk még.
2: Igen, van.
1: Sopronban ilyen ott volt, igen.
3: A srácok, az a sok kultúra, amiben a városban van, és...
1: Te szemét!
2: Bizony, és tudod
3: és
2: azért...
3: És pont hozzájutottam egy ilyen nagyon limitált edition, még nem dedikálni, most figyelj, csak ennyi, kinyitottam a könyvet, jó?
1: Ne aljaskodjatok, 20 éve volt, rohadékok.
3: Figyelj, csak kinyitottam, hogy láss, hogy ez működik olyan, mint a Müller Péter Jós könyve, figyelj.
1: Tessék, az csak mondd, mi van a kezedben, nem mondod el?
3: Ez itt Sebestyé Balázs Szigorúan Bizalmas című könyve.
1: De ugye? Szemét vagy,
3: ebből évekig fogsz... vezette a sikerlistát. Csak nem az, ami most is vezeti.
1: Az antikváriumok listát még most is vezeti. Honnan akadt ez a kezedben?
3: 27-es oldalán nyílt ki saját magától. Akitől kaptam, az szerintem soha nem olvastam, mert nem volt kinyitva ez a könyv, ezt lehet érezni rajta. Csak az első mondatot jó, ha jósan. Osó azt mondja, nem azért eszik kövérre magukat az emberek, mert éhesek, hanem mert érzik, hogy üresek.
1: Na, hát szerinted...
3: Balázs, mennyire nézek ki üresnek?
1: Szerintem miért flabózol ennyit, kis csaj?
3: Azt mondod, hogy ez üresség? Ezt mondod?
1: Azt akartam ezzel mondani, hogy a külső ürességet próbálják pótolni, mert a belső ürességet próbálják kívülről pótolni. Ezért halálra framózzák magukat, így van.
3: Ezt már az, a hőálló megállóban is éreztettük.
1: Bocsánat, ne arra,
2: jaj, de jó, ott vannak a kikakuponok benne.
1: Bocsánat, ne arra, hogy kikakupon van a könyv végig, hogy azt majd tép ki, mert még szeretnék ott vásárolni, hogy vigyázzál a kuponokra, jó? Volt ilyen is, a kupon volt benne. Jó, rohadékok vagytok, szedjetek szét nyugodtan.
3: Életünk lenyomatai. Az összes embernek van valami dolga ezen a világon, srácok. Ez jó, hogy ezt Sebestyé Balázs mondta. Még neked is.
2: Még azt szeretném, Eszter, hogy ugye, hát a mély értelmét már megfejtettük a könyvünk, de esztétikailag a borítót légy szíves, még azt.
3: Ez a hát elfeledett Barátok közt karakter, ő hiányzik
2: neked.
3: Ez az éra, amikor te és hát nem is tudom, Berényi Miklós ketten.
1: Elmondom neked, 2000 mennyit írunk? Szerintem 2009-10-et írunk nagyjából. Ez ott jelent meg, azon a része jelent meg nagyjából.
3: És a csücsörítés és a szádelítés. Hát,
1: azt mondta a könyvkiadó, hogy legyen ilyen nagyon misztikus, de szemét. Hogy ha az a szigorúan bizalmas, akkor valami titok van benne, és akkor így a titok az úgy egy kicsit így jobban értelmezhető. Úgyhogy ez egy ilyen marketing fogás. Docsogjál még a véremben, docsogjál még a véremben.
3: Mire lehetett, hogy egy kicsit bizalmatlan.
1: Szigorúan bizalmas, és egy kicsit bizalmatlan, jó? A végén vannak benne másfajta utalványok is, szerintem azt még szívesen felhasználok glamúrapok mellett, úgyhogy tépd ki nyugodtan, azt még használhatod.
3: Van 5-6 hiba forrásunk, ha nem orvosoljuk, elvesztünk. Ebből melyik az ánuszod?
1: Olyan vagy most, mint egy magyar tanár, aki megkapja a gyerekektől a dolgozatot, és felnyomja az okuláriát a homlokán, és kis elemzi a dolgozatot.
2: Fűtőzik benne.
1: Pistik, ezt gondoltad a himnuszról?
2: Én már látom Eszteren, hogy megszületett a gondolat, hogy ez a következő mű, amit föl kell olvasnunk.
3: Ezt hazafelé elolvasom vezetés közben. Annyit mondanék, hogy az egyik bekezdésnek az a címe, hogy nem korpásodik a hajam.
1: Na?
3: Ami ezzel a borítóval egy igazi durva termék megjelenítés.
1: De nincs benne samporeklám. Jól van, kitocsogtad magad?
3: Nem tudom.
1: Alig várom, hogy elmegyek egy előadásodra.
3: Igen, oké. Ugye ezt a tételmondatot felolvasnál a kövérekről olvastuk, és a könyv támogatója a könyvtag a gasztroját.
2: A legnagyobbat állítottad magad mellé.
1: Nem mondtam se, hogy kövérek. Tehát ezt nem azt mondom, hogy kövérek.
3: Nem volt írva 127. oldal.
1: Azt mondom, hogy diszkréten pufik. Vagy,
3: tehát, ja, ez úgy hangzik, hogy a diszkréten pufik.
1: A diszkréten pufik azért.
2: Első ürességed. Ennyi,
1: Eszter. Akkora rohadék vagy, de komolyan mondom. De és nézd, fürdik benne. Nézd, imádja.
3: Ezt a képet majd magyarázd meg erre a Cézárnői kutyáról a végén.
1: Igen, az egy jó emberű egyébként. Na jól van, szólják, kifürdőzted magad az irodalmi magasságban. Ez a mű, ez vetekedik Eszterházi műveivel, csak szólok neked, úgyhogy ez nem akármit tartasz a kezedben, így van.
3: Figyelj, nagyjából Times New Roman 12-vel úgy látom, hogy egy 4000 karakter azért belement ebbe a könyve. Szóval ilyen két és feles sor közökkel, hogyha nagyon akarod, akkor még hazafelé
2: olvasom. És azt kérdezd meg, hogy ki írta.
1: Jó, figyelj ide, akkor csináljuk azt, hogy egy hétig hozd el a könyvet, kérd el, egy hétig jövő héten Rinna helyett ebből olvasunk, jó?
3: Ő azért hozta, hogy aláírd neki, csak mondta.
1: Azért hozta, de te olvastad ezt a könyvet? Nem olvastad? Várja, szólaltás, megy a Ferkó. Tehát elhoztál úgy egy 12 éves könyvet, ami az én könyvem, hogy nem olvastad el, csak írjuk alá. Hát ennél megrázóbbat én most nem tudok hallani magamról.
3: Lehet írni. Jaj, de még a hátulját nem is láttátok.
1: De hajas vagy.
3: Itt a bölcsembe.
1: Fervadék vagy.
3: Itt az a sok bölcsesség, tessék.
2: Tényleg? Nem, ezt most vetted?
4: Nem, ezt évekkel ezelőtt, és úgy volt, hogy addig nem olvashatom el, amíg a Balázs alá nem írja.
1: Ja, hogy akkor ez egy jel, és most kezded az olvasást. Hát. Tehát akkor nem elutasításból nem olvastad el, csak még nem írtam alá.
4: Igen.
1: És ha ma aláírom, akkor ma elkezded olvasni?
4: Akár.
1: Látod? Azt hitted, hazudik, hogy valamilyen minőségbeli oka van, hogy nem olvass el. Nézd a magyar tanárnőt, nézd, keresd egy gyilkos sorokat, amivel le tud mészárolni, nézd. Igazi rohadék, nézd. Átlapozza egy kicsit. Na most mi van?
2: A borítókép fölemelt új nélkül.
1: Vannak benne fotók is?
3: Azt csináltak, hogy rögtön belülre is egy fotót a Balázsról, hogy aki esetleg otthon szeretné magát kényeztetni a gondolataival. Akkor ez már kihajtós. Van olyan, hogy kihajtom az egészet?
1: Van. A középen van egy óriás plakát a kikautalvány mellett, igen. Jó gyerekek, 2010-et írunk, na szóval azért most már
3: de
1: kezeljük.
3: De miért beszélsz benne az állattartás felelősségéről?
1: Nem én beszélek, az a vendég, aki megszólalt benne. Ő egyébként egy nagyon-nagyon jó sicsár, egy nagyon komoly csávó, egy kutyasuttogó, bemegy olyan kutyákhoz, aki...
3: Azért suttogsz a borító, mert te kutya ez vagy?
1: Ez hülye.
2: Gyönyörű párhuzam.
1: A Pista egyébként nagyon durva dolgokat csinál, őt hívják ki azokhoz a kutyákhoz, hívták, akik harapnak, nem lehet őket megszeríteni, úgy, hogy van, kinyitja a ketrecet, bemegy hozzá. Van egy olyan mexikói leszármazottja is egyébként, ugyanezt csinálja. Nem, megfejti a kutyáknak a metakommunikációját, érti, hogy miért támadnak, és a legdurvább kutyákhoz is beküldik őket, és egy perc múlva a kutya az a kezéből eszik.
2: Láttam munkaközben. Nem jó.
1: Hát nem úgy a kezéből, én láttam munkaközben őt dolgozni. Még a műsor által ismertük meg egyébként.
2: Tulajdonképpen, érted? Ez egy interjú kötet.
3: Szerintem igen, az van, hogy ez a legnagyobb. Ez még akkor született, amikor Balázs nem tudott még nemet mondani. Ez azt az érát őrzi. De hogy a kutyasuttogó, és de nincs kutyád, érted?
1: De nem nekem, tehát ez a könyv nem rólam szól. Ebben megszólaltatok...
3: Ez nehéz elhinni.
1: Ezt megszólaltatok 5-6 olyan embert, aki számomra valamiért, valamilyen témában fontos. De megszólal bennem mondjuk a Domján is, a Domján Laci az agykontrollról mesél hosszan, mert nagyon szeretem az agykontrollt, mert nagyon szeretem a Domján.
2: De várj, a kövéres duvát, te nagyon is nem mondtad.
1: Megszólal benne a Petrezselyem is a Nadis vonalról. Tehát ugye ez egy interjú kötet egyébként, ahol 6-8 olyan ember szólal meg, aki nekem valamiért fontos volt. És van egy ember, akire rábeszéltek, de mindegy, nem érdekel. Jó, mit találtál még? Oké, mit találtál még?
3: Átmegyünk most egy kicsit prózába, jó? Ha valaki folyón átkelőben hajójával üres csónakba utközik, lehet bármilyen mogorva ember, nem haragszik nagyon.
2: Mi van?
3: De ha a csónakban van ember, rákiált, térjen ki előle.
1: Nem értitek ezt.
3: S még ha nem hallanánk, kiált, majd átkozódik. Csupán mert a csónakban van valaki. Ha a csónakban nem lenne senki, nem kiáltana, nem is haragudna. Ha a csónakodat kiüríted, a világ folyamát keresztezőben senki nincs ellened, senki nem áthat neked.
1: Na igen, de hogy egyébként ennek van mondani valója.
3: A címe Balázs a buszsávban.
2: Ő ott kiürítette a csónakját.
1: Nem érted, hogy ez mit akar mondani, de nem magyarázom meg, mindegy. Nem
3: fáj egy kicsit?
1: Nem, imádom, már amikor kezedbe vettem, láttam, hogy ez jön.
3: De amúgy ezt szeretném kérdezni, hogy a csónak az minek gondolt a költünk?
1: A személyiségről és az ego működéséről szól ez a vers egyébként.
3: Ami neked ugye egyszerre van.
1: Amilyen a személyiséged, úgy reagálsz a külvilágra. Minél inkább megérted a saját személyiségedet, annál inkább nem fogod sértésnek venni azt, ami körülötte történt, mert tudod, hogy nem rólad szól, nem téged akar bántani. Mondom, tehát a csónakod, röviden, az maga az ego, meg a személyiség.
2: Ha minden este kiüríted a csónakod, nem lesz baj.
1: Igen, rohagyjatok tényleg.
3: Én úgy hallottam, hogy Balázs napi kétszer szokta üríteni a csónakot.
1: Galamban sakkozni, gyerekek. Hát miért galamban sakkozok? Hát nem értitek ti. Nem értitek ti ennek a lényeget.
3: Üríts a csónakodat, aztán legyünk túl ezen.
1: Igen. Tessék, Eszter, nem írt könyvet? Látszódik, hogy tele van gondolattal. Látszódik, hogy tele van gondolattal.
3: Igen, megmondtam, hogy nem kövér, csak nagyon sok a mondandó.
1: Igen, nem, üres vagy belül. Osó megmondta, üres vagy belül.
3: Nagy üressége.
1: Igen. Na jó, kaphatok-e a zserbotokból, kérdezi valaki itt SMS-ben. Nagyon szívesen mindent felajánlunk,
3: ami itt marad. Nem tudjuk, hogy zserbó-e amúgy. Sose hidd el, amit mondanak róla.
1: Igen, és a nyári SMS írója is egyébként hiányzott még nekünk, hogy ezt is olvasom. 36 nap, 7 óra, 59 perc, és nyári szüret, gyerekek. Persze, hogy vicc volt a jegy, nekem nem kell semmi, nem azért írok. Úgy sincs kimenő, üdv a szegedi csillagból. Jött ez nekünk SMS-ben.
2: Írd már alá, Eszter, a könyvet.
1: Mindjárt én is aláírom. A gasztro elutalványt aláíratott benne hátunk, mert úgyse léteznek.
3: Rajzolk rád egy Hitler bajszot.
1: Jó, mindenképpen. Hallottátok, mit szigorít az EU ősztől? Vagy gyártól? Nem hallottátok, mi történik? Ki az, aki használ TikTokot, Instagramot, Facebookot, YouTube-ot? Ki?
3: Jó, hát mindenki.
2: Jó, ne emeld már a kezed nyugodtan. Hát vállaljuk el,
1: Hogy az van.
3: Álljunk bele.
1: Az van, gyerekek, képzeljétek el, hogy 16 év alatt azt akarja már nyártól az EU, hogy a közösségi médiát úgy határozza majd meg, és úgy szabályozza, hogy be kell építeni az applikációnak egy olyan arcfelismerő szoftvert, amivel megmondja, hogy te hány éves vagy, és ha nem vagy 16, nem fogod tudni megnyitni a YouTube-ot, a Facebook-ot, az Instagram-ot, tehát a Metát is kötelezni akarják arra, és a TikTok-ot is, vagyis mesterséges intelligenciával akarják megvédeni a gyerekek, csak úgy, mint mondjuk skandináv országokban, hogy ne tudja megnyitni ezeket a közösségi oldalakat.
2: Hány olyan sztorit ismerünk, aki 30 éves, érted, és bemegy a dohányboltba, és elkérik a személyét.
3: Na hányat?
2: Hogy? Sokat.
1: Na, de itt pont nem azért, hanem, hogy a gyerekeket megvédje.
2: De hát most ez arra vonatkozott, hogy van, aki idősebbnek néz ki a koránál, van, aki fiatalabbnak, és ha most valaki, érted, betöltötte a 16-ot, de még 14-nek néz ki.
1: Akkor az valószínűleg, akkor valószínűleg az AI szerint, igen, ugye nem fog tudni használni közösségi oldalakat, mert ugye a szakértők ugye azt elemzik, hogy milyen hatás van a fiatalokra. Ugye hát erről szakirodalom van tengerni, hogy mennyire tönkreteszi a gyerekeket. És sürgetik az uniós fellépést, vagyis összefog majd Franciaország, Spanyolország, Görögország, Dánia, Németország, és lehet, hogy mi is benne leszünk, ami arról szól, hogy be kell a Metának tenni egy szoftvert, és meg nem nyithatja meg mondjuk egy 12 éves gyerek a YouTube-ot, vagy a Facebookot, vagy a TikTokot.
2: Ez nem feltétlen rossz. Igen, Ausztráliában beszéltünk róla, hogy ott nem lehet 16 alatt.
1: Nem, ott kirakták őket.
2: És tehát, ott van szoftver?
1: Hát nem tudom azt, hogy oldották meg, akkor beszéltünk róla, meg itt szólaltatunk egy szakit. Valamilyen szoftverrel ott is megoldották, igen. Egyébként azóta javult az állapot, tehát hogy sokkal jobb kedvűek, jobban vannak, tehát ugye ilyen szakemberek megmondták, hogy ez nem volt egy rossz intézkedés. Hosszú évekig tervezték, meg hosszú évekig csinálták.
2: Jó, próba.
1: Tessék.
2: Hány éves?
1: Kicsoda?
2: Ő.
1: Ja, hogy most versenyzünk?
2: Hány éves?
1: Jó, aki először hány eltalálja éves? Pontosan, hogy ki hány éves, az a másik kettő kérhet valamit, jó?
2: Segíts, hány éves a mellettem álló fiatal?
3: De most akkor AI vagy, Balázs.
1: Én most AI vagyok. Hát figyelj ide.
3: Ferenc.
1: Vanda vagyok. Ő azt mondja, hogy Vanda. 38.
2: 38? Te mit mondasz, Eszter?
1: Tessék, Eszter?
3: Hogy remélem, hogy nem annyi.
2: Jó, mennyi vagy?
5: 44.
1: 44!
2: Jó, tessék, jó, tehát, jó. Hogyha ezt most megnézed, hogy mondjuk 17 lenne, és te alálőttél kettővel, akkor még két évig nem
1: tiktok. Jó, mutass egy gyereket, tessék, hozz egy gyereket, hozz ide egy gyereket, tessék. Egy itt gyereket. Van balra neked, tessék.
2: Jó.
1: Most megmondom, figyelj, AI vagyok, hogy hívnak? Szia!
6: Piros Dóra.
1: Dóra, szia Dóra. Dóra.
2: Ez segítség volt, mert hangos sokat
1: csinál. Mi az, hogy a piros a segít szerinted, igen, hogy mi vagy a Dóra?
2: Igen, nem, hanem a hangja.
1: Ja, mondjál még valamit, Dóra.
6: Szeretem.
2: Hülye Balázs.
6: Szeretem az epret.
3: Piros Dóra, ki szereti az epret?
1: Szereti az epret? Dóra, szerintem te 13 vagy.
3: Mi bajod van?
2: Mi van? Te normális
1: vagy? Nem vagyok jól programozva, én most AI vagyok, nem arra, szarul programoztak. Mi mennyi? Hány éves vagy?
6: 10.
2: De
3: mit nagyon mondod? Jegyezd meg.
2: Tehát
3: Balázs.
2: Akkor fölé lőttél 3-mal.
1: Hát fölé lövök általában egy kicsit, igen. 13. A 3 évet tévedtem, az nem olyan rossz. Ott egy másik, egy kislány ment. Hogy hívnak téged?
6: Laura.
1: Szia Laura, mondj egy mondatot nekem, hagyja a hangodat.
3: De ez most már egy jóslás lett.
6: Szeretem a csokit.
1: Hallod, Eszter?
2: Szereti a csokit.
3: Én vagyok a jövőből.
1: Te vagy a múltból.
3: Vagy a jövőből.
1: Jó, azt mondom neked, hogy 9.
6: 10.
1: Hoppá! Javult az AI. Tehát már jövök föl. De a Eszter tippet, tessék.
2: Jó, tessék.
1: Tessék, Eszter.
2: Mondd a neved.
7: Marina vagyok.
3: Szia Marina. Én 6 évesen néztem ki így. Nagyon nehéz ezt tippelni.
1: Na tessék,
2: ilyen csajszínű. Mondjon egy valamit, egy mondatot, ha segít.
3: Persze,
2: jó, valamit mondj.
7: Szeretem az iskolát.
2: Hoppá!
1: Ne. Tessék, jó. Iskolát. Jó. Iskolás, várj, segített, iskolás.
3: Iskolás. Szerintem 12.
7: Igen.
2: Ha! Ott az AI!
1: Fú, de utálak. Olvasol a könyvemből, és pontosan megmondod, hogy ki mennyi idős. Fú, ezt ünnepeljük meg még egy mondattal.
3: Az étekszállításra.
1: Jöjjenek az étekszállítás előnyei.
3: Nem kezdem el fejtegetni a Star Wars.
1: Jó, csak mit szentem?
3: Ezt a könyvet.
1: Jó, ott vannak még jobbra. Te tippelsz, Feri, tessék, te tippelsz.
3: Én akarom még tippelni.
1: Jó, Eszter tippel még, tessék.
2: Mondd a neved.
1: Hogy hívnak?
6: Mia.
1: Miának francot keresek én itt, igen.
2: És hangja van.
1: Mia, jó, Eszter, de most ezt is betippeled, az tényleg bunda, akkor családtag.
3: Egy mondatot kérek Miától.
1: Mia?
6: Szeretem az apukámat.
1: De jó neked.
3: Akkor még nincs.
1: Ezt mindenki nem mondhatja magáról.
3: 14 után elkezdik nem szeretni.
2: Nem igaz.
1: Igen, még nem vagy kamasz. Kamaszként már haragudnál a szüleidre.
3: Igen, szerintem.
1: Nem lehet, hogy ezt is betippeled pontosan.
3: Szerintem 11 vagy.
1: 11.
6: 9.
3: ennyit a sikerszériámról. Ezért
1: jó, megdőlt a sikerszériá.
3: De Feri, mit csinálsz ott?
1: Feri, mi van? Nagyon gyermek. Ja?
2: Hát csak tartottam itt. Mondd a neved.
5: Csibrik Martin.
1: Martin.
2: 9 éves vagy.
5: Igen.
2: Tessék. Az előbb kérdeztem meg tőled.
1: De megvett engem a Feri, azt mondtam, anya 9.
2: Igen, kapsz egy ajándéksomagot, hogy csak 9.
3: Jó, a kandúr felett a kis kopasz zöld pulcs is, az csak elna.
1: Kopasz zöld pulcs is, kandúr, egy gyerek.
2: Ő egy kandúr?
3: Igen, hát egy kandúr, nem
2: mondd a neved.
8: Csibrik Krisztián.
1: Te vagy egy Csibrik. Csibrik család megérkezett?
2: Eredeti Csibrik.
3: Na, tessék, te pont tessék. Egy kortalan ember vagy, tehát bárhány éves lehetsz, nézd meg.
1: Mi vagyunk a szoftver, megmondjuk neked, mennyi vagy.
2: Már nem mondd meg, már megmondta.
3: Megmondta, de
2: 43, de kevesebbet mondtunk
3: igen,
2: volna.
3: Igen, igen. Nagyon jó az arcápolási igen. Rutinod. Megdicsérlek,
2: szép okat.
3: Jó. Utána utasd meg.
1: De akkor tulajdonképpen egyetértünk ezzel, hogy ez legyen, gyerekek, tehát ezt szeretjük.
3: Mögötted napszemekben egy zöld pólós fiatalember, ott benne a kordonon belül látod, ott megy ott. Na,
2: őt tudjuk mennyi. De nem árulhatjuk el, mert ő is tagadja.
1: 71, de rohadt jól tartja magát, igen. De alapjából nem baj ez, amit bevezetnek. Tehát, nem, ez
2: határozottan vele
1: ugye?
2: Vagyok.
1: Tehát ez nyilván, ha jól elő van készítve, nincs ezzel baj, hogy nem fognak 12 évesen izé részeket nézni. Igen.
3: Egy nagyon nagyot.
1: Igen.
3: Engem is ki fog tiltani az Instagramom.
1: Ettől ne félj. Nem, ki fognak szolgálni a dohányboltba, és nem fog kitiltani az Instagramot. Tehát, hogy
3: jó, mindegy,
1: érzem, hogy mivel reménykedsz, de nem fog megtörténni.
3: Hát ebben az esetben
2: akkor csak az irodalom. Kapsz.
1: Igen. Ha ne, te szemét ne olvasd már a könyvemből. Jó, oké, gyerekek. Jó. Azt mondja, hogy felkészültek közben az evőink egyébként? Megvan a kis csoportosulásuk?
3: Úristen, kimehetek nézni? Én voltam a felbújtó.
1: Te vagy a felbújtó, úgyhogy kimehetsz megnézni, köszönöm, jó? Szépen. Mert hogy Master Buddal folytatjuk majd mindjárt tovább, és ott Laci már nagyon féltékenykedik, már nem a mi Lacink, hanem a soproni játékosunk, mert írta, hogy nagyon jókat válogattunk össze, és ott 100 000 forint kest adunk a leggyorsabbnak, plusz külön ajándékot, aki megnyeri a malac versenyt. Ugye ezt ígértük? Ezt ígértük.
3: Mi az a malac verseny?
2: A malac húzó verseny, a legundorítóbb módon eszi a
3: viszlikát. Ja, azt a malac versenynek hívjuk, jó, oké.
2: Hát mostantól. Hogy akarod hívni?
3: Nekem jó lesz.
2: Na, akkor malac verseny.
3: Jó, és ez most lesz a szünet után?
1: Szünet után. Gyerekek, szünet után, jó?
3: Izgatott vagyok. Azt... Vannak a srácok?
1: Már készülnek szerintem edzenek, igen. De
3: ők mit vazelin nyelnek, vagy mi történik?
1: Igen, olajozzák a torkukat, hogy jobban csúszson, igen. Mi lesz azokkal a gyerekekkel, kérdezi valaki SMS-ben, akiknek a kezükben telefonnal esznek, isznak, alszanak, vagy megszokják?
2: Igen. Igen, a tapasztalat az, hogyha hivatalos választ akarsz, igen, hogy Ausztráliában egy körülbelül 3 hét telt el, és mindenki megtalálta magának azt a dolgot, amit szívesen csinál.
1: Tehát valójában lejöttek róla.
2: Igen, igen, ha nem lehetett csinálni, akkor elkezdtél focizni, elkezdtél mit én olvasni, elkezdtél összejárni.
3: Jövő hétfőt konkrétan, hétfőtől.
2: Szerintem is.
1: De hogy akkor megszokták és átalakult a választási szokásuk.
2: Senki fog belehalni, egy darabig nem lesz jó.
3: Nem is azt, hogy nem lesz jó, hanem gondolj bele, hogy mekkora anyagi kiesés ez a cégeknek, mert szerintem az online marketingnek a jelentős többségét a gyerekek csinálják, tehát hogy nekik lehet jól eladni dolgokat, úgyhogy na, hát ezt nagyon várom.
1: Na jó, de 12 évesen még nem keresőképes, fizetőképes
3: kérem. Van anyukája.
1: Ja, hogy anyukája van, persze, arra lőnek. Aha, igen.
2: És képzeld el a szülőket, akik már most ebből pánikban vannak, hogy ezután majd foglalkozni kell a gyerekkel.
1: Egyébként igen.
3: Én el is indultam haza.
1: Kérdés, hogy másfajta okostelefont kezdenek használni, vagy leteszik az okostelefont? Tehát ez jó kérdés. Vagy átmennek PC-re, vagy elkezdenek kezdeni. Nem hiszem, hogy ettőlük olvasni kezdenek, meg kirándulni, meg lemennek a térre focizni. Tehát valószínűleg az okostelefon használat megmarad, csak valamilyen játék felé tereli őket, vagy átkonvertálódik a használat. De nem hiszem, hogy őket kevesebbet okostelefonoznának.
2: Hát az alapvető baj ugye a social nem az, hogy sokat foglalkozol vele. Tehát, hogyha te mondjuk valami játékot játszol napi 3 órán keresztül, meg social-ezel 3 órán keresztül, akkor azt mondják, hogy a játékjátszás még mindig jobb
1: mint az se jó. Mint a pörgeted a részeket.
2: Így van, mert ugye a folyamatos stimulálása van az agyadnak, olyan dolgokat kapsz a világból, amik nem igazak, olyan
1: nem is biztos, hogy neked szóló tartalom.
2: Így van. Tehát, hogy ebből a szempontból szerintem jobb.
3: Aha. Szerintem a kirekesztés miatt nagyon fontos, mert abban szerintem nagyon nagyot lépne elő a világ, hogyha nem lenne ez a fajta online jelenlét a gyerekeknek.
1: Aha, tehát közösségi, szociálisabb életük lenne, arra gondolsz.
3: Vagy pedig nem bántanák egymást az online térben, nem lenne hol.
1: Aha. Vagy nem egymáson vezetnék le azt a feszültséget, amit látnak mondjuk Reels-ek, Insta videók, TikTok videók formájában. Megnéznek
3: egy Sebestyén Balázs bejegyzés, jó, felbaszám magunkat.
1: Igen, és azt mondják, hogy neki is lehet, amit a Z+-os videóban.
3: Aztán meg üvöltenek a anyukkal a konyhában, hogy nekem miért nincsen egy 3-as BMW motorom? Ez a baj.
1: Jó, ma nagyon kapom, nagyon megtaláltál.
2: Valami baj van?
3: És még csak spicy vagyok.
1: A spicy vagy, igen. Egy kis ízelítő a könyvemből, még majd hírek után.
3: Kifelejtette, bocsáss meg.
1: Jövünk mindjárt, gyerekek. Fél hét van pontosan. Jó, ha van valami ami az utakon, azért azt küldjetek, nagy lelkesedéssel olvassuk, és akkor jövünk a játékkal mindjárt, rögtön a reklám után.
0: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
8: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
9: Neked is minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9 790 000 forinttól, és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött, részletek ford.hu.
10: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Minden Manner termék 20% kedvezménnyel kapható. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve. A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobiltarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
11: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai 9 300 000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
12: A kutyád szíve a tiéd. Örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden hatodik kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
13: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkre tegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape for your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos párologtatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
14: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7 999 000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
15: Skoda.
16: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Például fél kiló friss marhacomb 12% kedvezménnyel 2199, a 3x200 grammos passzírozott paradicsom csomag 12% kedvezménnyel 515 forint. Mindig Aldi.
8: Reklámot hallottak.
17: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Reklám.
17: A Toyota bemutatja 1 év 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének hatodik generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
18: Végre egy bejövős fesztivál Budapestől egy hétnyire. Július 2-3-4, Dunapart Fest, Rákkeve, Dash, Betonhofi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton. Július 2-3-4, jegyek dunapartfest.hu.
19: Juhu! Szülinapi kaparós játék az Osamban. Vásárolj bizalomkártyával, gyűjts sorsjegyeket, a fődíj egy Jéko 7 szuperhibrid.
20: Többféle Rexona Deo Spray most bizalomkártyával 34% kedvezménnyel. 1459 forint helyett csak 949 forint.
19: Irány az Osan! Spórolj okosan!
15: az amerikai szupersztár Jason Derulo turnéja Magyarországon. A nyár egyik legnagyobb bulija június 10-én a Budapest Park színpadán. A világhírű amerikai popstar Jason Derulo legnagyobb slágereivel érkezik, hamisítatlan buli hangulattal június 10-én a Budapest Parkba. Jegyértékesítés budapestpark.hu és eventim.hu.
21: Otthon start program feltételeinek megfelelő lakások a 13. kerületben. Megérkezett a Virágpiac lakópark. Modern otthonok egy gyorsan fejlődő város részben. Élhető zöld környezet, okosan tervezett terek és egy hely, ahol valóban új fejezet kezdődhet. Fedezd fel a részleteket a buyerproperty.com oldalon, és találd meg nálunk álmaid otthonát. Virágpiac lakópark, új életre hangolva.
22: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás, már 154.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
23: Nem lehet elfelejteni három betű. Nem pop. GTI. 50 éve zenefüleinknek. Találkozzunk a jubileumi Volkswagen Golf GTI Roadshow-n. Próbálja ki ön is az új Golf GTI Edition 50 modellt Volkswagen márka kereskedésünkben május 15-től 6 napig. Óbudai Autójavító Kft. Budapest. GTI. Három betű, ami 50 éve teszi élménnyé az autózást.
24: Volkswagen.
25: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is.
26: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: bulizik a Rádió Egyen.
1: Na itt vagyunk, gyerekek, udafilm ez a pogácsa. 3:47 lesz pontosan. 5 perc múlva.
2: Gyerekek, ez a pogácsa.
3: Olyan kövér leszel, mint mi, akik belül üresek vagyunk.
1: Igazi genyók vagytok.
4: Szeretek
1: vagytok.
4: Egy pendülünk az a legjobb.
1: Ízekre szedtek, baszka, hogy mondjam, ízekre szedtek.
3: Meg lettünk találva.
1: Soha többet ne hozzon senki könyvet. Titokba aláírom, mikor ott vagyok, nem utassátok meg, mert itt két hentes van itt a másik oldalon. Két mészáros.
3: Nagyon kis kedvesek vagyunk veled.
1: Igen, nagyon, tényleg nagyon tudjuk
3: vagytok. Nem is érdemled meg.
1: Igen. Gyorsan egy közlekedési hír, bár ez holnap reggel az ismétlésben már fura lesz, de nem baj. M0-as, M1 felé az M31-es, M4-es csomófognál tolódik, de ezt reggelre írtam nektek, Tomi küldte nekünk, köszönjük szépen. Azt mondja, hogy nagyon komoly arcokat válogathatok össze, rendesen izgulok, hogy a rekordomnak annyi, ugye ezt Laci küldte nekünk, igen. Aztán azt nézem, hogy Szombathelyen esik az eső, szakadó gyerekek, nagyon jó, hogy tegnap itt voltatok, már oda is megjött a rossz idő. Most üzenetet írok a jövőbe, mert hiába ma van, miközben holnap lesz aktuális, akkor fogom megkapni. Barrabás küldte nekünk. Köszönjük szépen. Eszter, mikor jössz Dunaújvárosba a Sátán tangával? Nagyon szeretnénk, hogy gyere!
4: A Sátán tanga most éppen rajtam van, de...
3: Tehát itt vagy.
4: Itt vagyok. Itt vagy. Nem tudom, mikor fogok, de igyekszem. Iparkod. Nem rajtam múlik, hanem a Duma Színházon. Mocskos Duma Színház!
1: Ők nem engedik ide.
4: De úgy nem voltam itt a múltkor. Nem? Hát biztosak voltak benne?
3: Ahogy látom, ők jó, biztos, mindegy. Hogy nem voltak az
4: szerintem
3: előadáson.
4: Szerintem nem lehet, hogy voltam Dunaújvárosban.
3: Nyújtsatok be petíciót, hogy jöjjön az Eszter. A Duma Színház kukac, Duma Színház.
1: Jó, igen, de mindenképpen úgy induljon, hogy egy oldalt elolvas a könyvemből. Jó, tehát ez legyen a... Nem most.
4: Én nem szeretném, hogy csalódott legyen. Igen. Nem, hogy az legyen, vagy nem.
1: Itt vagyok az első sorokban, azt mondja a haverom, itt van az első sorban, ő az egyben, remélem tudjátok ki, ez valakire hasonlít, jó, az nem érdekes. Oké, kaptuk ezt is SMS-ben. A feleségem ott van a nézőtéren, kérlek, olvassátok be, szeretlek, baby Zoli, de cuki vagy, nem tudjuk ki a Zoli, de nagyon cukit írt.
3: Hát na? Inkább a felesége, hogy miért van itt egyedül, miért nem hoztad a Zolit?
4: Én Zolinak szeretnék üzenni ebből a könyvből. Zoli, az ellazulás levezeti a stresszt, így egészségesebb és hatékonyabbá tesz. Tessék, ez ingyen volt. Sebestyén Balázs? Szigorúan bizalmas.
1: Hányadik oldal?
4: 71.
1: 71. oldal.
4: 71. Ki gondolta volna, ahogy a pihenés oldja a stresszt? Öregem?
1: Na gyere, evőverseny. Ez lesz a te terepet az olvasás után. Yeah. Ja, erre megyünk ki. Azt mondta Eszter, és ez jó ötlet egyébként, hogy mindenkinek legyen egy választottja. Jó?
4: És én választok elsőre.
3: Szurkolunk.
1: Eszter választ elsőre, már nem úgy, már megvannak a játékosok, nem úgy értem. Hanem, hogy a jelöltek közül mindenkinek lehet egy favoritja. Jó?
4: Jó.
1: Eszter választ először, nagyon komoly a brigád, akit összeválogattunk. Milyen mocival?
5: BMW.
1: Ó, na, jó van. Végre egy rendes ember. Szóval, hogy összeválogattunk egy nagyon kemény brigádot, bocsi.
4: Ez megint nem a gyengéknek lesz az összecsapás.
1: Ez nem. Sorba folyamatosan állt. Taperolnak.
4: Ez én vagyok mögötted.
1: Ja, te vagy. Hello, szóval Ricsi, Robi, Máté. Hú, gyerekek, nagyon meleg a brigád. Nagyon durva brigádot válogattunk össze. Csütörtökre ért oda a játékóba való.
4: Ez a pad még nem volt így igénybe véve. Nagyon szeretem. De figyelj, srácok, az igazság, hogy ezek jó kötés.

0: üresüleg, és oda néz, oda
1: komoly a brigád, gyerekek. Ahonnan indultunk hétfőn, ugye, hogy három csajszét manikűrrel finoman csipesszel ették a vízsit, ahhoz képest csütörtökre a játék oda jutott, amit mi kigondoltunk. Ricsi nagyon durvában van, Robi is nagyon kemény, és hát Máté mindenre elszállt, gyerekek, hogy látszik
0: rajta. De figyelj, amúgy részegen péntek este oda menni, ez az asztal.
1: Nagyon kemény a brigád, nagyon durva.
2: Kilókat mondjunk már be, hogy mennyik vagyunk.
3: 106 kiló vagy.
0: Na, és mit személyezked?
3: 121.
4: 164.
1: 164 kiló ne. Vagy.
0: Megvan a döntése.
1: 164 kiló vagy, Robi. Hát megeszed az asztalt úgy, hogy megkapod az egészet, minden.
0: Kicsit én Robira szavazom.
2: Vigyétek távolabb a gyerekeket.
1: Igen. Jó. Eszter, te válaszolsz először.
0: Ezt, hogy néhány kiló.
1: Vagy a könyv után megérdemelnéd.
0: Egy kicsit több a másik, de sokkal kevesebb.
1: Kit válaszolsz elsőre?
0: Igen.
1: Ki a kedvenced?
0: Figyelj, az, már a tekintetüket akarom látni, mert nekem nem kell egy ilyen kedves óriás.
2: Itt nincs egy se.
0: Robi.
1: Robi, jó.
0: A Robi olyan, mint az unokatestvérem mondanám.
1: Igen. Jó, válasz te, Feri. Te azt hiszel, akit akarsz, nekem marad a reszli. Jó?
2: Én Mátéval
1: Máté
2: vagyok,
1: jó? Ricsikém, te vagy az én emberem.
2: Ricsi volt az első jelentkező.
1: Ricsi, te voltál az első jelentkező.
5: Na jó.
1: Tessék?
5: Jársz jó.
1: Én járok jól? Jó.
0: Kinek
1: jó,
2: akinek a versenyzője nyer, az mit kap a többiektől?
0: A egy másik... oldalt olvasod a Balázs könyvéből.
1: A másik kettőtől kérhet valamit. Valamit. Jövő héten egy vacsit, egy reggelit. Tehát akinek a versenyzője nyer, a másik kettőtől kérhet valamit a jövő hétre, egy masszást, egy reggelit, egy pofont, bármit. Hát az is lehet akár. Jó?
0: Én utána meg fogom szavaztatni, hogy itt kérek, miután Robi megnyert ezt a
1: versenyt. Jó. Ricsikém, figyelj ide. Amit ezt, én itt bontom a rendet, addig elterem a figyelmet. Ricsi keresztet vetett. Jó?
0: De figyelj, Ricsi nem kért hozzá öntetet.
1: Semmit, Ricsi?
0: Ketchup nélkül.
1: De miért? Mi a technika?
5: Semmi.
1: Nincs. Jó, szeretem, ő az én emberem. Nincs technika. Jó, elindítjuk, gyerekek?
2: Persze,
1: jó.
2: Figyelem.
1: Na.
2: Srácok, 3, 2, 1, tessék!
1: Oda néz, marokra megőrülsz!
0: Erre vágtam egész héten, ezt szerettem.
1: Most értünk oda, gyerekek, most értünk oda. Oda néz, Ricsi, marokba fogja a virsliket, és csak nyel.
0: Igen, Máté, de Ricsi nem tudja, hogy nem lehet összedőzélni.
2: Oda néz, mind a két keze tele van virslivel, ne legyél hülye, Máté, ne kapkodjál, édes fiam, nagy dolgok múlnak rajtad.
0: Igen, Robi, a diéd az idő, az a lényeg, hogy
1: Robi, kem,
0: ne dögölje meg.
1: Mondani akartál valamit?
0: Ne beszélges, Robi, ne beszélges.
1: Nagyon jó.
2: Nyomjad már egy kis vizet rá, könnyítsük meg, nyelés,
0: úristen,
2: nyelés.
0: De figyelj, Ricsi, egy csokrot nyelés. Csinál, egy virsli csokorral. Ez. Gyakorlatilag látszik, hogy 3 éve jött a börtönből. Ezt nem ma kezdte.
1: Ricsi, nem ma kezdte. Nagyon jó vagy. Figyelj. Így van, Ricsi, hozni kell, kötelező győzelem. Ricsi, csináld meg, Ricsi.
0: Úristen, Robi, tettik át váltat, azt mondja, jó, ezt így is lehet. Úristen.
1: Robi az, hogy Pépé zúzza a virsliket, és a Pépet nyomja a szájába, gyerekek. Ez az a verseny, amit kitaláltunk.
0: Egészségügyi dolgozó.
2: Robi már fémtányért teszi. Robi, vegyél vissza, gyerünk. Máté, legjobb emberem vagy, szépen.
0: Máté, óriási becsiskítás van, nála, hogy Máté, figyelj, félig elrágott virsliket.
2: Fél virsliket nem hagyjuk ott, tudod, mert beszámoljuk, azt tesszük.
1: Ricsi, te ma délelőtt megettél egy óvodás csoportot, ez már neked nem kívás. Gyerünk!
0: Ennyi. Robi úgy van vele, hogy ingyen van.
1: Hajrá, Ricsi, meg kell csinálni, gyerünk!
2: Úristen, Robi!
1: Robinek mi a taktikája? Robi mit csinál? Robi marokra fogja
2: Robi
1: ő is.
2: Marokra fogja és betűri.
1: Igen, pépesíti egy kicsit, és úgy teszi a szájába. Imádjuk,
2: már
1: nagyon jó.
0: Már van ez, hogy a rossz fajta izgalom, hogy most meg fog halni.
1: Nem, semmi. A Master Good büszke rátok, ne felejtsétek el, így kell ezt csinálni. Ezt a versenyt, ezért találtuk ki.
0: Ezek sima virslik, vagy sajtosak?
2: Nem, sima. Nem akarjuk őket megterhelni, tudod.
0: Jaj, tehát furcsa lenne.
2: Máté, szépen így jár rá egy kortyot, azaz nyerd le.
0: Egyen már egyet a Robiéból.
1: Ricsi, mint egy mikrofont 3-4-et összefog, és így alulról megtámasztja a kezével, és betolja az arcába. Nagyon klasszik, gyerekek, nagyon klasszik. Jó? Egyébként Carlos, valakinek van beceneve? Carlos? Ki a Carlos? Te vagy Ricsi, te vagy a Carlos? Úgy szólítalok, hogy akarod, csak gyerd meg a versenyt!
0: Jó a flow, Robi, jó a flow, ne hallgassál senkire, engedd át magadon a virsli. Te vagy a virsli, jöbb a virsli, ez a lényeg.
1: Jó a flow, jó a flow, te vagy a virsli.
0: Így van. Mi vagyunk a virsli, Robi, gyere.
1: Gyerekek,
0: gyere,
1: Máté él, még él, jó, nem megértem.
2: Kicsit. Máté most kezd belehúzni, úristen, gyerekek.
0: Mennyi időnk van még?
2: Egy percecske körülbelül.
1: Mi?
2: Már nincs utolsó 30 másodperc, gyerekek.
0: Robi, figyelj, nem aggódunk, mi vagyunk a virsli, Robi.
1: Nagyon durva.
2: Nézzük, mi történik. Utolsó fél perc még behúzhat.
1: Fulldog lesz, Robi? Nem full, Robi nem fulldogik. Úristen,
0: mi történik? Én nem lennék a faján senkinél.
1: Ma estét nagyon durva dolgok fognak történni, gyerekek.
0: Figyelj,
1: el kell jönnötök Debrecenbe, holnap is ti játszotok, jó?
2: Taxit
1: intézzük.
0: Figyelj, visszük tovább Gábor és a stábuk, és egy 5 napon keresztül fognak fiaskodni.
1: Csak ők
0: játszanak.
1: Baj,
0: nem tudták, hogy mire számítsanak,
2: hogy gyerekek. 5!
1: Figyelj, 4, az életükért küzdenek, 3, úgy esznek. Aki 2, ezt nem látja, nem tudja, mi van, így gyerekek.
2: Meg vagyunk. Mindenki leteszi a virsliket.
1: Hú, gyerekek, ez nagyon meleg volt.
0: Bólincs Robi, nem kell mondanod semmit. Bólincs Robi, jól vagy, Robi?
2: Nagyon kiegyensúlyozott.
1: Kérdezzük meg a játékosokat, hogy vagy, Ricsikém? Óriási. Ez olyan volt, mint az én könyvemből egy idézet. Ez nagyon fontos idézet a könyvemből.
0: Én azt látom, hogy Robi kicsit éhes.
1: Jó.
0: Szomjas.
1: Robikám, hogy érzed magad? Most egy kis vízzel turbosítasz, milyen volt?
3: Finom a vírsit.
1: Nagyon jó. Gyerekek, az a tisztes helytállás volt. Bárki nyer, ez az evőversenyt, ezt így kell csinálni. Tehát holnap ennél csak durvábbat tudunk Debrecenbe elfogadni.
0: Amúgy a debrecenieket hurkásnak szokták ugye csúfolni.
1: Hurkások a debreceniek?
0: Igen. A hurkások. Úgyhogy majd ott aztán kiderülhet, milyen fából faradták.
1: De ezt a nyíregyháziak adták nekik, igen, hogy hurkások?
0: Igen.
1: Igen. Igen, káka belőek azért?
0: Hát a tépák hurkás ellentét.
1: Jó, hogy ez a Debrecen nyíregyháza ellentét.
0: Hát a debreceni páros miatt. Na, hogy vagyunk?
2: Hát, nem túl jól, én veszítettem, az biztos, Mátéval egyetemben.
1: Máté, szép. Máté?
4: Jól vagyok, amúgy tudnék még enni.
1: De nagyon durva, vagy egy szép harmadik el, tiéd? Szép volt, Máté, azért gratulálunk.
2: 11 darab virslie maradt, nagyon, nagyon jó. Ricsi lett a második helyeze.
1: Ó, Ricsikém. Ricsikém, hát akkor, tessék?
5: Debrecenben is lesz.
1: Eljössz? Viszek magamat, az én versenyző. Ha eljössz Debrecenben, megérem, meg egy játszhat.
0: Fel fogod gumipókozni a motorra, vagy
1: illetve? Ricsikém, fölültetlek átra a motorra, jössz velem, agyon verünk mindenkit Debrecenben.
2: Viszont mondom, hogy az eddigi rekordot Ricsi is megdöntötte, mert ő 21 darab virslit evett meg.
1: És mennyi volt? Laci tartotta? Mennyi volt?
2: Hát azt hiszem, ő 18.
1: 18. 18. Ha, sehol nem volt, hagyjad.
0: Figyelj, erre most beválasztottunk, de a bajnokkal beszél már perc.
2: És a bajnok pedig, ugye, azt hiszem 2, 4, 6, 7 virsli, tehát 23 virslivel Robi!
1: Robikám! Te vagy a bajnok!
0: Robi, ezt is megcsinálod.
1: Mit üzennél a többieknek? Mit mondasz a dunai városiaknak? Finom volt a vacsora, igen, még egy kicsit jön vissza. Jól van, gratulálunk, a nyeremény pedig
2: 100 000 forint.
1: 100 000 forint, jó?
0: Plusz egy vacsora, ugye, mi már túl vagy.
1: Plusz egy vacsora, gyerekek, le a kalappal, ezt nagyjából így kell játszani. Tehát ezt így kell csinálni.
2: És akkor haver, csak szólok, hogy mi ketten retteghetünk, mert a hármunk közül a győztes.
1: Idejön, romál az a könyvemmel, és még van egy kívánsága is. Ez ma az ő napja, ma mennybe megy, a mamma ma mennybe megy.
0: Az én kívánságom, hogy legyen második kötet. Rájunk meg. Annyi kérdés van még megválaszolatlanul a világban.
1: Jó, a kedvedért holnap nekiállok. Nem, már ma este elkezdem írni.
0: Dudaújvárás.
1: Srácok, gratulálunk, ügyesek voltatok. Pihenjetek, Robi, egy nagyon jó. Köszönjük szépen.
2: Látod, hogy Máté még falatozik.
1: Már persze, figyelj, Máté, ma még a bódéba is. Amit eszel, iszott családnak is, ügyelj, úgyhogy köszi. Ügyesek voltatok, srácok, gratulálunk, szevasztok, köszönjük szépen. Gyerekek, ezt így kell csinálni, nem?
2: Kapitány úr, jó napot!
6: Jó napot kívánok!
2: Na milyen? Hajós?
6: Igen.
2: Hol?
6: Horvátországban.
2: Az igen. Tengerjáró, egy igazi kapitány.
1: Hát, van ez így. Így.
2: Mi ez?
1: Jó szelet.
7: Mondod, ki vagyok, ezt neked adom.
1: Már bocsánat, hatásra vagyok még, nem azért mondom, csak...
7: Múlt héten.
1: Egy fotó, mindjárt megcsináljuk.
2: Csináltunk múlt héten.
7: Naphallgatója.
2: De voltál a naphallgatója a múlt héten. Az megvan, hogy számon kéri a hölgy, hogy én nem ismertem föl arcról, hogy múlt héten ő volt a naphallgatója?
1: Feri, megmondom össze, az utóbbi időben kicsit elszálltál. Tehát az van, hogy azért...
7: De ha belenéznél az acsimba, akkor biztos eszedbe jutna.
1: Belenéznél az acsimba?
2: Az acsimba.
0: Igen, mindig az acsimba.
2: Mi ez?
1: Ferencebe beleakadtál.
7: Cseresznye pálinka kellene, hogy legyen, de nem cseresznye.
2: Hanem. Miből kéne tudnom, hogy te voltál?
1: Friss középsugaras.
7: Én vagyok a mélygödörbe, én fogok integetni Dunajvárosba a cseresznyefággal.
1: Jó, tudom, te írtad azt az SMS-t, hogy fölakasztod magad a cseresznyefára múlt héten.
7: Nem mentem volna hozzátok korábban is, már láttam, hogy nagyon vontatott a műsor, csak gondoltam, ehhez nem adom a nevem, de aztán itt szétnéztem, és
1: láttam, nem adom a nevem. Úgy, de kemény voltál.
2: Kedves vagy, köszönjük. Igen. Szépen.
0: Ugyanezt éreztem én is, amikor ide jöttem, de aztán látod.
1: Drága vagy, és mit kaptál végül, Feri, pálinkát?
2: Nem csak én, mindenki kapott egy-egy üvegszőlő, föliratú üdítő italt, nyilván alkoholmentes.
1: Nagyon jó, köszönjük
0: szépen. Ez egy kanyarstabilizátornak hangzik.
1: Igen. A virsli számláló lányért nézem, pedig dolgoznom kellene, Tomi küldte nekünk SMS-ben. Igen. Jövök pucéran éjszak felől, 5 perc, Balázs, készítsd a lóvét. Én ajánlottam bárkinek bármilyen pénzt.
2: Nem tudjuk.
0: Nem a pénzt olvasod rosszul?
1: Ja, de.
2: Hát, hogy te kinek tartozol, azt mi nem tudhatjuk.
1: Nem, ez az volt, emlékeztek, jó pár évvel ezelőtt volt egy olyan roadshow, hogyha valaki eljön mesztelenül, az kap plusz 100 000 forintot, és egy csávó valahol, valamelyik városba megjelent, fúra mesztelenül, és oda jött a kitelepülésre, és ki is fizettük, emlékeztek? Szekszárdra jött meg, és mesztelen volt a pacák, és az volt, a harmadik nap megérkezett valaki mesztelenül, ez megvan?
0: Robi, hallod, ez van még ebben százas?
1: Igen. Azt, hogy 8 éve hallgattak titeket, most láttak titeket először élőben, Újvárosban, gyerekek, brutál aurátok van, fiúk, le a kalappal. Hallottad ezt?
2: Hallottad,
0: hogy én ezt külön szeretném megköszönni, így van, hogy köszönöm. Nem tudom, melyik részét, de köszönöm.
1: Igen. És a legnagyobb SMS jön a hallgatója. Ez a verseny olyan volt, mint amikor anyád szól szilveszterkor, éjfél előtt 10 perccel, hogy kész a virsli, de mindjárt jön a himnusz.
2: Ez jó.
0: Nem, ez olyan, amikor anyát hív, hogy te ott van a ház előtt, tudod, és akkor hozták meg a pizzát a gyerekeknek.
1: Igen. Pécsről idáig kellett jöjjetek, hogy lássolak titeket, gyertek már arra is. Hát ez most idén nem jön össze, de szerintem Pécs nagyváros, úgyhogy megyünk.
0: Jövőre nyugat.
1: Jövőre nyugatra is megyünk, így van, meg lefele délre. Na jól van, 6 perc pontosan 7 óra, ha van közben közlekedés, akkor küldjetek. Fújunk egyet a vízlevés után, nagyon meredek verseny volt, úgyhogy ezt ki kell heverni. És jövünk, mert hogy vannak még játékaink, itt vagyunk. Mindjárt rögtön a szünet után.
3: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
8: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Már csak 2 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park

0: egy születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió Egyet, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent.
2: Rádió Egy, csak igazi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió Egy születésnapi fesztiváljára.

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek ford.hu.
3: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jysknél. Most 40-70% kedvezményt kínálunk minden matracra és fekvőbetétre, és 20-60% kedvezményt minden étkezőasztalra és étkezőszékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Pontgyűjtés az Ecofamily-ben. Hama, a társ, akire mindig számíthatsz. Okos óra, Bluetooth fülhallgató és powerbank. Gyűjtsd a pontokat és váltsd lendületre, zenére, teljesítményre. Ecofamily. Drogéria, élelmiszer.
4: Egy nap múlva vizsga. Hol a Datív Piscineo?
5: Egy óra múlva vizsga. Köszi, Datív Piscineo. Válaszd a Datív Piscineo homeopátiás gyógyszert és koncentrálj az esti bulira. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Új autót keresel? Most jött el a te időd! Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
7: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
8: Hogy kutyának a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Véd a kullancsok, szúnyogok és legyekcsépése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a FreshNap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
9: A Toyota bemutatja 1 év 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
10: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: Szeretnél egy Hyundai SUV-t, ami tényleg mindenre kész? Ami rengeteg modern extrával, intelligens megoldásokkal és kifinomult kényelmi funkciókkal felszerelt? Mindezt olyan árért, ami most igazán üt? Hyundai Kona már 7.999.000 forinttól, Tucson 9.999.000 forinttól kapható az Autópalasz Délpestnél. És mi a legjobb hír? Azonnal elérhetőek nálunk. Hyundai SUV-k. Bárhol, bármikor. www.autopalaszdelpest.hu.
12: Itt minden az élmények körül forog. Rotonda. Újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun. Ausztria legnagyobb szabadidőparkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
13: familypark.at.
14: Oldtimerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
15: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
16: Képesztő hang, erő, és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
17: Hiszünk a különlegesben. Manzetti, az öltönyök házában várja önt a modern elegancia. Az ország egyik legnagyobb öltönyválasztéka. Helyben igazítással. Öltönyök háza.
18: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: A Rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, a stand-up királynője, Blaskó Eszter, Feri bácsi és Balázs. Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Hoppácska, ez gyorsan véget ért, 19 óra után 9 perccel itt vagyunk. Pont ma 10 éve voltatok Kazincz Barcikán, idén is jöttétek már ismét. Igen, ez kicsit sok lesz a szénhidrát, úgy gondolom. Jók vagytok, végre láttalak titeket élőben itt Újvárosban, remélem egyszer motorozás közben is összefutunk. Üdv Dezső.
2: Üdv a helyszín előtt.
1: Dezső, igen. Itt vannak a motorjaink, gyerekek, ott tartunk, hogy a motorokkal fotózkodnak néhányan. Ki a Feri motorjával, ki az én motorommal.
3: Csak ne vigyetek el belőle semmit.
1: Ne pulykázzátok meg a motorokat, jó? Vigyázzatok, vigyázzatok
2: rá. Nem szabad kérem, nem tudom megtartani.
1: Igen. Balázs, az előbb csináltam egy jó képet rólad, egy ajándék csomagért átküldöm. Mekkora dílelések mennek, de tényleg, miért csinálom egy képet, és meg akar veszegetni egy ajándékcsomaggal, vagy egy ajándékcsomagért. Igen. Apukám, figyelj Feri, nagyon hasonlít a Ferire, itt vagyunk most Dunajvárosban, titokban neveztem be, írja Lili. Hol vagy Lili?
3: Hol vagy Lili?
1: Hol gyerünk, vagy Lili? Tedd fel a kezed.
3: Elő a faterral, hadd lássuk.
1: Hát, négy Lili jelentkezett. Kicsit sokan vagytok Lilik azért így ebben a formában. 23 Lili föltette a kezét. Hol a Lili? Az a Lili.
3: Ott leghátul? Nagyon okos döntés.
1: De egy fiú ugrá, hát nem lesz Lili.
3: Miért ne lehetne? Ma már bármit lehet, haver.
1: Hát... Igen? Egy Dunajvárosban így megváltoztak.
3: Na, Lili, akkor Lili.
1: Jó, Lilikem, gyere előre, megnézzük a fatert nagyon szívesen, hozd ide, és akkor megnézzük, hogy viszi a Rákóczi Ferenc hasonmás verseny.
2: De hol van, akit én kinéztem, az a mi lett?
1: Igen, egyébként tényleg te is kinéztél valakit, igen.
3: De igen. Milyen hasonmás?
2: Berezelnek, meg tudják.
3: Rákóczi Feri hasonmás versenyre?
2: Úgy egy az egyben, te Feri, csak egy tízessel volt fiatalabb.
3: Igen, na, kicsit jobb, igen, volt. Kicsit jobb képű, most ez jön, köszi.
1: Igen, itt vagyok Dunaújban, és apum szerint hasonlítok Lotfi Begire. Csak a szemüvegem otthon maradt, megmondhatnátok, hogy igaza van-e, mindig ezzel csesztet. Ezt az SMS-t kiírta?
3: Most te vagy
2: igen,
3: a Lotfi Begi.
2: De itt van nálunk a Lotfi Beginek a legnagyobb hasonmása, őt hozzuk ki neked hátulról?
1: De Begi most nincs, tegnap volt itt.
2: De nem, de itt van a másik hasonmásunk, tudod? Tudod a
1: ja, technikus. Tudom, igen, a Begi hasonmás, igen.
2: Ő,
1: de aki írt az SMS, az fölbukkant?
3: Igen, ő az. Ő, hát,
1: hol?
3: Nem tudom, gyere. Te úgy érzed, hogy hasonlítasz
2: hozzá? Kicsit a Vásári Andréra is különben.
4: Apukám mindig ezzel csesztett, körülbelül 10 éve.
1: Te hasonlítasz a Begire? Hát ilyen napon Szörényi Levente is lehetél. Tehát ez,
4: jó,
1: igen. Mondd meg neki, hogy a faternek vagy rossz a szeme, vagy nem tudja ki a Begi, de hogy semmilyen szinten nem hasonlítasz hozzá. Tehát nem
4: köszönöm is... szépen, akkor most már fogom neki mondani ezentúl.
1: Ilyen, nem, tehát hogy az öreg bármit igen, mondhatna. Igen, tehát kicsit Brót is
3: vagy. Még lányt is mondhatott volna, arra se hasonlítasz.
1: Abszolút, igen.
4: Köszönöm szépen.
1: Igen.
2: Ez jól sikerült akkor.
1: Igen, akkor annak az öregnek ezt szomba döntöttük, igen.
2: Ott hátul van egy nagy lyuk a tömegben, hogy ott valami breaktánc bajnokság van, vagy lesz ott valami?
3: Szerintem ott játszani fogunk, vagy
1: elképzelhető. Játszani fogunk, tegnap nem tudod, miről maradtál el, hagyományőrzők jöttek Szombathelyre. Ugyanazt a borzongást élted volna, amit én éltem, felnőtt férfiak katonásat játszanak, csörgették a kardjukat, és ilyen...
3: Rómaiba volt a költözve, római, érted? Rómaiba.
1: Római katonák, nagyon hiányolták, hogy nem vagy ott. Ketten együtt szóval, vérben tocsoghattunk volna, így egyedül maradtam
2: egy kicsit. Én csak egy mágnes vittem volna, egy hűtőmágnes.
1: Figyelj, felfogadatlan.
2: Jó volt? Jó, adta?
1: Nem. Hát
2: de volt rajta harisnya?
1: Szekunder volt, nagyon szerettük őket. Volt rajtuk harisnya is, igen, és fölvonultak.
2: Már a pomlányoktól is kiégtek. Szerintre a csoportokat.
1: Igen, minden ilyen valahogy egy kicsit ilyen vegyes borzongásra tölt el. Felvonultak, és nagyon felhívták magukra a figyelmet, csörgették a kardjukat, megszólaltatok egy rövid interjúra, és volt egy srác, Feri állapította meg, ő valószínűleg nem akart az lenni, csak mondták, hogy vagy jössz, vagy ki vagy rúgva az egyesületből. Nagyon szomorú arccal, hogy állt néma csendben, mert római katonának költözve, de ő nem akart ott lenni. Tehát rajta látszott, hogy ő nem kívánja ezt az egészet.
2: Ilyen ember, aki nem akar itt lenni, most, de mégis itt kell lennie, őt akarom megszólaltatni.
1: Igen. Akit erőszakoltoztak
2: ide. És csak ott van a hasonmásod, aki szint... Na, őt, gyere csak előre, gyere.
1: Igen, ő egyébként egy kicsit tényleg hasonmás.
3: Ne szórakozzatok, mert mit látok?
2: De gyere ide akkor, ne ott vigyorogjál.
3: Van nektek szemetek?
1: Nem, egyébként nem
2: hasonlít. Szemünk is van,
1: meg ízlésünk is. Jól van, gyerekek, viszont két játékunk is maradt még, úgyhogy...
3: Eszterkém, gyerünk népszerűsködni.
1: Láttam, hogy odaadtad magad a tömegnek, pattanjál még ki, mert...
2: Nem mondanám, hogy téged várnak, téged vagy a Horváth Tamást, azt mondták, hogy küldjem.
1: Tomika itt volt hátul, nem tudom, most még itt van-e, de az előbb
2: nincs, de volt egy kutyája, aki úgy néz, mint egy vattapamacs.
1: Igen, itt volt. Oké, melyikkel kezdjük fel, mit csinálunk akkor?
3: Azt hiszem, hogy a Weber grill jön most.
1: Egy gyors futás, egy gyors festés, és meg is vagyunk, gyerekek. 8 órára itt már. Rend van, és fegyelem. Eszter kért magának 2 liter festéket privátba, úgyhogy kérjük szépen.
2: Meg egy Teddy hengert.
1: Meg egy Teddy hengert.
2: Igen, történt ott egy kis baleset, nem akarok beszélni róla.
1: Igen, a leányzó mindent összefogdos.
2: Még hogy csak ez lenne.
1: Ez a festék, meg egyéb dolgok is történtek, úgyhogy szeretnék a szponzortól 2 litrot vinni, úgyhogy elviszük a motoron és hazaszállítjuk.
2: Vagy berakom a csomagtartóba, vagy soha nem volt semmilyen baj.
1: Igen. A Mastergood még bírja? Még mindig a gyerekek? Hát micsoda mennyiségeket szórnak ki még? Aki szeretne hotdogot enni, álljon be a sorba. Kicsit tényleg olyanok vagyunk, mint egy majál is.
3: Pontosan. És még
1: hotdogosztás,
3: van egy csomó palacsintánk a Webernél, nagyon szépen haladtok.
2: Ez a vieslisztor egy életen át fog engem kísérteni.
1: Az nagyon durva.
3: Tessék, intézd el magadnak. Nagy lágy van, nagy lágy vagy, oda tudsz már állni. Meg vagyunk.
1: Olyan cukikat kapunk közben. Az a pálya.
2: A pályát először, hogy lehetett csalni.
1: Járd be a pályát. Addig elolvasom, hogy Zsófi olyan cukit írkezett, hogy ti vagytok a napon fénypontja, kedveskén, puszi Zsófi. Tök helyeseket írnak a hallgatók közben. Nagyon szépen köszönjük.
3: Kérlek, nézd már ide, hogy az Eszter lepróbálja szlalomban a pályát.
2: Várj, így van. Nagyon veszélyes kanyarok, nagyon veszélyes kanyarok.
1: Most lefutod a pályát, Eszter?
2: Lefutottam, itt vagyok.
1: Nagyon jó.
2: Hello, Kandúr, mi a neved?
4: Ja. Zoli.
2: Zoli.
3: Azt mondja, hello, Kandúr.
2: Így van, neked is van a te Kandúr a végén.
3: Köszönöm szépen. Hello, Dávid.
4: Csáó, sziasztok.
3: Ide valósi helyi erő vagy?
4: Relatíve Dunajvárosi, de amúgy meg Kulcson lakunk.
3: Nagyon szép hely. Uh-huh. Yeah. Nagyon szép hely, és mivel az egy szép település, ott nagyon sokat lehet jót grillezni.
4: Lehet grillezni, és meg igazából bármilyen szabadidős tevékenységeket.
3: Nagyszerű. Jó. A feladat, az rém egyszerű.
2: Állj, egy kérdés meg Zoli. Zoli, hogy fogod megalázni Dávidot?
4: Majd kiderül. Nyugodtan.
2: Nyugodtan. Azt
3: jó,
2: nyugodtan.
3: Akkor itt egy újabb fogadás van. Egyébként úgy tűnik, hogy mind a kettőnknek van ugye egy választottja, és hát lehet neki szurkolni.
2: De Dávid már nyújt, látod? Közben egy lábbal.
3: Igen. Igazi profi. Igazi profi. Egy Weber grill toló versenyen be kell melegíteni.
2: Föl ez olyan, hogy van mellizma, nézd. Rendesen nagy, mozgass meg,
3: de ehhez, meg neki. De ehhez lábizom kell, szívem.
2: Dehogy is.
3: Dehogy nem, hát nem emelgetik el a grillt, hanem futni vele. Így a negyedik napra azért neki sincs meg a játék.
1: Kicsit olyan, mint én. A kitelepülés végére mindig összeállnak a szabályok. De most hál' Isten itt van Eszter, úgyhogy nem kell figyelnem nagyon, mert ő nagyon vágja a dolgokat.
3: Mondd el, légy szíves az Eszter a játékot, hogy mit kell csinálni.
2: Az lesz a játék, hogy fogod, először felöltözöl, de tisztességes ember. Nem ilyes lendiánul most vagy kinéző ember. Na igen, azért felveszed a sapkát, a kesztyűt, meg azt, amit nem tudom, hogy hívnak, aztán felállítod, így felcuppantod, azt meg legyakoroltátok. Jó, és utána pedig irgalmatlanul elszelelsz vele, hogy mindenki ki kell kerülni, és vissza is kell jönni, és aki visszajött, az nyer.
3: Slalomba kell visszajönni.
2: Ez az a szó, amit nem tudok kimondani.
3: Ez a slalom, slalom. Te, Dávid, meg vagy, mert kicsit elengedted ezt a bulit.
4: Ja, Isten, mert nem engedtem, azon gondolkoztam igazából, hogy beszélgettük a feleségem, hogy kéne venni egy kicsit komolyabb grillt, úgyhogy ez kvázi ez most jó is lenne, és azt gondolkodtam, hogy az ellenfelet mivel tudnánk úgy lebartázni, hogy kifizetem a felét igazából, és akkor jön hozzánk a grill.
1: Én ezt szeretem, én ezt bírom, az ilyen kis csibészséget, ez a jó, így
2: Zoli,
1: kell csinálni.
2: Van benned korrupciós képesség?
4: Van, de igazából elviszem, hogyha kell.
3: Van lesz
2: Zoli, korrupálható, de nincs hozzá kedve.
3: Jó, tehát akkor most nem fogsz grillt venni féláron.
4: Egy 50-es van nálam.
3: Na, 50 000.
2: És ez még
1: de ez egy komoly tét, figyelj, 50 kiszállsz a játékból, elviszi a grillt, és kerestél 50-et. Ezt most elfogad, akkor deal, akkor megvagyunk. 50 rugó, gondolkozik. Tessék?
4: Megyek.
1: Hova?
3: Haza.
2: Meg, játszik.
1: Ja, hogy játszol. Ja, nem értettem, hova mész. Hát, hogy nem fogadod el.
2: Kevés.
3: Jó.
4: Akkor marad nálam 50, meg viszem a grillt.
1: Az jó.
3: Majd meglátjuk. Na, gyerekek.
2: Figyelj, akkor... Izolyat téren lehet, hogy nem lesz már 50, mire hazamész, de ettől függetlenül én ezért szurkolok. Zoli, ne hozzálám szégyen, légy szíves. Köszönöm.
3: Jó, figyeljetek, tehát öltözés, kinyitjuk a grillt, mert ez egy szuper ilyen összecsukható utazós grill végig, oda is vissza is slalom. Jó? Fölkészültünk?
2: Yes.
3: Ú, Dávid vérti volt. 3, 2, 1, tessék! Már veszed a sapkádat, eddig szuper, kesztyű is kell, és azt is. Hát mondjuk nem nagy a tempó, gyerekek.
2: Figyelj, az van, hogy Zoli ráért, tudod, mert már van 50, akármi is lesz, ugye?
3: Gyerünk, gyorsan
2: nyisd ki! Nem kell megkötni, csak vedd fel azt a kesztyűt,
3: az azaz, jó, és már mehetsz is, mehetsz.
2: Úristen, Zoli, nem hiszlek el! Komolyan,
3: figyelj! Gyerünk, Dávid!
2: Dávid úgy dolgozik fel, mint egy mentőtiszt lenne. Mint egy mentőtiszt a betegé. Jaj, srácok!
3: Figyeljetek, a Dávid olyan jól indult. Menjél már, mit állsz te?
2: Zoli, gyerünk, a brikettet állíts fel! Jó van, Zoli, nem baj, semmi, hagyjátok, nem
1: picsába, menjél, szürelés, hogy felnőtt férfiak rángatják azt a grillsütőt. Nagyon, nagyon, nagyon durva, mi történik. Teljesen felfoghatatlan. Jaj, de aranyos vagy.
2: Még gyereke is van. Hagyjad.
3: Ne hagyja, neki kell fölállítani.
2: Ezt kimondta.
3: Hát én.
2: De nem te is felállítottad neki. Gyerünk, Zoli, ne szarakodjál már, miből vagy te, Zoli. Hát már lesz egész. Zoli, hagyd a picsa.
5: Hajnál,
3: hey, apa, gyer!
1: Neki volt a kislánya, aki kiabált? Az ő kislánya kiabált?
2: Hát ilyen hátországgal csak jelni lehet.
3: Egy rokad gyerek.
1: De szép ez a történet.
4: Kettő.
1: Ha lennének érzéseim, meghatódnék.
2: Figyelj, a kisebbik ráfér a
1: grillre. Micsoda, mit mondtál, Eszter? Hogy
3: a kisebbik ráfér a grillre. Szerintem nem akarja rátenni. Na, milyen ügyes volt apa?
5: Igen.
3: Mindig nagyon. Ilyen ügyes, ugye?
5: Igen.
3: világos. Na, megvan akkor a grill.
2: Zoli, hiányzik az 50 000?
4: Mondtam, hogy boltoljuk el.
5: Nem, meg a grill is igazából.
1: Igen, és rohadjatok meg úgy, hogy vagytok. Ez az egész két település nem ér ennyit. És elvonul. Le kellett volna fogadni, látod? Most lenne 50 000.
4: Pont ezt mondtam, hogy jobban jártam, hogyha elfogadja, és akkor maradt KP.
3: Na jó, de így meg nem. Nálad maradt. Az 50 000 Zolinak van. Hát nem tudom, hogy elfogadod-e ezek után, Zoli, hogy ugye Weber úr maga személyesen adna neked egy ajándékot.
2: Ott van a te vigasz a díjad.
3: Jó, egy ilyen grill csipesz, grill lap, amivel tudsz még grillezni. Hát most grillsütőt már nincs hozzá, de akkor is megvagy. Gratulálunk, apa, ügyes voltál.
1: Ügyesek köszönjük voltatok, szépen. Gratulálunk. Használjátok egészséggel, így van. Oké, nagyon jó. És gyerekek, és akkor egy íre a pont, hát egy utolsó csepp ebbe a nagyobb mély tengerbe, amit most ide hoztunk?
3: A tűzijáték utolsó ám, de legnagyobb csóvája következik. Eszter, nem menj sehova.
2: Most lejárom a pályát, hogy nem-e volt itt valami csalás.
1: És tényleg lejárja a pályát. Nem-e volt itt tenette valami csalás-e. Igen. De figyelj, most akarsz biziszelni a festékkel, mert te ma vagy utoljára.
2: Hello, héra.
1: Igen, most puncsoljál, mert most akarsz kérni egy liter festéket, a lányod összekéte otthon a lakás. Az a helyzet.
2: Az a kérdésem, hogy a zsíros kenyér a falról. Igen. Milyen módszerekkel?
1: Mi történt? Szülinapi zsúr volt? Vagy csak evett valamit? Vagy mi történt?
2: Életvitelszerűen ilyenek vagyunk, hogy szükségünk van festékre. Ez a helyzet. Figyelj, az van, hogy egy ilyen 90 centi magassága végig hosszos a fal, egy csíkban.
1: Édesőben húzza a kezét akkor szépen egy vacsora után, abszolút, így végigmegy, amíg bemegy a fürdőszobába kezet most.
2: Na figyelj! Nagyon durva dolgok vannak.
3: És most jött el az te pillanatod, amikor összemocskolhatsz két fal felületet. Engem is, ha akarod. Egy kicsit. Jó?
2: Oké, de ezeket kezd
3: kell? Adom az elsőt. Nem, az nekünk nem kell. Tessék, mustárral mind a kettőre ugyanannyit nyomjál. Ez nagyon fontos.
2: Kaptunk most egy rajzot ugye Balázsról, és most elkészíteném annak a párját. Jó?
1: Nagyon kapom. Gyerekek, ma nagyon kapom az ívet.
2: Hoppá, nincs kinyitva.
3: Dehogy nincs.
2: Mondom, hogy nincs kinyitva.
3: Akkor tessék itt a kecsap.
2: Levehetétek volna róla azt a húzatot, tudod. Szóval, hogy nézd Balázs, ezt most megrajzolok téged.
1: Igen, figyelem, tudom, mi lehet, barnából rajzolsz, igen, és egy kupachoz fogok hasonlítani. Tényleg ott a fejjel lefelére rajzoltál egy brét.
2: Most nem fejezem, mert van szívem is, a gyerekek is vannak, de tudod, hogy mire gondolod.
1: Takarjátok el a gyerekek szemét, én már tudom, mit akar rajzolni.
3: Adom a sárgát.
1: De rajzolt végig, nyugodtan, nem zavar.
3: Nem vagyok színű lesz, én meg megpróbálom leutánozni, jó?
1: Figyelj, tényleg olvasol a könyvben egy mondatot, majd lerajzolsz oda valamit.
2: Amúgy szerintem ez már művészetileg sem elhanyagolható, csak mondom nektek.
3: Tessék, a tejszínhab.
2: És mi az a vér ott? Az a dolgozó.
3: Az is lesz majd, de hoztak az
2: még
3: csak
2: egy
3: a
2: kis HB negatívot.
1: Igen. Zsolt, miért nincs ott a bizottság elnökeként, ő megmondaná, mi a helyzet. Úristen, de jó volt a tegnapi játékosunk mellett. Zsolt volt, ami hát tulajdonképpen pályabírom.
2: De mi foglalkozik Zsolt?
1: Zsolt biztonsági őr volt. Volt nála valami, amit mutogatott az övén, vagy gáspré, vagy valami, amit nem vett elő, de mindig megmutat, hogy van nála valami, és ő mindig, hát, hogy mit csinált Feri, véleményezte a játékokat,
2: ugye? Az a gáspré, nem tudjuk, de ez a dor volt.
1: Nem tudjuk, hogy mi volt nála, de néha az övére mutatott, hogy van nála valami. Zsolt életveszély volt tegnap Szombathelyen, nagyon szerettük.
3: Tessék,
1: egy igazi karakter volt. Megvagytok, gyerekek, összepestetétek?
3: Ugyanolyat kell csináljak, mint Eszter.
2: Csak de ez lemossa.
1: Ez a lényeg ennek, hogy maga ez a festék, ez ugye lemoshatod, de bármit kert, két de mozdulat, ez figyelsz, a lányod imádni fogja. Összekelti a gyerekszobát konkrétan.
2: Jó, ez így nekem ez nem
3: elég. Kifogyott a íze, kifogyott a tejszínhab, Eszter, hát
2: bocsánat, hogy nem tudtam, hogy itt egyelőre nincs több tejszínhab, a héra kifogyott a tejszínhabból. Haló, tessék, akkor ebből csinál, nézd, megoldom neked így.
1: Énekelt is Zsolt, írja valaki, tényleg egyébként.
3: Az a lényege, hogy mind a kettő ugyanúgy legyen mocskos.
2: De most ez most nem ugyanolyan lesz, hát, mi van akkor?
1: Jó az, gyerekek, jó lesz az úgy, engedjétek el. Na, ne legyetek ennyire perfekcionisták. Jó az.
2: Na,
1: képzeljük oda Eszter lányát.
3: Itt játékosunk Kamilla és Vanda, sziasztok.
6: Szia.
3: Helyi lakos mindkettő?
6: Majdnem.
3: Te is kulcsollak.
6: Nem, én előszállás.
3: Előszállásról. És te, Vanda?
7: Én Zalaegerszegen lakom, és itt vagyok kollégista.
2: De ti barátnők vagytok, azt igaz? Barátnők vagytok. A szempillátok azt mondja, hogy igen. Ugyanoda jártok töltetni.
3: Még nem, majd a végén lesznek.
2: Ja, jó.
7: Én most már nem.
1: Én már nem akarok semmit. Már szívem szét hazamennék így.
3: Na, akkor egy kicsit álljunk távolabb, mert nagyon koszos lesz mindenki.
2: Befognak minket mocskolni, vigyázzatok a ruhátokra, srácok.
3: Jó, akkor Kamilla az
2: na,
3: egyik.
2: Na, itt látszik, hogy ki az, aki járt szakkörre, ki az, aki nem. Csak ennyit mondanék, hogy...
3: Milyen szakkörre?
2: Hát ilyen művészetire.
3: Ja, művészeti szakkörre, rajszakör. Ez a tiéd, jó?
2: Ja.
3: Na, az a lényege, akkor itt vannak az eszközök, amivel takarítani kell, és el is indul. Mennyi idejük van, Laci? Hol vagy? Elvesztettük Lacit. Laci, elrabolták
2: Laci, éppen,
3: a Laci.
2: Éppen még a vízlevő versenye van.
3: És még eszik.
2: Visszanézte, hogy
3: kell. Na figyeljetek, 3, 2, 1, tessék! Jó. Levenni a vizes vödör tetejét, elkezdődött a mosás. hát igen, egyenlő pályák, egyenlő esélyek, szoktuk volt mondani, de ez most
2: de teljesen ugyanaz. Most miért? Most mocsok-mocsok, nem?
3: Mocsok-mocsok.
2: Laci már méri az időt.
3: Már mér,
2: 10 másodpercen jártok, lányok.
3: Van, de adjál neki több vizet.
2: Igen, ez így szárazon nehéz.
1: A szárazon mindig nehéz eszed. Csak szólok, hogy ez tudod, ez.
3: Hogy egy
2: csomó ez még a börtönévekből van ez az információ.
1: Tudjuk a börtönévekből, hogy ez mindig nehéz úgy. Milyen jól nézni egyébként gyerekek, hogy egyik pillanatra mások ilyen tiszta lesz.
2: Tudod, hogy nézel ki, nem Balázs?
1: Tudom, mint egy idős beteg cukros bácsi.
2: Nem, úgy nézel ki, mint egy kicsit csalódott portás.
1: Köszönöm szépen. Ezért a könyvolvasás utáni kifejezetten jól esik. Gyere már holnap is egy kicsit Debrecenbe.
2: Beugrok.
1: Fogorjába be egy kicsit. Egy csalódott portásként üldögélek itt egyedül.
2: Tudod, egy nagy ipartelepen.
1: Miért vannak ennyien a téren? Ki engedte be magukat? Na mi a helyzet, Ferkó?
3: Én leszek ma a döntőbíró.
1: Nincs itt Zsolti, legyél te.
3: Azért, mert sajnos Zsolti nincs. Kamilla és Vanda küzdelme csodálatos volt. Ha megkérdezem a közönséget, akkor most azt mondanák, hogy Kamilla nyerte meg, mert az övé tisztább. Viszont kétszer olyan koszos volt a Vandának a fala. 50-50 ezer forintot adományozok mind a kettőtöknek.
1: Nagyon rendes vagy, Ferkó.
3: Elfogadjátok?
7: Igen.
3: Köszönöm szépen.
1: Nagyon rendes vagy.
2: Hát Kamillát kezdve megkérdezni, nem tudjuk boldogulni.
3: Kamilla, elfogadod?
7: Kamilla arcán nem ez volt, de elfogadom.
3: Igen, azért fele olyan koszos volt szívem.
1: De jó lett volna valami csajbunyó, most tudod, egymásnak esnek egy kis kakaskodás, egy kis lögdösödés.
3: Jó, akkor Kamilla nyert, többé a 100 ezer forint, tessék.
1: Igen, egy kis hiszabírkozásra eldöntjük. Jó, ha azt mondod 50-50, te vagy ott a főnök, akkor 50-50.
3: Én így döntöttem.
2: Jó, de az egyiket te fizeted.
1: Jó,
3: akkor én fizetem, akkor 150, jó, és ezt én fizetem, akkor viszi ő.
1: Kifizetjük gyerekek.
2: Összedobjuk.
1: Jó lesz az, ez így igazságos, egyezünk meg egy
2: döntetlenben. Ő nyert, adjunk neki 100-et, meg 50 az
3: csak. Jó, akkor 100 a tiéd, 50 a tiéd. Köszönjük a Trilaknak a fölajánlást. Köszönjük, óriásiak vagytok.
1: Azt írják közben, hogy Balit az üvegstúdióban egy munkanélküli jegyszedő néni. Tényleg ennyire nyomorúságos, hogy
2: egyedül ott a semmiben. A strandon, úristen, a strandon, tudod, már délután nem jön senki.
1: Igen, már mindenkiben van, tudod, már mindenkinek kiadtam a kabin, most már csak így üldögélek, és várom, hogy végre hazamenjenek a fürdőzők, igen. Zsolt jobban csinálná, küldte Bálint, köszönjük szépen.
2: Nem tudom, ki ez a Zsolt, de most már érdekel.
1: Ő volt a tegnapi bizottságunk elnöke, ő volt a zsűri elnöke, ő egy ilyen klasszik mindenes karaktert képzelj el, egy középkorú biztonsági őr, a maga megáldott szókincsével, diszkréten illuminált állapotával, jó karakter volt. Klasszik karakter volt. Nagyot mentünk, nagyon szerettük.
2: Balázs, úgy érzem, hogy van benned még egy kis ilyen tömegszörfözés, nem akarsz?
1: Még mi vagyok. Tehát azon túl, hogy Osóval és a könyvemmel rommá aláztál, most kabinos néni vagyok, most még mi vagyok?
2: Egy
1: kiöregedő kis nyugdíjas? Jövök még egy bodyszörfre, csak gyorsan még egy-két SMS. Van egy nagyon nagy baleset az M6-oson, ez holnap reggelre már nem lesz igaz, gyerekek, ezek esti közlekedési hírek. Köszönjük szépen, hogy valakinek elküld, vagy valaki elküldte nekünk. Illetve kisiklott egy vonat, ezt írják, itt az Intercity, ahol sérültek is vannak, és már megindultak oda a miniszterek. Gyerekek, hoppá, itt milyen
2: szerintem aktuális dolgok. Szerintem itt érzi, hogy ő saját kezével fogja rekonstruálni a történeteket.
1: Igen.
2: És el is látja betegeket.
1: Igen, nem MÁV, azt írják, hanem valami más, de hogy az Intercity gyománál is sérültek is vannak, reméljük, hogy nem
2: idegen
1: komoly a történet. Igen, ez a Békés Intercity gyománál ketten megsérültek. Vitézi számolt be a Facebook oldalán, és a közlekedés miniszter azt írja, hogy egyébként ezt a pályát néhány éve felújították. 5 kocsiból álló szerelvény, 4 kicsiklott, és a vasúti kocsik megdőltek, de nem borultak az oldalukra. Micsoda szerencse egyébként. Keleti pályaudvarról indult a Békés Intercity, és a MÁV vezérigazgatója helyszíre indult, gyerekek, és ott van a Vitézi is. Hát reméljük, hogy nincs akkor komoly baj.
2: Vitézi Dávid mennyit van otthon?
1: Én szerintem ők most nagyon sűrűbe vannak.
2: Én azt nézem, hogy egész nap online vannak, tehát egész nap történik valami. Borzasztó durva lehet ez. Napi 23 óra munka?
1: Nagyon sok. Hát most nyilván ez az átadás, átvétel, egyetem felmérni, kinek milyen minisztérium, milyen tendők, mik a legfontosabbak, a kollégaház, brutál sokat dolgoznak, persze. Tehát ez most komoly meló, igen. Ja, de úton van a Vitéz is, de nincs sérült, komolyabb sérült, hál' Isten, úgyhogy nincsen baj. Oké, gyerekek, 3 perc, pontosan este 7:30, még mindig milyen jó, szép világos van. Jó, el is ment a dolog. Miért? Lázár, jobb volt. nem akarunk ezzel így foglalkozni, gyerekek. Jövünk mindjárt. Jó, egy pici szünet, és már is itt vagyunk, 2 perc, pontosan 7:30.
0: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
8: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
9: Neked is minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól, és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
8: Most ne maradj le! Indulnak a hádanapok! Május 15-e és 17-e között 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós üzletünkben. Találd meg kedvenceidet a hádában, és csap le rájuk most kedvezményesen! Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
10: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
11: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
12: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu per ingyen weboldalon.
8: Pontgyűjtés az Ecofamily-ben. Hama, a társ, akire mindig számíthatsz. Okos óra, Bluetooth fülhallgató és powerbank. Gyűjtsd a pontokat és váltsd lendületre, zenére, teljesítményre. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
12: Új sportba kezdenél, de drága a felszerelés? A Decathlonnál hiszünk abban, hogy egy sportág kipróbálása nem kell, hogy anyagi kihívások elé állítson. Ezért sportra tervezett, minőségi termékeket kínálunk kedvező áron. Fedezd fel választékunkat a Decathlon weboldalon, az appban vagy áruházainkban.
13: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
8: Te is hallottad? Most vasárnapig 20% kedvezmény a Heavy Tools teljes áru termékeire a márkaboltokban és online. Válogass könnyed női ruhák, férfi lem vászoningek, beachshortok és szandálok közül. Állítsd össze 20% kedvezménnyel Heavy Tools outfited a városi napokra vagy a nyaraláshoz. Részletek heavytools.hu. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Ferkót. Hon van Ferkó?
1: Úgy hallom, lenyelt egy sípot.
0: Valaki, igen, valakire komoly baja van, itt lenyelt egy sípot, vagy indul még valamilyen versenyen. Gyerekek, elröppent ez a 3 óra, nagyon gyorsak voltunk. Jöttünk, mentünk, esőt nem hoztunk, jó időt hoztunk, és el is röppentünk be, hogy lassan mindjárt 8 óra. A holnapi infókval kapcsolatban, vagy a holnapi nappal kapcsolatban egy-két infó, ugye Debrecen az utolsó, hát ez benneteket nem érint, csak a hardcore arcokat, akik esetleg átsinek
1: velünk. Például, ugye aki elmegy versenyezni újra.
0: Aki jön velünk, ő az emberem, őt visszük tovább versenyezni, igen. És egy jól bevált helyszín, ugye Kossuth tér. Hát ez igazából egy ikonikus helyszíne, ugye Debrecennek. Ott leszünk, holnap a Kossuth térrel ugyanezekkel a játékokkal. Nem mond esőt, jó időt mond, úgyhogy 5 órakor érkezünk, drága debreceniek. Gábort kellene megkérdezni, a mi kis Excel táblánkat, hogy mikor voltunk utoljára Debrecenben. Erre most nem emlékszünk, talán 2 évvel ezelőtt. Azonban te voltál a tojásevős?
2: Persze,
0: reggeli rántottás rántotta.
1: Igen.
0: Akkor 2 év.
1: Az fájdalmas volt nagyon.
2: Fájdalmas, de nagyon
1: szerettük. Fájdalmas volt. Az volt benne a fájdalmas, hogy arra gondolt, hogy egybe lesz egy óriás rántotta, tehát innentől odáig végig rántotta.
0: Igen, és nem ez volt.
1: A rántották, és az egy vizuális csalódás volt.
0: Igen, de sokat fizetett a szponzor, úgyhogy nagyon szeretük, imádjuk a rántottát. Így van, Gábor? Imádjuk a rántottát.
3: Így van.
0: Mikor volt? Az 2 éve volt, akkor utoljára volt.
3: Nagyjából 2 éve, de szerintem...
0: 2 éve.
3: 2 év, inkább másfél, mert ha jól emlékszek, ősszel volt.
0: Ezt is tudja.
3: De ebben nem vagyok biztos most így hirtelen.
0: Jó. Holnapra ott kérjük a pontos azon? Információt.
3: Hát természetesen.
0: Ott voltál? Ott voltál.
1: Hol lett volna?
0: Ott voltál azon is. Jól van, nop, mi kapunk egy-két információt. Fontos információ. Eszter még olvasson egy mondatot a könyvből. Nem ez van.
1: Sajnos a motorodat nem találjuk.
0: Igen. Minden tiszteletem az új bajnoknak, ezt írta. A bajnok címet el tudta venni tőlem, de egy valamit nem. Csak a Master Good. Üdv, Laci. Hát ő nagyon nagy forma.
2: Beépített emberünk.
0: Igen, Laci, beépített emberünk. Őt ugye Sopronban találtuk, őt nagyon-nagyon szeretjük. Senki nem kérte tőle, hogy ennyiszer mondja, senki nem mondta, de ő leült, evett, és azóta egy ilyen tiszteletben egy nagy követ lett a Master Good-nak.
1: Igen. Ma jó marketing, és akkor őt leszerződtetik, jó? Tehát, hogy
0: igen.
1: Vigyétek el.
0: Igen, ő nagyon jó.
1: Lenne ilyen reklámok vele.
0: Abszolút, jó arc, így van. És még egy info, holnap már 4-kor kezdődik a mulatság, ezt ugye a dunai városok is megtapasztalták, mert diszkosít volt itt, legalábbis 3-ból 2 megérkeztek, itt zenéltek ugye a Bárányék. Holnap pedig Nyubik játszik 4-től, wow. Úgyhogy ha valaki már egy kicsit előbb oda akar jönni, Debrecenben a helyszínünkre, akkor jöjjön nyugodtan, mert 4-től ott már nagy zenélgetések, muzsikálgatások, egy ilyen kis feldiszkózása van az 5 órai kezdésnek, úgyhogy várunk mindenkit már 4-től szeretettel.
2: Nem fogsz unatkozni az első sorban, ez a lényeg.
0: Ez biztos,
2: gyere nyugodtan, jó? És még egy embert meg kell dicsérjek, ma Lászlót.
0: A mi Lászlónkat?
2: A mi Lászlónkat.
0: Ő egy hős. Miért?
2: Akinek tartása van, gyerekek, ugyanis volt egy hallgató, aki azt mondta, hogy szelfit akar a Lacival.
0: És
2: azt mondta a Laci, hogy nem.
0: Ezt szeretem a Laciban.
2: Ez gyerekek, így.
0: Köszönöm, kicsit arra számítottam, hogy már azt mondtad, hogy megcsinálta.
2: Nem.
0: Nem, ő kitartott, jó.
2: Nem, én ezt szeretem benne. 4. napja vagyunk úton, végre volt egy ember, aki azt mondta, hogy Laci, én veled, és ő azt mondta, hogy nem.
1: Ha a képet szeretnétek Lacira, egy bizonyos applikáció vannak róla rengeteg.
0: Igen.
1: Rengeteg fotón lehet.
0: Laciban van tartás, gyerekek. Mi itt vagyunk azért, mi vagyunk, ahogy az Kapcsi szokta mondani, a kis csemege majmok, minket itt lehet etetni, meg simogatni.
1: Ezt mondja a Kapcsi, hogy csemege majom.
0: Nem, ránk nem szokta használni, csak a szavajárás, hogy csemege majd. Hol vagy, Kapcsi, gyere ide. Na mi a terv holnap? Most holnap mit csinálunk? Mire készüljük?
2: Megnézzük reggel az időjárás jelentést, és szarunk rá, és motorra ülünk.
0: 500 kilométer van bekészítve a kis Garminodban, 300 kilométert megyünk, lazán csak megérkezünk Debrecenbe, esetleg wellnessezünk egyet, pihenünk, nehogy isten alszunk egy órát.
2: Nincs szállásunk.
0: Ja, holnap nincs szállásunk?
2: Holnap nincs, hát miért lenne?
1: De hát ott az Aranybikában nem meg a losz?
2: De nem alszunk.
0: Ja, várjál, tényleg.
2: Vissza, úgyhogy nem kaptunk szállást. Köszönjük, Zsani.
1: Ha nagyon esik az eső, akkor Gyuláról hazafele fel tudlak venni benneteket.
2: Óriás.
0: Ja, tényleg, mert nem alszunk ott Debrecenben, minek nekünk szállás. Tehát ha motorral megyünk, akkor egyenesen megérkezünk Debrecenbe, 3-4-5-re, motoros Szerkóba, sátorba átöltözünk, letoljuk, és megyünk is vissza a szakadó esőbe, vissza Budapestre éjszaka.
2: Szerintem remek terv.
0: Jó, a B terv, hogy hazamegyünk, Pestre átülünk egy autóba, és kocsival megyünk Debrecenbe?
2: Ez a B, azaz a gyáva terv.
0: De ez a puhák terve.
2: Ez a puhák.
0: Jó. Nem,
1: most már... fel lehet vinni a Mávra.
0: Igen, csak nem örül neki. Tehát, hogy felraksz egy 250 kilós motort a Mávra, a büfékocsiba, nem szeretik.
2: Vitézi nyelne egyet.
0: Igen, azt nem viheted. Aztán bringát vihetsz, de motort nem vihetsz.
1: Jó, akkor csak is közönségezés. Van-e valakinek kérdése a jelenlévőkhöz? Most még meg tudjuk válaszolni. Esetleg egy kérdez, felelek.
0: Ott egy utolsó kérdés. Te vagy az a legfontosabb kérdés, tehát gyere közelebb.
2: Gyere.
0: Egy fontos kérdésed lehet, de amíg jössz és lépkedsz felénk, nagyon gondoltál a dunaujvárosiak nevében, te fogalmazod meg a nap legfontosabb kérdését. Figyelünk?
1: Jó.
0: Parancsolj!
2: Jó?
3: Aláírjátok a kártyámat?
0: Ilyen fontos pillanat.

0: pillanatot egy kártya aláírására veszteget. Bármit kérdezhettél volna. Mi az évtizedet megkérdezhetted volna.
1: Megkérdezhetem, hogy mi ez a szörnyű szag?
0: Vagy ez kiből jön? Vagy melyikünkből jön? Vagy miért vagyunk ilyenek? Aláírjuk a kártyádat,
1: persze. Hogy Balázsnak miért olyan fizurája? Bármit lehet volna.
0: Igen, akármit kérdezhettél volna, de hát sajnos előtted ezt a kérdést. Mit kaptál, Ferenc?
2: Nem tudom, hogy én kaptam-e.
0: Búcsú ajándék? Mit kaptál?
2: Macskás pólót.
1: Ez a te méreted.
0: Ne csináld.
1: Ez a te méreted.
0: És bemutat a macska. Figyeld, megőrülsz, bemutat a macska. És egyébként jól néz ki, és a középsúlyát mutatja a macska. Figyelj, de ez jól néz ki.
1: Gyere előre, akkor ne ott.
2: Jaj, hát várjál már, oda néz, egy macska lány dobta be.
0: Tőled kapta?
2: Kicsi,
0: azért van baj, Dunajvárosban is, látjuk, de mindegy, hát a mentális egészségük látjuk, itt is hanyatlóban van, de nem érdekes,
2: szia. Neked is van.
3: Ez a csajos verzió, bocsánat.
2: Ez a csajos.
1: Kis fülekben mondja ezt.
3: Ausztriából csak neked, mert láttuk, hogy tök aranyos volt az eszti, de az kicsit meleges.
2: És? Mi a bajod vele?
0: Hallottam, mert meleges az inget.
3: Az meg itt a bajod.
0: Ez a beszéd Dunajváros jött, na végre ki kellő jöttetek a farmába.
2: Én legyen utolsó negyed órában kezdítek.
0: Hol voltál eddig, igen, miért nem szólaltál meg? Feri,
1: érzékeny férfi, miért nem volt a macskás helyeminket?
3: Imádom a diszkót, imádom DJ Junior, de megjött Máté.
2: És őt jobban szereted. Igen, itt hurcápoljuk a Ród együttes énekesét tényleg egy hete.
0: És fölismerték.
2: És fölismerted. Te vagy az egyetlen.
0: Az első ember, aki fölismerte a Mátét. Érted
2: pedig állandóan.
3: Kérdezzék, hogy ki a faszom az.
2: Úristen. Ne, kérlek,
0: jó mindig arc, egész csöndesen mindig elmond. Megtaláljuk a legjobb arcokat. Nagyon köszi a pólót.
1: Még
0: nagyon
1: van
0: köszi.
1: Egy kérdés, Feri, gyere, létszeres.
3: Még van egy
0: fontos, hogy...
3: Temus. Ez
0: köszönjük szépen. Nem bántjuk az Eszter macskás ingét.
2: Nagyon szép ing.
0: Ez egy gyönyörű szép ing volt. Egyébként ez is jól.
2: Mondjuk Sopronba hagytam.
0: Sopronba hagytad az inget?
2: Sopronba hagytam az inget.
0: Nem veszed föl? Jó, egy utolsó kérdés, tessék, utolsó.
1: Pulóveres fiatalembernek.
0: Tessék, utolsó.
4: Balázs, a PTSD-vel hogy állsz? Mert legutóbb, amikor Most Wanted-del itt voltatok Újvárosban, nagyon durva le lettél szivatva.
0: Igen.
2: Való haver, na most aztán, PTSD-vel?
0: Na most aztán, aztán kiderülnek a kulisszatitkok.
1: Mit csináltál itt?
0: PTSD.
2: Mi az a PTSD?
1: Ott kaptál itt a Dunajváros.
4: Az embermárkék? Hát nem mond már.
1: Nem mond már.
0: Ja, hogy az embermárkék eltűntek előlünk itt Dunajvárosban.
1: Van igen. Hozzá közöd? Benne voltál ebben az összjátékban?
0: Hát elmondom neked, ki ez volt köze. Itt állt hátul a csajával, ők vezettek minket fél útra, amikor a Márkék a Puskással itt megléptek, az itt volt Dunajvárosban, elküldtek minket a másik irányba. Ez volt a kérdés? Hát ez kár lett volna benned marad. Jó. Ez,
2: na, jó. Megint bejebb vagyunk.
0: Szerintem fontos kérdések hangzanak el ma azért itt utoljára bennünk. Köszönjük szépen. Oké, drága dunajvárosiak, elköszönünk tőletek. Nagyon drágák vagytok, hogy ennyien itt voltatok. Köszönjük
1: szépen. A bódítások helyett mi jöttünk most, de...
0: Így van, igen. Ők jönnek majd hétfőn.
2: Hát a könyvben voltak azért olyanok, ami...
1: Figyelj, na, ezért kicsit szerint összeszorult a szívük, hogy basszus, ez nekem is eszembe juthatom. Elvette tőlem Balázs a könyvet.
0: Nem, most már Róma cinkeltél. Már láttam megint Feni a fogát, hogy érted. Egy záró mondatot beolvasol a könyvből, nem adom.
2: Alá, hogy szegény kislányok ezt olvasni.
0: Aláírom neki, így van. Holnap Kossuth tér, várom mindenkit szeretettel, nektek pedig köszönjük szépen, ennyit voltatok. Nem mondjuk, hogy 8 év múlva jövünk, annál előbb tervezünk visszajönni. Jó, ha még vagyunk, akkor jövünk előbb, igen.
1: Jöttök nekem egyel, mert ha nyertem, egy kérést, ugye?
0: Igen, van egy kívánságod, vagy egy kérésed.
2: De elárultad, hogy mi a kívánságod. Újabb igen, könyv.
0: Tudjuk, én ma este elkezdem írni a folytatását a könyvnek.
1: Szigorúan kínos
0: szigorúan. Igen, szigorúan nagyon kínos. Szigorúan a második rész. Igen, 10 éve várjuk a folytatást, végre elkezdődött. Na jó van, gyerekek, aláírjuk még ezt a könyvet. Puszi mindenkinek, vigyázzatok magatokra. Jó, köszönjük szépen. Amit rólunk tudni kell, hogy mi most motorra pattanunk, viszont Eszter 8:30-ig itt marad, dedikál, ölelkezik.
2: Fotózás,
0: nem siet.
1: Kicsit többet is vállalok.
0: Nem siet sehova, úgyhogy nyugodtan nyúzzátok. Nagyon jól ír alá a mi nevünkbe is, jó? Tehát nagyon jól hozza a Feri, és az én aláírásomat
1: is. Egyetlen egy bunkó van, aki mindig alattam írja le óriás betűk a nevét.
0: Kicsit ráírva a tiédre.
1: Az arcomra. Ki az? Ajó, ki lehet az?
0: Ne haragudjál, csak így odafirkantom, nem nézem, hogy hol vagy, igen. Na jól van, puszi mindenkinek. Itt közben gyerekek, itt már rendőri mozgósítás van, csak mondom, annyian vagyunk a téren, hogy kirendelték a dunajvárosi rendőröket, hogy nehogy azt szállíten gázolást, hogy amikor elindultok hazafelé. Szerintem... Nézd meg, ott állnak. Miattuk vannak itt?
1: Szondát fogtok fújni, srácok.
0: Óvatosan. Tényleg úgy üljetek, hogy itt állnak a rendőrök, és villog a lámpa, mert hogy irányítják a forgalmat. Miattunk? Szerintetek nem ez miattunk van?
2: Nem, csak elromlott a közlekedési lámpa.
0: Jó, tudod milyen vagyok, minden magamra veszek. Azt hiszem minden miattam történik. Az én univerzumomban én vagyok középen igazából.
1: Senki sem fényesebb, mint Balázs. Még a közlekedési lámpa sem.
0: Ennyi gyerekek. Na puszi mindenkinek, vigyázzatok magatokra, köszönjük szépen. Holnap Kossuth tér. Aki akar most egy fotót csinálni, most így megfordul és meg tudja csinálni. Így kell. Egyébként ez volt a jó. Megfordulsz, megcsinálod, integetünk és ennyi. Hát ez
1: jó, de Gábornak megígértem, behozzuk egy közös fotóra, úgyhogy Gábort majd légy szíves, emeljük be.
0: Gábor, behozzuk egy közös fotóra.
1: Gábort ölbe behozzuk.
0: Jól van, puszi, köszönjük szépen, holnap találkozunk. Sziasztok, köszönjük, ciao, puszi nektek, köszönjük, holnap tali Kossuth téren, sziasztok, ciao.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24. Pünkösd vasárnap. Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest

0: Rádió egy születésnapja.
1: Hallgasd a Rádió egyet, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak Gabi vagy slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió egy születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkban.

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked is minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól, és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
3: A kutyád szíve a tiéd. Örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden hatodik kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
4: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
5: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
6: Dehogy is!
5: A csirkemellnél nincs jobb.
6: Mondom, hogy a szárnya jó.
7: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgy is csirkecombot esznek. Keresd a csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
8: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
9: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
10: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körül. További részletek márka kereskedéseinkben vagy a kgmhungary.hu-n.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: Nem lehet elfelejteni 3 betű. Nem pop. GTI. 50 éve zenefüleinknek. Találkozzunk a jubileumi Volkswagen Golf GTI Roadshow-n. Próbálja ki ön is az új Golf GTI Edition 50 modellt Volkswagen márka kereskedésünkben. Május 15-től 6 napig. Óbudai Autójavító Kft. Budapest. GTI. 3 betű, ami 50 éve teszi élménnyé az autózást.
12: Volkswagen. Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak.
13: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
12: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
14: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
15: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
14: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
15: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
14: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
15: www.citytaxi.hu.
16: Szeretnél egy stabil, folyamatosan növekvő cégnél dolgozni? Gyártósori és elektronikai technikusokat, mérnököket keresünk a Procter & Gamble Csömöri gyárába. Határozatlan idejű munkaszerződéssel, versenyképes fizetéssel és vonzó juttatási csomaggal várunk. Jelentkezz.im@pg.com.
17: A Toyota idei harmadik újdonsága, a hatodik generációs öntöltő hibrid RAV4 megérkezett a Sakurába. Magabiztos jelenlét, modern technológia, megbízhatóság. Ismerje meg a legendás SUV legújabb változatát és egyéb kedvezményes ajánlatainkat a Sakura nyílt napokon, május 11-e és 16-a között. toyotasakura.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Értes az ünnepelteket!
1: Én a Dévényi Dani csókolom, mert őt szeretem nagyon, egy jó gyerek egyébként, nagyon régóta ismerem, apukáját is ugye erőbe, egészségbe érje minden, ami csak lehet. Viszont most menjünk tovább hanvai BG mixével, ez a Sidespiece, az amerikai house duo és a Cry For You szól a diszkosítben itt a Rádió 1.

Rádió egyen, Hamvai Pizsi Mix-el, de nincs itt, viszont itt van Bárány Attila és én, DJ Junior. És tényleg jó volt a délutáni rócsó, köszönjük a meghívást Balázséknak, jól éreztük magunkat Dunaújvárosban, és ha már diszkósít, akkor jövő héten három nagy

0: búcsúznak tőletek. Én azzal, hogy a hétvégén 4 buliban találkozhattok velem, pénteken Széchenyben és Budapesten, szombaton pedig Lakiteleken és Békés Csabán, és hogy jövő héten annyi diszkosít Legends lesz, illetve diszkosít fellépés, mint égen a csillag, úgyhogy majd figyeljetek ránk, hallgassatok minket, és bulizzatok velünk jövő hétvégén is. Bárány Attila voltam, köszönjük a figyelmet, holnap este 8-tól én pörgetem a lemezeket itt a Rádió 1-en. Sziasztok!
1: Én pedig DJ Junior voltam, ma még nem beszéltünk a pizzáról, a diszkosít pizzáról, gyorsan elmondom, hogy május 31-én bemutatkozik a vadonatúj diszkosít pizza, és meg is lehet kóstolni, lesz egy meet and eat and greet, ami annyit jelent, hogy találkozhattok velünk, zenélünk is, és az első 150 vendég diszkosít pizza szeletet fog kapni ajándékba, úgyhogy gyertek pátyra, majd esemény nem sokára a rajongói oldalainkon, Hanvai PG, hogyha kiposztolja, ő mixelt az elmúlt egy órában, még az a búcsúzom, hogy minden DJ Junioros a YouTube csatornámon, meg a Facebookon, a legújabb remixek elérhetők a Facebookon, úgyhogy menjetek föl a rajongói oldalamra, amit még játszik Hanvai PG, Kato és John közös a Turn the Lights Off, Hanvai PG és Roberto Vini coverjével, én legközelebb szombaton mixelek itt a Rádió 1-en. Szevasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park

0: Rádió egy születésnapja.
1: Hallgasd a Rádió egyet, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent.
2: Rádió egy, csak igazi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió egy születésnapi fesztiváljára.

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám következik.
2: A buddhizmus nem más, mint egészséges józan eszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
4: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
3: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
4: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
3: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobilappal könnyebb megy.
4: www.citytaxi.hu.
0: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie!

0: kapcsolni, lassan indulunk.
1: Rádió 1.
2: Csak igazi ma is láger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
1: Mert itt szólnak az igazi ma is lágerek.

0: Reklámot hallottak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél.
0: Felkészültél.
2: Védj egy nagy levegőt.
0: Védj egy nagy levegőt.
1: Egész

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora, a Word is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Imádni fogjátok a zenét a következő három órában. Regán Lili és Joel Junior mostantól a lemezjátszói mögött. Egy csomó érdekes zenehírrel is készültünk, na meg nagyon sok újdonsággal. Hello Lili, kezdjük el!
1: Szia Geri, üdvözlök minden kedves hallgatót! Itt vagyok veletek két órán keresztül, úgyhogy kezdjük is el a mai adást. Egy olyan dallal kezdek, aminek a címét kiejteni mindig egy nyelvtörő, ez nem más, mint Taylor Swift-től, a The Fate of Ophelia, itt a Rádió 1-en, a Word is Mine Radio Show-ban.

Slatos közös zenéje, ez volt a Miracle Regál Lili saját remixében itt a Rádió 1-en a Third Is Mine Radio Show-ban. Egy kicsit feljebb kapcsolunk, ami a sebességet illeti, egy fantasztikus német brit koprodukció jön, Robi

0: 2007-es a most érkező dal eredeti változata. Ez akkoriban egyébként egy nagyon menő, nagyon újító hangzású indie pop zenének számított, és milyen érdekes, konkrétan ugyanazokra a zenékre bulizunk, mint 20 vagy akár 25 éve.
1: És ez mindig is így volt egyébként, és szerintem folyamatosan fognak újra és újra előjönni régi slágerek, amik óriásit robbannak a mai napon is. Ilyen többek között a mostani dal, ez nem más, mint Fezzo és a Kids, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

Show. Hallgasd, nézd és érezd. A Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött.

0: étteremben, a Kossuth téren. Maradjatok, jövünk vissza mindjárt.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
4: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
5: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
0: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy képenforgás az étterben.
5: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
0: Inkább a motorodat.

Campuson személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000

legalább a minél több virsit a Mesztergut virslievő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes! Ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Partner

0: egy születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió Egyet, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent.
2: Rádió Egy, csak igazi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió Egy születésnapi fesztiváljára.

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám következik.
2: A buddhizmus nem más, mint egészséges józan eszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A gyémántúlt buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúlt buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a gyémántúlt buddhista közösség támogatásával.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél?
2: Felkészültél.
1: Védj egy nagy levegőt.
2: Védj egy nagy levegőt.
0: Egész ma.

0: elmúlt este 10, hello mindenkinek, ígérem, ma is tökéletes napvégi levezetés leszünk számotokra. A legjobb magyar DJ-kkel, mellettem még mindig Regál Lili a lemezjátszóknál. Hello Lili, jöjjön a második kör.
1: Szia Geri, üdvözlök minden kedves hallgatót. Elsőként érkezik egy dal, ami egy feldolgozás, viszont nagyon érdekes mai hangzásvilágot kapott. Side Piece-től ez nem más, mint a Cry For You itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban.

0: Radio Show.
1: Hallgasd, nézd és érezd.
0: A rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött. Regán Lili.

0: valamit, figyeljetek!
1: What's up, I'm Sam Felt. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.
0: Sam Felt azt mondta, hogy gyertek és bulizzatok velem a Rádió 1 születésnapi fesztiválján május 24-én Budapesten. Hú, nagyon várjuk már őt!
2: Még soha nem hallottam őt élőben fellépni, viszont rengeteg zenéjét ismerem, régóta követem a munkásságát, sok zenéjét játszom is, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen fellépés fog tolni így a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Tőle

az játszók mögött.

0: korábban sincs még hazamenni, gyors helycsere a lemezjátszóknál, és Regál Lili után jön Joel Junior.
1: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
2: The World is My Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, tettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

hétfőtől nyolcig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy

jelentkezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Borítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Felkészültél.
3: Felkészültél.
5: Védj egy nagy levegőt.
3: Védj egy

0: Remélem, hogy bírjátok még innentől éjfélig, tehát Joel Junior a házban. Hello JJ!
1: Szia, Geri, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Váljunk bele az utolsó egy órába itt a World is Mine Radio Show-ba. Érkezik Ed Sheeran dala, a Camera, mégpedig Siri remixében, aki ezt élőben fogja leadni május 24-én vasárnap a Rádió egy születésnapi fesztiválon, úgyhogy mindenkinek nagyon jó hallgatózást a következő

0: hogy imádjátok azt a zenét, ami most jön.
1: A következő dal szerintem az egyik legmeghatározóbb zene lesz a 2026-os fesztivál szezonban, meg úgy a klub életben is, most már elkezdtük játszani a buliban, és nagyon-nagyon működik. Egyébként a TikTokon lett fölkapva, de azonnal berobbant, mert olyan húzása van, olyan vokája van, olyan dinamikája van, ami nagyon kevés zenének, úgyhogy Gordo legújabb dala érkezik, ez a Loco Loco, itt a Where Is My Radio Show-ban.

Oh la la, what about Roman?

0: a Rádió 1-en, mellette mélyfélig a lemezjátszóknál Joel Junior.
1: Ráfordulunk a második fél órára, egy kicsit masszívabb ütemekkel folytatjuk. Érkezik Clayton Jordani és a Hold It Down, a Dare című dal, ami egy feldolgozás, de nagyon-nagyon jó kis köntös kapott, úgyhogy pörögjünk fel itt a Where Is My Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

0: az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger. A World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a rádió egyen.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Igen, fogja játszani Viki jövő vasárnap a DJ szettjében a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, ami ugye május 24-én pünkös vasárnap lesz, olyan nemzetközi sztárokkal, mint Cyril.

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Bibi Rexa például, aki a héten kirakta a social media felületeire, hogy most már a napokat számolja vissza, hogy mikor jelenik meg az első olyan albuma, ami független, kiadó független. Hát ennek megfelelően kicsit szabadszájúbb is lett az énekesnő, és merészebb, bevállalósabb az albumborító. Ami számomra nagyon szimpi, az az, hogy úgy látom, hogy bakeliten, hát akarom mondani, vinilen is megjelenik majd. Dirty Blonde, ez lesz a címe, június megjelenés is. Ennek az albumnak az előhírnöke ez a dal, Bibi Rexa, Faithless és a New Religion.

Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy, és ilyen EDM klasszikusok, mint Avicii és a Wake Me Up. Április 20-án volt a 8. évfordulója Avicii halálának, és most a kutyusáról lehetett híreket olvasni. 10 éves Liam kutyus túlélte Avicii-t, és aggódtak érte a rajongók, mert hogy azt lehetett sejteni, hogy Liam kutyus egy ilyen komolyabb daganatos betegséggel küzd, de kiderült, hogy minden rendben van velem. Egyébként egy milánói kutyatréner örökölte meg Liamet, és hát néha szokta tájékoztatni a rajongókat. Szóval Avicii kutyusa még mindig él, Avicii zenéje pedig örökké a Rádió 1-en. Ez a Wake Me Up.

0: Egyen a legnagyobb a zenei változatosság. Rádió Egy. Rádió Egy. Csak igazi mai slágermény.
1: Hi, I'm Joel Curry, and you're listening to Radio 1.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig egy bátor nő, akit igazolt az élet. A fiatal énekesnő dalszerző Ray, aki nemet tudott mondani a Zsarnok kiadójának, és nem akart futószalagon gyártani rágógumi dalokat. 2021-et írtunk, ekkor elváltak az útjaik, és elkezdett függetlenül megjelentetni albumokat. És az eredmény? Egyetlen este 6 díj a Brit Awards díjátadón 2024-ben, ez korábban Adélnak és Harry Stylesnak sem sikerült elérnie. Ray, where is my heart?

0: szexben az ölelés a legjobb.
1: Valami van a levegőben, valami, ami éjjel összerak. Van valami a levegőben, valami, amire

megy, csak igazi mai slágermegy éjszaka is, és ha valaki lefekvéshez készülődik már, egy friss statisztikai adat, ezt az egészségügyi szakirodalmi Tallóz oldalán találtam. Egy új tanulmány kimutatta, hogy statisztikailag kb. 7 óra 19 perc alvás ideális.

hatását is vizsgálta egy friss tanulmány. Ebben az elemzésben 23.475 résztvevő vett részt, és megállapították, hogy a hétvégi pótalvás csak mértékkel és kifejezetten azok számára hasznos, akiknek hétközbeni alvás hiányuk van, míg káros azoknak, akik eleget alszanak. A túl kevés és a túl sok se jó.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy éjszaka és hajnalban is. Egészen péntekig robog tovább a Rádió 1 délutáni rócsója Balázsékkal és a live mixel, mert hogy ugye minden helyszínen 4 és 5 óra között a DJ-k pörgetik az igazi mai slágereket. A szombathelyi állomás után Dunaújváros és Debrecen lesz még a két főhelyszín, de minden az események kapcsolatos tudnivaló ott van a weboldalunkon, a radio1.hu-n.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája.